0: a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does!
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
2: I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest.
1: So what does it mean to be blessed? The world says...
3: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Előfordult már veled, hogy elkövettél valami rosszat, aztán bocsánatot kértél Istentől, de mégsem tudtál megszabadulni attól, hogy ott belül rosszul érzed magad. Tudjátok, a vádló egyfolytában vádol minket. Ma azonban megtudhatjátok, hogy miként lépjetek túl ezeken az érzéseken, és hogyan éljetek szabadságban.

0: A Galata levél 6, 8-tól 10-ig. Mert aki a testének vet, vagyis a régi természetének, az érzékiségének és érzéseinek, az a testből arat majd pusztulást és romlást. Hányan értitek ezt? Ha az érzéseitek szerint éltek, akkor pusztulást és romlást arattok majd. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk és ne csüggedjünk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha nem adjuk fel, ha nem bátortan adunk el, és meg nem lankadunk. Ez az ige tehát azt mondja, hogy egy bizonyos ideig jól kell majd cselekednünk, miközben nem látjuk még annak az eredményét. Hello! Lehet, hogy jó hosszú ideig jól kell bánnod majd valakivel, mielőtt meglátnád benne a változást. Lehet, hogy olyan sokáig kell majd neki bemutatnod Isten szeretetét, hogy már úgy érzed, nem bírsz még egy napig helyesen cselekedni, mert nem látsz benne semmi változást, nem látod az eredményét. Nekünk nem a kívánt eredmények miatt kellene helyesen cselekednünk. Azért kell helyesen cselekednünk, mert az a helyes, és mert ez az, amit Isten kér tőlünk. Még egyszer elmondom ezt, mert nem akarom, hogy lemaradjatok erről. Nem azért kell helyes dolgokat tennünk, hogy valamit megszerezhessünk Istentől, hanem azért, mert ő nagyszerű dolgokat tett értünk, és csodálatos az ő kegyelme. Úgy gondolom, hogy amíg egy bizonyos eredmény érdekében cselekszünk helyesen, addig a gonosz könnyen játszhat velünk. Úgy hiszem, hogy addig belárthatja magát a dologba, és játszhat velünk. Azért kell tizedet fizetned és adakoznod, mert az helyes. Aratni is fogsz, de a Biblia azt mondja, ameddig a föld fennmarad, mindig meg lesz a vetésnek és az aratásnak az ideje. De egy kicsit le kell lassítanom, hogy a megfelelő módon mondjam ezt. Tehát amíg létezik a föld, addig lesz vetés. Idő, és aztán aratás. Amen. Aztán azt mondja, és szeretem a tizedik verset, ezért tehát, míg időnk van, és alkalom adódik rá, tegyünk jót mindenkivel, és ne csak hasznosak legyünk a számukra, hanem tegyük azt, ami szellemileg jó és előnyös a számukra. Leginkább pedig azokkal tegyük mindezt, akik testvéreink a hitben. Nos, ez a néhány igevers megváltoztatta az életemet, mert miközben olvastam őket, rájöttem, hogy ha valaha is szeretetben akarok járni, akkor azt céltudatosan kell majd tennem, és el kell döntenem magamban, hogy áldás leszek mások számára, és nem várom majd meg, amíg majd csak kedvem lesz áldássá válni a mások számára. Tudjátok, egyes napokon, hogy őszinte legyek, csak azt szeretném, hogy mindenki békén hagyna. Azonban csak mert ehhez van kedvem, az még nem jelenti azt, hogy ez így is fog történni. Volt egy olyan időszak az életemben, amikor ha azt akartam, hogy hagyjanak békén, akkor ingerlékeny voltam, undok és barátságtalan, és az arcomra volt írva, hogy hagyjam már békén. Látjátok, rájöttem, hogy ha Istent akarom megdicsőíteni, akkor függetlenül attól, hogy mit érzek, kedvesnek kell lenne másokhoz. Mert az, ahogy éppen érzem magamat, az nem az ő problémájuk. A megbocsátás egy másik jó példa szerintem. Nem azért bocsátunk meg valakinek, mert kedvet érzünk hozzá. Nagyon sok érzés előjön, amikor valaki igazán megbánt téged, vételened, vagy amikor igazságtalanság ér az életedben. Bennem is nagyon sok érzés volt, miután apám 15 évig szexuálisan zaklatott. Nagyon sok érzés, és közülük egyik sem volt pozitív. Aztán, ahogy mélyebb kapcsolatba kerültem Istennel, tudtam, hogy többé nem imádkozhattam, csupán csak a hivatalos megbocsájtok az ellenségeimnek imád. Valóban meg is kellett tennem. Amen. Teljesen meg kellett bocsájtanom. Az egyik dolog, ami segített, az az volt, amikor rájöttem, hogy azok bántanak másokat, akik maguk is bántalmat szenvedtek el. Az apám ezért bántott engem, mert valaki őt is bántotta, és ezért fájdalmat érzett. Látjátok, a sátán célja az, hogy elkezdjen valami 10 generációval ezelőtt, és aztán ez a dolog generációról generációra szám, mert mindenki utálja a másikat. És aztán, amikor te is megteszed azt a dolgot, akkor fájdalmat okoz. Lehet, hogy egy kicsit másfajta fájdalom lesz, de de te továbbadod a fájdalmat. Ha továbbra is gyűlöltem volna az apámat, akkor rosszul bántam volna a gyermekeimmel. Nem tettem volna velük azt, amit az apám tett velem, de nehéz lett volna kijönni velem. Önző és én központú lettem volna, tele önsajnálattal és keserűséggel, és ez áradt volna belőlem minden körülöttem lévő ember felé. Sokszor, ha megbántott minket valaki, és ha nem bocsájtunk meg igazán, a végén az életünkben lévő embereknek kell fizetniük azért, amit valaki más tett ellenünk. Úgy hiszem, vannak közöttetek néhány, akik értik, hogy miről beszélek. Meg kellett tanulnom igazán megbocsájtani, és azt is meg kellett tanulnom, hogy ha megbocsájtok, akkor magamnak teszek szívességet. Még csak nem is arról van szó, hogy valaki másnak teszek szívességet, hanem magamnak. Hiszen nem igazán tudok Istennel kommunikálni és közösségben lenni, ha a szívemben ott van az a sok szemét. Mondhatod erre, hogy ez egyszerűen túl nehéz. Hogy várhatja Isten tőlem, hogy megtegyem ezt? Hogy várhatjuk el mi, hogy Isten megbocsásson nekünk? Igen, de ők már 8-szor elkövették ugyanazt korábban. Nos, elnézést. De te hányszor tetted meg ugyanazt a dolgot, miután Isten mégis megbocsájtott neked újra és újra és újra? Látjátok, az a nagyszerű dolog Istenben, hogy ő soha nem kéri, hogy olyasmit adjunk, amit ő ne tett volna már korábban. Ő nem kéri tőled, hogy bocsáss meg anélkül, hogy ő már megbocsájtott volna. Nem kéri tőlünk, hogy irgalmasak legyünk anélkül, hogy ő nem mutatott volna irgalmat felénk. Nem kéri, hogy szeressünk más embereket anélkül, hogy ellátna minket mindennel, amire szükségünk van ehhez. Az Isten szeretete tölteti ki a szívünkben Szent Szellem által, amikor elfogadjuk Krisztust megváltónknak. Tehát bennünk van ez a szeretet, ami most meg tud gyógyítani minket, és mi pedig továbbadhatjuk. Azonban nem fogjuk ezt megtenni, ha nem tanulunk meg túlépni azon, hogy mit érzünk. Úgy hiszem, hogy mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy az érzéseinket kényelemben tartsuk. Hogy nem is vesszük észre, milyen nagy probléma ez. És hogy hány rossz döntést hozunk annak alapján, hogy éppen mit érzünk. Látom, ahogy beszélek, néhányan úgy néztek ki, mint akik fogják az adást, mások meg. Mennyire engeded meg, hogy az érzéseid irányítsák az életedet? Mennyire engeded, hogy az érzéseid határozzák meg, hogy épp hogyan érzed magadat, és hogyan bánsz az emberekkel? Mennyire engeded, hogy az érzéseid határozzák meg, hogy mit mondasz? Valakinek ott hátul ez nagyon betalált. Efézus 4:26. Az Efézus 4:26 azt mondja, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A Biblia soha nem mondja, hogy ne légy mérges. Mert a harag egy érzés, amivel, hogy őszinte legyek, nem sokat kezdhetsz. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mérges vagy, ne viselkedj rosszul. A nap ne menjen le a haragotokkal, bosszankodásotokkal, a dühöngésetekkel, vagy a felháborodásotokkal. Szerintem szuper, hogy Isten az egész napot nekünk adja erre. Az viszont elég rossz, amikor késő este gurulsz méregbe, és aztán nincs elég időt, hogy rendbe hozd a dolgot, mielőtt elmész lefeküdni. Én aludtam már a matrac szélén úgy, hogy még véletlenül se érjek Davidhez. Valahogy úgy, hogy menj arrébb, ne érj hozzám. Emlékszem, ahogy éjjel ott feküdtem, és majd megfagytam, mert rajta volt az egész takaró, de a világért sem kértem volna tőle, hogy adjon belőle, még csak hozzá sem akartam szólni. Ő meg ott aludt, és horkolt, és álmodott, és közben a meleg takaró alatt feküdt. Az ővé volt az egész hely, és jól szétterpeszkedett. Nos, hát kérdezek valamit. Ki is volt a nyerő ebben a helyzetben? Hát nem én. Huszonhetedik vers. Helyet se adjatok az ördögnek, ne adjatok neki lehetőséget. Többé ne nyiss ajtót az ördögnek, hogy bejöjjön és romba döntse az életedet a keserűség, a neheztelés és a megbocsátatlanság által. De hát én nem tehetek arról, hogy mit érzek. Tudjátok, mikor végre eldöntöttem, hogy többé nem élek sértődött életet, és hadd mondjak valamit, minden dolog egy döntéssel kezdődik. Aztán miután meghoztad a döntést, akkor neki kell állnod tanulmányozni azt a témát. Mert minél többet tanulmányozol valamit, annál többet táplálod a szellemedet, és annál erősebbé válsz majd azon a területen. Nem elég csak meghallgatni valakit, aki prédikál egy üzenetet, muszáj tanulmányoznod az igét. A tanulmányozás pedig különbözik az olvasástól. Tehát tanulmányozol. Döntést hozol, majd tanulmányozol. Aztán, amikor legközelebb megbánt téged valaki, és felmérgesít, és előtörnek azok a régi érzések, tudod, ha Isten nem segít, akkor semmi esetre sem leszel képes egy szobában lenni azzal az emberrel, és normálisan beszélni valamit, normálisan bánni vele. Én viszont eldöntöttem valamit. Emlékszem, amikor egyszer David nagyon felmérgesített, és azt gondoltam, én aztán nem fogok a matrac szélén aludni. Nem leszek fent egész éjjel, és nem fogom szerencsétlenül érezni magamat. Keresztényként fogok viselkedni, bemegyek, és beszélni fogok hozzá. Megnézem, hogy mit tehetek érte, például megkérdezem, drágám, szeretnél inni valamit, vagy valami? De egyszerűen nem voltam rá képes, hogy megtegyem. Így hát bementem az irodámba, bezártam az ajtót, az arcomra borultam a szőnyegen, és azt mondtam, Istenem, én nem hagyom el ezt a szobát, ameddig meg nem adod a kegyelmet, hogy kimenjek oda, és úgy viselkedjem, ahogy te szeretnéd, hogy viselkedjem. Nem fogom egyszerűen csak hallgatni a prédikációkat, CD-ket, DVD-ket vásárolni, miközben nem azt teszem, amit az igéd mond. Mondanom sem kell. Imádkoztam. Aztán kimentem onnan, és besétáltam a szobába, ahol David volt. Nem emlékszem az egész történetre, de valami olyasmit mondhatom, hogy tudod, sajnálom, hogy veszekedtünk. Kérlek, bocsáss meg, és legyen egy jó éjszakánk. Aztán megcsókoltuk, megöleltük egymást, elrendeztük a dolgokat. Békességem volt, és még takarót is kaptam, valamint nem kellett a matrac szélén aludnom. A legfontosabb azonban az volt, hogy jól rácsaptam az ajtót a gonoszra. Ne éljétek mérgesen az életeteket! És tudom, mit gondoltok, tehát én nem tehetek arról, hogy mit érzek. Tudjátok, ez igaz, egyetértek. Azonban arra befolyással lehetsz, hogy mit fogsz tenni. Számomra igazi kijelentés volt, amikor végre megértettem, hogy még ha az érzéseim rosszak is, attól még tehetem azt, ami helyes. Talán van itt néhány ember ma, és a tévénézők között is, akik ezt nem tudták, most azt kérdezzetek, tényleg? Érezheted azt, hogy fel akarod adni, de ettől még tovább küzdesz. Érezheted azt, hogy meg akarod tartani a pénzedet, és közben mégis választhatod, hogy odaadod valakinek, és áldássá válsz valaki számára. Amen. Érezheted úgy, hogy ágyban maradnál, és ennek ellenére választhatod, hogy felkelj. Nem kell kedvet éreznünk a dolgokhoz ahhoz, hogy mégis megtegyük őket. Fontos megtanulni, hogy nem élhetünk az érzéseink alapján. Tudjátok, Dávid egy olyan ember volt, aki nagyon szabadon beszélt az érzéseiről, és én nem hiszem, hogy nekünk figyelmen kívül kellene hagynunk az érzéseinket, vagy meg kell őket tagadni, vagy el kell őket rejteni Isten elől. Isten az, akivel teljesen őszinték lehetünk arról, hogy mit is érzünk, hiszen ő úgy is tudja. És jó kiereszteni ezt. Jó kimondani és azt mondani, nos Istenem, én így érzek, de amazt fogom tenni. Nézzük meg az 56. Zsoltárt. Emlékezzünk rá, hogy a sátán irányítani akar minket. És ehhez az érzéseinket használja. Arra kísért minket, hogy érzelmiek legyünk, és azt tegyük, ami nem helyes. Aztán, amikor rávet minket arra, akkor megfordul, és mint vádló, ugyanazért a dologért kezd el vádolni, amire ő vet rá, hogy megtegyük. Tapasztalt már ilyet valaki? Az 56. Zsoltár második verse azt mondja, légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevéjen, ó magasságos. Ha félek is, benned fogok bízni. Dávid nem azt mondta, hogy benned bízom, azt mondta, benned fogok bízni. Tudjátok, rájöttem, hogy időnként, amikor felállok ide, bizonytalannak érezhetem magamat, és mégis eldönthetem, hogy magabiztos leszek. És abban a pillanatban, hogy eldöntöm, magabiztos leszek, a bizonytalanság érzésének meg kell hajtani a térdét a döntésem előtt, és el kell mennie. Ha félek is, benned fogok bízni, beléd vetem a bizalmamat, és rád támaszkodom. 5. vers. Isten segítségével dicsérem az ő igéjét. Istenben bízom, és rád támaszkodom, és belé vetem a bizalmamat. Nem félek. Ember mit árthat nekem? Mit kell tudni a félelemről? Tudjátok, a félelem valójában egy érzés, amit a gonosz szellem eredményez, aki megtámad minket. Ez egy érzés. Remegsz? Idegesnek érzed magad, a gyomrod összeszorul, és legszívesebben elfutnál ahelyett, hogy szembeszállj a dolgokkal. Amikor Isten azt mondja a Bibliában, hogy ne félj, akkor nem azt mondja neked, hogy ne érezz félelmet. Azt mondja, hogy amikor félelmet érzel, akkor ne fuss el. Ne hátrálj meg attól, amit tudod, hogy meg kéne tenned, hanem haladj előre, és tedd, amiről hiszed, hogy az Isten mondta neked. Minden talpalatnyi föld, amire ráteszed a lábadat, azt én már neked adtam. Isten nekünk adta a bárányt, de nekünk kell elvenni. Az első dolog, ami történni fog, az lesz, hogy a sátán ellened jön, majd megpróbál hátramenetbe kapcsolni téged a félelemmel. Nos, mi lesz, ha? Na mi lesz, ha? Na mi lesz, ha elbuksz? Ismerős ez valakinek? De én félek. De én félek. Nos, akkor tedd úgy, hogy közben félsz. Isten olyan sok mindent tartogat számodra. Olyan nagy lehetőségek vannak benned. Fogalmad sincs, mi mindenre használhat Isten egy átlagos embert. Csupán csak annyit kell tenned, hogy szeresd Istent, és légy elérhető, és légy hajlandó kilépni, és nem elfutni a nehéz dolgok elől. Tudjátok, amikor Dávid ott állt Góliáttal szemben, én nagyon szeretem, amit a Biblia mond erről, nézte Góliátot, és Góliát sokkal nagyobb volt, mint ő. Addigra már Dávid bátyjai és a király, sőt mindenki más is azt mondta, hogy ó, lehetetlen, hogy legyőzd őt. Szóval már mindenki, akit csak szeretett, elbátortalanította őt, és a Biblia azt mondja, hogy Dávid gyorsan a csata sorba futott. Szerintem mi időnként halálosan sokat gondolkodunk dolgokon. Amikor a te Góliátoddal nézel szembe, ne gondolkozz rajta túl sokat, menj előre az Isten erejével, és győzz le. Szóval ezt mondta, így érzek, de megteszem, megteszem, megteszem. Használd az akaratodat, hogy eldöntsd, mi a jó. És akármit is teszel, ne légy passzív, mert ha nem döntesz, az is egy döntés. Eldöntötted, hogy nem hozol döntést. Amen. A kétlelkűség az, amikor nem teszünk semmit, mert nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Vajon elmenjek? Úgy érzem, én egy misszionárius vagyok. Indiába menjek? Vagy Afrikába? Kínába? 5 év múlva, nos, Istenem, úgy érzem, én egy misszionárius vagyok. Elmenjek? Nos, menj valahová, csinálj valamit, ahelyett, hogy nem teszel semmit. De mi van akkor, ha rossz helyre megyek? Hát akkor tudni fogod, hogy többet nem menj oda. Amen. Tudjátok, amikor Isten elhívott a szolgálatba, nem igazán tudtam, hogy mit is kéne tennem. Csak úgy voltam vele, hogy Istent kell szolgálnom. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Szóval megpróbáltam a gyerekszolgálatban segíteni. Nos, 2 hét múlva rájöttem, hogy ez nem volt az én elhívásom. Megpróbáltam az utcai szolgálatot. Az sem tetszett. Ne legyetek többé túlságosan szuperszellemiek. Ha 3 angyal feltűnésére és 2 személyes proféciára vártok, mielőtt megmozdulnátok és csinálnátok valamit. De mi van, ha elvétem Isten? Mi van, ha eltévesztem? Hogy mit akart? Nos, ha így történik, akkor ő majd megtalál téged, eljön, majd megfog téged, és visszatesz a helyes vágányra. Ne éljetek félelemben. 1 Korintus 3:1-3. Jézus meghalt érted, hogy életed legyen. És nem azért, hogy csak ücsörögj, és mindentől félj, Állandóan mérges légy, meg önző, és én központú, hogy tele légy önsajnálattal, és hogy lusta légy, és ne csinálj semmit, erre azt mondod, bárcsak történne velem valami jó dolog. Én úgy érzem, kétfajta ember létezik a Földön. Az a fajta, aki várja, hogy történjen vele valami, és az, aki megy, és a kezébe veszi a dolgokat. Az 1 Korintus 3:1-3. Én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez. Itt a korintusi gyülekezethez szól, akiknél működtek a lélek ajándékai. Beszéltek nyelveken, profétáltak egymásnak. Nekik szelleminek kellett volna lenniük. Azt mondja Pál, én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, akik nem lelkiek, akikben a testi természet érvényesül és irányít, mint a Krisztusban és az új életben kiskorúak. Nagyon szeretem, amit a Magyarázó Biblia mond, hogy még nem tudtok rendesen beszélni. Ez elég érdekes, hiszen nyilvánvalóan tudtak beszélni, de Pál ezzel azt mondta, hogy még azt sem tudjátok, hogyan beszéljetek helyesen, mert amikor keresztényekké válunk, akkor ott történnie kell valaminek a szánkkal. A szádnak is meg kell térnie. Néhányatok megtért már a bűneiből, de a szátok még nincs az oltáron. Kaphatok egy nagy áment? Mert mi még mindig azt mondjuk, amit akarunk, és akkor, amikor akarjuk. A gonosz kísérteni fog minket, hogy ostobaságokat beszéljünk. Aztán pedig, ahogy kimondtuk azokat, vádolni fog minket, és bűntudatot kelt bennünk ugyanazért, amire ő vet rá minket. Amen. Ő a testvérek vádlója. Második vers. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Nem voltatok készen rá, sőt, még most sem bírjátok el. Nem vagytok rá készen, mert még mindig nem vagytok lelkiek, testiek vagytok, mert a közönséges indítatások uralnak benneteket. Halleluja! Ez azt jelenti, hogy az érzelmeitek alapján éltek. Aztán tovább folytatja azzal, hogy amikor ugyanis irítséges viszálykodás, perlekedés és pártoskodás van közöttetek, amíg ott van az a sok irítség és viszálykodás, te énekelhetél a kórusban, én meg nem, és most mérges vagyok. Te kaptál egy új ruhát, én meg nem. Én már 20 éve hiszem, hogy Isten ad nekem egy férjet, és még mindig egyedülálló vagyok, te meg a múlt héten tértél meg, és már van is férjed. Ez mind testi dolog. Ez azt jelenti, hogy annak a sekélyes valóságában élsz, hogy mit akarsz, mit gondolsz, és mit érzel. Akarom, gondolom, érzem. Akarom, gondolom, érzem. Kit érdekel? Menj mélyebbre! Menj mélyebbre! Mondd el az elmédnek, hogy fogja be. Mondd meg az érzéseidnek, hogy nem fognak téged uralni, és kezd el használni a megújult akaratodat, hogy az Isten igéjével összhangban lévő döntéseket hozd. Ne engedd, hogy a lelked uraljon, nem kell, hogy kedved legyen megtenni azt, ami helyes. Nos, hogy érzed magad ezzel kapcsolatban? Mostantól fogva feleld azt az embereknek, hogy többé már nem kérdezgetem ezt magamtól. Gyerünk már, értitek ezt? Többé nem kérdezgetem magamat. Csak megteszem, amiről hiszem, hogy az Isten akarata a számomra. És amikor ezt megteszed, akkor olyan öröm lesz benned, ami minden más dolgot felülmúl. Nincs jobb annál, mint amikor tudod, hogy az Isten akaratában vagy. Szerintem az még jobb, hogy szenvedtél és átmentél bizonyos dolgokon, és megfizetted az árát annak, hogy ez az engedelmesség ott legyen az életedben.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak a következő vendége mai Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatöt egyik vezetője, vele beszélgetünk ma erről. Szia Áron, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy szerinted és számodra mit jelent az elhívás?
2: Az elhívás számomra azt jelenti, hogy van valami nagyobb terv, amiben részt vehetek. Sokat jelent nekem az a gondolat, hogy igazából Isten teremtett, és hogy Isten egy céllal teremtett. És olyan jó, nekem ez biztonságot is ad, hogyha erre gondolok, hogy Istennek van velem egy terve, ami nagyobb, mint amit én gondolok, vagy amit most érzek, vagy amit én jónak tartok, egy jó terv, amit megkeresetek, megtalálhatok, és aztán abban azt szerint élhetek. Uh-huh. Szóval valami is mit jelent.
1: Akkor ez azt is jelenti szerinted, hogy ez elhívás, az gyakorlatilag a hivatásunk, ha megtaláljuk, lehet az bármi, illetve az elhívás az a tökéletes terv, ami mentén Isten megteremtett minket egyénenként, tehát az a tűpontos isteni terv, amit ő belénk helyezett, és amire fel kéne ébrednünk?
2: Aha, szerintem tök jó, ahogy megfogalmaztad. Van egy kedvenc ige versem az Efézusi levélből, ami szerintem nagyon jól elmondja, vagy összefoglalja, hogy ez mit jelent. Ha gondolod, akkor azt
1: Kérlek.
2: Tudom pont fejből.
1: Uh-huh.
2: Az Efézusi levélnek a második fejezetében van a 10. vers, hogy mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval úgy kezdődik az egész, hogy az ő alkotásai vagyunk, ami nagyon izgalmas, mert az eredetiben az azt is jelenti, hogy mintha egy mestermunka lennénk. Hogy mindannyiunk, akik vagyunk, minden ember egy külön mestermunka, és olyan jó, hogy egymásra nézni, hogy én is, meg te is egy ilyen mester, mintha Picasso megfestett volna. Az eredetiben egy ilyen fajta művészeti remekműt is jelent ugyanaz a szó, uh-huh. amit Isten egy jó céllal, egy jó életre teremtett, amit igazából előre elkészített, hogy felfedezzük. És igen, ez nyilván vonatkozik a hivatásunkra is, hogy hol fogjuk élni az életünket, mit fogunk csinálni, milyen erősségeink, ajándékaink vannak, de azt is jelenti, hogy igazából hogyan találom meg azt, aki vagyok. Szóval nem csak azt, amit csinálok, hanem amilyennek így Isten teremtett minket.
1: Uh-huh. Bármikor megtalálhatjuk az elhívásunkat, vagy ennek van úgymond feltétele?
2: Hát nyilvánvalóan, hogyha van egy alkotónk, akkor őt kell megkérdezni, hogy mire alkotott. Nekem például ez mint szerintem mindenkinek, ez egy hosszabb folyamat, amin így az ember elindul. De ha például csak eszembe jut mondjuk egy jó versenyautó, ez sokszor ez a példa jut eszembe, amikor ezen gondolkodok, hogy minden autó egy bizonyos specifikációval készül, és lehet, hogy versenyautónak készül, lehet, hogy városi forgalomra, lehet, hogy hosszú távú útra, de igazából akkor tudod meg, hogy mire készült igazán, hogyha megérted, hogy mi, akik tervezték, akik megalkották, azok milyen céllal hozták létre. És nyilván ahhoz, hogy megértsem, hogy engem Isten mit gondolt el felőlem. Van egy másik idegeversem, ami azt mondja, hogy az anyám méhében te raktál össze. Az anyám méhében Isten összerakott, megalkotott, és ahhoz, hogy ezt így mélységében jobban fel tudjam ismerni, hogy ki is vagyok valójában, és hogy mi lehet ez az elhívás, ahhoz nyilván Istennel kapcsolatba kell lenni. Például az én életemben sokszor volt az, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, vagy biztos, hogy ilyen nem lehetek, de mégis aztán, ahogy így Istennel éltem az életemet, és vezetett, és olyan helyekre is vezetett, amire én alapból nem mentem volna, vagy nem szerettem volna, de igent mondtam neki, akkor felfedeztem, hogy aztán nem is gondoltam, hogy ez a dolog így bennem van, vagy ott lehet ez nálam is.
1: Áron, hogyha valaki nem biztos az elhívásában, vagy még nem találta meg azt, nem tudja, hogy hol és hogyan keresse, de nagyon szeretne rájönni, hogy mi az Isten terve vele, akkor hol kezdje el a keresést, és hogyan?
2: Hát ez a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni. Szóval én azt mondanám, hogy keresztény emberként az első és legfontosabb, hogy megértsük, hogy Isten első körben az ő tanítványának hívott el minket. Hogy vele közösségben legyünk. Ugye Jézus, amikor olvassuk a Bibliát, az Új Szövetséget, akkor arról beszél Jézus is, hogy menjetek

0: El, hogy igazából én az elsődleges célja az életemnek az, hogy Istennel legyek, vagy Jézussal legyek, megismerjem őt, és ő meg tudjon gyógyítani, segítsen olyanná válni, mint ő, szeretni ott lenni, segíteni, áldani más embereket, és utána pedig Jézus hív minket arra, hogy kövessük őt abban a feladatban, amit ő csinált, hogy hozzuk el Isten országát. Bocsánat, ez most lehet, hogy kicsit ilyen szaknyelves volt, akik nem keresztények, az lehet, de igazából, hogy közvetítsük őt, aminek van olyan része, ami a szeretett szolgálatok része, de a másik az, hogy segítsünk őt bemutatni másoknak. Szóval alapvetően ebben a gondolatban ennek kéne az alapot
1: lennie. Ez a megtérítés, vagy az Isten felé való terelés, az, hogy megmutatni őt mindenkinek, vagy lehetőség szerint minél több embernek?
0: Igen, ebben nyilván az is van, hogyha mondjuk most visszamegyünk ahhoz, hogy ugye a tanítvány követi azt, amit a mestere csinált, ugye Jézus mit csinált? Eljött a földre, és elhozta az örömhírt, ugye az evangélium, az azt jelenti, hogy az örömhírt, hogy élsz egy életet, de ez az életed olyan, ami elszakadt az Istentől, attól az örökké való tervtől, amire te készítve lettél, amire teremtve lettél. És az örömhír az, hogy Jézus ugye eljött, és ő aztán később meg is halt a mi bűneinkért, hogy mi aztán kapcsolatba lehessünk így Istennel. Szóval maga a megtérítés szó az azt jelenti, hogy kiestél egy olyan kapcsolatból, amire szükséged van. Egy olyanból, ahol valódi megnyugvást találhatsz a lelkednek. És a másik probléma ugye az is, hogy ugye mindannyiunknak vannak olyan bűnök, amiből fontos, hogy Isten megtisztítson minket, hogy kapcsolódhassunk hozzá, és amúgy a megtérítés erről szól, hogy van egy olyan élet, ami működik. Van egy olyan, amire te teremtve lettél, ami alapvetően az Istennel való kapcsolatban van, amiben van helyreállás, van gyógyulás, van remény, van valódi élet, amire teremtve lettél.
1: Aha. Ez azért nagyon érdekes, mert azt mondtad ugye, hogy elszakadtunk, tehát hogy ez a kapcsolat nincsen most, és azt kell újra megtalálni, vagy fölvenni újra a fonalat, hogyha szabad így fogalmazni. De én ilyenkor arra gondolok, hogy ez nem az én választásom volt, hogy vissza az idő kezdetére valaki, mondjuk ugye ott Ádám és Éva bűnbe estek, tehát hogy nem az én választásom volt, hogy ezt a kapcsolat, hogy én úgy születek meg, hogy ez a kapcsolat nincsen.
0: Igen, ez sokszor igazságtalannak tűnhet, és meg is értem azt, hogy ha valaki azt gondolja, hogy úgy érzi első körben, hogy ez igazságtalan, hogy nem az én hibám. De mégis vannak olyan örökkévaló törvényszerűségek, amik igazából működnek. Sokszor ma is, hogyha belegondolsz, a szüleink vagy a nagyszüleinknek a döntései azért befolyásolják azt, hogy mi kik vagyunk, hol vagyunk, és milyen körülmények között születünk. És Isten ezeket a törvényszerűségeket, amikor megteremtette a világot, akkor ezeket belehelyezte abban, hogy ma hogyan működünk. És igen, akkor is, hogyha ez igazságtalannak hangzik, a jó hír vagy az örömhír az, hogy Isten szeret most is, és itt a megoldás. Szóval nem az van, hogy jaj, egyszer elrontotta valaki, milyen igazságtalan, hogy én innen beszorultam egy olyan életbe, amit innen kényszeresen le kell élnem, és hogy ez egy borzasztó dolog, hanem igazából ott is van a megoldás, és Isten annak az igazságossága ott jön ki, hogy ő hozott egy megoldást. És hogyha csak gondolkodunk erre az elhívás témára, és kérdezted, hogy hogyan tudjuk ezt így jobban felfedezni, pont ez az, hogy Isten ebben is hozott egy megoldást, hogy ahogy az Istennel való közösségünk elindul, és megtérünk, és Istennel kapcsolatban kerülünk, akkor Isten igéje azt mondja, hogy ahogy Jézus belép az életünkbe, ő egy változást hoz. És ebben a változásban az is benne van, nem csak, hogy megbocsátja a bűneinket, hanem egy helyreállító munka is elindul. Az olyan helyreállító munka, ami a bensőnkben, az érzelmi világunkban, a gondolkodásunkban, de abban is egy helyreállító munka, ami arról szól, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek és hogyan teremtett. Mert pontosan, ha visszatérünk ahhoz a képhez, vagy vegyünk egy versenyautót, lehet neked a legkirályabb Ferrari versenyautód a világon, tele lóerővel, tényleg tudnál menni, de ha azt egy városi környezetben tudod használni, egy dugóban, a csúcs

0: forgalomban Budapesten, akkor jobban idegesít, hogy ennyi lóerő van benne, mert nem erre lett kitalálva, és nehezebb, mint egy kisebb elektromos autóval, csak vagy egy ropogóval végig menni a városon. Aha. Szóval, hogy ebben is van egy nagyszerűség, ami igazi reményt ad. Nekem mondjuk ez egy nagy szenvedélyem segíteni embereket, megtalálni azt, hogy Isten mire teremtette őket, és hogy kik ők valójában.
1: Tehát, hogyha ezt elkezdjük magunkban kutatni, az már önmagában egy jó jel, ugye? Hogy én valamit szeretném venni a kapcsolatot az Istennel, vagy hát én nem is szeretem ezt mondani, hogy felvenni a kapcsolatot, hanem sokkal inkább azt, hogy kezdjünk el beszélgetni. Tehát, mert azt tudom, hogy annyira jó fej az Isten, ő nem fog itt rángatni engem, de Petra, figyelj már rám, vagy Júcsi, vagy Karcsi, vagy Zolika, figyeljetek már rám, hanem ő hagyja, hogy válasszuk azt, hogy akarunk vele kommunikálni. És szerintem az, amikor valaki elkezd már ezen gondolkodni, elkezd figyelni egy ilyen podcastra, elkezd az agyában motoszkálni ezt, hogy jé, elhívás, vajon mi lehet az enyém? Van nekem vajon? Hogyha igen, akkor hogyan? Akkor kérdezzem meg az Istent, hogyan tudom megkérdezni? Mondjuk akkor imádkozok, vagy megkérem, hogy mutasd meg Istenem. Hogyha van nekem ilyen, mi az, ugye? Tehát, hogy ez már önmagában szerintem, és akkor ezt most a hallgató kedvéért így aláhúznám háromszor, vagy kihúznám egy rózsaszín szövegkiemelővel, hogy ez azért nagyon lényeges, mert ne higgyük azt, hogy nincs kapcsolatunk az Istennel, mert van, mert ez is az. Hogyha elkezdek azon gondolkodni, hogy van-e például, nem? Tehát, hogy ez már igen. Sok-sok lépés felé. Erre reagál az Isten?
0: Igen, az a jó, hogy újra és újra olyan ígéretek vannak a Bibliában, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Vagy azt mondja, hogy te, ha teljes szívvel keresel engem, akkor meg fogsz engem találni.
1: Na jó, itt azonnal megáll az ember, bocs, és azt mondja, hogy oké, teljes szívvel. Honnan tudom, hogy én ezt teljes szívvel csinálom? Mi van, hogyha az Isten szerint ez nem teljes szív, csak egy fél?
0: Hát figyelj, az most ezen belemelhetnénk így részletességében.
1: Azt, hogy azt az ember érzi, nem? Igen. Tehát most nem kötözködésből igen. Kérdezem, hanem ez az emberben felmerül.
0: Figyelj, azt mondtam, az őszinte kérdés az, hogy van-e benned keresés. Ugye az egésznek a fő kérdése az, hogy itt vagyok én, és nekem van egy elképzelésem az életemről. Mondok gyakorlati példákat, szóval én, ez, ahogy bemutattál, a Szombat 5 mozgalomnak az egyik vezetője vagyok, de emellett egy keresztény lelkigondozói szervezetben dolgozom, mint munkatárs itt a közép-európai régióban, utazok és különböző országokban ilyen keresztény lelkigondozói és mentális egészséges témákba tanítok és foglalkozok emberekkel. És ha van egy nagyon élő emlékem, amikor kb. 20-21 éves lehettem, akkor már ilyen fiatalokkal foglalkoztam, és mentoráltam őket, és mindig így a szívem közepén volt az, hogy fiatalokat, vezetőket foglalkozni, segíteni, és segíteni megtalálni, hogy mi az elhívásuk. És akkor emlékszem egy nagyon élő beszélgetésre, amikor mondtam valakinek, hogy figyelj, én nagyon szívesen segítek neked megtalálni, hogy mik az erősségeid, ugye majd erről még beszéltünk, hogy hogyan tudom felismerni, mik azok az egy-két ilyen gyakorlati dolgok, ahonnan el tudok indulni, megismerni azt, hogy kinek is teremtett Isten valójában. Szóval ezekről beszélgettünk, de mondtam neki, hogy figyelj, azok a problémák, amik az életedben vannak, azokban én nem tudok segíteni. Én abszolút nem ilyen vagyok, aki akar embereknek segíteni a problémáikkal, a lelki bajaikkal. Fú, én tőlem ez nagyon távol áll, a többi dologban szívesen beszélgetek veled, de máshol nem. És ez volt a teljesen őszinte megérésem, hogy ezek nagyon nem nekem valók. Akkor pont sok probléma volt, a nehézség volt körülöttem, a családban is küzdöttünk egy-két dologgal, és csak úgy annyira azt éreztem, hogy na ez nem én vagyok. Ez abszolút nem, és nem hozzám tartozik, de főleg azért volt az, mert féltem ezektől a dolgoktól, nem értettem, hogy hogyan működnek, nem hallottam róluk jó előadást, vagy egy jó podcastet, ugye, amit most csinálunk, és utána viszont most megnézd meg, hogy hova jutottam. Aha. Hogy ahogy így Istennel jártam az utamat, utána az volt, hogy nyilván, ahogy egyre többet elkezdtünk beszélgetni, foglalkozni emberekkel, ugye a gyülekezetben is, ahol járok, vagy a Szombatötben is, így jönnek különböző emberek, és ott vannak a problémáik. És az ember segíteni akar, és az, ott vagy, imádkozol, keresed, és képzeld el, hogy egyszer így lerövidítem a történetet. Egy ismerősöm mesélt egy angliai lelkigondozói bibliaiskoláról. És akkor mondtam neki, én biztos, hogy nem megyek külföldre, én annyira jól vagyok, persze, mert féltem, hogy az angolom mennyire jó, hogy egy egész ilyen képzést meg tudok-e csinálni, lelkigondozós tudott teleszak, szóval meg tudom egy csinálni, én biztos, hogy nem, meg ilyesmi. De képzeld el, hogy az Isten nem engedte kiverni a fejemből azt a gondolatot. Bárkivel beszéltem, bármilyen könyvet olvastam, újra és újra arról szólt, hogy mozdulj, menj, én küldelek. Nem tényleg, tudod, amikor így próbálod lerázni, megmagyarázni, kimagyarázni.
1: De folyton szembe jön. Sehogy
0: sem tudod. Igen. És akkor egy fél év ilyen birkózásom volt az Istennel, mire csak így ki tudtam mondani a végén, hogyha ha tényleg azt szeretnéd, akkor segíts. És mert az egy viszonylag drágább képzés volt, körülményeim nem úgy voltak, és egyszerűen minden így összeállt. A pénz összejött, a körülmények úgy alakultak, és kimentem, és aztán ráébredtem, hogy a sok fájdalom meg a múltamnak a sebei miatt nagyon féltem ezektől a témákból, témákkal kapcsolatban.
1: De ahogy Isten, tehát, hogy féltél ezzel találkozni?
0: Igen.
1: Aha.
0: Nagyon.
1: Az, amit az imént mondtál, Áron, hogy azt mondtad, hogy akkor segíts, ha tényleg ezt akarod, ha ez a terved velem, akkor segíts. És akkor ezek szerint ebből a szempontból is érvényes az, hogy kérjek még akkor is, hogyha az Isten tervét akarja nekem mutatni, és én azért félek, mert úgy érzem, hogy nem alkalmasak a körülményeim bennem vagy körülöttem, vagy a körülmények bennem vagy körülöttem, akkor is kérjek, mondjam azt, hogy Isten, akkor segíts, mutasd meg nekem, hogyha ezt akarod, és ez a terved velem, kérlek, tedd egyértelművé.
0: Igen, de még nem is csak azért imádkozhatsz, hogy tegye egyértelművé, hanem azért is, hogy segítsen megfordítani a szívet, hogy engedelmeskedni tud. Azt mondja az Isten igéje, hogy ő munkálja az akarást, és a véghez vitelt is, amiben, hogyha a környezetét megnézed annak az igének, akkor csak azt mondhatja az ige, hogy Isten segít még abban is, hogy tudd őt követni. Figyelj, annyira jó, nem egy szerető apa, most gondolj bele, unokaöcsém itt van. Én nem csak azt akarom, hogy így dirigálok neki, és azt csinálja, ami tudom, hogy neki jó, hanem oda jövök mellé, elmagyarázom neki, próbálok segíteni, mondom, hogy itt vagyok, fogom a kezed, akkor nem mész egyedül, hanem veled megyek. És ilyen az Isten is. Annyira jó, hogy képzeld, azt mondja, hogy ezek a legmélyebb döntések, meg akik mi vagyunk, azok a szívhez kötődnek a Biblia szerint. És azt mondja, hogyha végignézed a szívvel kapcsolatos igeverseket a Bibliában, akkor újra és újra azt fogod találni, hogy a szívet Isten formálja. Te nem tudod kicserélni a szívedet. De Istenhez oda tudod hajtani a szíved, vagy közeledni hozzá, és ahogy az Isten jön, és meggyőz, és beszélget veled, mint ahogy én az unokaöcsém mellé oda jövök, és elmagyarázom, hogy figyelj, Olika, ez most nem jó, már ne edd meg a 80. édességet, mert nagyon fog fájni a pocid, és gyere inkább ezt és azt, amaszt. Ugyanígy az Isten mellénk jön, és segít meggyőzni. Figyelj, Petra, nekem sokszor van olyan, hogy nincs kedvem azt csinálni, ami a feladatom, vagy amit úgy érzem, hogy kihívás, és hogy Isten hív.
1: De
0: hív
1: jó,
0: rá.
1: Ezt mondod.
0: És ilyenkor csak teljesen őszintén, ha van egy szerető apa, aki nem csak egy dirigáló, kiosztó,
1: kritizáló, igen,
0: hogy na tudod, ez a vagy megcsinálod, vagy nem, vagy engedelmeskedsz, igen. Vagy nem.
1: Én is amíg meg tudtam csinálni, ilyen... ne nyavajogjál. Tudom.
0: Na igen, de hogyha te szeretsz valakit, akkor biztos, hogy nem ezt csinálod. Ugye a mentorlok is sok embert, pont ez az, hogy mellé jövök, szeretem, kivárom, szabad akaratot adok neki, hagyom, hogy megérjen a szívében egy döntés. Figyelj, te is tudod, nem? Ha valamit ráderőltetnek csak azért, mert meg kell csinálni, az körülbelül addig is fog tartani.
1: Ezt olyannyira tudom, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, hogyha muszáj.
0: Így van. De épp ez az, hogy van, tehát a bibliai akaratnak, meg a gondolkodásnak is több szintje van. Van egy, amit így a fejben eldöntünk, tudod, hogy akkor én na ezt most megcsinálom, és tudom, hogy kell, de az mindig erőfeszítés. De amikor valamit szenvedélyből csinálsz, gondolom te is ezt a rádiózást nem azért csinálod, mert nem tudom, bele vagy kényszerítve x éve.
1: Nem, én ezt szeretem.
0: Hanem mert azért, mert ez te vagy, ez a szenvedélyed. Ugye így is lehet legjobban felismerni az első út, hogy mi is az elhívásod, mire teremtett Isten, hogy mi az, ami úgy szenvedéllyel tudsz csinálni, amiben jól érzed magad, amiben úgy önmagad tudsz lenni. És ezek a dolgok hiába feladatok, és nyilván fáraszt, de közbe tölt is. És de ezek olyan dolgok, amik így a szívünk mélyéről jönnek, és amikor úgy nem tudok megérkezni egy döntéshez, vagy tudom, hogy nem kéne csinálni, és mégis csinálom, vagy tényleg kell egy döntés, akkor én leszoktam térdelni, és imádkozok. És ugye a Istennek itt van a Szent Szelleme, ami a Szent Háromságnak ugye a harmadik személye, az Atya, Fiú, Szent Szellem, és a Szent Szellemről mondja a Biblia azt, hogy ő segít meggyőzni téged, hogy mi az, ami jó, mi az, ami helyes, mi az, ami tényleg neked a legjobb. És akkor el szoktam ezen imádkozni, keresem az Istent, olvasom Isten igéjét, és tudod, van az a pillanat, amikor úgy összeáll a szívedbe valami, és eddig nem tudtad meghozni szívből azt a döntést. De aztán így ott vagy, és azt tudod mondani, hogy jó, most engedek, és tudom. És úgy valahogy elvégződik a szívedbe. Nehéz így a szavakat jól megtalálni, de talán érted, hogy miről beszélek. És én így szoktam könyörögni. Szóval persze vannak olyan kisebb-nagyobb döntések, amiket csak el kell dönteni, és meg kell csinálni. De ezek a mélyebb dolgok, amik így ott vannak, és úgy minden ellenáll a szívedbe, Isten csak ad időt, hogy ezen végig menjünk. Nem egy ilyen irreális, kikényszerítős, leuralós, uralkodó ő.
1: Tehát tudunk útmutatást kérni, tudunk egy spotlámpát kérni, hogy világítsa meg az Isten azt, amerre mennem kell, ami valóban az enyém. Erősítsen meg abban, hogy jól érzem azt, amit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ilyenkor a legjobb az, hogyha szólunk hozzá, hogy mutassam meg az utat. Nagyon sokszor hallottam azt is már a hitem szerint, benne hitben járó emberekkel történő beszélgetések alatt, hogy az Isten szereti, hogyha challenge-elik őt, úgymond. Tehát, hogy azt mondják, hogy na akkor, hogyha tényleg ezt akarod, akkor mutasd meg, mert itt most már nekem minden veszve látszik. Mutasd meg, hogy tényleg így, mutasd meg magad. Mutasd meg a mindenhatóságot. Én ettől mindig egy picit fázom, hogy merek én ilyet mondani az Istennek, hogy na hát akkor mutasd meg, hogy ki vagy te. De közben mindig azt mondják a hitbe járó emberek, hogy erre szükség van, és az Isten ezt szereti. Ez most úgy kapcsolódik az elhíváshoz, hogy nyilván akkor ebben is lehet segítséget kérni tőle.
0: Így van, de ez tényleg abból az Isten képből jön, hogy akkor én egy ilyen szigorú, nem tudom milyen Istennel
1: de gondolok. De aztán kikapok majd, tudod?
0: Igen, tehát hogy így tényleg, ha az emberben így átfordul, és hogy olvasod így a Bibliát, nyilván ott van Isten uralkodik, a legnagyobb, leghatalmasabb személy, aki az egész világot teremtette. Na mégis rengetegszer atyaként, apuciként, egy bensőséges apaként ebben a kapcsolatban gondolkozik a Biblia, és apaként vagy, még nem vagyok apa, de hogy miért ne segítenék, vagy miért lenne az, hogy így amikor a fiam vagy a lányom elbizonytalanodik, akkor ne lépnék mellé, és azt mondom, hogy figyelj, érdekel, hogy ki is vagy valójában, vagy visszajelzés kell arra, hogy ki vagy, akkor gyere, üljünk le, beszélgessünk, vagy gyere, elviszlek olyan helyzetekbe, ahol meg tudom neked mutatni, hogy miben vagy erős. Ugye, hogyan tudja az ember felismerni, hogy ki valójában, hogyha most az önismeret kérdésébe is belehelyez Isten különböző helyzetekbe, amikor így felismeréseket kapsz, hogy fú, ebben a körülményekben nagyon jól érzem magam. Például én ugye a mostani így elhívásomból, vagy munkámból, vagy ahol éppen állok az életemben, elég sokat beszélek emberek előtt. De ez igazából már amúgy ott volt visszamenőleg az iskolában, a versmondó versenyeken, egyetemen demonstrátorként tanítottam. Tehát mindig ott volt valahogy, hogy a beszéddel nem volt problémám, vagy egy másik terület, és akkor ez is benne van, hogy hogyan ismerjük föl, hogy kinek teremtett Isten, hogy mik azok az erősségek, amik olyan természetes képességekként ott van. Mert hogyha tényleg te készítesz valamit, akkor az bizonyos körülményekben vagy helyzetekben jól fog működni az autóra is, hogyha visszatérünk. És ez mondjuk vicces sztori, hogy bennem mindig volt egy ilyen vezetői dolog. Én mindig szerettem vezetni, csapatot alkotni, kitalálni rendszereket, és ez már kijött nálunk az oviban is. Anyukámnak volt szülinapja, képzeld el, akkor nem tudom, oviban lett volt, tehát azt hiszem középsős voltam, és láttam a tévében egy hirdetést, hogy akkor most valamilyen speciális porszívó, és tudtam, hogy anyukám nem jó a porszívó, és akkor kitaláltam, hogy én veszek neki egyet a szülinapjára. És mit csináltam az oviba? Alakítottam egy csoportot, és akik a barátaim vagy a játszótársaim akartak lenni, azoknak be kellett lépni. És a belépésért havidíjat szedtem 4 évesen. 20 forintokat, vagy 10 forintokat.
1: Ügyes.
0: Amíg az egyik adik, ha nem jött be ordibába, hogy a gyereked miért lopja el az én gyerekemnek a pénzét. Szóval, de hogy érted, hogy bennem volt ez a szervezkedés, ez a csapatot csinálunk, le van egy ilyen elképzelésem, és akkor azt megvalósítani. Na az oviban, érted? Ma ugyanez vagyok. Vannak nagy álmok, vannak olyan dolgok, amik előttem vannak, és így szívesen harcolok értük, szívesen álmodok, szívesen találok ki rendszer, szívesen hívok meg másokat ebben, és ez már így úgy a részem, tudod, ez én vagyok.
1: Nagyon értem, amit mondasz. Igen, nagyon értem, amit mondasz, mert hogyha én ennek a mesdjének a mentén visszagondolok az életemre, én ugyanúgy szavaltam, mesemondó versenyen voltam, alsó tagozatban, engem állítottak ki az oviban, a három nyulak közül én voltam az egyik nyúl, aki szerepelt, aztán 9 éves voltam, 8 vagy 9, amikor kaptam egy mikrofont, amit egy 2 kazettás magnóban lehetett használni, szóval így most, hogy ezt mondod, végül is tulajdonképpen nekem, mint egy leszálló pálya ki volt jelölve ez az út, nekem is.
0: Igen. És nyilván, hogyha ha mondjuk egy autót is megtervezel, akkor most egy városi használatra, vagy egy elektromos autót, amin tudod, hogy kb. Mi az, amennyit el lehet vele menni, nem azzal fogod bejárni Európát, vagy egy versenyautót, ami arra is, nyilván ezek az különböző autók is azokban a környezetekben mennek a legjobban, és az egyik legjobb módja elindulni, felfedezni azt, hogy ki vagyok, hogy jó, akkor milyen erősségeim vannak, mi az, amiben jó vagyok, mi az, amit szenvedéllyel csinálok, amiben úgy ez a flow élményem megvan, és milyen olyan képességeim, ajándékaim vannak, ugye majd ehhez jön hozzá, hogy akkor ezt hogyan tud Isten tovább vezetni, de hogy mik azok az ajándékok, képességek, amiket Isten adott, és nyilván, hogyha te nagyon jó vagy a beszédben, az önkifejezésben, a beszélgetés, ezek mind olyan dolgok, amik kellenek ahhoz, amit most csinálsz, és ezek egy jó alap elindulni ahhoz, hogy jó, akkor valószínűleg ebben az irányban Isten azért ad nekünk mindig valamit, a Biblia ezt talentumoknak, ajándékoknak, vagy ilyen, mintha befejeztetne az életünkbe Isten, hogy azokat felhasználjuk, és másoknak áldás legyen, másoknak is segítsünk ezekkel.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezeket a jeleket? Tehát, hogyha most azok, akik hallgatnak minket, elkezdenek gondolkodni, hogy aha, nekik mit mutatott a gyerekkoruk, mit mutatott az óvoda, az iskola, a kezdeményező készség, vagy annak hiánya, inkább a csendesség és a belső munka, hogy kinek mire világított rá így a jó sorsa és az Isten, hogyha elkezdi ezeket így szemezgetni és nézegetni, akkor hogyan tud segítséget kérni abban, hogyha esetleg bizonytalan, hogy most jól gondolom ezt? Ez lehet az én elhívásom, hogy ne vigye magát tévútra, értesz, mire gondolok?
0: Persze, persze, és ez nagyon fontos is, és jó kérdés. Én bátorítanék mindenkit, aki ezen a témában így csak szívesen leülne és gondolkodna ebben, hogy vegyen egy üres lapot, üljön le a kis asztalához, vegyen egy tollat a kezébe, mondjuk első feladatként írjon össze 5 olyan talentumát, vagy képességét, vagy erősségét, amiben ő mondjuk jó. Ez legyen, nem tudom, jó vagyok a vezetésben, logikus gondolkodás, vagy kommunikációs képesség, bármi más is lehet. Aztán mondjuk írjon fel 5 olyan helyzetet, amiben nagyon szeret lenni. Aztán mondjuk azt is lehet, hogy feltett egy olyan kérdést magának, hogy na mások hogyan látnak engem, mi az, amit visszajelzésként szoktak tenni. Ugye az egyik legjobb ilyen mód, ami így segít nekünk a realitásban maradni, hogyha hozzánk legközelebb álló embereket, akik úgy igazán ismernek, leülni velük. Én ezt megcsináltam a feleségemmel is amúgy, de hogy leülsz és megkérdezed, hogy figyelj, segítenél, szerinted mi az, amiben én jó vagyok, amiben mondjuk kiemelkedő vagyok, vagy amiben úgy azt éreznéd, hogy az mondjuk segítség neked, amikor melletted vagyok, és a külső visszajelzések is nagyon sokat segítenek, és akkor itt jön rá még az, hogy akkor de amúgy itt van az élő Isten, aki meg segíteni akar, és ahogyha ha az ember úgy van vele, hogy ugye az egésznek az alapja szerintem az Isten vezetésével kapcsolatban, itt is van egy igevers, ami mindig forog a szívembe, de most nem mondom el csak a lényegét, hogy a Róma 12-ben, a Róma beliekhez írt levélnek a 12. fejezetének az első 2 verse beszél arról, hogyha igazán meg akarod ismerni, hogy mi az Istennek az akarata, a jó, a tökéletes, ami a te életedre vonatkozik, ott 2 feltételt mond. Az első az, hogy te, akit, amit te szeretnél, aki vagy, azt vidd oda, mint egy ilyen áldozat, hogy mondd azt, hogy itt vagyok, én ezt akarnám, ez vagyok én, de én ezt oda teszem, hogy, hogy legyen meg inkább az, amit te szeretnél. A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy van egyfajta gondolkodásmód, ahogyan te gondolkodsz magadról, a világról, ahogyan itt most működnek a dolgok, és azt mondja az az igevers, hogy, hogy annak, hogyha engeded, hogy Isten megváltoztassa, akkor az változást fog hozni az életedbe. És igazából ez a két ilyen fő feltételt, vagy mond ebben az igében az Isten, hogy figyelj, akarod-e azt, hogy mondjuk én mondjam meg, hogy mi a legjobb? Akarod-e igazán tudni, vagy csak így ragaszkodsz a saját biztonságodhoz, elgondolásodhoz, hogy mások mit gondolnak, vagy mi az, ami úgy kényelmes, vagy neked jónak tűnő. A másik meg az, hogy hajlandó vagy-e megváltoztatni azt a gondolkodásmódot, amiben benne vagy. És hogyha ebben csak így adjuk magunkat, hogy Uram, igen, te mondd meg, hogy mibe vagyok, segíts megtalálni, és igen, kész vagyok arra, hogyha eddig így gondoltam, akkor utána másképp gondolom, mint ahogy én is. Eddig azt gondoltam, hogy ebben vagyok jó, erre kéne mennem, ez lesz jó, ettől fog megváltozni a világ. Vagy tényleg elhiszem, hogy te elkészítettél különböző dolgokat, és engem érdekel, és meg akarom ismerni, és hogyha kell az életről, a pénzről, a családról, a munkáról való gondolkodásmódomat is hajlandó vagyok megváltoztatni. És hogyha ez így benne van az emberben, akkor így a Istennek van egy ígérete, hogy akkor meg fogjuk ismerni, hogy ő mit gondol, és hogyan, és ebben a vele való közösségben fog minket vezetni.
1: Ide hozzátenném azt, hogy nagyon fontos, akik még csak közelednek a hit felé, vagy még nem tértek meg, vagy nem hitben járok, de hát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten és módon halad a maga tempója szerint e felé. Szóval nagyon fontos tudni azt, hogy tisztába tegyük, hogy ez az Isten, akiről mi beszélünk, és az Isten önmagában nem egy büntető rossz fej Isten. Ő nem akar megleckéztetni, nem akarja, hogy te elessél, nem akarja, hogy megtörölhesse a vérző orrodat, és ezért elgáncsol. Ilyenről nincsen szó. Nem fogja soha azt mondani, hogy na ugye én megmondtam, és nem fog csak azért egy akadályt gördíteni eléd, hogy aztán azt mondta, hogy na tessék, megint hülye voltál. Tehát erről nincsen szó, tehát az, amit te idáig elmondtál, azzal kapcsolatban egy nagyon fontos hozzáfűzni való tudok én hozzátenni a magam tapasztalatából, és abból, hogy amikor az ember a hit felé gyalogolva, félig világiként, de mégsem most már az nem igazán világiként, sokkal inkább hívő emberként, Isten szerető emberként, hogyha elgondolkodik ezen, akkor ez az egyik sarokpont szerintem, hogy ő nem akar megleckéztetni, tehát hogy ami nehézség jön, az vagy a mi választásunk, vagy egy másik sztori, mert ugye mindig van választásunk, és ezt minden epizódban elmondom, hogy szerintem az Istenben ez a legfantasztikusabb, hogy mindig azt mondja, nézd, válasz, megmutatja azt is, hogy melyiknek mi a következménye, és akkor sem bánt, hogyha rosszul döntöttünk idézőjelben. Szóval ez azért ad bátorságot, amit mondasz, nekem is, meg szerintem sok embernek, mert azt tudni kell, és ezt el kell fogadni, az Isten jó, tehát hogy különben nem volna lényeg értelme az egésznek, és hogyha az Isten jó, már pedig igen, akkor ő meg fogja mondani, hogy mi a terve, és az a terv biztos, hogy jó, és biztos, hogy az a legjobb nekem.
0: Ez
1: tehát, hogy ahol egyfolytában óra bugok, a kezemre csukják az ajtót, lekicsinyelnek, nem becsülnek, nem fizetnek meg, nem érzem jól magam, rossz érzésem van tőle, ugye az érzések nagyon jó iránytű, hiszen oda kapcsolódik a szívünkhöz, akkor ott nincs dolog, akkor az nem az. Szóval, hogy vannak szerintem olyan jelek vagy dolgok, amik nagyon jól tudnak segíteni abban, hogy detektáljuk azt, legalább azt, hogy nem vagyunk a helyünkön, és akkor már sokkal nagyobb lendülettel ül az Isten ölébe az ember, és mondja azt, hogy jó, akkor tedd már meg, hogy segítesz. Nem?
0: Igen, abszolút így van, meg annyira jó, így sokszor eszembe jut, így nem tudom, én lehet, hogy ez így béna kép, de én nagyon így el tudom képzelni, mint amikor én sportoltam, és akkor volt olyan, amikor voltak nézők, tudod, és úgy buzdítják a csapatot. Egy jó foci meccsre, én szoktam kiállni meccsre is, és így tényleg ott van Isten, és így támogat, igen, meg tudod csinálni, igen, van jobb, igen, készítelek, igen, szeretlek, és tényleg Tehát, hogy nem valami rosszba bele akar kényszeríteni, mert tényleg sokszor úgy érződik, hogy jaj, de miért kell már megint, meg persze az a jó, meg tudom én, de így vagy úgy, de nem, ő a legjobbat akarja. Én képzeld el, szóval nekem már így kialakult egy ilyen belső meggyőződés, ami érdekes, most, hogy így beszélgetünk, tudom jól megfogalmazni, hogy én már szerintem eljutottam oda, hogy kevésbé akarom a sajátomat, mint az Istenit. Így visszanézve így az életemre, annyi olyan pont volt, amikor így egy-egy helyzetbe máshogy

0: döntöttem volna, de Isten egyértelműen szólt, és minden alkalommal, ezt tényleg őszintén tudom mondani, minden alkalommal, amikor az Isten mellett döntöttem, kiderült, hogy az volt a jobb kimenetelű döntés. Nem is feltétlenül rövid távon. Mert például mondtad, nagyon jó, amit mondtál, hogy ha azt érzem, hogy be vagyok szorulva egy helyzetbe, egy közösségbe, vagy egy munkahelyre, ahol bántanak, nem becsülnek meg, és mi, akkor az valószínűleg nem a te helyed. De nekem volt olyan, amikor ilyen helyen voltam, és kész volt, el akartam jönni onnan, váltani akartam, és nem is értettem, hogy miért kerültem oda, és akkor ahogy így imádkoztam, így Isten újra és újra azt mondta, hogy a helyeden vagy, még nincs itt az ideje, hogy elmenj, és ilyen igeversek jöttek, amikor imádkoztam, Isten mindig csak ebben adott békességet, és akkor így miért szívadsz, miért kell ebben még benne lennem, aha, miért van az, hogy akkor még
1: nélkülözök, szűkölködök, rosszul érzem magam.
0: Csak igen. Hol van a jó Isten? Hol igen. Van a jó terved? És képzeld el, hogy így például ez a közösség, amelyikre most gondolok, így ott vannak a legjobb barátaim, és ott van a változás. És igen, nem egy-két év alatt változott meg, de Isten nem mondott ne erről a közösségről. És igen, Isten amúgy azt szerintem meg kell érteni, hogy az Isten nem csak személyekbe gondolkodik, sőt, a Biblia gondolkodása az sokkal inkább közösségi. És van az, hogy a közösségnek az előre meneteleért egyéni áldozatokat kell hozni. De Isten nem azt mondja, hogy nem marad az adósunk, hogyha te egyéni áldozatokat hozol, hogy egy közösség előre tudjon menni. Figyelj, te is tudod, hogy amíg benne vagyunk sokszor, az, hogy én amit teszek, az én részem, ami hogy csak a közösségnek jó legyen, az nem mindig a szexi része, nem mindig a mondani, hogy de el tudtam volna képzelni magamnak. De ahogy az a közösség előre megy, és hogy együtt megyünk előre, az azt mondom, hogy ó, igen, ezért úgy az egész megérte. És annyira jó, hogy így visszanézve pár év, azért ez egy évek teltek el így, és annyira jó nézni, ahogy az így megváltozott, megújult, ahogy előre megy, ahogy Isten nagyon sokat formált engem, hogy mit jelent vezetőnek lenni, hogy mit jelent kitartani valaki mellett, hogy mit jelent tényleg csak így szeretni akkor is, amikor nehéz, és mind ilyen skillek, meg mindaz, amit ott megtanultam, nem cserélném el semmire. És most meg, ahogy így áttört, ahogy megváltozott, a világ legjobb helye is, nem hagynám el. Aha. Szóval így ezért is fontos, hogy igen, vannak ezek az emberi érzékelőikénk, de hogy Isten nélkül az emberi érzékelő az olyan, mintha féllábasak lennénk. A két láb az kell. Az emberi érzékelő, hogy miben érzem jól magam, miben vagyok jó, hogy nyílnak ki ajtók, ahogy megyek előre, mi így emberileg végig gondolom, hogy mi az, ami jó, és utána van még az isteni érzékelő, ami meg nyilván csak a vele való közösségben működik, de a kettő együtt az működik.
1: Áron, említetted az időt, mert ez tényleg csodálatos, és egyébként szerintem nagyon sokan felismerünk belőle pontokat, amik egyeznek a saját életünkkel, élettörténetünkkel, helyzetünkkel. De említetted az időt, hogy ugye évekig történt ez, és hogy várni kell, mert még nem jött el az idő. Ez azért van, mert az Istennél nincs idő, csak itt a Földön van idő? Tehát, hogy ez a folyamat, ez csak nekünk tűnik hosszúnak, mert egyébként azon a másik síkon, ahol Isten létezik, ott nincsen ilyen, hogy hét, meg hónap, meg nap, meg órák, meg nem tudom.
0: Szerintem ez benne van, ez a magyarázata, hanem az, hogy az életnek van egy olyan természete, amit a mai korban, most hogy ezt mondom, de hogy amit ma mi nem szeretünk hallani. Tehát mi azt szeretjük, ha gyors, ha könnyű, ha nekem egyszerű, ha nem kerül erőfeszítésbe, kényelmes, erről szól minden termék, szolgáltatás, amit igénybe veszünk, e körül forog. De az élet nem így működik. Tehát gondolj el egy sportolót, vagy most te is, amit te csinálsz. Ahogy idáig eljutottál, az nem arról szól, hogy mindig a legkönnyebb utat, a legkényelmesebbet, mindent eléd raktak, hanem kitartást. A kitartás, kemény munka, felállás, megbocsátás, újrakezdés, harc, de vagy egy sportoló is. Sokszor a Biblia amúgy egy sportolóhoz, egy maratonfutáshoz hasonlítja azt, amiben benne vagyunk. Hát arra is föl kell készülni, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ahhoz nem úgy van, hogy hogy akkor majd én hirtelen oda fogok pottyanni, és hirtelen én leszek a legjobb rádiós, vagy a legjobb pénzügyi szakember, vagy a legjobb szülő is, akár most bármit mondhatnék. Annak van felkészülés része, amivel meg kell tanulni, ahhoz tapasztalni kell. Ugye olyan tudunk legjobban tanulni, kipróbálom magam, nem csinálom tökéletesen, azok elrontom, és abból tanulok, hogy hogyan kéne jobban csinálni, nem? De hát ez nem kényelmes. Ki az, aki szeret úgy biciklizni a legelején, hogy még nem tud biciklizni? De ahhoz, hogy tud biciklizni, az el kell esni párszor, hogy megtanult, hogy hogyan lehet biciklizni.
1: Meg hogy hogyan kell esni, hogy ne sérülj meg.
0: Az így van. Ez is igaz. De, ez is igaz. De. És az időben...
1: Mert bocs, de hogyha belegondolunk, a cselgáncsnál először esni tanítanak meg. Legelőször esni tanítanak meg. Igen. Szóval ez tök érdekes dolog, igen. Bocs, folytasd.
0: Nem, csak az idővel kapcsolatban ezt szerettem volna így a gondolatot befejezni, hogy ha az ember...
1: A szükséges tanulási folyamat az idő.
0: Uh-huh. Igen, meg hogy nem kell azt annyira forrón enni azt a kását. Szóval ez egy bizalomjáték is. Uh-huh. És ez egy kapcsolódási bizalmi dolog, hogy akkor is, hogyha nem úgy van, mint tehát az, a Biblia beszél ilyen érettségben különböző korokról, gyerekkor, ifjúkor, felnőtt érettkor, és a gyerekkor az, amikor egyből hisztizek, ha nem kapom meg azt, amit akarok, nem? Uh-huh. De egy felnőttként tudom, hogy van folyamata, van, ami befektetéssel jár, ha szeretnék egy lakást venni, arra föl kell készülni, ahhoz gyűjteni kell pénzt, ahhoz vannak részek, és hogy az időzítésben meg kell tanulni, mert a Biblia azt mondja, hogy ezekben az időbeli eltolódásokban Isten formál minket. És amikor felmerjük tenni az őszinte kérdéseinket, hogy mit, miért, hogyan, és neki föltesszük, akkor Isten válaszol, és mélységében jobban megismerjük őt. És nekem is olyan dolgokban, amik nem úgy történtek az életemben, akkor is nem hiszem azt, hogy minden nehézség és minden fájdalom, meg minden ilyen dolog az Istentől van. Az egy helytelen istenkép. Én nem hiszem azt, hogy Isten ilyen bántásokkal, mondjuk egy bántalmazáson, vagy egy nem tudom, min keresztül tanítana minket. Az az ellenségnek a munkája, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ez az ellenség munkája. De azt mondja Isten igéje, hogy ha Istennel tudunk abból is tovább menni, ha vele próbáljuk meg feldolgozni, akkor ő mindent a javunkra tud formálni. Bármilyen nehéz, bármilyen rossz dolog is legyen, ő azt át tudja formálni, hogy abból a helyzetből meggyógyítson, helyreállítson, és azon abból ki tudjuk szedni a legfontosabb dolgokat, amik ott lehetnek aztán az élet hátizsákunkban, mint tanulságok, mint kulcsok, amik később jól jöhetnek.
1: Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez az a beszélgetés, amit sokszor is többször vissza kell hallgatni, értelmezni magunkban, keresgetni ezt szerint akár a Bibliában, vagy akár a kis lelkünkben, a gondolatainkban, a múltunkban, az életutunkban, úgyhogy Kövesdi Áronnak nagyon kiemelten és különösen köszönöm, hogy ránk ért. Imádtam ezt a beszélgetést, Áron, köszönöm szépen.
0: Na jó, én is köszönöm, mindig jó veled beszélgetni, Petra.
1: Köszönöm szépen. Az Elhívásban rejlő erő sorozatunkban ma a Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatot egyik vezetője volt a vendégem.

0: te nagyon.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
1: Időjárás.
0: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hét István Dániellel.
1: A Bulvár és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvár és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek,

0: hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
1: Tömegek özönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízió. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. A

Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi életnyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Novembertől jelentősen emelkednek a pótdíjak a budapesti közösségi közlekedésben. Fontos budapesti közterületek kerülnek vissza a főváros kezelésébe. Egy hétvégére különleges budapesti épületek nyílnak meg a látogatók előtt. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. November 2-ától jelentősen többet kell fizetniük azoknak, akiket érvényes jegy vagy bérlet nélkül ellenőriznek a budapesti közösségi közlekedésben. A BKK pótdíjai 20-25%-kal emelkednek, miközben több bérlettel rendelkező utasokra vonatkozó kedvezményes összeg változatlan marad. Aki a helyszínen vagy az ellenőrzést követő két napon belül rendezi a pótdíjat, annak a jelenlegi 12.000 helyett 15.000 forintot kell fizetnie. Ha erre csak később, de 30 napon belül kerül sor, 25.000-ről 30.000 forintra emelkedik az összeg. 30 napon túl továbbra is 50.000 forint lesz a pótdíj. Változik az a kedvezmény is, amelyet akkor lehet igénybe venni, ha a jegy nélkül utazó még aznap havi bérletet vásárol, majd azt két napon belül bemutatja. Ebben az esetben a jelenlegi 6.000 helyett 7.500 forintot kell fizetni. A negyedéves, illetve az érvényességi idő alatt vissza nem váltható bérletekhez kapcsolódó kedvezményes pótdíjak ugyanakkor nem emelkednek. Nem változik a helyzet azoknál sem, akiknek van érvényes bérletük, csak az ellenőrzéskor nem tudják bemutatni. Ha a havi bérletet 5 napon belül igazolják, továbbra is 2000 forintot kell fizetniük, éves vagy negyedéves bérlet esetén pedig 1000 forintot. Erre naptári évenként legfeljebb 2 alkalommal van lehetőség. A BKK az emelést többek között azzal indokolja, hogy a pótdíjak legutóbb 2022. szeptemberében változtak, azóta pedig mintegy 30%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. A közlekedési központ szerint emiatt a bírságok reálértéke és a blitzeléstől visszatartó hatás is csökkent. A társaság számításai szerint a novemberben életbe lépő változtatás évente mintegy 560 millió forinttal növelheti a bevételeket. Emellett arra számítanak, hogy a magasabb pótdíjak több utast ösztönözhetnek, jegy- és bérletvásárlásra is. A BKK a fővárosi közösségi közlekedés likviditási helyzetére hivatkozva sürgős döntést kért, az emelésről szóló határozatot pedig Karácsony Gergely főpolgármester már aláírta. Visszakerülnek a fővárosi önkormányzat kezelésébe az 5. kerület legfontosabb közterei, valamint több 22. kerületi dunaparti ingatlan. A kormány döntéséről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be, aki szerint ezzel több korábbi hatáskör átruházást is korrigálnak. A változás egyik legfontosabb része a belváros kiemelt jelentőségű köztereinek helyzetét érinti. Ezek kezelését korábban a fővárostól az 5. kerületi önkormányzathoz helyezték át, a mostani döntés értelmében azonban ismét Budapest kezelésébe kerülnek. Hasonló változás történik a 22. kerületben is. A Háros út 1-3 szám alatti egykori laktanya, valamint a hozzá kapcsolódó dunaparti területek szintén visszakerülnek a fővároshoz. Ezeket az ingatlanokat 2022-ben adták át a 22. kerületi önkormányzatnak. Vitézi Dávid szerint a döntés lehetőséget teremthet arra, hogy ismét egységesebb szemlélet alapján kezeljék Budapest dunaparti területeit. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a folyópartok egységes fővárosi kezelése már Tarlós István főpolgármestersége idején is fontos várospolitikai cél volt. A mostani változtatás a kormány és a főváros közötti együttműködés szempontjából is jelentős lehet. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a korábbi állapot részbeni helyreállítása teremtheti meg az alapot ahhoz, hogy a fővárosi és az állami szereplők a jövőben közösen dönthessenek Budapest kiemelt közterületeinek és dunaparti ingatlanjainak fejlesztéséről. Egy hétvégére különleges budapesti épületek nyílnak meg a látogatók előtt. Olyan budapesti épületekbe is bejuthatnak az érdeklődők szeptember 19-én és 20-án, amelyek máskor egyáltalán nem, vagy csak ritkán látogathatók. A kulturális örökség napjai keretében egyebek mellett az Országház, a Sándor Palota és az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum is különleges ingyenes programokkal készül. Az idei rendezvény központi témája a veszélyben lévő épített örökség, valamint a történelmi épületek megújítása és új funkciókkal való megtöltése. A hétvége során országszerte műemlékek, középületek, paloták, múzeumok és ipartörténeti helyszínek nyitják meg kapuikat. Budapesten több olyan épület is látogatható lesz, amelynek belső tereit a nagy közönség csak kivételes alkalmakkor láthatja. Az Országházban mindkét napon különleges vezetéseket tartanak. Az érdeklődők az épület alaksori tereit is bejárhatják, emellett a Szent Korona és a koronázási ékszerek történetivel foglalkozó programot, valamint gyerekeknek szóló vezetéseket is szerveznek. A legtöbb program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, és a csoportok létszáma korlátozott. Szintén megnyílik a látogatók előtt a Budai Várban található Sándor Palota, amely a köztársasági elnök hivatalának ad otthont. A történelmi dísztermeket szeptember 19-én és 20-án délelőtt 10 és este 6 óra között lehet felkeresni. Ide nem szükséges előzetesen regisztrálni, ezért nagyobb sorokra lehet számítani. A hétvége egyik legkülönlegesebb programját az Iparművészeti Múzeum kínálja. A Lechner Ödön tervezte szecessziós épület 2017 óta zárva tart. Szeptember 20-án azonban néhány órára ismét megnyílik. A látogatók egy 11 állomásból álló útvonalon járhatják be a múzeumpalota központi részét, még a tervezett felújítás előtti állapotában. Az Iparművészeti Múzeumba kizárólag személyre szóló visszaigazolt regisztrációval lehet majd belépni. A jelentkezés szeptember 16-án nyílik meg. Az épület jelenlegi állapota miatt lift, használható mosdó és ivóvíz nincs, a bejárás során pedig több lépcsősort is érintenek. A kulturális örökség napjai budapesti programjai ingyenesek, a belépési feltételek azonban helyszínenként eltérnek. A népszerűbb épületeknél ezért érdemes előre ellenőrizni, hogy szükség van-e regisztrációra. Több mint 40 millió forintot fordíthat Józsefváros a Fidó Park és környékének zöldítésére. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő közösségi tér fejlesztéséhez Európai Uniós forrást nyert a kerület, a konkrét terveket pedig a környéken élők és a park használóinak bevonásával szeretnék kialakítani. A terület jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedben. A korábban elhanyagolt és funkció nélküli tér 2014-ben a Magdolna negyed program részeként újult meg. Ekkor egy ingyenesen használható ifjúsági és sportközpontot alakítottak ki, amely azóta a környék egyik fontos közösségi helyszínévé vált. A Fidó Parkban többek között rekordtáv focipálya, fitness eszközök és játszótér kapott helyet. Különlegessége a több funkciós közösségi pavilon, amelynek tetején gördeszkapályát alakítottak ki. A központ működésében szociális munkások is részt vesznek, így a park a sportolási lehetőségek mellett közösségi és szociális feladatokat is ellát. A következő fejlesztési ütem elsősorban a zöldítésre és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra koncentrál. Józsefváros a Just for Care nevű uniós projekt keretében mintegy 42 millió forintot fordíthat a Fidó Park és környékek közterületi fejlesztéseire, valamint kapcsolódó zöld programokra. Arról azonban még nem született végleges döntés, hogy pontosan milyen beruházások valósuljanak meg. Az önkormányzat október elejéig kérdőíven méri fel a park használóinak és a környező házak lakóinak igényeit. Az eredményeket később egy nyilvános eseményen ismertetik, majd önkormányzati, civil és helyi lakossági részvétellel munkacsoportot hoznak létre a konkrét javaslatok kidolgozására. A tényleges átalakításokra még várni kell, a tervek szerint a fejlesztések 2027-ben és 2028-ban valósulhatnak meg. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és a

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos, száraz idő várható, elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására, erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók.
0: Időjárás.
4: Napos, száraz idő várható, csak délnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come
1: akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tudd, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon, és néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vila Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy még a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Napos, száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Sokszor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklám hangzott el.
10: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik.
0: Időjárás.
10: Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. A az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
11: Már is tartol a Budapest Update, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Szeptember 16-a van, szokás szerint a kezemben a kalendárium, nyitom majd a mai napnál, hogy megtudjuk, mi mindenről híres ez, és aztán minden, ami Budapest. Freddie Mercury legendás budapesti koncertje 4K-ban tér majd vissza, hogy melyik moziban és mikor, ezt is elárulom, illetőleg majd arról is lesz szó, hogy egy évvel ezelőtt szeptember 20-án nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a Time Out Market Budapest, és erre bizony egy elég komoly rendezvényen emlékeznek. Jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 16-a van. 1893-ban 133 éve született a mai napon Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Budapesten látott napvilágot. 1917-ben szintén Budapesten orvosi oklevelet szerzett, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. A 20-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsom paprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat. 47-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rosszindulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora. A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét, Corvin Láncot és Kossuth díjat is átvehetett. 54 éve 1972-ben hunyt el Nárai Szabó István vegyészmérnök, a savánló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Budapesten hunyt el. Nárai Szabó István a Budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karán 1922-ben diplomázott, 26-ban pedig műszaki doktorátus szerzett. Ösztöndíja Berlinben és Manchesterben folytatott kutatómunkát, 31-től a Szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatója lett. 47-ben a magyar közösség tagjaként a köztársaság elleni összeesküvés alaptalan vádjával tartóztatták le. 4 évre ítélték el, majd 2 évre internálták. 56 után nyugdíjba vonulásáig a Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézet tudományos tanácsadója volt. Tudományos és kutató munkájának középpontjában a szilikátok szerkezetének felderítése és rendszer találnak kidolgozása állt. Nevéhez fűződik a savánló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálása. 133 éve született szintén a mai napon Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. A világban Sir Alexander Korda néven ismerik. 141 filmnek volt a producere, illetve rendezője. A brit filmipar egyik meghatározó alakja és a London Films brit filmstúdió alapítója. 129 éve hunyt el Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett. Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott, 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 71-től a Pesti Egyetem elemi matematikai előadója, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett a Tudományos Akadémia almanachjának szerkesztésében. 115 éve született szintén a mai napon Benedek

volt először válogatott, 43-ig 61 mérkőzésen 42 gólt szerzett. Tagja volt a 34-es és a 38-as világbajnokságon részt vett, és ez utóbbin ezüstérmet nyert magyar csapatnak. Sok emlékezetes közép-európai kupa mérkőzés hőse is volt. 1948-ban Olaszországba távozott, és ott is fejezte be labdarúgó pályafutását, majd edzőként dolgozott. Legnagyobb sikerét az 51-52-es idényben ért el, amikor a Juventusszal bajnokságot nyert. 92-ben a Ferencváros aranydiplomában tüntette ki az akkor 80 éves volt játékosát. Ma viszonylag zavartalan napsütés várható, legfeljebb csak a gomoly felhőzet növekedhet meg, a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy Freddie Mercury legendás budapesti koncertje 4K-ban tér vissza, újra mozivásznon látható majd a Queen történelmi fellépése.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Freddie Mercury legendás budapesti koncertje 4K-ban tér például vissza, újra mozivásznon a Queen történelmi fellépése. 40 év után teljesen restaurált változatban tér vissza a csapat 86-os budapesti koncertfilmje. A Freddie Mercury vezette zenekar legendás népstadionbeli fellépését megörökítő Queen Budapest világpremierével nyílik meg a budapesti klasszikus filmmaraton, majd szeptember 19-én a közönség is láthatja az Uránia moziban. A film egyik legemlékezetesebb pillanata ma is az, amikor Freddie Mercury magyarul énekelte el a tavaszi szélvizet áraszt kezdetű népdalt. 86. július 27-én olyan koncertet rendeztek Budapesten, amilyenre korábban még nem volt példa a Vasfüggöny mögött. A Queen a Magic Tour keretében lépett fel a Népstadionban, mintegy 80 ezer néző előtt, miközben a stadionon kívül további 10 000-ek próbáltak legalább valamit hallani az eseményből. A koncert azóta nem csak a magyar zene,

és kultúrtörténet egyik meghatározó pillanatává vált, hanem a Queen történetének is fontos fejezete lett. Ez volt Freddie Mercury utolsó turnéja a zenekarral, így a Budapesten készült felvételek ma már különösen értékesek. A fellépést megörökítő koncertfilm most olyan minőségben tér vissza, ahogyan korábban még senki sem látta. A teljesen restaurált Queen Budapest koncertfilm világpremierjét 2026. szeptember közepén tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nyitógáláján. Ez az esemény azonban zárt körű és csak meghívóval látogatható. Egy évvel ezelőtt 2025. szeptember 20-án nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a Time Out Market Budapest, amely az elmúlt 12 hónap alatt a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai és közösségi találkozó központjává vált. A Blaha Lujza téri ikonikus Corvin Palace első emeletén található Market első születésnapját szeptember 14 és 20 között egész héten át tartó programsorozattal, különleges ajánlatokkal, élőzenével és családi nappal ünnepli. A Time Out Market egy évvel ezelőtt azzal a céllal érkezett Budapestre, hogy egyetlen helyen tegye elérhetővé a város és az ország elismert séfjeinek fogásait és feltörekvő kulináris tehetségeinek különlegességeit. A közép- és kelet-európai régió első Time Out Marketjeként megnyílt gasztronómiai és kulturális központ az elmúlt egy évben hamar megtelt élettel. A 11 különböző konyha, valamint a bor, sör és spirit fókuszú bárok kínálata mellett zenei és kulturális programok, borkóstolók, sportközvetítések és családi események is hozzájárultak ahhoz, hogy a Market a fiataloktól a családokon át az idősebb generációkig sokak kedvelt találkozó helyévé váljon. Rendkívül izgalmas év áll mögöttünk, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a saját csapatunknak és a 11 éttermünknek. Az elmúlt egy évben folyamatosan figyeltük a vendégek visszajelzéseit, és ezek alapján alakítottuk a kínálatot és a programokat. Kellemes meglepetés volt, hogy a vártnál jóval erősebb helyi törzs közönség alakult ki, akik a változatos étel és italkínálat mellett a zenei, kulturális és családi programok miatt is visszatérnek. A Market így az elmúlt egy évben nem csak egy gasztronómiai helyszínné, hanem valódi közösségi térré is vált. Éppen ezért az első születésnapunkat sem egyetlen nap, hanem az egész héten át ünnepeljük, mondta Balog Olivér, a Time Out Market Budapest társ tulajdonosa. Közben Budapesten felavatták a Halhatatlanok társulata 8 új tagjának lábnyomát. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán 8 kiemelkedő művész lábnyomát helyezték el ünnepélyes keretek között. Az eseményen a társulat 30 éves történetét és a kulturális örökség fontosságát méltatták a résztvevők. A ceremóniára az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán került sor. Az idei évben 8 művész csatlakozott a társulathoz. Küles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművészek lábnyomát örökítették meg bronzban. Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja és az esemény műsorvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy a szervezet az elmúlt 3 évtizedben a minőség egyik oszlopává vált. Kiemelte, hogy a társulat egy nemes közösség, amelynek tagjai kizárólag olyan művészek lehetnek, akik sokat tettek a kultúráért, a művészetért és a társadalomért. Közben egy hétvégére ingyen megnyílnak Budapest máskor elzárt épületei, az Országházba is be lehet jutni. Szeptember 19-én és 20-án olyan budapesti épületek ajtaja is megnyílnak, amelyekbe máskor egyáltalán nem, vagy csak ritkán juthat be a nagy közönség. A Kulturális Örökség Napjai 2026 programjában az Országház, a Sándor Palota, az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum, egy működő áramalakító és több történelmi palota is ingyenesen látogatható lesz. Van azonban, ahová előzetes regisztráció nélkül esélytelen bejutni. Budapest tele van olyan különleges épületekkel, amelyek mellett akár naponta elsétálhatunk anélkül, hogy valaha látnánk, mi rejtőzik a kapuk mögött. Szeptember 3. hétvégén azonban rövid időre megváltozik a helyzet. A Kulturális Örökség Napjait idén tehát szeptember 19-én és 20-án rendezik meg. A kezdeményezés keretében országszerte számos műemlék, középület, palota, múzeum és ipartörténeti helyszín várja ingyenes programokkal a látogatókat. Az idei rendezvény központi témája a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Különösen azok az épületek kerülnek előtérbe, amelyek megőrzése, felújítása vagy új funkcióval való megtöltése komoly kihívást jelent. Fontos azonban, hogy az ingyeneség nem mindenhol jelent szabad bejárást. Több népszerű helyszínen előzetesen regisztrálni kell, máshol csak korlátozott létszámú csoportokat engednek be.
Szigorú parkolási szabályokra kell figyelni közben a budapesti repülőtéren. Bár a nyári szabadságolások véget értek, a repülőtéri utasforgalom ősszel sem csökken. A kellemesebb időjárást és kedvezőbb repülőjegyárakat kihasználva egyre többen választják a szeptember-októberi városlátogatásokat vagy az utószezoni tengerparti pihenést. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre induló autósoknak azonban nem csak az utazás előkészületeire, hanem a megváltozott és szigorodott parkolási viszonyokra is érdemes figyelniük. A terminálok közvetlen közelében érvényben lévő behajtási és parkolási szabályokat a többség mára megszokta. A tapasztalatok szerint azonban sokan még mindig nincsenek tisztában az érvényben lévő szabályokkal és tarifákkal, így az áthajtási idő túllépése kényelmetlen perceket és nem várt plusz költségeket okozhat. A terminál előtti szűkös ingyenes időkeret valóban mindössze annyira alkalmas, hogy gyorsan kiugorjon valaki az autóból egy csomaggal, de húzamosabb várakozásra vagy búcsúzkodásra már nincs lehetőség. Azt látjuk, hogy az utazók többsége már tudatosan keresi az alternatívákat, mivel sem a terminál közeli magas napi díjakat, sem a kapkodást nem szeretnénk felvállalni, számolt be róla Rácz Béla, a Mopark marketing igazgatója. A szakértő szerint az utóbbi években egyértelmű szemléletváltás történt az utazási szokásokban. A reptér közvetlen környékén található transfer szolgáltatást kínáló külső parkolók igénybevétele már nem csak a kisebb büdzsével utazók, hanem a családok és az üzleti útra induló körében is az egyik legnépszerűbb megoldássá vált. A reptértől mindössze néhány percre elhelyezkedő őrzött parkolókomplexumokból dedikált transferjáratok viszik a terminálig az utasokat és csomagjaikat, elkerülve a terminál körüli torlódásokat és költségeket. Többek között arra hívta fel a figyelmet a szakember, hogy érdemes ugyanúgy, ahogy máskor is parkolás közben kipakolni az utastérből a látható dolgokat, hiszen attól függetlenül, hogy ezek a helyek őrzöttek, ezek a csomagok ilyenkor sincsenek biztonságban. Nem sokára majd programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik.
0: Időjárás.
1: Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek, két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdés kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneláda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kiszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kiszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. A Bulvár és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget is helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Virab Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvár és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék. Mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük, ahol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amelyet délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátó pontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklástájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszent Ivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
11: Napos, száraz idő várható. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben vett őrizetbe 3 embert a központi nyomozó főügyészség. A kormányfő szerint az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az ügyészség egyelőre nem erősítette meg az információt. Jelinek Dániel cége pedig közleményében úgy reagált, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlenkezelés gyanúja. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, az észak-afrikai spanyol városban, Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfőjén lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3 meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
0: Időjárás.
11: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt.
12: És indulunk is, így van, egy manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a manna délelőtt most.
0: Élet, öröm, zene. Ez a manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Hogyan hatnak ránk az illatok? Ugye az mindenkinek megvan, amikor megérez egy illatot. Mondjuk egy olyan embernek az illatát, amilyen öblítőt használta, amilyen parfümöt használta, amilyen illatú volt a haja, a párnája, a kabátja az illetőnek, mondjuk egy olyannak, aki már nincsen velünk, azonnal fölötlik bennünk millió-millió emlék, millió-millió érzelem, és ez nyilván azért van, mert az illatoknak elképesztő hatásuk van a mindennapjainkra, és

gyakorlatok használata sokkal pozitív életet eredményezhet. Tehát, ha tudatosak vagyunk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, milyen illatok vesznek körül mondjuk közvetlen környezetben, tehát a parfümök, a testápolók, az öblítőszerek, az illóolajok, akkor már sokkal tudatosabban tudjuk, ha nem is irányítani az érzelmeinket, a viselkedésünket és a hangulatunkat, de befolyásolni mindenképpen. Fontos tehát az illatok alapvető megértése. Kulcsfontosságú ez ahhoz, hogy azokat helyesen tudjuk használni. Az illatokat így két kategóriába soroljuk, a kellemes és a kellemetlen illatok kategóriába. A kellemes illatok használata javíthatja a hangulatunkat, növelheti a kreativitást, segíthet a stressz csökkentésében. A kellemetlen illatok azonban negatív hatással lehetnek az érzelmekre, és akár az egészségre is károsak lehetnek. Az illatok érzékelése tehát, ahogy mondtam, a legősibb érzékszervünk és a szaglószervünk az egyik legérzékenyebb része az emberi testnek. Az illatok érzékelése az agyban történik, és az agyban tárolódnak az emlékek is, amelyekhez az illatok kapcsolódnak. Az illatok hatása az érzelmekre és a viselkedésre is megmutatkozik, és ezek a hatások az élet minden területén megjelennek. Ahhoz, hogy megértsük az illatokat, tulajdonképpen meg kell értenünk azt is, hogy ezek a mindennapi életünk részei, még akkor is, hogyha nem vagyunk tudatosak arra, hogy most éppen egy-egy illat megérzése után vagy annak hatására cselekedtünk, nagyon sokféle hatással vannak ránk, azonban sokkal bonyolultabbak ezek a hatások, mint amennyire azt általában gondoljuk. Az illatok nem csak kellemes vagy kellemetlen érzéseket tudnak kelteni bennünk, hanem befolyásolják az érzelmi, sőt a kognitív folyamatainkat is. Az illatok hatásait az illatok kémiai összetétele határozza meg, általában illóolajokból vagy szintetikus anyagokból állítják elő az illatokat, összetételüktől függően különböző hatásokat érhetünk el. Az illatok hatásai között szerepel a bizonyos már említett érzelmi hatás. Az illatok képesek kellemes vagy kellemetlen érzéseket kelteni bennünk, és befolyásolják az érzelmi állapotunkat is. Az illatok hatása azonban nem csak az érzelmi állapotunkat befolyásolja, hanem hatással van ezekre a bizonyos már említett agyi kognitív folyamatokra is. Képesek javítani a koncentrációt, a memóriát, segítenek a stressz enyhítésében, sőt a leküzdésében is. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy ezek nem csak pozitívak tudnak lenni, az illatok hatásai kiválthatnak allergiás reakciókat, akár fejfájást és szédülést is okozhatnak. Gondoljunk csak arra, amikor beszállunk egy autóba, és valakinek nagyon erős illatosító van a kocsijában, szédülünk, hány ingerünk lehet, vagy gondoljunk arra, amikor a szerelmes pár egyik tagja, mondjuk a hölgy tagja, a fiúnál, a férfinél ott hagy egy-egy parfüm spriccentésnyi kis illatmintát az adott szerelmesnek a párnáján, a ruháján, a törölközőjén, hogy az ő illata ott maradjon, és folyamatosan emlékeztes az illatot önmagára. Ez is egyébként egy működő dolog. Az illatok hatása az emberi érzékszervekre már régóta ismert tény. Ezek érzékelése nagyban befolyásolja mindennapjainkat, sőt az ételek ízét, azoknak az ízérzékelését is, az élményeket, az érzelmi élményeket, a kalandjainkat és az érzelmi állapotunkat. Fontos tehát odafigyelnünk arra, hogy milyen illatok vesznek körül bennünket, tudatosnak lenni arra, hogy mi ez az illat, amit szeretünk, melyik mire emlékeztet, melyik hogyan hat ránk, és így be tudjuk fogni ezt a szelet a vitorlánkba, és hogyha stresszoldást szeretnénk, hogyha egy kicsit kreatívabbá szeretnénk tenni magunkat, ha energikusabbá szeretnénk tenni magunkat, ha csökkenteni szeretnénk a stresszt, ha jobban szeretnénk aludni, akkor érdemes megfigyelni, melyik illat hat ránk így módon, és azokat használni.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak a mai főszereplője P.J. Woodhouse, a legendás és zseniális író, akinek a könyvét ezúton is nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, aki egy olyan igazi, jókedvű kikapcsolódásra, gondtalan kikapcsolódásra vágyik. A teljes neve Sir Pelham Greenville Woodhouse, 1881. október 15-én született, és 75-ben távozott el a földi világból. A legendás brit író elismert mestere volt az angol prózának, nagy tiszteletnek örvendett, mind a kortársak körében, mint Hilaire Belloc, Evelyn Voish, Roderick Kipling, vagy pedig a modern írók körében, mint Douglas Adams, Salman Rushdie, Terry Pratchett és Stephen Fry. Sherlock Casey találóan az angol irodalom cirkuszi bolhájának nevezte. Ezt a lekicsinlő meghatározást Woodhouse megkedvelte, és az egyik önéletrajzi jellegű kötetének ezt a címet adta. A The Times pedig úgy írt róla, tréfás zseni, akit az ő korában elismertek, mint a komédia klasszikus és vén mesterét. Manapság legismertebb a Jeeves és a Blandings kastélyos regényeiről és novelláiról, de Woodhouse tehetséges drámaíró, sőt dalszövegíró is volt, társszerzője és írója volt 15 darabnak és 250 dalszövegnek, vagy 30 zenés vígjátékhoz. Együtt dolgozott Cole Porterrel, az Anything Goes musicalen, és gyakran együttműködött Jerome Kernel és Guy Boltonnal. Ő írta a dalszöveg a Showboat Belly Bill című slágerhez is, társszerzője volt Molnár Ferencnek is, ő dolgozta át zenés színpadra a Játék a kastélyban című színművét. Az egyik kritikusa, J. Agate így fogalmazott, P.G. Woodhouse-t egy kicsivel Shakespeare alá sorolom, és tetszés szerinti távolságra mindenki más fölé. Ami pedig az életét illeti ennek a zseniális figurának, Woodhouse, akit családja és barátai közül a legtöbben úgy hívtak, hogy Plum, ugye a Pelham szó kiejtéséből képezve, ami azt jelenti, hogy szilva, 1881. október 15-én született Guildfordban, bentlakásos iskolába járt, ahol csak 6-7 havonta egyszer volt lehetősége látni a szüleit. Elhagyottnak érezvén magát, Woodhouse nagyon közel került a fivéréhez, aki megosztotta vele a művészet szeretetét. Woodhouse pedig, hogy betöltse az űrt az életében, ezekben a 6-7 hetekben, fáradhatatlanul írt. Jó néhány iskolai szünetet töltött egyik vagy másik nagynénjénél, ebből kitalálható, hogy ez adta neki a nagynénik liba falkájától való egészséges rémületet. Ez tükröződött a Blandings kastélyos sorozatban, Lady Constance Keeble számos unokahúga és unokaöccse feletti zsarnokságában, valamint Bertie Wooster félelmetes nagynénjei, mint Agatha és Dália hatalmaskodásában. Mondom még egyszer, nagyon érdemes a könyveit elolvasni. A Dulwich College-ban tanult, ahol most a könyvtár róla van elnevezve, de a remélt előmenetelt az egyetemre megakadályozták a család anyagi problémái, így aztán a Hongkong és Shanghai banknál dolgozott Londonban 2 évig, és bár soha nem érdekelte a bankszakma, mint karrier, mégis kénytelen volt ezt végigcsinálni. Részidőben írt, miközben a bankban dolgozott, végül aztán elég sikeresnek bizonyult ahhoz, hogy teljes munkaidős foglalkozásként írhasson. Több évig újságíró volt a The Globe-nál, egy a napjainkra megszűnt angol újságban, mielőtt végül is elment Hollywoodba, ahol hatalmas összegeket keresett, mint forgatókönyvíró. Számos novellájából sorozatot is csináltak, és leközölték magazinokban, mint például a The Saturday Evening Post és a The Strand, amelyek ugyancsak jól fizettek. Az első igazi könyv sikere a Smith in the City, illetve a Smith a pénzvilágban. 1940 májusában a németek franciaországi villámháborúja idején Woodhouse a Lutaketben élt tengerparti villájában. Ott házi őrizetbe vették, aztán néhány hónap múlva internálták. Előbb Lille-ben, később a belgiumi Liège-ben fogolytáborban, aztán végül Lengyelországhoz tartozó Tosztvároska elmegyógyintézetében tartották fogva. Ott írta a Money in the Bank című regényét, és végül előre haladott életkorára való tekintettel ideglenesen elengedték, és 41 júniusában a berlini Adlon Hotelba költöztették, ahol állandó felügyelet alatt állt. Ott pedig elfogadta a náci propaganda minisztérium ajánlatát, és vállalta, hogy 5 politikamentes rádióműsort készít, és azokat felolvassa a berlini rádió USA felé sugárzott adásában. Később a naivitásával magyarázta a tettét, azt állította, hogy ostoba volt életének abban az időszakában, az angol közvélemény felzúdulással fogadta viszont a tényt, hogy kedvenc humoristája a berlini rádió hullámhosszán hallatja a hangját, pedig hát valójában meglehetősen ártalmatlan, humoros szövegek voltak ezek, például olyanok: soha nem érdekelt a politika, egyszerűen képtelen vagyok bárminemű ellenséges érzést felszíteni magamban, valahányszor ellenséges érzület készül fölgerjedni bennem egy ország iránt, egy végtelenül rendes polgárával találkozom, együtt járkálunk, és nekem minden harcias gondolatom vagy érzésem elenyészik. Például ilyen szövegei voltak a berlini rádióban. Azonban, mint ahogy George Orwell a P.G. Woodhoz védelmében című kitűnő tanulmányában írja, ha valakire elegendő sarat dobálnak, az meg is ragad rajta, és a sár meglehetősen sajátos módon tapadt meg Woodhouse-on. Az a benyomás maradt meg az emberekben, hogy Woodhouse rádió beszédei, nem mintha bárki is emlékezne rá, hogy miről volt szó bennük, írta Orwell, nem csupán mint árulót leplezték le őt, hanem mint a fasizmussal való ideológiai szimpatizánst is. Még manapság is számos olvasói levélben szerepel az az állítás, miszerint regényeiben fasiszta tendenciák mutathatók ki, és e vád azóta is ismételten elhangzik. Továbbá azt írta még, mindjárt megkísérlem, hogy elemezzem e könyvek szellemi atmoszféráját, de fontos tisztán látnunk, hogy az 1941-es események semmi rosszabbat nem bizonyítanak rá Woodhouse-ra, mint a balgaságot. Sokan tehát anélkül kiabáltak kígyott békát Woodhouse-ra, hogy tudták volna valójában, mit is tartalmaztak azok az inkriminált rádióbeszédek. Érdekes, hogy szinte mindenkinél vehemensebben követelte az író felelősségre vonását és megbüntetését. Ellen Alexander Milne pedig kigondolta volna, hogy a Mici Mackó finom és gyengédszavú szerzője ilyen erőszakos és ennyire erőteljesen tudja követelni ez ilyesmit. Az angol olvasó közönség megbocsátott később, kedvencének könyvei állítólag ott voltak az angol királynő éjjeli szekrényén, és Tony Blair volt miniszterelnök kedvenc írója is ő. Végül is a nyugat, ahol a bolondnak nyilvánított és így büntetését szintén elkerülő Ezra Poundban is nem az ellenséget, hanem a művészt tartotta fontosnak. Az író azonban sosem tért vissza Nagy-Britanniába, az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, és hogy ez a 4 éves közjáték mit sem vont le írói munkásságának az értékéből, és botlását a legfelső körökben is megbocsátották, bizonyítja az a tény, hogy 93 éves korában Woodhouse-t lovaggá ütették, Sir P.G. Woodhouse alig néhány héttel élte túl csak sajnos a kitüntetést, életének 94. esztendejében hunyt el egy Long Island-i kórházban. Úgyhogy mondom még egyszer, ajánlom jó szívvel P.G. Woodhouse könyveit olvasásra.

complain about. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A füves emberek és a füves asszonyok régen nem véletlenül örventek akkora nagy tiszteletnek, mert hogy náluk volt a gyógyulás és az egészség kulcsa, hiszen ők ismerték ezeket a varázslatos növényeket. Az orosz füves asszonyoknak legalább olyan jó híre van, szerte a világban és a történelem történetek során, mint a magyar füves asszonyoknak, javas asszonyoknak és füves embereknek, de például, hogyha nevesítünk egyet, Elena Fyodorovna Zajtseva az, aki 1100 féle gyógynövénnyel foglalkozott már, és az ő döbbenetes hatásaikat fedezte fel és kísérletezte ki. A természet erejére esküszik a betegségekkel szemben, úgyhogy itt van az a három gyógynövény, amit az orosz füves asszony a leghatásosabbnak tart. Az egyik a tarack búza gyökere. Azt mondja, hogy tarack szinte minden kertben előfordul, mit csinálunk, kitépjük, lesózzuk, leöntjük gyomirtóval, pedig a növény gyökerével készült főzettel enyhíthetők az ödémák, a húgyúti problémák, segít megakadályozni a vesekő kialakulását, de véd a bélbántalmaktól, a tüdőbetegségektől, a magas vérnyomástól, valamint képes enyhíteni az ízületi panaszokat is. A tarack búza gyógyhatása. A népgyógyászat a húgyúti panaszok kezelésére alkalmazta főként, de ezen kívül rendkívül jó kőgés csillapító, enyhe vizelethajtó, a főzete ezen kívül kiváló láz és kőgés csillapító, ugye ezt már mondtam, lázcsillapítást még nem. Valamint van egy minimális vérnyomás csökkentő hatása is. Fogyasztása prosztata problémák esetén is ajánlott, sőt segíti a máj és a vese gyulladás gyógyulását. Felhasználása pedig lemosóként remek hámosító, ezért a bőrkiütéseket is csökkenti, a főzetét pedig meg kell innunk. Aztán ott van a gyermeklánc fő, amit szintén előszeretettel tépkednek ki az emberek a kertben, a sárga virágát, a levelét is, pedig az ebből készített főzet képes csökkenteni a vérszegénység kialakulását, megóvja az emésztésünket és a diszfunkcióktól, emellett megelőzi a gyomorbántalmakat, a gyomor és májrákot is, valamint az ízületi fájdalmakat is jelentősen képes enyhíteni. Hogyan használjuk? Hát a gyermekláncfű minden része ehető, igen, a virág is, és a levele is salátának. A szárából kifolyó kesernyés nedve miatt a szárfogyasztása nem javasolt, de csak az íze miatt nem. Levelét, virágát nyersen salátákhoz keverve is ehetjük, gyógyhatással van a levél és a gyökér. Ezt szedik, szárítják és keverik különféle emésztésjavító, tisztító gyógyteákba. A gyermekláncfűből egyébként ízes, mézes szirupot, sőt likört is lehet készíteni, vagy alkoholos tinktúrát. A közönséges bojtorján gyökér igazi csoda az orosz füves asszony szerint is, de a Büki Gyuri bácsi szerint is. Előzi a vesekövet, enyhíti az ekcémát, és a gyomorfekély tüneteit is csillapítani képes. A bojtorján gyökeréből készült tea vagy kivonat enyhíti a rákban szenvedők panaszait, de jót tesz, hogy cukorbetegeknek, enyhíti a légúti panaszokat, szabályozza a vérkeringést, és így védi a szervezetet a keringési betegségektől. Nagyon fontos tehát erre a három gyógynövényre figyelni, és elkezdeni utána nézni annak, hogy a saját panaszaitokra mi lehet válasz a kertből. Tehát közönséges bojtorján gyökér, gyermekláncfű, a gyermekláncfű gyökere, illetve a tarack búza, ami nagyon hasznos tud lenni. Úgyhogy érdemes ezeknek utána nézni, és megnézni azt, hogy nektek milyen problémátok van, de egyébként ajánlom melegen a Büki füvesember Gyuri bácsi jó tanácsait is, amit megtaláltok a neten is, és rendre én is el szoktam mondani, hogy ő mi mindent javasol, és hogy mit kell például fogyasztani az általános közérzet javítására, vagy tavaszi fáradtság ellen például ilyen időtájt. Úgyhogy figyeljetek oda a gyógynövényekre, érdemes ezekhez fordulni, és nem a kemikáliákhoz nyúlni rögtön. És persze ezzel kapcsolatban is azt tudom javasolni, hogy érdemes az internet nevű népszerű világhálót nem csak a magunk és az ételünk fotózgatására és a social media pörgetésére használni, hanem okosságokat is keresni, például rákeresni a gyógynövényekre, vagy mondjuk a gyógynövények és különböző panaszaink összefüggésére, melyik egészségügyi panaszunkra milyen gyógynövény használható, akár Gyuri bácsi oldalán, akár úgy egyáltalán például kiguglizni ezt. Higgyétek el, mint ismeret sem utolsó, arról nem beszélve, hogy valóban használ, és jobban lesztek tőle.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Ígértem, hogy a kis történelmi érdekességek sorozatunkban most méltatjuk Svájc semlegességét és függetlenségét, ami nagyon érdekes dolog történelmileg is, és nagyon sokszor halljuk, de mégis nagyon keveset tudunk arról, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent, és hogyan vált teljesen semlegessé Svájc. Ugye ma már közmondásos dolog, hogy Svájc katonailag és politikailag semleges, bármi történjék is. Az alpesi ország pedig kétségtelenül rá is szolgált a hírnévre. A 20. század folyamán mindkét világháborúban sikerült megőrizni a pártatlanságát, annak ellenére, hogy az elsőt a két nagy szövetségi rendszer harapó fogójában, majd a másodikat pedig a fasiszta országok úgymond ölelésében volt kénytelen átvészelni. Svájc olyannyira komolyan vette híres külpolitikai doktrináját, hogy még az ENSZ-hez is csak 2002-ben csatlakozott. Na de honnan ered ez a híres semlegesség? Ugye Svájc ma már csúcstartónak, világcsúcstartónak számít a tekintetben, hogy 1815 óta nem vett részt támadó jellegű hadműveletben, igaz, az utóbbi években részt vett több békefenntartó misszióban is, míg az utolsó komoly fegyveres konfliktus, amelyben svájci katonák harcoltak, az 1847-es úgynevezett Sonderband háború volt, amelynek során a svájci szövetségi kormányzat megtörte a konzervatív kantonok ellenállását, és így hozta létre annak a politikai rendszernek az alapját, amelyben az országok ma is működik. Így, bár Svájc nemzetközi semlegességét lényegében a napóleoni háborúkat végleg lezáró 1815-ös párizsi békeszerződéstől számíthatjuk, a gyökerei viszont évszázadokkal korábbra nyúlnak vissza. A svájci állam kezdetének hagyományosan az első három kanton által 1291-ben megkötött szövetséget tekinthetjük, és ennek az elsődleges célja az volt, hogy a kiváltságaikat megvédjék a német-római császároktól. Az akkor megszületett úgynevezett ósvájci konföderáció azonban korán sem volt annyira békés, mint a mai modern Svájc. A kantonok szívós küzdelmek árán fokozatosan szorították ki a térségből a korábban ott fennhatóságot gyakorló Habsburgokat, és rohamos terjeszkedésbe is kezdtek. A szövetség az évszázadok során újabb és újabb kantonokkal bővült, és a hosszú láncsaikról elnevezett svájci pikások Európa legfélelmetesebb zsoldos hadseregévé nőtték ki magukat. Aztán a 15. század végére de facto függetlenítették magukat a német-római birodalom joghatósága alól. Zárójelben azért ezt érdemes tudni, hogy ezt hivatalosan csak a 30 éves háborút lezáró vesztfáliai béke rögzítette 1648-ban, zárójelben zárva, aztán pedig sikerrel szálltak szembe a térség olyan nagy hatalmaival is, mint Burgundia vagy Franciaország. Az ósvájci konföderáció ekkor már évtizedek óta erősen kacsingatott dél felé is, és egy sor hódító hadjáratot vezetett az Alpokon túlra. És ez a terjeszkedés máig látható eredményeképpen Svájc legdélebbi Ticino nevű kantonja, melyet ma megnézünk a térképen, azonnal láthatjuk, hogy gyakorlatilag Milánó irányába mutat. A svájci terjeszkedés viszont a 16. század elején félelmetes ellenféllel találta szemben magát Észak-Itáliában. Első Ferenc francia király az itáliai háborúk során ugyanis szintén Milánó megszerzését tűzte ki célul, így aztán az összecsapás elkerülhetetlenné vált. Az 1515. szeptember 13-án 14-én Milánótól délre megvívott Magnanói csatában mintegy 22 000 svájci nézett szembe a 38 700 főt számláló francia sereggel is, bár a svájci zsoldosok a közel kétszeres túlerő ellenére a csata egy pontján közel kerültek a győzelemhez, végül mégis első Ferenc taktikai zsenie megmentette a franciákat, és a döntő győzelmet aratták ők az alpesi támadókkal szemben. Az örök béke aztán ezt követően a konfederáció elsődleges külpolitikai irányvonalává lépett elő, ugyanis a református kantonok 1531-ben még egy alkalommal szembe kerültek Milánóval egy rövid háború során, de az ország egységesen ezt követően néhány a kantonok között kialakult belső konfliktus leszámítva legközelebb, és mint láthatjuk azóta is utoljára, csak a napóleoni háborúk idején volt kénytelen hadba lépni. Úgyhogy tulajdonképpen innen datálódik, és azóta tartja is függetlenségét Svájc, amit mindig hallunk, és ami egyébként nem véletlenül alakult, így érdemes ennek bővebben és részletesebben utána olvasni, mert nem csak politikai, társadalmi vagy gazdasági érdekességeket találhatunk ebben, hanem bizony, ez akár egyénekre, személyekre és személyes viselkedése is levetíthetően hasznos.

0: Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
7: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
1: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Reklám hangzott el.
9: Napos, száraz idő várható. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. Mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy egy válsághelyzetet tovább nehezíti a kötelező procedúra, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. Véleményük szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelemórán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
1: Időjárás.
9: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Budapesti történetek újra, a vendégem Katona Csaba történész, és a budapesti történetek között most jönnek a piacok története, a piaci sztorik. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szervusztok, én köszönöm az érdeklődést.
2: No, kezdjük ott, hogy hány piaca van Budapestnek, illetve a piac és a vásárcsarnok az megkülönböztetést érdemel-e?
3: Megkülönböztetést érdemel, és a piacok fontos számát azt nehéz is volna megmondani, a vásárcsarnokig ezért viszonylag könnyebb. Helyzet a következő, hogy a piac az alapvetően egy szabadtéri árusítási formát akar. Ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nincs lefedve, csak a ősi formája az tényleg az volt, hogy kiálltak egy téren, és árusítani kezdtek. Nyilván az eső, a rossz idő ennek nagyon-nagyon nem tett jót, de például gondoljunk arra a elnevezésre, hogy fiat tér, ami minden rendes falu helyen megvolt, és ennek általában kétféle formájával találkoztunk. Nagyon sokszor lehet vele úgy találkozni, hogy egy szabályos nézet a téglalap alakú tér, amit nyilvánvalóan tudatosan alakítottak ki úgy, hogy a tág téren le lehessen pakolni az árukat. Nagyon messzire vissza lehet menni, gondoljunk a középkori tanulmányainkra, az áru megállító jogra, ami ugye arról szól, hogy egy középkori árus, ha keresztül megy egy településen, a település megkaphatta azt a jogot, hogy megállítsa a kereskedőt, és arra kötelező, hogy ott is áruljon. Ehhez nyilván kellett egy tér. A másik ilyen forma, például Kassa főtere ilyen, az nem más, mint a orsó alakú forma, amikor azt látjuk, hogy egy út, ami keresztül vezet a településen, ami köré szerveződött igazából a település, az ilyen orsó alakot ölt, olyan felülről nézve, olyan értelemben, hogy folyamatosan kitágul, a házak a szélére szorulnak, és itt is igazából a piac helyről beszélünk. És ez a fajta piacozás nyilvánvalóan a 19. században, hogy menjünk előre az időben, Pest-Budán azért már picit archaikusnak számított. Vegyünk néhány történeti példát. Például Marhavásár nem is piac volt a mai Széchenyi téren, tehát ott, ahol ma az Akadémia palotája magasodik. Hát azért ma nehéz elképzelni, hogy marhákat tereljenek be a városba, azok ott rágyáznak, mindenféle zajjal, hanggal, szaggal jár ez a tevékenység. Vagy például ott, ahol az Erzsébet térnek a pesti hídfője van, ott volt ekkor a haltér, az meg a halpiacra állít emléket. Na most ugye a halpiacnál egy magyarán fogalmazni büdösebbet nagyon nehéz elképzelni. De a Kálvin térnek Szénapiac volt a neve, nem véletlenül hívták így, Szénatér se véletlenül ezt a nevet viseli. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy Pestet szanaszét tarkították ezek a piacok, és majd ezeket váltja föl részben a vásárcsarnok rendszer, de az egy külön történet.
2: Aha, és még mielőtt a vásárcsarnok rendszer külön történetére rátérnénk, Csaba, azt mondd meg nekem, hogy milyen szerepet foglalt el a piac a budapesti emberek életében anno?
3: Kétféle szerepe volt, az elsődleges nyilvánvalóan az alapvető élelmiszer alapanyagok beszerzése.

0: beszélgetés, a találkozás volt. Ebből következően a piacoknak és a vásároknak volt egy társadalmi szerepe, és nyilvános tér volt. Kimegyek a piacra, beszélgetek, csütök egy jó vásárt, megisztuk az áldomást a partneremmel, akitől mondjuk vettem valamit. Kialakult mellette egy ilyen másodlagos funkció, hogy a piacra azért is megyek, hogy találkozok az ismerősökkel, hogy beszélgessek, hogy fogyasszak valami finomat, jellemzően egyébként valamilyen sör, bort, ilyesmit, de megjelent mellette valamiféle étel is. Tehát igazából egy legalább annyira fontos volt a társadalmi, mint a gazdasági szerepe a piacoknak, és ezt a funkcióját tulajdonképpen ma is őrzi a piacot, ahol én működik.
1: Érdekes téma újra a budapesti történetek sorozatunkban, a piacok története, erről beszélgetünk a mai napon vendégemmel, Katona Csaba történésszel, hamarosan folytatjuk.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Budapesti történetek újra. Katona Csaba történész a vendégem. Vele beszélgetünk tovább a budapesti piacok történetéről, és akkor most a vásárcsarnokok története.
2: A vásárcsarnok az egy tipikusan városi történet, és Budapesten ennek megvan a maga sajátos históriája. Az egésznek a lényege az volt, hogy Budapest terjeszkedett, és ugye 1873-tól létezik a város Budapest néven, bár már korábban is nevezték így, de hivatalosan 1873-tól. Nos, a korábban külteleki külvárosi területnek számító részek lassan, de biztosan belvárosi részé váltak. Nyilvánvalóan, hogy a zajos, a forgalmat gátoló, adott esetben üdős, kaotikus piacokat valahogy kell számolni, vagy ki kell szorítani, vagy legalábbis kisebb területre kell szorítani, de a közélelmezés meg a növekvő létszámú városban valahogy meg kellett oldani. Ez más városoknál is problémát jelentett. Budapest egyébként jellemzően Bécs mintáját követte, Bécs meg Párizsét. Az első igazi klasszikus vásárcsarnok még 1840-es években Párizsban épült föl, az volt a neve, hogy Le Halle, sajnos ma már nincs meg, de a dolognak a lényege mégiscsak az, hogy behozta azt a funkciót, aminek a lényege az volt, hogy a városi közélelmezést el lehessen látni alapanyagokkal, de ide már nem élő állatokat tereltek ki jellemző módon, hanem az alapanyagokat lehetett megvásárolni. Uh-huh. Kulturáltabb körülmények között, szervezettebb körülmények között, fedett helyen, az eső, az időjárás, ez semmilyen szinten ne befolyásolja, hogy mi folyik itt. Na, ennek következtében aztán Budapesten is fölmerült a gondolat, hogy hasonló rendszert kéne létrehozni. A korabeli budapesti önkormányzat az úgy nézett ki, hogy más volt a felépítés, mint a mainak. Ma ugye van főpolgármester, aki az adminisztráció feje, és vannak kerületi polgármesterek. Hát igen is voltak kerületek, 10 kerülete volt eredendően Budapestnek. Ezeknek nem volt polgármestere, ezek választókerületek voltak. Ellenben volt főpolgármester, polgármester és alpolgármester. Miért fontos ez nekünk? Mert a polgármester játszott új szerepet a vásárcsarnok rendszerben. Ugye a főpolgármester nem azt a posztot töltötte be, amit ma, az a név ugyanaz. Igazából ugyanaz a funkciója volt, mint ami a vegyéknél a főispánnál, tehát az államhatalom meghosszabbított keze volt lefelé. A polgármester volt az, akit a közgyűlés választott, és ő pedig az önkormányzatot képviselte fölfelé, tehát akit akkor polgármesternek hívtak, ő volt lényegében a mai főpolgármesternek megfelelő jogkörök birtokosa, és volt a helyettes, ez volt az alpolgármester. A polgármestert úgy hívták, hogy Kammermayer Károly, ezt hívták a három Károly időszakának, főpolgármester Rád Károly, polgármester Kammermayer Károly, alpolgármester Gerlóci Károly, 25 éven át, bő 25 éven át töltötték be ezeket a posztokat, és Kammermayer Károly 1890-es években, mikor érezte, hogy az ereje hajadtik, és már nem akar újraindulni egy választásért, elhatározta, hogy egy vásárcsarnok rendszerrel még hozzájárul Budapest fejlesztéséhez. Követte a párizsi mintát, és így született a gondolat, hogy felépítsék a központi vásárcsarnokot. Na de hát nem jutott el oda mindenki a hatalmasság túlzott Budapestről. Következésképpen vásárcsarnok rendszerben kezdett gondolkodni, és így születtek meg aztán azok a vásárcsarnokok, amelyeknek egy része ma is funkcionál abban a formában, hogy vásárcsarnok, például a Hunyadi téri, most fogják felújítani, megint más csarnokok, mondjuk a Hold utcai, az már nem ezt a pozíciót, nem ezt a feladatot tölti be, de ekkor született meg. És mennyire jellemző a korabeli polgári gondolkodásra, hogy Kammermayer, mikor lát, hogy elindul a projekt, lemondott a pozíciójáról, mert az eleje hanyatt volt, betegség kínoszta. Nem az volt fontos számára, hogy az ő nevéhez kössék feltétlenül ezt a projektet, hanem az, hogy ez megvalósuljon. És amikor átadták 1896-ba a nagy központi vásárcsarnokot, mi már egyszerű polgárként volt jelen, de mindenki tudta, hogy az ő kezdeményezése volt, hatalmas tapsban volt része, és így jött létre a budapesti vásárcsarnok hálózat. Jellemző módon a budai épült fal utoljára, a Battyányi téri.
1: A műsor vendége Katona Csaba történész, akivel a budapesti történetek sorozatunkban most a piacok történetéről beszélgetünk, és a vásárcsarnokok történetéről, és hamarosan folytatjuk.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Katona Csaba történész a vendégem, újra budapesti történetek, a mini sorozatunkban most a piacok történetéről beszélgetünk. Csaba mesélt már a piacokról, a történetükről, a vásárcsarnokok történetéről. Arról még nem beszéltünk, hogy milyen emberek jártak oda annak idején. Kik jelentek meg a piacokon, és hogyan változott a piac közönségének az összetétele, és hogyan változott át egy olyan találka helyi, ahol mondjuk meg is reggelizünk, meg is ebédelünk.
2: Ugye a piacra járás az alapvetően egy kötelezettség volt. Tehát kezdetén nem azért ment ki bárki a piacra, mert jól akarta érezni magát. Ma például nagyon jellemző, hogy azért megyek ki, mert megszokott programom, hogy találkozom az ismerősökkel.
1: És ezt ők egyet a bosnyákon mondjuk, igen.
2: Pontosan, és még egy dolog, hogy azt se felejtsük el, hogy ismerős alatt nem csak a barátokat, haverokat, cimborákat értjük, hanem akár azt a eladót is, akinek a törzsvevője vagyok. Mert vele is szívesen beszélek. Tehát ha van egy állandó gombaárusítom, vagy állandó hentesem, akkor hozzá fogok menni. Na most a helyzet a következő, hogy nyilván szegényebb emberek, alacsonyabb társadalmi státuszú emberek maguk mentek ki a piacra, a tehetősebbek sokkal inkább a cselédséget küldték ki, hogy elvégezzék ezt a fajta munkát. De hát, hogy a társadalom változik, úgy a piac közönsége is változik. Tehát 1945 után azért már nagyon nehéz lett volna elképzelni, hogy bárki azt mondja, hogy na, leküldöm a szolgálattevőmet, mert ugye ilyen már nem volt abban a társadalomban. Következésképpen hát bizony a tehetősebb emberek is arra szorultak, még annak a társadalomnak az elitje is, hogy akár maga menjen le a piacra, jellemzően női munka volt egyébként, de a férfiak is megjelentek. És innentől kezdve azt lehet mondani, bizonyos értelemben demokratizálódott a piaci közönség. Majd egy idő után, mivel a beszerzés már nagyonféle sokféle módon meg lehet oldani, igazából tényleg kapott egy ilyen kettes számú funkciót. Hadd mondjak egy távoli példát. Boston városának a kellős közepén Massachusettsben Quincy Marketnek hívják a hatalmas, közel most már 200 éves piacépületet. Ez egy emeletes, hatalmas csarnok. És ma már ott klasszikus piaci tevékenység nem folyik, ellenben csak is kizárólag vendéglátóipari egységek vannak ott, ahol végig lehet kóstolni mindenféle gasztronómiai csodának a termékeit. Na most ebből következik az, hogy ez a teljes funkcióváltás sok helyen bekövetkezett, gondoljunk csak a Hold utcára, de igazából én azt látom, hogy ma azzal a eleggyel, azzal a ötvözettel tudunk találkozni, hogy piacra járni ma már nagyon sok embernek élmény. Tehát a találkozás az emberekkel, társadalmi tér, nyilvános társadalmi tér, publikus társadalmi tér, a fogyasztás öröme, amikor az étel italnak a elfogyasztása már örömet okoz, meg a barátokkal való találkozás, akár randi hely, ugyanakkor azonban megmaradt a klasszikus funkciója is, csak sokszor most már ez úgy működik, hogy elmegyek, találkozom a piacon valakivel, és hazafelé, ha meglátok valami szép gombát, mondjuk egy varganyát, vagy rókagombát, vagy mondjuk meglátok egy szép darab szalonnát, akkor ha már arra jártam, megveszem, úgyis el fog fogyni. Tehát igazából az ősi funkció ma már azt gondolom, hogy nagyon előtesen keveredik a modernre.
1: Csaba, azt jól látom, zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy kiegészült a klasszikus piackultúra itt Budapesten is, azzal a biopiackultúrával, ami az Egyesült Államokban például, vagy Nyugat-Európában a Farmers Marketet jelenti.
2: Teljes mértékig, tehát hogy a kistermelők kihozzák a úgymond bio termékeiket, ami a tömegtermeléssel szemben ugye egy más minőséget jelent. Nyilvánvalóan vannak más jellegű különbségek is a minőségen kívül, de igen, tehát az a fajta visszatérés, ezt valaki úgy fogalmazta, hogy a kukacos almához való visszatérés, tehát ami nincs kezelve, és lehet, hogy van olyan hátránya annak, hogy benne van a kukac, de kevésbé van egyszerrel kezelve, sokkal inkább fogható a személyessége, ez nálunk is megjelent. Hát arról nem beszélve, hogy emellett még azzal is lehet találkozni, hogy a kistermelők megfordítva ezt a dolgot, ma már elsősorban az online téren árulnak, de azért mégiscsak kimennek a klasszikus piacokra, ha másért nem, azért hogy megkóstoltassák a termékeiket, és lehet, hogy szeretnek egy olyan állandó megrendelőt, aki majd az online térből fog tőle rendelni.
1: Nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ahol él, ott milyen helyeken tud bevásárolni, milyen helyeken tud jókat enni, ezért is beszélgetünk Rendre Katona Csaba történésszel itt a műsorban, a budapesti történetek sorozatokban, minden érdekességről, ami Budapesthez kötődik. Tettük ezt ma is, a piac és a vásárcsarnok történetekkel és sztorikkal. Csaba, köszönöm szépen, hogy ránk kértél. Hallom, hogy úton vagy, úgyhogy elengedünk, de ezekre a történetekre szükségünk volt tőled. Köszönjük
2: most
1: szépen.
2: Most sétáltam el, ha nem is a budapesti, de a Váci piac mellett, és mosolyogtam is egyet elmenvén, úgyhogy visszafelé szerintem benézek.
1: Jó, és teszed, nagyon jó kis hely a Váci piac. Köszönjük, hogy ránk kértél, legközelebb találkozunk.
2: Köszönöm, minden jót kívánok, szervusztok!

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos, száraz idő várható, nőtt az átlagkereset. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt.
1: Időjárás.
4: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával,
5: 98.6 Manna FM,
2: minden hétköznap reggel 8-tól. Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Hogyan lesz igazán gyönyörű a bőr és a smink 50 felett? A szakértők szerint vannak nélkülözhetetlen trükkök az üde hatáshoz, úgyhogy elárulták a sminkesek, hogy milyen termékeket kell használni ahhoz, hogy 50 felett igazán üde és ragyogó hatást keltsen a bőr, hiszen ez az, ami viszonylag hamar elkezd eltűnni, főleg a hölgyeknél okoz ez problémát. A különböző életszakaszunkban a bőrünk is mindig más-más ápolást és smink trükköket igényel, különböző szépségtermékekre és kozmetikumokra van szükségünk 20 évesen, 30-40-50 évesen, és a fölött is ahhoz, hogy igazán gyönyörű eredményeket érhessünk el. Szakértők vették sorra a Vogue oldalán, hogy mik azok a krémek, szérumok, összetevők, sminkek, dekorkozmetikumok, amik 50 felett segítenek az embernek az arcát újra olyan üdévé, ragyogóvá, barackszerűvé tenni, mint fiatalkorunkban, és mik azok, amiknek ebben a korban minden nő fürdőszobájában, sőt a sminktáskájában ott lenne a helye. Már persze, hogyha valaki sminkes típus, hogyha nem, akkor csak a krémekről kell gondoskodni. A hialuronsavas termékek szerintem nem okoznak meglepetést, mindannyian tudjuk, hogy erre szükség van. Caroline Barnes, a Max Factor brit smink nagykövete szerint a megfelelő bőrápolás minden életkorban fontos, már 20 éves korunkban is, és sminkelés előtt mindig elő kell készíteni a bőrt, hogy igazán szép legyen a hatás. Ő például kifejezetten a hialuronsavas termékeket ajánlja mindenkinek, ezek ugyanis segítenek ragyogóvá tenni az arcot, sőt, ő azt ajánlja, hogy a szemkörnyéken a smink fölé is érdemes felvinni belőle egy kicsit ütögető apró mozdulatokkal, hogy még frissebb eredményt érjünk el, ugye a szemkörüli bőrt soha nem dörzsöljük, mert az a testünkön a legvékonyabb bőr, nagyon könnyen ráncosodik. Krémes pirosító vagy highlighter, ugye ez a nagy kérdés 50 fölött. Sharon Dowsett sminkes a puder helyett például a krémes textúrájút ajánlja, főleg a krémes pirosítókat, amik felfrissítik és hidratálják a bőrt. Régen is trükk volt, most is az ugyanolyan életképes és ugyanolyan jól működik, hogy a rúzsunkkal egy kicsit az orcára is pöttyözünk, és ezt apró simító és ütögető mozdulatokkal szétterítjük, hogy halványabb legyen. Nikki Wolf sminkes szerint pedig szintén a krémes pirosítók a jók, de emellett a krémes, nem csillogó highlightereket, azaz kiemelőket is javasolja, amik nagyon előnyösen tudnak mutatni az arc finom vonalain, a szem alatti csonton például, az orrnak, az orrnyerektől lefelé az egyenes vonalon például kihangsúlyozandó azt a vonalat. Aztán vannak azok a bizonyos illuminating, élénkítő sminkalapok, úgyhogy az erősen fedő formulák, alapozók helyett sokkal inkább érdemes az áttetsző, ragyogó, élénkítő és ragyogást fokozó kozmetikumokat és sminktermékeket használni, azt mondják a szakemberek, mert hogy ezek képesek

még igazán szolgálják a legjobban az érett bőrnek a kinézetét. Szemöldök fixálót is ajánlanak használni, és a megfelelő szemceruzát, ezt is nagyon fontos, hogy úgy válasszuk ki, hogy ne is allergizáljon, és ezt az igazán ragyogó tekintethez szükséges titkokat, mint Nikki Wolf mondta el, szintén egy híres sminkes, aki azt mondja, hogy a krémszínű szemceruza az természetes, de mégis kiemeli a szemeket. Dowsett szerint pedig megfelelőek például erre a célra a barna, a sötét kék, vagy a szilvaszínű árnyalatuk is, főleg a kék szemnél, amikkel csak egyszerűen ki kell húzni az alsó vagy a felső szemhéjét a szempillák tövénél, és újjal elkenni a vonalakat. A nude rúzs, vagyis a testszínű árnyalatok azok, amik jót tesznek, használjunk még szempillagöndörítőt, és arra is oda kell figyelni, hogy a túlhangsúlyos smink és a túlerős vonalak azok mindig még inkább öregítik az embert, úgyhogy 45-50 felett már érdemes ezekre nagyon odafigyelni, amiket most a szakértők segítségével összegyűjtöttünk és elmondtunk.

0: Schiller Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Francia finomság következik most itt a recept rovatban. Azt fontos tudni a francia konyhával kapcsolatban, hogy el kell felejtsük azt a tévképzetet, hogy ez valami extrém, úri furfang, két falatnyi semmiség, egy kis felhabosított szarvasgombás és szál páfrány, drága ritka alapanyagok, egyáltalán nem erről van szó. A francia konyhának a lényegi része és a nagyszerűség az pontosan az egytál ételekben rejlik. Gondoljunk csak a burgundi marhára, azaz a bœuf bourguignonra, ugye? Az is egy ilyen egytál ételes történet. Tagadhatatlan nyilván, hogy nagyon gazdag a mezőgazdasága, a természettel meglévő bölcsharmónia és a minőség iránti oldhatatlan szenvedélyük valóban jelen van a francia konyhában, de azért a nálunk felelhető nyersanyagokból is nagyon jól elkészíthető a legtöbbjük. Vannak olyan alap ételeik, amiket simán el tudunk készíteni, mi is viszont nagyszerűek a maguk egyszerűségében. Ilyen például a galette, ugye az a teljes kiöllésű lisztből készült nagy palacsinta, amit ők sósan esznek, majd arról is fogok mesélni, de ma egy kis kist fogunk készíteni. A kis az egy tésztaétel, egy töltött tésztaétel, tulajdonképpen egy lepény. Ez a legegyszerűbb és a legjobban variálható étel. Gyerekek, hogyha megtanuljátok ennek, már bocsánat, hogy legyerekezlek benneteket, ilyenkor én magamhoz is beszélek egy kicsit, szóval hogyha ennek megtanuljátok a tésztáját, akkor gyakorlatilag akár édesen, akár sosan, bárhol, bármikor el tudjátok készíteni. Ez egy omlós tészta, ágyon pihenő, gazdag feltétel, megpakolt, tejszínes tojással összesütött lepény. Reggelire, uzsonnára, akár ebédre, akár mondjuk egy szelet, hát szaftos hús mellé, vagy egy sült hús mellé kiválóan működik, de önmagában is isteni finom. Eredetileg vasserpenyőkben készítették, a német határ közelében lévő részén Franciaországnak, és a név eredete is erre utal, ugye a közeli szomszédságra, mert a kis szó a német kuchenből franciásodott, és ma már egész Franciaországban elterjedt és nagyon kedvelt étel. Valójában egy sós pite, amit vegetáriánus, húsos, halas verzióban is el lehet készíteni lazacsal, garnélával, de el lehet készíteni édesen is. A klasszikus kis Lorraine, amely a nevében rejlő régió szülötte, tehát ez jelöl egy földrajzi részt is, viszonylag kevés hozzávalóval operál, van benne jó minőségű húsos szalonna, tojás, magas zsírtartalmú házi tejfel, ugye ezt mindent házi alapanyagból készítették. Ha egy kevés kis hagymát is adtok a szalonnához, akkor már kis elzászi kisről van szó, elzász ilyen kis, azonban hogyha van benne egy kis kemény sajt is, akkor már megint másféle kis és másféle nevű kis az eredmény. Na, hogy hogyan is készül? Hogyha a tölteléket nézzük, akkor tulajdonképpen ebbe a tölteléket körül ölelő vagy közé folyó krémbe van túró, krémsajt, mascarpone, többféle reszelt sajt, lehet benne zappehely, a fűszerezéssel is millióféle variációt készíthetünk. Készíthetünk apró pici kist, mint itthon ugye a dióhabos kosárka, csak egy sós tésztával készül. Vendégek számára abszolút ideális, családi vacsorának tökéletes, és higgyétek el, hogyha egyszer rákaptok, nagyon gyakran fogjátok készíteni, mert nagyon egyszerű és nagyszerű, valóban elképesztő finom tud lenni. Az eredeti alapreceptje a tésztának az 25 deka finom liszt, 7 deka vaj. Vaj, nem margarin, nem kókuszsír, nem kókuszsír is lehet, nem ugyanaz lesz az íze, de nem margarin kell hozzá, nem egyéb kell hozzá 7 deka vaj, és 5,5 deka sült zsír. Lehet kapni a boltokban egyébként olyan típusú dobozos zsírt, amiben nincsen semmi más, csak valóban a zsír, de sült zsír. Szóval mondom még egyszer, 25 deka liszt, 7 deka vaj, 5,5 deka sült zsír, és 2 tojás. Kikeverjük a lisztet a hideg vajjal, elmorzsoljuk a zsírral együtt, hozzáadjuk a 2 tojást, hogy összeálljon. A tésztát be kell csavarni folpakba, és minimum fél órára hütőbe tenni, egy órára még jobb. Ugye ugyanúgy kell pihentetni, mint a linzer tésztát, mert hogy tulajdonképpen arról beszélünk. És akkor mondjuk itt van egy alaptöltelék, 25 deka húsos szalonna, 2 hagyma, kell hozzá mondjuk egy deci tejszín és egy deci tejföl, egy deci langyos tej, egy bő marék reszelt kemény sajtna, ez innentől kezdve lehet Grand Padano, lehet parmezán, lehet grüjé sajt, lehet comté, egy kávéskanál fehérbors, egy kávéskanál szerecsendió és 2 tojás, hogyha valaki úgy, mint én nem szereti a fehérborsot, mert egy kicsit a hányás aromája van, legalábbis szerintem bors, de tényleg, akkor nyugodtan használjon fekete borsot. A töltelék, ez a szalonnát és a hagymát össze kell pirítani, a többi hozzávalóval összekeverni, kiszedni a tésztát a hűtőből, lisztes deszkán kinyújtani, belefektetni egy pitetálba. Most ez lehet egy alacsony oldalú jénai, lehet egy hullámos szélű kőtál, ebbe is szokták csinálni, lehet vasserpenyő, kinek mi fér el a sütőjében. A tálat magát nem kell kikenni, mert a tészta elég zsíros ahhoz, hogy a késztétát könnyen tésztát ki tudjuk szedni a formából. Szépen a tésztán formán túllógó felesleges szélét levágjuk, az alját meg kell szurkálni villával, és beleöntjük a tölteléket. A sajtot bele is lehet keverni, vagy rászórni a végén, és ami fontos, 180 fokon 40 perc alatt kell pirulásig sütni. Gyerekek, isteni! Ha kisebb a forma, és magasabb a széle, akkor lehet egy szinte tojás rántotta-szerű belsőt, egy omlet-szerű belső tölteléket készíteni neki sok-sok erdei gombával és aprított olajbogyóval. Ha zöldségesebbekre vágyunk, akkor ott van a cukkin és paprikás kés, aztán ott van a túros paradicsomos kés, aztán ott van, ami csak kék sajttal készül, leveles tésztát is lehet használni alapként, kész leveles tésztát, mennyei, és ehhez már tényleg csak a képzelet szab határt, hogy mi mindent teszünk bele töltelénként. Hajrá, ez az Aduász!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ki gondolná, hogy az orvosi szén, vagyis a széntabletta, amit ugye legtöbbször és legtöbben csak egyféle felhasználási módon és egyféle okból használtunk idáig, egy konkrétan könnyen beszerezhető, olcsó és rengeteg mindenre használható házi praktikához vezethet. Hogyha például ugye mondjuk vírusos és baktérium okozta hasmenés, ételmérkezés kezelésére régóta alkalmazzuk. Ezt mindannyian tudják, ez az úgynevezett karboaktivátus, vagyis az aktív szén, vagy más néven orvosi aktivált szén. 1550-ből már papírusztekercsen is említik, hogy mennyire jótékony hatással bír az emberi szervezet számára, de 1831-ben egy francia professzor, Touré, akadémikus kollégái szeme láttára ezt figyelt, halálos mennyiségű strichnint vett be, ezt ugye Agatha Christie regényekben is többször lehet hallani, ez egy méreg, és ennek a hatását aktív szén segítségével semlegesíteni tudta, így aztán túlélte az esetet. Ez azt bizonyította, hogy az aktív szén rendkívül hatásosan képes különböző gyomor és bérrendszeri mérgezések megszüntetésére, megállítására, ez nagyon fontos, hát magát a folyamatot is meg tudja állítani. De fogfehérítőként remek jól alkalmazható, ugye most már szoktunk látni fekete fogkrémet, tehát ez annyira nem meglepő, hogyha te a kávé, dohány vagy vörösbor által okozott lerakódásokat, elszíneződéseket szeretnénk eltávolítani a fogainkról, akkor használjunk szenet. Elsőre furának tűnhet, de érdemes kipróbálni, hiszen annak ellenére, hogy a szén korom fekete, mégis fehér fogakat varázsol. Be kell kenni a fogainkat a gyógyszertárban vásárolt szénporral, majd szépen dörzsöljük át fogkefével alaposan, és mossuk le, hogy a széntablettát vásárolt, azt értelemszerűen össze kell törni. Nagyon szépen el tudja távolítani a méreganyagokat a szervezetből és a környezetünkből ugyanígy. Megszünteti a szagokat, a baktériumokat, a penészt, a kórokozókat. Gondoljunk csak arra, hogy például a cicák almos edényében szokott lenni a kis felső szellőzőrács alatt egy szénszűrő, ugye? Nagyon sok helyen, sok olyan szerkezetben van szénszűrő, ahol szűrni kell ugye a kórokozókat, a penészt vagy a baktériumokat. Hogyha vásárolunk tasakos szénport és elhelyezzük a szobában több helyen, akkor kiválóan jól léptünk fel a penész, a kórokozók, a baktériumok ellen, és ebben az esetben és ebben az időszakban, ami most zajlik, ugye a járvány miatt kifejezetten hasznos tud lenni, a fürdőszobába, a hálóba és a hűtőszekrénybe is nyugodtan lehet alkalmazni pontosan ugyanezzel a céllal, és aztán két év használat után a szenet el kell ásni a kertben, és így még jobban meg tudjuk őrizni a föld nedvesség tartalmát. Zseniális módszer. Aztán arcpakolásként is tök jól működik, nagyon jó hatással van, ugyanis a bőrre meg tudja tisztítani a szennyeződésektől. Nagyon kell vigyázni viszont, mert hogyha először alkalmazunk színből készült arcmaszkot, kipirosodhat tőle az arcunk. Előfordulhat ez is, hogy néhány napig nem múlik el a pirosodás, viszont az eredmény pótolhatatlan, mert a pórusokat át tisztítja meg a bőr mélyebb rétegeit is. Ettől aztán nagyon szép sejmes, puha, fényes, egészséges lesz a bőrünk. Először 20-25 percig kell hagyni hatni, hetente háromszor alkalmazni. Aztán használhatjuk samponként, és lehet használni a szervezet méregtelenítésére, mert hogy a szén az egyik legjobb természetes tisztítószer, nagyon hatékony, számos méreganyagot semlegesíteni képes, ahogy az elején meséltem. Ajánlott néha szénkúrát tartani, ezzel kapcsolatban számos információ található egyébként a neten. Arra érdemes mindenképpen vigyázni, hogy semmilyen előírt gyógyszerrel egy időben ne alkalmazzunk szenet, mert hogy a szén ezt is méreganyagnak minősít és hatástalanítja. Úgyhogy erre mindenképpen figyelni kell, szóval orvosi szénre fel. Aminek a legegyszerűbb beszerzési forrása természetesen a gyógyszertál, az orvosi szén tablettát, hogy mondtam korábban, össze lehet törni. Ezt, ahogy porítottuk, ebből tudunk készíteni arcpakolást, érdemes ennek utána járni a neten, nagyon sokféle készíthető belőle. Az arcpirosodással vigyázunk, és érdemes ilyenkor konzultálni a kozmetikussal, kozmetológussal, de az egészen biztos, hogy az orvosi szén a szépségápolásban és a háztartásban is nagyon hasznos tud lenni.

billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele el.

A 98.5 Manna FM Manna közének az állatbarát rovatában ma a kutyák kedvenc illatairól lesz szó. Azt gondolnánk, hogy például a virsli, vagy a hús, vagy a sajtos virsli az, ami vezeti a listát náluk, mint kedvenc illat, pedig nem az. Ugye a kutyák szaglásáról pontosan jól tudjuk, hogy olyan elképesztően kifinomult, hogy emberként talán el sem tudjuk képzelni, sőt fel sem tudnánk fogni, hogy milyen hihetetlen precíz szaglásuk van. Bizonyított tény, hogy a kutyák képesek kiszagolni a stresszt, a félelmet, a rák bizonyos típusait, sőt még a COVID-19 vírust is. A munkakutyákat pedig arra képzik ki, hogy kiszagolják a kábítószert, a robbanóanyagokat, vagy akár az eltűnt embereket, például ugye a mentőkutyák. A kutyák szaglása a becslések szerint 10 000-szer, vagy akár 100 000-szer is érzékenyebb és pontosabb, mint az embereké. A kutyák orrában akár 300 millió szagló receptor is található, míg az embereknél ez a szám körülbelül 6 millió maximum. Az, hogy sokkal több mindent érzékelnek a minket körülvevő illatokból, ez eddig sem volt kérdés. Az azonban, hogy vannak-e a kutyáknak kedvenc illatai, eddig nem képezte tudományos vizsgálatok tárgyát, de hát most már itt volt az ideje, hogy erről is beszéljünk. Hogy kiderítsék, hogy melyik illatokat részesítik előnyben a kutyák, a kutatók 32 darab szagmintát mutattak be 14 különböző kutyának, és kamerák rögzítették közben a kutyák viselkedését. A sok-sok órányi felvétel elemzése alapján pedig arra jutottak a kutatók, hogy az elemzés során a pozitív reakcióknak tekintették azt, hogyha egy kutya 2 másodpercnél tovább szaglázta az adott mintát, és azt találták, hogy a kutyák a levendulát, az áfonyát, a szedret és a borsmentát, valamint a rózsát részesítették előnyben. Ezek közül a levendula bizonyítottan hatással van számos fajra, természetesen beleértve a kutyákat és az embereket is, pontosan jól tudjuk, hogy nyugtatni képes a levendula. A lila virágú gyógynövény illata bizonyítottan csökkenti a kutyák szívritmusát, nyugtató hatással van rájuk utazás közben is, pont úgy, mint az emberekre. Úgyhogy a fent említett számunkra is kellemes illatok mellett ételeket is teszteltek a kutatók. A kísérlet ezen része talán kevesebb meglepetéssel szolgált, mert kiderült, hogy a kutyák nagyon-nagyon szeretik az étel illatát. Az étel szagát a kutyák mindig előnyben részesítették, az ugyanabban a kísérletben bemutatott más szagokkal szemben, ahogyan ezt Szalai Adél a kutyabarát.hu-n írja. Érdekes dolog végig gondolni azt, hogy mennyire zseniálisak a kutyák, hogy tudják megérezni, akár a levegőben messziről azt a mintát, amit megmutatunk neki, és például, hogyha Szimbá a drága mentőkutyára, világbajnok mentőkutyára visszaemlékszünk, Isten nyugtassa, aki már túl van a Szivárvány hídon, ez a drága, de volt szerencsénk vele találkozni itt a Manna FM-en is. Ő vele kapcsolatban mondta el Balázs Laci, amikor bent volt nálunk korábban régebben a rádióban, hogy a kutyáknak van légszimata. És amikor a kutya úgy beleszagol, és a távolba szagol, akkor messziről érez valami nagyon érdekeset. Természetesen ezeknek a dolgoknak érdemes utána olvasni, főleg akkor, hogyha valaki nagy kutyabarát, és komoly kutyagazdi, vagy a komoly kutyagazdi, ez csak annyi, hogy érdeklődő kutyagazdi, mert az, hogy a kutya mit érez meg, hogyan érez meg, és hogyan tudunk vele és a szagokkal, a szimatával játszani, hogyan tudjuk őt játékra biztatni, hogyan tudjuk őt munkára bírni, a szagokkal, az egy nagyon érdekes felfedezés egyébként, hogyha csak otthon kipróbáljuk azt, hogy a saját ruhánkat, mondjuk egy alvós pólót eldugunk valahol, és megtanítjuk, hogy megkeresse a kutya, vagy mondjuk van cicánk, aki elbújt a kertben, és szeretnénk, hogyha megtalálja azt a cicát a kutya, mert aggódunk, hogy hova bújt a cica, és mert jó ideje nem találjuk, akkor szintén mondjuk a cica alvó helyén lévő kis rongyot érdemes megmutatni a kutyusnak, és meglátjuk, hogy milyen könnyedén megtalálja, nyilván gyakorolni kell vele, és bizonyos, hát hogy mondjam, csak inspiráló, hogy vezény szavakat, mint hogy keresd, vagy hol a cica, vagy mondani a cica nevét. Ezeket ismételgetni neki, hogy ezt megszokja. Elképesztő dolgokat fogunk együtt megtanulni és megtapasztalni a kutyával, úgyhogy ilyen csodálatosak, még a szaglásukban is. Egyébként nem csak ők, de a cicák is. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérőjű virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolíd virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
7: Napos, száraz idő várható. A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Országos razzia kezdődött az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Ismét orosz dróntámadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a mára virradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített.
1: Időjárás.
7: Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez

A 98.6 Anna FM zenei finomságai között most itt van a 21 Pilots és a My Blood című dal, ami kifejezetten és gyönyörűen azt írja le, hogy mit jelent az, milyen kötődést, milyen szeretetet, milyen harcos kedvet, milyen kitartást és milyen vállalásokat, hogyha az ember a saját vére mellé áll, My Blood, a dalnak a címe, hogyha csak a refrént nézzük, hogy amikor mindenki kidől, amikor mindenkiről azt hitted, hogy ismered, és közben elpusztítja a küzdelmedet, amikor elállnak mellőled, amikor átvernek, amikor elárulnak, én akkor is veled megyek, hogy ott állsz szemben egy sötét folyosóval, akkor én megragadom a saját fényem, neked adom, és veled megyek. Fantasztikus szépen meséli el azt, hogy mit jelent az, amikor valaki a vérem, hogy mit jelent a szeretteimmel lenni, értük küzdeni, hogy mennyire fontos ezt megtenni. Az egyik helyen a refrén csak annyi, hogy ismétlik, hogy megyek veled, aztán van egy olyan rész is, amikor Tyler az énekes, egészen pontosan úgy hívják őt, hogy Tyler Joseph, aki leginkább egyébként, és akkor térjünk ki gyorsan egy kicsit rá, a 21 Pilots énekeseként ismerendő, vagyis a top énekeseként, de emellett ő énekes, dalszerző, rapper, zenész és lemezproducer is. 2008-ban adta ki a szólóalbumát, a No Fun Intended címűt, de igazából őt azonnal kötjük a 21 Pilotshoz, az ő partnere, és akkor így lesz egy alternatív zenei duó rögtön a top, vagyis a 21 Pilots, Josh Dunn. Josh Dunn a dobos, az ütőhangszerekért ő felel, trombitál, illetve háttérvokálokat, és ő hátgyártyát csinálja, mondjuk így. A 2010-es évek közepén váltak ők ismerté, több évnyi munkásságot követően, de ők maguk, ahogyan ezt elmondták több interjúban is, nem feltétlenül csak a híresség vagy az ismertség miatt akarták ezeket a dalokat, az ő dalaikat ismerté tenni, hanem azért, amiket ezek a dalok jelentenek, amiket ezek a dalok megmutatnak, vagy megmutathatnak. Egyébként a My Blood, az a 21 Pilots Trench című lemezének a negyedik dal, egy nagyon érdekes dal, ahogy mondtam, és valahogyan egyébként kapcsolódik is a korábbi albumok egyéb dalaihoz, mint a Migrénhez, ahol furcsa hangulatú és furcsa egyéniségű oroszlánokról is szó van. Egyedülálló egyébként a 21 Pilots dalai között, mert annyira érzelmes és annyira őszinte a dal. Gyakorlatilag egyértelmű, hogy az énekes Tyler ezt az egész dalt egy bizonyos személyhez intézi, a te-nek, és úgy tűnik, hogy ez az a személy, akihez énekel, akivel folyton veszekszik, akivel küszködnek, és időnként jön segítség, de azok is elhagyják őket, nem segítenek nekik igazán, és ezért fejlődik oda a dalszöveg, meg a dalnak a története, és meg az érzelemvilág, hogy én itt leszek neked akkor is, hogyha senki más nem marad, amikor már mindenki más elment, hogyha a legmélyebb depresszióba leszel, hogyha a teremnek, a legsötétebb teremnek a legsötétebb sarkában fogsz ülni, én akkor is itt leszek, veled leszek, és megyek veled. Ha kell, akkor előveszem az ütőmet, és küzdök érted és veled. És hogyha bárkinek futnia kell, azok nem mi leszünk, én itt leszek veled, maradok, harcolni fogok, és együtt megoldjuk a helyzetet. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan voksolásról van szó, aminek őszintén szólva a szeretetről, a családról, a kötődésről, a vérvonalról, a vértestvérségről szólnia kéne. Akár még akkor is, hogyha az ember választott családot értelmez ebben az esetben, vagy hogyha választott családként éli meg azokat az embereket, akik körülötte vannak, hogyha mondjuk a vér szerinti távol van. De igazából a vér ereje, amiről beszélünk, az a szeretet ereje, az a felhajtó erő, ami minden egyes pillanatban erőt, energiát tud adni ahhoz, hogy felálljunk, tovább menjünk. Hogy felálljak nem csak magamért, hanem valaki másért, akit szeretek, és megtegyem érte azt, amit talán még magamért sem tennék. Na hát elég jó dalról van szó, 21 Pilots és a My Blood, a zenei finomságok között most itt a Mannán. When everyone you thought you knew

98.6 Manna FM zenei finomságai között most a világ egyik legjókedvűbb dala következik. Visszarepülünk a 70-es évekbe, egészen pontosan 1974-be, amikor is megjelent a mozikban a Különben dűbe jövünk című film, hogyha emlékszünk még rá, amelynek zenéjét, a címadó dalt, illetve a főcímzenét, ami a legismertebb lett a világon, és a mai napig adják bulikban, és partikon, és házi bulikban, és örömmel hallgatjuk meg, mert mindig nagyon jó emlékeket hoz, és jó kedve derít. Az az Oliver Onions és a Dune Buggy című dal, amiről szó van. Az Oliver Onions név pedig konkrétan két olasz pasit takar, Guido és Maurizio de Angelis, egy testvérpárt, akik Roccadì Papában születtek Olaszországban, egyikük 1944-ben, a másikuk 1947-ben, és olyannyira jól tudtak együtt dolgozni, és annyira jó testvérek voltak, hogy előadó művészekként és zeneszerzőként is együtt dolgoztak, és így is váltak közismerté, és ahogy mondtam, szoktak rájuk hivatkozni mondjuk a CD bukletekben, vagy a DVD bukletekben anno, most már ugye csak a filmek felirataiban, Oliver Onions néven is, így jelentek meg egyébként CD-k is, vagy pedig Andrew, illetve Anthony Barrymore néven, a filmzenék esetében lehet a zeneszerző névként őt, ezt a nevet látni, és ezek is ők, Guido és Maurizio de Angelis. Olaszországi születésűek, ezt már mondtam, a pályafutásokat gitározással kezdték, Maurizio zeneszerzést és harmóniát tanult, Guido pedig fuvolázni tanult, és aztán, amikor a Black Stones nevű együttessel végigjárták Olaszországot, akkor már mondhatjuk, hogy a szakmájukká vált a zene, de igazából a filmzenék hozták meg nekik a nagy sikert, nem a zenekari szereplés, vagy a zenekari tagság. Számos filmzenét köszönhetünk nekik, számos zseniális filmzenét, ami, hogyha megszólal, akkor a mai napig tovább tudja dúdolni az ember, és tényleg jó kedvünk lesz tőle, hiszen mi 40-45 pluszosok pontosan jól tudjuk, hogy akkor mennyire ritka volt mondjuk egy-egy hosszú rajzfilm, vagy egy-egy olyan film, amit megnézhetünk a moziban, és mondom ezt azért, mert például a Sandokannak, a Zorrónak, több Spaghetti Westernnek, a legtöbb Bud Spencer filmnek a zenéjét is ők szerezték, de, hogyha emlékszünk rá, a klasszikus 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal című rajzfilm sorozatnak a zenéjét is, a főcímzenét, ami szinte, hogyha megszólal, azonnal eszünkbe jut az egész gyerekkorunknak, azt is ők szerezték, de hogyha egy kicsit visszamegyünk még a zeneszerzéshez, a filmzeneszerzéshez, akkor időzzünk még a Dune Buggy-nál, ami ugye egy homokfutó jármű, ami nem véletlenül a Bogár névre hallgat, Bogár hogyha Bugit nézzük, de egyébként Bug volt a beceneve ennek a bizonyos Dune Buggy-nak, ami tulajdonképpen egy homokfutó jármű, ezt látjuk is a filmben. Dune Buggy, vagy Beach Buggy, így is hívják, ami tulajdonképpen egy szabadidős terepjáró hivatalosan, aminek nincs is fedett része. Tehát a kicsit olyan, mint egy Volkswagen Bogár és egy golfautó összegyúrva, de hát ennél persze sokkal stílusosabb és vagányabb, ami természetesen a Volkswagen Beetle, vagyis a Bogár ihlette, és ennek a hátsó motoros volta volt az, ami tulajdonképpen inspirálta az autót, a Dune Buggy-nek az elrendezését és felépítését, mert hogy a hátsó motor elrendezése javítja a tapadást, szóval a Dune Buggy az nem véletlenül Bogár névre hallgat, mert hogy a Volkswagen Bogár volt az, ami megihlette, nem csak külsejében, hanem bizonyos szerkezeti pontoknál is, és a film pedig, amiben ez a kis jármű szerepel, az a már említett 1974-es Különben dűbe jövünk, vagyis az Altrimenti Cherabiamo című film, ez volt az olasz, az eredeti címe. Marcello Fondato rendezte, Mario Cecchigorival, és ez volt az a film, amit 1974. március 29-én bemutattak Olaszországban a mozikban, és óriási siker lett, aztán készült a moziváltozathoz, a feliratoshoz később két magyar szinkron is, 1982-ben az első az eredeti, azért az az igazi, és aztán később egy még 2000-ben számtalanszor leadták számos tévécsatornán, DVD lemezen is megjelent annak idején, most már a neten is megtalálni. 78-ban mutatták be az És megint dűbe jövünk című Bud Spencer Terence Hill filmet, ami a magyar cím ellenére nem a Különben dűbe jövünk folytatása. Egyébként azt hiszem, hogy ennek készült egy remake is 2022-ben a Netflixen. Az fontos tudni, hogy ez óriási sikert aratott a magyar mozikban, heteken keresztül teltházzal vetítették, annak idején, amikor még a mozikban a nem moziplakátok voltak, hanem azok a festett plakátok. Úgyhogy a Különben dűbe jövünk című legendás 74-es filmnek a főcímzenéje, a legendás Dune Buggy következik az Oliver Onions-tól, vagyis egészen pontosan Guido és Maurizio de Angelis-től, most a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most megünnepeljük azt az időszakot, amikor az Eurodiszkó az olasz zenével, az olasz zeneszerzőkkel, és főként az olasz zeneszerző testvérpárokkal összetalálkozott, és ez a filmtörténelemben is megmutatkozik, hogy miről beszélek egészen pontosan. Hát kérem szépen, a Kincs, ami nincs című zseniális filmnek a zseniális és mindenki által ismert, és mindig, tényleg mindig jókedre derítő daláról. Ez ugye eredetileg a Kincs, ami nincs úgy szólt, már mint a cím, hogy aki barátot talál, kincset talál, ki trova un amico, trova un tesoro. 1981-es a film, akkor tört be és lett óriási siker a zenéjés, és megmondom őszintén, hogy a maga egyszerűségével, hogyha rákeresünk a videóklipre YouTube-on, Moving Cruising apostrofa, mindkét szó végén, The Fantastic Oceans alcímmel, La Bionda Production, ez is egy olasz testvérpárnak, a La Bionda testvérpárnak a szerzeménye, mint annyi más filmzene is szintén hozzájuk is kötődik. Egyébként annak az abban az időben a zenék és a videóklipek a maguk egyszerűségével, a szöveg és a dallam a maga egyszerűségével annyira jó érzést keltő volt, annyira szinte megnyugtató volt az a dallamvilág, az a jókedv, az a tánc, amire az ember valahogy úgy ráérzett, amikor ezeket a zenéket hallgatta. Hogyha rákeresünk a videóklipre, hát ott sincs túl bonyolítva a helyzet, de mégis imádnivaló az egész. Na és akkor egy kicsit beszéljünk már róluk, hogy kiről is van szó, ünnepeljük meg őket, mert szerintem nagyon kevesen tudják, hogy kik a La Bionda testvérek. Igazából a La Bionda, így ezzel az elnevezéssel, egy olasz diszkó együttes volt, a 70-es évek második felében volt nagyon népszerű Európa szerte. Az életútjukat tekintve még az NSK-ba is elzarándokoltak, mert hogy ott volt ugye az diszkónak a bölcsője, az olasz testvérpár pedig Carmelo és Michelangelo La Bionda, ők voltak az állandó tagok, de rajtuk kívül rendre megjelentek stúdiózenészek és háttértáncosok, akik egy kicsit énekelgettek is, és a Moving Cruising, a Kincs, ami nincs betét dalának a klipjében is ott van velük egy hölgyike. A 80-es években írtak filmzenéket, és zenei producerként is dolgoztak, és még La Bionda név mellett Didi San néven is adtak ki lemezeket. Amikor 54-ben Milánóba költöztek a családjukkal, akkor aztán már elkezdtek zenével foglalkozni, és 72-ben volt ott egy fesztivál, aminek a színpadán felléptek először rendesen közönség, nagy közönség előtt, és aztán 73-ban meg is jelent az első lemezük, aztán két évvel később jött még egy, de egyik sem lett igazán sikeres, mert hogy zömmel instrumentális felvételeket tartalmaztak, amiben igazából nem is lehetett felfedezni a később viszont tök felismerhető La Bionda hangzást. Ekkor utaztak el a fivérek NSK-ba, mert hogy München volt akkor tájt a már említett Eurodiszkó bölcsője fellegvára, és ott aztán stúdió muzsikusok társaságában felvették azokat a divatos zenei trendeket követő lemezeket, ami hol La Bionda, hol pedig Didi Sound néven jelent meg, és akkor itt van persze az, ami az egészet megkoronázta, és ami által tulajdonképpen egész Európában, sőt a világon is ismertek lettek, az a Kincs, ami nincs című film, amiben ugye a főszereplő Bud Spencer és Terence Hill. 81-ben mutatták be a filmet, amerikai-olasz kalandfilm, de inkább filmvígjáték. Az egész nagyon cuki, az egész nagyon helyes, és hát nyilván azonnal eszükbe jut a dallamot meghalva az a mondat. Csak a puffin ad nekem erőt, és mindent lebíró akaratot, ugye, hogy emlékszünk erre a konzervre, amit mittek magukkal. No, úgyhogy most biztos, hogy jó kedve lesz mindenkinek, aki csüggedne, az jól hangosítsa föl a rádiót, és gondoljon arra, hogy úgyis minden megy tovább, és után szerda, jön szerda után csütörtök, és úgy is valahogy mindig minden jóra fordul, ahogyan azt egyébként egy másik filmben, a Szerelmes Shakespeare-ben mondták, nem tudni, hogy hogyan, ez benne a titok, de legyen jó kedvünk, és hogyha megvan a jó kedv, akkor biztos, hogy jobban sikerül az egész napunk. Ehhez most adunk egy jó kis mankót, ez a Kincs, ami nincs betét dal, a La Bionda fivérektől a Moving Cruising, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között egy újabb zseniális olasz alkotás, Adriano Pappalardo, olasz énekes, színész és televíziós személyiség előadásában a The Genie című dal, ami bizony egy újraértelmezett Aladdin filmnek, az 1986-os olasz Aladdin filmnek a betétdala volt, amelyben Bud Spencer alakította a Genie-t. A Super Fanta Genio címet viselte eredetileg olaszul. Ez a film 1986-ban mutatták be Olaszországban a film végjátékot, főszereplője Bud Spencer, nyilván ő volt a Genie, és ennek a játékfilmnek a rendezője Bruno Corbucci volt, a producer pedig Joachim Globus, Anaheim Golan és Ugo Tucci, ők ismertek voltak a zseniális 80-as években készült nagyon klassz olasz filmeket illetően. Forgatókönyvet Mario Amendola írta Bruno Corbucci és Marcello Fondatóval együtt, és Fabio Frizzi volt az, aki a zenét szerezte. Ő az, aki nagyon sok olasz filmhez készített zenét. Bolognai születés 51-ben született. Egy olyan film és tévés zeneszerzőről beszélünk, aki hangszerelő és karmester is, és több mint 100 mozi és tévéfilm zenét készített, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan olasz filmzene van, amiről nem is tudjuk, hogy Fabio Frizzi nevéhez kapcsolódik. Egyébként pedig fontos tudni azt is, hogyha beírjuk az ő nevét a keresőbe, akkor nagyon sok jó filmet találunk, és nagyon sok nagyon jó zenét is. Tínédzserként rajongott a filmek iránt, és a zene iránt is, és aztán így ezt a kettőt összefűzve kezdett el filmzenéket írni. Franco Biscio és Vice Tempera zenésztársaival alapítottak egy triót, akkor még azzal a céllal, hogy filmzenét készítsenek és adjanak elő, és 68-ban el is kezdtek már 18 évesen zenéket írni, és aztán jött egyik felkérés a másik után, és akkor megérkezett a The Genie is természetesen, sőt, még 2003-ban Quentin Tarantino is tiszteletét fejezte ki Frizzi Fulci számára végzett munkája előtt, beleértve a 77-es Settenat Nero partitúrának a részletét a Kill Bill első részében, tehát ennyire híres Fabio Frizzi, és ennyire kevesen tudják, és egyébként nagyon keveset tudunk róla is, de kevesen tudják, hogy hány filmben volt benne az ő keze és a munkássága. Ebben a dalban, amit most meg fogunk hallgatni, a The Genie címűben, ami a Bud Spencer neve által filmjezett Aladdin filmben van, ez is azonnal ismerős lesz. Lehet, hogy így nem az, de ez is tipikusan az a zene, amit azonnal összekapcsolunk egy gyerekkori élménnyel, és igazából ilyenkor az ember úgy meg is köszöni, hogy milyen jó, hogy ezek az emberek vannak, és hogy ezek a zenék megszülettek, meg ezek a filmek elkészültek. Nagyon sokat jelentett gyerekkorunkban, ugye 40-45 pluszosoknak az, hogy láthattunk ilyen filmeket. A Lecce állampeli Copertinóban született Pappalardo, akinek ezt a dalt köszönhetjük. Most 71-ben kezdte a karrierjét az Una Donna című dallal, és aztán a 80-es évek közepén a két album, az Immersione és az O korszakban a színészi karrierje összpontosított, akkor nem énekelt olyan sokat, de aztán, amikor megjelent az Aladdin című film, legalábbis ez az olasz változata, a Bud Spencer féle olasz változat, amit 86-ban mutattak be Magyarországon, karácsonykor egyébként, akkor egy csapásra híres lett máshol is a világban. Ennél a típusú Aladdin értelmezésnél Al-Hadin, egy 14 éves kamaszfiú, egy ócskásnál dolgozik, iskola előtt és után, hogy segítsen az anyukájának, aki özvegyen maradt, és aztán talál egy napon egy régi lámpást, amit elkezd tisztogatni, és amikor egyszer csak ugye már elég fényes, akkor kiszabadul a lámpa szelleme, aki kiszabadításáért cserébe felajánlja örök hűségét és szolgálatait a fiúnak, és aztán attól a perctől kezdve a fiú minden kívánsága teljesül, hányan szeretnénk egy ilyen dzsinit, meg egy ilyen lámpást, de mégis van egy kis probléma, hát hogyan ne lenne, hogyha olasz filmről beszélünk, a szellem éjszakára elveszíti az erejét, és a családot ekkor számtalan veszély fenyegeti, és óvakodniuk kell az alvilág banda vezérétől, a rendőrfőnöktől, mert mindenkinek szemet szúr, hogy a kamasrác az eszetlen kéréseknek köszönhetően piros luxusautóval, sőt, néha varázsszőnyeggel jár. Úgyhogy, ha valakinek van kedve egy jót nevetni, és egy kicsit visszarepülni a gondtalan időkbe, akkor nézze meg ezt az Aladdin változatot, szerintem nagyon fogjuk szeretni. Úgyhogy akkor most jöjjön az 1986-os olasz Bud Spencer neve által filmjezett Aladdin filmnek ez egyik leghíresebb betétdala, Adriano Pappalardo dala, ez a The Genie, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM, életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, száraz idő várható. Ismét civil áldozatokat követelt a háború Ukrajnában. Nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki. Egy ember megsérült. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adó kedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csak nem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
1: Időjárás.
3: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé első órát. Sokszor elmondom, hogy az, hogy ki ül itt a vendégszékbe, azt néha bizony az élet hozza, vagy a sors hozza. Egy rég nem látott kedves ismerősöm van, akit önök, vagy ti ismerhettek. Mindenféle fórumokról ezekről is beszélgetünk. Papancsa, vagy Papanna Mária, melyiket szereted?
2: Papancsa, az papancsa, már a megszokott, papa, tudod, már évek óta ezt szoktam.
1: Hát, ha beütöttelek, akkor ezt adta ki. Papanna Mária, akkor is kiadta papancsa. Tehát papancsát én 2007-ben, te jó Isten, az azt hiszem 19 éve, segítsen, 19 éve volt? Igen, 19 éve ismertem meg. Akkor nagyon hamvasan, fiatalon, ha elmondhatom, 21 évesen jelentkezett a Társulat című televíziós műsorban, ami egy olyan produkció volt, ami a sok-sok ilyen mindenféle tehetségkutatót félrelökve végre a tehetségeknek adott utat, és nem az volt a lényeg, hogy ki mennyire hülye a kamerák előtt, hanem hogy ki mennyire tud énekelni, és mennyire tud szerepelni. A társad ugye 25 éves volt, akkor az István a király, azt hozták vissza, és fiatal új generáció. Na itt lett az egyik nyertes papancs, akivel régóta találkoztam, üljünk be ide és beszélgessünk. Szóval kicsit hosszú volt a felvezető elnézés, de szia Ancsa, örülök, hogy találkoztunk.
2: Sziasztok!
1: Egy filmbemutatón találkoztunk, arról ma még lesz szó. No, 21 évesen kerültél be ugye a Rivalda fénybe, akkor benned már teljesen kialakult, hogy te ezt a pályát választod, vagy még ilyen útkeresőben voltál akkoriban?
2: Nem, képzeld el, én egyébként nagykőrösi lány vagyok, és az Arany János Református Gimnáziumban már akkor és az énekarral csináltunk előadásokat. És gyakorlatilag az, hogy én színésznő szeretnék lenni, az Iluska című előadás alatt, amiben Iluskát játszottam, akkor fogalmazódott meg. És nem is az ének, a próza vagy a színpadi lét miatt, hanem akkor ott éppen történt egy teljesen váratlan helyzet, ahol meg kellett oldani a szituációt, mert annyira bepánikolt a párom, János Vitéz, hogy elkezdte morzsolni a kezemet, hogy nem jut eszébe a szöveg. Na és akkor én egy jó kis monológgal, mit is kellene itt párbeszédben megbeszélni? Jó, azt úgy lemonologizáltam, lejöttünk a színpadról, és így mindenki örült neki, hogy megmentettem az előadást, és ez a stenk, ez a löket, ami ott ért akkor a színpadon, ez sarkalt arra, hogy na, én ezt szeretném csinálni, hogy ez az utam.
1: És aztán mi találkoztunk a társadalom, nem tudom, ki emlékszik még a társadalom, én igen, mert én az egyik szerkesztő
2: voltam. Képzeld, még nagyon sokan
1: ez
2: emlékeznek.
1: Jó hír, ez jó
2: nagyon
1: hír.
2: Sokan. Sőt, a múltkor bementem egy keresztény könyvesboltba vásárolni, és ott a pénztáros hölgy mondta, hogy elnézést, maga nem a társadalom, ez körülbelül 3 éve volt, maga nem a társulat című műsorban szerepel, mondom, de ezt így hogy, vagy honnan? Ó, hát mi nagyon szeretjük az István a királyt, és követtük, meg minden, és nagyon, nagyon szurkultunk önnek is, mert ugye ott 2007-ben, akkor, amikor én bekerültem a társulatba, én 2007-ben a Hazák szépségversenyt megnyertem. És ott gyakorlatilag választanom kellett, hogy 2008-ban, akkor, amikor az élő műsorok elkezdődtek februárban, hogy akkor én kimegyek Londonba a nemzetközi versenyre, vagy pedig az élő műsoros társulatot választom,
1: és
2: hát nem volt kérdés, persze, hát erre tettem fel a tanulmányaimat, az életemet, a mindent is, hogy a színház és a színpad, a közönség, tehát...
1: Van az a film, a nő kétszer, nem tudom, ismered-e, egyszer csak valaki élet becsukodik az ajtó, nem ér el a metrót, és mint a film ketté válik.
2: Igen, igen, és akkor a két élet út.
1: A másikon pedig nem, hogy mi lett volna, ha kimész, de jó, hogy itt maradtál nekünk különben, de nagyon szerencsés gényeid vannak, és az nem ilyen üres bók, hogy nem sokat változtál azért, ugye 21 éves ismertelek meg, és ugye én döbbentem meg a születési számodra, úristen már mennyi vagy, de hogy ez nem látszik.
2: Én szeretem, hogy 40 éves vagyok, komolyan. Tehát, hogy bár hozzátenném, hogy most már évek óta azt mondom, hogy Papanna Mária élt 33 évet, mert 33 évesen szültem.
1: Ja.
2: Tehát a nagyfiam, most már két kisfiam van, és 33 éves koromig gyakorlatilag leéltem a papancsának az életét, És azóta így csettintése, tehát csak kapkodom a fejem, hogy már megint egy szülinap, már megint egy névnap, most ebben az évben a nagyobbiknak iskolakezdés, kisebbiknek óvodakezdés.
1: Mindez egyszerre.
2: Persze, hogy egyszerre, nehogy külön.
1: És sőt, mikor talállak én meg téged interjúval? Ilyenkor ebben az időszakban, nem ez a legszebb.
2: Ja, hát a csodálatos.
1: És innen hova mész? Ugye nem csak ők edukálódnak. Innen,
2: igen, hanem? Nem csak nekik van iskola, hanem nekem is, mert én meg azt gondoltam, hogy akkor két kisgyerek mellett milyen tök jó, akkor beiratkozom én is egyetemre. Ezt a kört úgy is kihagytam annó, mert egyből a Shakespeare-i Művészeti Akadémiára mentem tovább musical szakra, úgyhogy közösségszervező szakra szépen bejelentkeztem a Milton Friedman Egyetemre.
1: Na, innen folytatjuk egy picikét hosszabbra sikert bevezető után, beszélünk szakmáról, hivatásról, anyaságról, mindenről, szerepekről. A vendégem Pap Ancsa, ahogy megbeszéltük, zene, aztán vele folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: fejtettük, hogy 19 éve ismerek, hogy a társadalmat indultunk, és azóta aztán kinyílt az ő élete. Mondtad a Shakespeare Színi Akadémiát, hogy elég fiatalon kerültél bele ebbe az egészbe. Azt, hogy akkor még főiskola volt, azt hiszem, vagy egyetem. Nem gondolkoztál, hogy meg kéne próbálni a Vas utcát?
1: Ne, képzeld el, gondolkodtam benne, be is adtam a jelentkezést, de hát én vidéki lányként meg nulla ismerettséggel Pesten, meg az egyetemi vagy főiskolai szinten nem tudtam, hogy zenés, tehát musical szak 4 éve, tehát hogy zenés szak konkrétan két évente népi énekes, és 4 évente musical szak. Tehát gyakorlatilag én pont abban az időszakban voltam 18 éves és érettségiztem, ahol csak prózai osztály indult, úgyhogy...
0: És utána? Hát valaki neki megy többször is,
1: viszont én a Shakespeare-i Művészeti Akadémiát még 11-es koromban, akkor még újság alapon a felvételizőknek készítettek újságot, és azt találtam meg otthon nagykörösen, és abban találtam a hirdetést, hogy itt indult musical szak, és nagyon jó tanáraim voltak, mert például a prózai osztálynál Horváth Péter volt, akihez a valahol Európában köthető, a musical osztálynál pedig Nagy Viktor volt az osztályfőnököm, tehát hogy gyakorlatilag ő is most ott van a Magyar Színházban. Tehát nagyon jó tanáraim, nagyon jó mesterség óráim voltak, és a következő évben ugyanúgy beadtam egyébként a jelentkezést, viszont akkor már nem akartam, hogy felvegyenek. Tehát annyira jó kis osztályközösség, annyira minden beindult. Már az első évben a Budapesti Kamara Színházban énekeltem a Médeia című darabban, Horányi László mellett. Tehát, hogy a következő évben ott volt az Árpád népe, megcsináltuk Papp László sportarénás verzióban, már akkor ugye a Rostamariékkal, a Szörényiékkel. És a harmadik évben pedig a Horváth Péter megírta az 56 Csepér című rock musical, tehát hogy ott megint csak egy Papp László sportarénás történetben voltam benne stúdiós végzősként. Tehát,
0: és úgy beszélsz a nézők, vagy a hallgatók nem látják, én látom, olyan csillogó szemmel, hogy lehet érezni téged ez a világ, amely belecsöppentél ilyen hamvasan fiatal, hogy elvarázsolt az egész. Kicsit beszívott még jobban. Benne voltál, igen, de jobban beszívott.
1: Igen, mert folyamatosan történtek velem a dolgok. Hát most képzeld el, hogy akkor ott, ahogy az 56 Csepért befejeztük, akkor ugye jött a kérdés, hogy mi legyen a következő lépés, akkor beiratkoztam a Kővirágok énekiskolába, mert azt éreztem, hogyha annyi, tehát tényleg reggel 8-tól este 10-ben voltunk a suliban, és hogy mi lesz velem, hogyha nincs mihez kötni, hogyha ha ennyire kiszabadulok a világba, és nincsenek szabályok, hogy mikor percre pontosan hova kell menni, úgyhogy ott még egy 3 éves éneksuliba beiratkoztam, amit szintén nem bántam meg, mert ott meg a Nádasi Veráitól, Kővári Judittól tanultam, tehát hogy tényleg
0: saját
1: megint
0: magadon
1: nagyon
0: észrevetted a fejlődést? Tehát mondjuk teszem azt, előtt énekeltél, majd 3 év után meghallgattad magad. Tehát ez a 3 év, ez bejött mondjuk, jól kamatozott?
1: Inkább kapcsolatrendszerben. Uh-huh. Inkább kapcsolatrendszerben, mert már a Shakespeare-es időszak nagyon erősen megalapozta. Én egyébként gyerekkorom óta jártam zeneiskolába, furuljáztam, szaxofonoztam, meg klarinétoztam, és aztán a saját döntésem volt az, hogy átmentem az utolsó 2 évben magánénekre, és ez egy nagyon jó döntés volt. És ennek nagyon örülök, hogy a szüleim támogattak, és nem az volt, hogy le voltam korlátozva, vagy már pedig kislányom ezt csinálod, hanem édesanyám mindig azt mondta, hogy kislányom, magadnak tanulsz. Most én próbálom ugyanezt mondani a kisfiamnak, de így azt látom, hogy a mai generációnál ez annyira nem alakult még ki, de mindegy is, mert rám visszatérve ott, hogy már 2 évet magánének szakon tanultam, utána ugye bejött a Shakespeare, ott musical éneklést tanultam, magánéneket tanultam, gyakorlatilag kórust is tanultunk, és a következő 3 év az már inkább ilyen levezetés volt, és felvezetés, mert addigra már olyan idős lettem, hogy az operett világa is elkezdett beszippantani. Tehát addig én azt gondoltam, hogy csak a musicaleket szeretem, az áll a legközelebb a pop énekléshez meg minden, és aztán kiderült, hogy igenis van érzékem az operettekhez is, és megvan a hangmagasságom is hozzá. Tehát, hogy most már tényleg akkor, amikor hívnak fellépni országszerte énekelni, operett, táncdal, retro, gyerekműsor, tehát a minden. De amíg teljesen.
0: Én laikus fül vagyok, egy operettet azt másképp kell énekelni, mint egy műzikert, nem? Van az operettes hangszín, igen. Ami egy olyan kicsit, hát én operettes. No, kedves hallgatók, hát azt hallják,

Látok, hogy tud beszélni erről, hogy tudod szakmány. Semmi, meg nevet, kacagni, és picikét meg hosszabb lehetünk, bányakánya, szívesen hallgatjuk őt, és még kétszer hallgatjuk a vendégem Papancsa, színművész, énekes, mert is beszélgető, mi vagy inkább ez vagy az, a zene után megkapjuk a választ, jó? Hamarosan jövünk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: adás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Papancsával. No, ott tartottunk, hogy ugye a 20-as évek ezek elteltek ebbe a varázsba, a csodába, és ugye van az a színésznő fajta, aki ugye karrier vagy gyerek azon elkezd gondolkodni, és ugye ez utóbbit elfelejti. Amint persze aztán szerintem jelentősen megbánnak az 50 és 40 év után, gondolom, de ez csak egy lehet egy ilyen én gondolom, így nem tudom. De te, nem tudom, bátor döntés hoztál, vagy akartál gyermeket, de lett végül is gyermeket, 33 éves volt, tehát te mondtad. Ugye erre te éve a színpadon.
3: Jó, de ez akkor... nagyon vicces történet. Tehát képzeld el, engem édesanyám 32 évesen szült. Uh-huh. Ez akkoriban már késői.
2: Már késő volt.
3: Már késő volt. Szinte kínosnak éreztem azt, amikor édesanyám jött akár szülői értekezletre, anyák napjára, mindenki azt hitte, hogy a nagymamám. Komolyan. Tehát, hogy így...
2: Pedig ma már ezzel elfogadott. Igen, na figyelek.
3: Na, és én azt gondoltam, hogy én úgy szeretnék családot, hogy minél fiatalabb anyuka legyek. Tehát, hogy én ezt nem helyeztem előtérbe, uh-huh, a karriert. És pont ezért egyébként mindig a párkapcsolataimban el is mondtam már rögtön a legelején, hogy én családot szeretnék, gyereket szeretnék, nem szeretnék csak úgy együtt lenni, ahogy anyám mondaná, lovak a melegben. Tehát, hogy én tényleg mindig a komoly párkapcsolatok híve voltam, és mint utóbb kiderült, pár sráccal azóta beszélgettem erről, hogy szerintük hol siklott el ott a történet, és általában az volt a visszajelzés az, hogy túl komoly voltam, hogy bennem már azt látták, hogy annyira jó családanya típus vagyok, ja, annyira íz, hogyha ők most itt ebbe jobban belemennek, akkor ők tényleg be van kötve a fejük, és akkor már megállt az élet, és minden.
2: Ettől ijedtek meg a pasik?
3: Ettől ijedtek meg a pasik. Én azt gondoltam, hogy 27 évesen szeretnék legkésőbb szülni. Hát 27 évesen párkapcsolaton nem volt. Tehát gyakorlatilag ott, ahol nálam megfordult ez a történet, hogy karrier vagy család, az 30 éves koromban volt. Amikor 30 éves voltam, akkor is történt egy nagy szakítás, amikor tényleg azt gondoltam, hogy megérkeztem a kapcsolatomba, jó helyen vagyok, együtt vagyunk, szeretjük egymást, és ott megint bepánikolt a férfi ember. Idősebb is volt nálam, de nem sokkal, de hogy gyakorlatilag tényleg legyen nálad idősebb, legyen neki már valami a kis életben, amit ő is hoz a családba, én is viszek a családba, kis puttony, meg minden, és erre szétmentünk, és akkor így azt éreztem, hogy elnyel a föld, és jó, nem érdekel, akkor a karrierre koncentrálunk. Aha. Elkezdtem a karrierre koncentrálni, egyből jött a jóban, rosszban, 4 éven keresztül ott forgattam, jöttek folyamatosan a fellépések, jött egy operett előadás, az Emlékszel még címmel, tehát folyamatosan elkezdtem olyan szinten reflektorfénybe kerülni, és akkor rengeteget szinkronizáltam is, de hogy tényleg reggel 8-kor bementem a stúdióba, este 6-kor jöttem ki, tehát, hogy megint a kapcsolatok csak növekedtek, egyszerre a Veszprémi Pannonvár Színházban játszottam, a Győri Nemzeti Színházban, meg a Budapesti Térszínházban. Folyamatosan jöttem, mentem, autóztam, tehát, hogy tényleg azt éreztem, hogy jó, akkor most ezt a részét kell megtolni, mert nincsen család, nincsen gyerek. Erre bejött a férjem az életembe, gyakorlatilag inkább én sétáltam be abba az étterembe, ahol ő dolgozott, uh-huh, egyébként felszolgálóként, hoppá, és hogyha nem az édesanyámmal érkezem, akivel éppen ebédelni mentünk, akkor valószínűleg észre sem veszem. Mert hogy édesanyám azt mondja, ó, kislányom, te biztos nagyon sokat jársz ide, mert nagyon mosolyog rád az a fiatal ember ott a pultnál. Mondom, édesanyám, kétszer voltam itt összesen életemben, azért jöttünk ide, mert oljukenítes hely, ez most már mondta, az oktogón volt régen egy oljukenítés, ott a sarkon annyira
2: tudom,
3: jó
2: melyik,
3: volt.
2: Tudom, melyik, igen.
3: Na és hát azóta ugye bezárt, úgyhogy hogyha romantikázni szeretnénk mondjuk évfordulókon, akkor bemegyünk a mostani élelmiszerboltba, ott megállunk a sarkon, ahol lehetett az asztalunk, és ott egy csókot adunk egymásnak. Na de akkor, hogyha édesanyám nem hívja fel rá a figyelmemet a Danira, akkor én észre se veszem. Később, amikor 3 hónaposak voltunk, akkor elmesélte, hogy ugye all you can eat-nél nem terítenek meg, nem viszik el, neked kell mindent szervírozni magadnak. Na hát
2: viszont neked?
3: Cserébe viszont nekem meg volt terítve az asztalom. Cserébe nekem oda voltak téve szalvéták, hát én fogtam a szalvétát, beletöröltem a számat, dobtam tovább. Mm. És kiderült, hogy a Dani írogatott bele nekem a szalvétába. Opa, opa, opa. Én meg nem vettem észre. És később mesélte, tényleg ezt, amikor már 3 hónaposak voltunk, akkor merte ezt nekem elmesélni, hogy előtte ne azt érezzem, hogy ő mennyire nyomulós volt, hogy ő meg azt felejtette el, hogy esetleg válaszoltam, és ő, amikor, hogy is hívják, moslékoznak, tehát amikor úgy letisztítják a tányérokat, és elfelejtette, és utána kellett nyúlnia a szalvétának, hogy írtam-e valamit rá.
2: És én már az első pont megdőlt, legyen idősebb nálad, hát nem lett idősebb nálad.
3: 8 éves, fiatalom.
2: Anyukád jól tudta, egy fiatal ember. Jó, hát az, de nem volt korát, 25 lehetett akkor. Nem,
3: 24.
2: Bocsánat, 24, és kinézett
3: 24,
2: magán. Bátor
3: igen.
2: Ember. Na, kedves hallgatók, hát ilyenek történnek velem. Beszélgetünk még jobban rosszbanról is, meg erről is, a gyerekekről is. Tehát telik az idő, megint hosszabbak lettünk. Nézzétek el nekünk, cserébe viszont egy nagyon kedves vendégem a Papancs, akivel hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételt elemekek voltak a zenék, folytatjuk a beszélgetést, amit nem fogunk, illetve csak abba tudjuk hagyni, befejezni, nem már érzem ezt a tempót, amit itt tolsz a stúdióban, de ez tök jó dolog. Még akkor vissza egy picikét a babák elé, meg a Dani elé, amikor jóban rosszban volt, ugye ez egy olyan sorozat volt, amit nagyon sokan néztek. Ugye manapság népszerűsége úgy lehet szertenni, hogy az ember bekerül egy sorozatba. Minden időszaknak megvan a maga népszerűsége. Ugye régen tévéjáték, most sorozat.
2: Igen.
1: Hozott ez olyan fajta népszerűséget, amiből tudtál profitálni? Tehát hozott ez szerepeket, vagy uram, bocsánat, beskatujázott téged ebbe a szerepbe?
2: Egyiket sem érzem. Képzeld el, szerepeket nem hozott pluszba, mert azok az emberek, akik ott vannak például a színházban, nem nézik ugye ezeket a sorozatokat. Uh-huh. Tehát, hogy persze beleírhatod az életrajzodba, de őket ez nem hatja meg. Az a lényeg, hogy akkor is ott mit csinálsz a színpadon. A közönség szempontjából viszont azt tudom elmondani, hogy bármerre, még most is tényleg bármerre járok az országba, a Múcsaröcsöge 2-n is, ki vagyok sminkelve kisegére, még akkor is oda jönnek hozzám, hogy jaj, hát Magácskát láttuk a Jóban rosszban.
1: Hát azt hiszem, hogy nem tudod elrejteni, hát az annyira beszédes, nem?
2: így van. Egyébként az a fura, hogy ugye én még a Jóban rosszban előtt leforgattam az Argo 2 című mozifilmet is Árpa Attilával, ahol meg egy nagyon ikonikus jelenetben vettem részt, a Tigris tankos jelenetben. Ugye én voltam a mennyasszony, és jártamba Keltemben, arról ismertek föl leginkább, és ezt váltotta utána a Jóban rosszban. De szerepek szempontjából egyik sem adott úgy hozzá. Mondjuk tényleg már akkor, amikor fölkelültem Budapestre 18 évesen, onnantól kezdve én mindenféle külföldi filmben is játszottam, szerepeltem. Egy idő után olyan sokat forgattam már a stábokkal, hogy megkérdezték, hogy szeretnék-e lenni stand-in, ami pedig azt jelentette, hogy a külföldi színészeknek, tehát a hollywoodi színésznőknek voltam én a stand-inje, akin beállították a kamerákat, meg a fényeket, és így dolgoztam együtt például Valérie Mercier-vel is, forgattunk együtt Angelina Jolie-val is, akkor, amikor itt forgatott Magyarország, tartotta nekem Brad Pitt az esernyőt, mert ott a Havanna lakótelepen ott éppen esett az eső, és megszánt, hogy ne álljak már ott az esőbe, hanem oda jött és esernyőt tartott.
1: Lefotóztad? Valaki fotóztad?
2: Képzeld el, akkor mindenkitől elvették a telefont, és tehát, hogy nem lehetett. De van egy lesi fotó, mert hogy ott tényleg lesi fotósok fölmentek a 10. emeletre, és onnan ilyen puska fényképező gépekkel lefotóztak, és tudom, hogy én állok mellette, mert én vettem fel úgy a fehér táskámat, hogy a fenekemnél volt hátul. Tehát ilyen közös képünk van, de például Robert Pattinsonnal is forgattam együtt jelenetet, ott sincsen ugye közös kép, mert ezeket ugye lekorlátozták, de voltak olyan rajongók, akik ezt megcsinálták.
1: De menő. Ugorjunk kicsit a mába, mert ugye itt teljes sportra nem tudunk felkészíteni, de beszélgetni, igen, hogy manapság.
2: De örülök neki, hogy 40 évesen már annyi mindenről lehet beszélgetni, hogy nem az van, hogy keresni kell a gondolatokat.
1: Az a te esetedben az olyan nincs. Azok, hogy jönnek kifelé, ekkora slagon. Ez a jó. Na, tehát, hogy manapság mennyire kell küzdeni az, hogy jelen legyél, hogy szerepet kapjál, sokat kell castingra járni, mennyire lett ez a maradt meg ez az álom, ez a varázslat varázslatnak?
2: Az az igazság, hogy azt gondolom, hogy a Covid nagyon sok mindent felborított. Tehát ott előtte sokkal nagyobb szárnyalások voltak, sokkal több lehetőség, tehát sokkal nagyobbakat mertek ugrani egyébként a színház csinálók is. Most nem vagyunk olyan sokkal Covid után, és még mindig azt érzem, hogy ugyanaz a belterjes csapat van, akikkel mernek dolgozni, akiket hívnak, és a lehetőség is még egyáltalán nem nyitott. Tehát pont ezért gondoltam én is arra, hogy miközben színésznő vagyok, és egy családot ellátok, még mellette beiratkozzak egyetemre, közösségszervező szakra, mert azt látom, hogy fontos az embereknek visszahozni azt a közösséget, ahol találkoznak egymással. egymással, ahol tudnak beszélgetni egymással, mert kicsit hozzászoktak ahhoz az emberek, hogy mindent instant megkapnak otthon a négy fal között a kanapén ülve, úgy, hogy nem kell kimenni, nem kell felelősséget vállalni, nem kell sminkelni, nem kell felöltözni, semmit nem kell csinálni. Hát ma is akkor, amikor jöttem hazafele a gyerekkel, a gyerektől az iskolából, akkor éppen kiszállt egy anyuka egy hatalmas nagy Merci Jeepből, pizsamába, sejjen pizsamába, rövid nadrágos sejjen pizsamába, mondom, ez gyönyörű, olyan, mint hogy a Covid időszakban lennek még mindig, mert nagyon sokan egyébként ebből nem léptek túl. Mm-hmm. De tudod, mi hiányzott a legjobban a Covid időszakban? A taps. Komolyan volt egy másfél év után, volt, hogy megálltam a nappaliba, és csak elkezdtem tapsolni, és bőgtem.
1: Hát ezt azért, hogy meg egyszer ezt átélte. Milyen furcsa lehetett, amikor színházak ilyen online streamingen toltak előadást
2: élőben. Mi is ezt csináltuk a térszínházban. Hát felvettük meg, de nem, kincsét, nem adja.
1: Az igen. Nem ugyanaz, az nem, az még egy főpróbán is rosszabb hangulatú gondol, nem tudom.
2: Igen.
1: De furcsa. Hát hölgyek, urak, Papancsa volt az én vendégem, így elrepült az ide, így. Még egy piacérést mondok neked, ilyen tehetséggel, hogy picikét kiszínez az életedet, akkor kezdj el stand-upolni, mert a női stand-uposból hiány van. Van, és nagyon jó a tempó, nagyon jó a tolod, nagyon kellemes lény vagy, ha szabad ezt mondani, úgyhogy szerintem még a közösség szervezés mellett ennek én neki mennék azért lehet. No, szerintem találkozunk, még folytatjuk, most viszont be kell zárnunk a beszélgetést. Papancsából nézhetünk, vagy hallhatunk egy picikét, de tényleg egy picikét.
2: Jó, hát aki még kíváncsi rám, nyugodtan keressen rám, ugye, akár a Facebookon.
1: Mondd el, hogy hol nyugodtan.
2: Igen, még annyira nem, tehát annyira boomer vagyok, hogy még a TikTokot nem kezdtem el, de tényleg Instagramon, Facebookon be lehet nyugodtan követni, lehet látni YouTube csatornán is, még régi vacsancsa felvételeket is, amit ugye még ott a Covid szakított meg, de nagyon sok jó is ismerősömmel és sajnos azóta elhunyt barátommal is lehet ott találkozni, és én csak köszönöm, hogy meghívtál és tudtunk egy kicsit beszélgetni.
1: Tudod, szívesen, Papancsát hallottátok, kedvesek.
2: Sziasztok!
1: Hello.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos, száraz idő várható. Nőtt az átlagkereset. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyőhasználat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, halljátok, hogy elhagyjuk a stúdió magányat, és itt a Secret Market. Mondhatjuk azt, hogy nyárzáró rendezvényén, hiszen utolsó augusztusi hétvége, mellettem Tóth Judit, a Secret Market egyik alapítója. Mondhatom én azt, hogy ez a legszínesebb kézműves vásár, hiszen a városi rengeteg pontján jelen vagytok, most éppen az akváriumban. Nyárzáró, ez az esemény?
2: Ez egy fantasztikus nyárzáró esemény, kaptunk egy csodálatos időt és egy csodálatos helyszínt is hozzá, úgyhogy ezúttal is nagyon köszönjük az akváriumnak, hogy vendégül lát bennünket. Igen, itt közel 50 magyar alkotót látunk vendégül, akik között van ékszer, táskakészítő, ruhások, mindenki, aki magyar alkotásokat és dizájnercuccokat csinál, igen.
1: Ugye mindenkinek van nyilván webshopja itt a környéken, de miért fontos szerinted, mint az egyik alapítónak, az egyik főszervezőnek az, hogy ilyen, úgymond szerintem analóg találkozások is legyenek?
2: Én azt gondolom, hogy így ebben a nagyon 21. században már olyan kevés kapcsolódási lehetőségünk van, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy itt tényleg az alkotókkal lehet találkozni, el lehet velük beszélgetni. Nagyon sokan azért is jönnek, hogy ne csak vásároljanak, hanem egy picit ebbe a színes világba belekapcsolódjanak.
1: Ki az a réteg, aki ide jön vásárolni? Egyáltalán meg lehet ezt határozni, vagy ide kortól, nemtől függetlenül jönnek emberek. Na valaki vesz egy picikét olcsóbb cuccot, picikét drágábbat, ruházkodni akar, ékszert akar. Van-e egy ilyen átlagos Secret Market látogató, vagy ez nincs?
2: Szerintem van úgynevezett átlag Secret Market látogató. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ők a kicsit tudatosabb vásárlók, akiknek az a fontos, hogy amit magukra vesznek, magukra öltenek, az valóban egy olyan kézzel készült termék legyen, ami abszolút messze túlmutat a fast fashion világán, és ez a teljes slow fashion, ami pedig azt jelenti, hogy nagyon sok alkotónál kifejezetten egyedi, és akár kis szériás vagy egy-egy darabos terméket tudnak vásárolni, amitől ők egy picit úgy érezhetik magukat, hogy talán kicsit kiebb szakadnak ebből a mindennapi őrületből, ami minket körülvesz, úgyhogy talán ez így.
1: Meg az elmondhatod, hogy itt vásárolt, legyen az egy ékszer, egy ruhadarab, egy kendő, vagy egy krém, mondjuk a krémre nem jó, de nem köszön vissza az utcán, nem? Tehát, hogyha valaki picikét szeretné egyéniségként megmutatkozni, akkor a Secret Market remek helye arra, hogy valami kiegészítőt vásároljon.
2: Ez teljesen így van. Szoktuk mondani, hogy azért a vásárolóink általában inkább talán a hölgyeknek szólnak, de nagyon korosztálytól függetlenül is egyébként én azt látom most már, hogy a fiatalabbak, az idősebbek és hozzák az idősebb hölgyek most már a második generációs fiatalokat, a tiniket, nekem is a tini lányom nagyon szeret itt nézelődni, vásárolni, mert pont azokat a termékeket kapja itt meg, amit sehol máshol egyébként nem találom.
1: Piciket benézünk a kulisszák mögé, a megengedett, mekkora szervező munkát igényel, hogy minden ilyen flottul lemenjen. Ilyenkor neked, most nem tudom mennyien vannak itt, milyen megmondod, ennyi gyereked van, aki itt van, minden külön e-mail, külön levél, kinek ez a gondja, kinek az a baj, persze minden orvosolható.
2: Ez így van, én szoktam mondani, hogy én kicsit a mindenkinek a pszichológusa, az anyukája és a szervezője vagyok, nem csak én, hanem az Ani is. Tehát mi minden, kb. 50 kiállítónk szokott lenni vásáronként, és nekik minden nyűgjüket, bajukat, kérésüket igyekszünk teljesíteni, és igyekszünk valóban mindenkinek olyan hangulatot teremteni, amiért csak nagyon szívesen jönnek hozzánk.
1: Most olyan helyen vagyunk, ahol sok külföld is előfordul. Fontos az, hogy a külföld is találkozom a magyar kreativitással, az, hogy ebben a kis országban ilyen tehetségek, akik például most itt is vannak.
2: Én nekem ez az egyik ilyen kis mini pitvallásom és küldetésem. Azt gondolom, hogy a Secret Market tulajdonképpen a zászlós hajója próbál annak a trendnek lenni, hogy aki ide látogat Budapestre, ne csak kifejezetten ne a fast fashion boltokba menjen be, hanem jöjjön el, legalább egy napra lássa azt meg, hogy milyen csodálatos és értékes alkotói vannak Magyarországnak, igen.
1: Ez egy ingyenesen látogatható vásár, ezért elmondhatjuk, hogy hol milyen információs blogban, hol lehet honlapcím, Facebook, Insta, hol lehet tájékozódni a legközelebbi vásárról.
2: Így van, a weboldalunk a secretmarket.hu, mindenhol itt szereplünk, tehát a Facebookon, az Instagramon, bármilyen fórumon így tudtok minket megtalálni, a Facebookon rakjuk mindig fel az eseményeinket, illetve a honlapon is mindig fent vannak az aktuális, éppen szezonális esemény dátumaink majd.
1: Köszönöm, most visszaengedjük őt az asztal, hiszen ő is alkotó, gyönyörű ékszereket készít, Juci is, ahogy mi ismerjük őt, és hát zene jön, zene volt, de most zene jön a stúdióból, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, és itt is remek zene szól a Secret Market. Hát itt vagyunk az akváriumban. Mellettem Nagy Vera, a mindjárt megjelzem Piperita Kozmetikumtól az egyik társtulajdonosa. Figyelj, most megmondom, miket látok itt. Szappan mentával, mákkal, szappan teafával és levendulával. Natur testápoló kakaóvajjal. Natur testápoló Natur kozmetikum, igaz? Itt az ideje a Natur kozmetikumon, hogy miért vágtatok annak ebbe bele?
2: Miért vágtunk bele? Hát ez több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész történet, mert mi babát szerettünk volna, és nem jött a gyermekáldás. És akkor elkezdtem kutatni, hogy mi az, amit megtehetek azért, hogy ez összejöjjön, és akkor találkoztam azzal, hogy minden, amit a bőrünkre kerünk, az nagyon bele tud avatkozni ezekbe a dolgokba, úgyhogy akkor én nagyon drasztikus vagyok, és hazamentem, és kidobtam mindent. Tehát, hogy nyilván megnéztem az incilistákat, bújtam, és kielemeztem, hogy melyik jó, melyik nem, és ami nem tetszett egy kicsit sem, azok mentek a kukába, és akkor kezdődött ez az egész történet, hogy akkor valamit kell helyette, találtam a neten recepteket, és elkezdtem tesztelgetni.
1: Tehát ezek azok, mert jó a bőrnek, meg jó a testnek, semmiféle káros hatással nincs, és ez a fontos, ez a lényeg. A gyermek közben összejött, reméljük.
2: Így van, 3 gyerekünk van.
1: Ez a legjobb reklám. Na nézzük, ugye rengeteg olyan dolog van, ami fűből fába az orvosság, hogy az alapanyag az gyűjtött, veszedte magad, tehát hogy néz ki kicsit a háttér, hogy ilyen gyönyörű választékkal meg tudsz jelenni.
2: Igen, hát a gyűjtés az nem nagyon fér bele már az időmbe, úgyhogy igyekszem megfelelő beszállítóktól berendelni mindenféle bio, organikus,

0: barátok, ugye ők voltak a legközelebb hozzám, meg nyilván az ember ilyenkor mesél a barátainak, hogy hú, figyelj, most csinálok ezt, azt, tényleg te ilyet csinálsz, nekem rozáciás a bőröm, tudsz rá valamit, ekcémás a gyerek, tudsz valamit, hát nyilván az ember akkor így elkezd abba az irányba is mozdulni, úgyhogy így szép lassan alakultak ki a receptúrák így az évek során, tehát több mint 10 év elegendő volt arra, hogy rengetegféle receptúrát össze tudjak állítani.
1: És akkor ezek azóta már a családi titkok füzetébe kerül, nem? De kell őrizni a titkot? Mert vannak páran, akik ilyen foglalkoznak, tehát van, ami ez mondjuk, ez más, jobb, mint mondjuk más ilyen hasonló gyártói?
0: Természetesen, tehát hogy nyilván a kozmetikumokon fel kell tüntetni az incilistát. Tehát, hogy az incilista az egy nemzetközi nomenklatúrával létrehozott olyan összetevő lista, ami tartalmazza, hogy milyen anyagok vannak a termékben. Hogy ezt, hogyha egy angol olvassa, az is megérti, ha egy francia, annak, az is megérti, tehát ez egy nemzetközi nyelven van úgymond megfogalmazva, és nyilván itt nincs benne, hogy mennyi az adott összetevő benne. Van egy olyan megkötés, hogy a legtöbb, ami van, azt kell legelőre írni, és aztán szépen csökkenő sorrendben vannak benne az anyagok. Tehát nyilván lehet következtetni belőle. Például szoktam mondani, hogy egy kézkrémnél, hogyha mondjuk a glicerin, az egy nagyon jó anyag egyébként, mert vízmegkötő anyag, és jó a bőrnek, de ha az első két helyen van a termékben, akkor ott egy kicsit úgy óckodni, vagy azt lehet, hogy tartózkodnék attól a krémtől, mert az a glicerin úgy működik, hogy magához vonza a nedvességet, viszont a mélyebb rétegekből is el tudja szipkázni a nedvességet. Tehát ha túl sok egy krémben a glicerin, akkor annak lehet egy visszaütő hatása is, hogy kenem, de mégis úgy érzem, hogy kiszárad a kezem.
1: Tényleg tudsz beszélni, mondta a szomszéd azt, hogy na végül mutass meg nekem egy kedvencet, hogy mi, minden borászat van egy zászlós hajója, zászlósból neked mi az most itt éppen? Szappan lesz, vagy hopp, ez egy szappan, mi lesz ez? Natur?
0: Nem, ez nem szappan, ez egy szilárd sampon. Kinézetében ugyanúgy néz ki, mint egy szappan, viszont hatásában és összetételében teljesen más. Ez a number one termékünk, ebből adunk el évente a legtöbbet, és imádják a vásárlóink. Tehát aki egyszer viszi, tök szkeptikusak az emberek általában, mert nem ez a hagyományos folyékony, hanem ez egy szilárd dolog. Ugye a hajón meg kell dörzsölni, rögtön habzik, aztán leteszed, és abot bemasszírozod, kiöblíted. Nagyon egyszerű a használata, nincs műanyag szemét utána, biológiailag lebomlóak az összetevői, és a fejbőrödnek is áldásos, tehát hogy nagyon jól tudod használni. Én azért szeretem nagyon, mert ez egy termék, tehát mi igyekszünk az egyszerűséget a nagyszerűséggel ötvözni. Nincs ötféle samponunk, nincs ötféle kézkrémünk, hanem mindebből egy van, de az nagyon tuti, nagyon jó. Tehát, hogy ez, ebből is ez az együnk van, ez egy csalánőrleménnyel, muskotázsájával. Tehát, hogy egy ilyen...
1: Arra tippeltem a csalán.
0: Igen, a zöld színe miatt.
1: Na, visszaengedek a szomszédasszonyhoz, pedig zenélünk, itt is zenélünk, és a zene Nagy Verát hallottátok, a Piper itt a háziasszonyhoztalak, jó?
0: Legyen,
1: előre a természetesség útján.
0: Így van, köszönöm szépen én is, sziasztok!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után vagyunk. Itt is szólnak a remek zenék a Secret Market nyárzáró eseményén. Sétálgatva nagyon kellemes asztalra találtam, ahol a közelebb jövünk. Mindenféle budapesti ikonikus épület, ikonikus tér van megjelent egy ékszer formában, és hát egy cég név a BDPST Charms. A BDPST picikét nekem ismerős. Véletlen, vagy sokszor megkérdezik?
3: Nagyon sokszor megkérdezik, de teljesen véletlen. Azért választottuk ezt, mert szerettük volna, hogyha valahogy a márkánál ott van a Budapest név, és mivel semmi más formában nem lehetett használni a Budapest nevet, ez az egy maradt. Sajnos sokszor összekevernek egy nagyobb céggel, vagy cégcsoporttal, de mi teljesen külön.
2: Hát ne tegyék, üzenjük, ne tegyék. Hát ez a BDPST Charms, az ugye azzal foglalkozik, hogy gyönyörű módon, nem is tudom milyen módon, ilyen apró pontokból megformázátok ikonikus épületek sziluettjét, és ezt öntöd ékszerbe. Milyen technika ez tulajdonképpen?
3: Ez egy nagyon régi ötvös technika, viaszveszejtéses technikának nevezik. Minden egyes medálnak van egy mester darabja, egy első medál, amiről egy gumimintát készítünk, ezt a gumimintát kiviaszoljuk, jószorosan összezárjuk, a gumimintán két luk van, felülről öntjük a forró ezüstöt, alul folyik ki a viasz, és ugye az ezüst elfoglalja a viasz helyét, szépen elterül, és akkor így lehet sokszorosítani ezeket a medálokat.
2: Amiket most kézbe veszek egyet, amit itt látok, akkor ezek ezüstből lévő pöttyöcskék, ez pont most, hát most ezt felismerem, ez egy híd, nem? Az a Szabadsághíd?
3: Így van, ez a Szabadsághíd, igen.
2: Akkor remek lett a leképzés. No, milyen épületek vannak itt feldolgozva, és vannak-e még esetleg, amik lesznek?
3: Hát nekem nagy vágyam, hogy legyen egy opera, most azt nagyon szeretném, de egyébként az első körben az ilyen turisták által leginkább kedvelt, vagy legikonikusabb épületeket választottuk, mint a Bazilika, a Szabadságszobor, a Parlament, a Mátyás templom, Halászbástya, Hősök tere, a Lánchíd, de most már van zsinagógánk, van szép művészeti múzeumunk.
2: Hát egy kivétel erősíti a szabályt a panelházakban. Szóval hiszen hát egy szociál országban éltünk, de nyilván ennek az elsődleges célpontja, gondolom a turisták egy picike Budapestet szeretnénk hazavinni a nyakukba, nem?
3: Én azt hittem, hogy igen, hogy csak turisták fogják szeretni, de igazából a vásárlóim azok fele-fele arányban oszlanak meg. Nagyon sok olyan vásárlóm van, aki mondjuk elköltözött Magyarországról, és akkor szeretne magával valamit vinni, vagy pont hazaköltözött, és pont azért, de olyan is van, nagyon sok jó sztori van. Van olyan, hogy a férje a kezét a Szabadsághídon kérte meg, ezért aztán szeretnének egy Szabadsághídas medált, vagy a nagymamának az esküvője a Bazilikában volt. Tehát, hogy valami kötődés. A turista az csak a szint nézi, hogy éppen az aktuális fősőjéhez passzol-e, és tetszik-e neki, aki pedig magyar vásárló, neki van valami kötődése ahhoz, amit választ.
2: Azt mondhatjuk, Krisztián, hogy akkor egy piaci részt találtál az ékszerek világában, nem? Hiszen még ilyen városos ékszereket én még nem láttam, alatt az én feleségem is ötvös, de ő sem csinál ilyet. No, ez te magad művei ezek a pontokból megalkotott születek? Te magad készíted ezt?
3: Nem, nyilván grafikus segítségét veszük igénybe, mert azért az, hogy egy épületet vagy egy hidat olyan formában le tudjunk kicsinyíteni, hogy arányos legyen, felismerhető legyen, azért az egy grafikai munka, úgyhogy mindent, az öntést, mindent megelőz egy grafikai tervezés.
2: Egyfajta minimalizmus is jellemző, mert mostanság tök trendi, ugye, hogy kevés pontból van meg például a Lánchíd, a Parlament, az Elizabeth Bridge, az Erzsébet híd, szóval, de te vagy az elfogadó végén, a grafikus lett, hogy ez van, és az igen, azt nem mondod ki, nem?
3: Így van, azért van közös gondolkodás, tehát, hogy például nekem kifejezett kérésem volt, hogy még az állatkertnél az egy szögletes medál legyen, mert nekem valahogy ezt az állatkert kapuját formázza, és hogy nekem így jobban kijött, mint egy kerekben. Tehát, hogy azért így elmondom, hogy mit szeretnék viszont látni, vagy mekkora legyen az a medál, amibe bele kéne sűríteni mondjuk egy egész Lánchidat, és akkor így ez közös, végül is egy közös gondolkodás eredménye.
2: Fantasztikus állatkertben, mert két elefánt is kivehető, minimál szerintem két kézen megszámolható pöttyökből, de ott van az elefánt. No, kedves hallgatók, ez a BDPST nem az a BDPST, ez a BDPST Charms, keressétek őket, ha akartok egy csöpp Budapestet valahol közel magatok mondani. Köszönöm szépen, hol lehetnék megtalálni ilyen vásárokon?
3: Nagyon ritkán vagyok vásárokon, de azért elvétve előfordulok. Egyébként a Bank utcában van egy picike boltom, és mindenkit várok nagy szeretettel.
2: Na, Katona Krisztián művészete, ott megtalálható meg a vásárokon. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Hát a kutya elkezdte akkor az adáson, beleugatott az adásunkba. Ugye remek zenék után, mondjuk, és remek kutyaugatás után Tálosi Adrien bőrművesen látunk meg, aki nem csak táskákkal foglalkozik, mert rengeteg táskás van, hanem hát látok itt mappatartókat, irattartókat, nagyon jó bőr karkötőket, kulcstartókat. Honnan a bőr szeretete?
2: Hát ez egészen a gimnáziumig nyúlik vissza. Nagyon nehezen döntöttem el, hogy hova menjek tovább tanulni, és egy ismerősünk akkor tanult a bőrművességet, és elmentem megnézni, hogy miket készít. Nagyon megtetszett, és kikérdeztem, hogy mi ez az iskola, hol van, és utána följöttünk egy ilyen nyílt napra, ahol láthattam, hogy nagyon sokféle mesterséget lehet ott tanulni, és akkor elsőjében igazából betegítést kaptunk mindenféle más mesterségbe, és második évben kellett szakosodni. És a szövés volt a másik opció, de ez sokkal képlékenyebb anyagnak találtam, és onnantól indult.
1: A Secret Market egy kutyabarát hely, hallják a hallgatók is, ott kutyát éppen nem simogatnak. Itt minden egyes szabás, mint ha ez a táskának is szabás mintája van, gondolom. Minden a te ültete, a te fejedből pattan ki? Ezek először papíron vannak megtervezve?
2: Hát én kicsit fordítva működöm, én nekem így megjelenik fejbe, és ritkán rajzolom le, inkább egyből szobás mintát készítek. Aha. meg térben kell látnom.
1: Az jó, az egyfajta tehetség, és akkor meggyorsítja a folyamatot, nem?
2: Igen.
1: No, de azt mondtam, hogy kicsit kijövünk, de ez van itt nem csak táskák, gyönyörű női táskák vannak, meg mondom, hogy tetszett ez az irattartó, hogy egy nagyon-nagyon nemes bőr, ez egy igazán nemes anyag, ez egy velünk élő nemes anyag a bőr, nem? Könnyű vele dolgozni? Nehezen adja meg magát? Könnyen megadja magát?
2: Nem egyszerű munka van vele, hát fizikailag eléggé megterhelő egyébként, de a sokoldalúsága viszont visszaadja a nehézséget, a munka nehézséget.
1: Ugye azt kérdeztem, hogy vannak itt pasi dolgok, hát vannak ezen négy vagy kártyatartó, most a kezemben van, az tipikus férfi dolog, vagy az a klasszikus patkó pénztárcát, a haja az apukámnak olyan volt, az pénz, de ez, erre mutatok, ez pénztárca?
2: Az is pénztárca, de ez a retro, ez a pikpak, amit így össze kell nyomni. Ez most női változatban van csak, de van ott még szintén retro, ezt mutatom. Ez a kulcstartó.
1: Ez a klasszikus, képzelje el a kedves hallgató, hogy két patenttal be lehet. És akkor mint egy kulcstartó a falon, tónak a kulcsok, és két patenttal össze lehet. Ez tényleg retro. Milyen jó, hogy már a bőrdíszmúlásség is megjelent a retro, mint olyan, nem?
2: Igen.
1: Mennyire szeretik a vevők az egyedi dolgokat? Ugye itt analóg találkozások vannak, mert nem webshopon keresztül rendelnek, itt van az alkotó, itt vagy te, beszélgetnek, kérdeznek, szeretik az ilyen formákat?
2: Szeretik, általában az első látásra szerelem működik legtöbbször.
1: Most az előbb volt egy hölgy, aki egy ilyen karkötőt vett, hezitált, aztán megvette, megszólította a bőr, szóval azt mondta.
2: Szerint igen, általában a kör és a félkör táskáim váltják ki ezt a hatást az embereknél. Ezek voltak az első táskáim egyébként így, amikor elindultam, ezek a formák. Aztán kicsit klasszikusabb irányba is elmentem, mert arra is szükség van. Nyilván nem mindenki szereti az extrém dolgokat, de hát így mindenki megtalálhatja maga itt.
1: A félkör meg a kört, azt nem lehet sok helyen látni. Van jó pár táskás ezek a válságok, ilyet még nem láttam, ez a te formád. Milyenek a munkának a szépsége? Azért nehéz munka ez, nem? De te mondtad, fizikai erőt kíván.
2: Igen, de a sokoldalúsága a szépség, meg hogy annyiféle bőr van, és annyiféleképpen meg lehet munkálni, és ugye én használok növényi cserzetbőröket és kromcserzetbőröket. A növényi cserzetbőrökön nagyon sok népművészeti technikát lehet alkalmazni, amit mondjuk a kromcserzetbőrökön nem. És ez a kettőnek a különbsége adja a szépségét is igazából, hogy egyikből ezt lehet, másikból azt lehet. Hát kár, hogy most így nem látják a hallgatók, de
1: nyilván, látják, ha megmondod, igen, milyen néven árul ezeket, tehát hol lehet téged megtalálni?
2: Audrey Leather Goods néven vagyok fent a Facebookon, Instagramon.
1: Secret Marketen itt vagy?
2: Igen.
1: Na hát köszönöm szépen, akkor még egyszer nevet, mert nehogy rosszul mondjam, Audrey
2: Leather Goods.
1: Őt kell keresni, de hogyha látok egy félkör alakú táskát, az általában mindig kint van, igen, akkor ő az, egy nagyon bájos mosolygó hölgy, és mindenféle cucc, ami nem csak táska. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfénygyédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jelentősen nőttek a reálbérek, már lehet asztalt foglalni az étterem hétre. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Híthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a Manna délután. A mikrofonnál István Dániel, egészen délután 5-ig rádióztatunk együtt. Remélem, hogy itt van mindenki, aki számít, az óra sztárjai mindenképpen érkeznek. Natasha Bedingfield, Eric Clapton, James Morrison és Teddy Swims is majd nem sokára 3-3 slágerrel rúkkal elő, majd mesélek róluk egy csomó mindent. És aztán majd igazi angyali zárásunk lesz az utolsó órában. Angel, angyal dalok érkeznek majd, egészen pontosan 6 előadó nyilvánul meg a témában, olyan klasszikusok jönnek, mint a Eurythmics és a There Must Be an Angel, vagy az M People és az Angel Street. Úgy is mondom majd a részleteket. Induljunk el, az a biztos irány Rio, már is jön Netsky. Jó szórakozást mára is!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel. A mai nap a legalcélosabb időjárás tekintetében. Ma lesz a legmelegebb, aztán egy picit majd visszahűl a levegő, és talán csapadék is lesz a hét második felében, de ma még mindenféleképpen érdemes kihasználni a jó időt. Közben egyébként nézem SMS számunkat is, ez a 0677986-ra van bekötve, Viberes is, úgyhogy lenne közlendő például a közlekedésről. Ezt nagyon szívesen veszem, hogy továbbadassam a többieknek. Miközben jönnek az óra sztárjai, ez mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 dallal érkezik. Ezúttal az egyikük Natasha Bedingfield, akinek eredeti neve még egy N-nel kiegészült, tehát tulajdonképpen Natasha N. Bedingfield, brit pop énekesnő. Testvérei szintén énekesek, Daniel és Nicola. Debütáló dala a single 2004-ben jelent meg, utána az egész világon elterjedt dala These Words került a piacra, amely első helyre került a brit kislemez listán, és Grammy-díjra is jelölték, azzal indulunk mindjárt. Natasha egyébként egy 4 gyerekes új-zélandi család második gyereke. Tínézser korában Natasha Daniellel és Nicolával alapított együttest, amelynek a neve DNA Algorithm volt, az együttes főleg R&B-t és garage rockot játszott. Május 3-án 2004-ben Nagy-Britanniában jelent meg első debütáló dala, single, a dala harmadik helyig tornázta fel magát a slágerlistán, összesen 10 hétig volt benne a top 75-ben. 3 hónappal később megjelent második kislemeze, a These Words, ami meghozta számára a sikert. A dal sikeresebb volt a debütáló dalánál, és elérte az első helyet a brit kislemezlistán. A These Words sikerei után 2004. szeptember 6-án Bedingfield megjelentette debütáló albumát, az Unwritten-t, ami az első helyen debütált a brit album eladási listán. Több mint 900 000 darabot adtak el belőle Nagy-Britanniában, és 3-szoros platina lemez lett. 2004. november 29-én meg is jelent a harmadik kislemez, azonos címmel, mint az album, az Unwritten. Ezután 2005. április 4-én jelent meg a negyedik kislemeze az albumáról, az I Bruise Easily. Ez a 12. helyig jutott, és 7 hétig volt az első. Júniusban az MTV és a VH1 elkezdte vetíteni a klip amerikai verzióját. A dal a Billboard Hot 100-as toplistáján a 17. lett. Ez a dal volt az első top 20-as dal Amerikában. Az Unwrittenért egyébként meg is kapta a 49. Grammy gálán a jelölést a legjobb vokális női előadás kategóriában. Az amerikai kiadója remélte különben, hogy az Unwritten visszatér a Billboard 200-ba is, hogy több mint 800 000 darabot adnak el belőle. Az album aranylemez is lett. Az Unwritten az MTV The Hills című valóságsójának a betét dala is. Különben ezt a dalt játsszák még a 4-en egy gatyában című filmben, az ABC Csúnya Betty című sorozat beharangozó filmjében és néhány reklámfilmben is. A White Horses Tim McGraw filmjében a Flikában szerepel. Sylvester Stallone felkér Natasha Bedingfieldet, hogy készíts el az új Rocky Balboa film betétdelt dalát, a dal címa Still Here, amit Diane Warren írt. A dal nem került fel a film zenei CD-re, de a nevét említi a film vége főcímében. A Live in New York City Bedingfield első kiadott koncertfelvétele Amerikában 2006. június 8-án készítették a Times Square Nokia színházban. A DVD-n egy 2 órás felvétel található a koncertről, közöttük az inspiráló dalokkal, mint az Unwritten, a These Words, a Single és a Coldplay dal a Scientist is. A koncertfelvételeken kívül több bónuszdal is felkerült a DVD-re. 5 dal akusztikus verzióban, amit a Clear Channel Strip című műsorban vettek fel, és egy színfalak mögött dokumentumfilm a New York-i fellépésről. A másik fénypont a DVD-n egy addig még nem látott rendezői változatú These Words videoklip és az Unwritten klip. Na, hát ez a kis multitalentum érkezik most a 98.6 Manna FM-re, Natasha Bedingfield. Tehát több dal itt említésre került, ezek mind-mind jönnek, a These Words, aztán a nagy siker az Unwritten, és itt lesz a Pocketful of Sunshine is a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó munkát kívánok, hogy abból jut. Miért is ne? Így délután 2 óra után. Gondolom, még a gyerekek is a suliban, majd későbbre egyébként ajánlom SMS számunkat, hogyha kifelé tart majd a hazafelé vezető út, akkor várom a közlekedési információkat.

0-77-1098-98-at. Ma egyébként szinte nyarat idéző az időjárás, ahogy azt tapasztalhatjuk, aztán holnaptól egy picit csökken majd a hőmérséklet hét elejére. Jövő héten ilyen 19-18 fok lehet majd a maximum, úgyhogy érdemes kihasználni a mai 25 Celsius fokot. Miközben egyébként az óra sztárjai érkeznek, Natasha Bedingfield már is Eric Claptonnak adja át a stafétabotot. Nos, Eric Clapton a Rolling Stone magazin szerint minden idők 100 legjobb gitárosának listáján 2003-ban a negyedik helyet ért el. A 2011-ben újonnan kiadott listán pedig Jimi Hendrix mögött másodiknak rangsorolták. Eszerint Clapton a ma élő legnagyobb gitáros. A lassú kezű becenevet, amely egy szójátékból ered, Giorgio Gomeski, a Crow Daddy Club tulajdonosa ragasztotta Claptonra még a Yardbirds idején. A szünetben, mi alatt húrt cserélt a gitárján, a felpörgött közönség lassú tapsba kezdett. Pályája korai szakaszában Clapton egy 1960-as gitárt használt, a Gibson SG után pedig a Gibson részben emiatt vezette be újra a Leopold. Clapton eredeti vezetékneve egyébként nem Clap, mint a többi forrás is állítja. Születéskor anyja vezetéknevét kapta. Anyai nagyanyja második férjét hívták, Jack Clapnek. Clapton neve szerepel a Dire Straits Brothers in Arms című albumán, de nem azért, mert játszott rajta, hanem mert kölcsönadta az egyik gitárját Mark Knopflernek. Miután Roger Waters kilépett a Pink Floydból, első szólóalbumán Clapton gitározott. Egyébként nem vezethet Franciaországban, és az Egyesült Királyságban is bevonták egy időre a jogosítványát, miután Porsche 911 turbójával 216 km/h hajtott egy francia autópályán 2004. októberében. Saját bevallása szerint Clapton több mint 1000 nővel feküdt le. Egyszer állítólag egy másik zenésztől megkérdezte, hogy lefeküdhet a barátnőjével. A 4305-ös számú kisbolygót a zenész tiszteletére 4305 Claptonnak nevezték el. A kisbolygó a Mars és a Jupiter között található. A Nagymenők című filmben két dala is hallható, a Léla és a Sunshine of Your Love. Mindkét dal könnyen felismerhető a gitárriffekről, még azoknak is, akik nem hallgatták végig, bár a filmben a Léla második része a zongorás rész hallható. Clapton egyébként fellépett a The Band búcsú koncertjén. Az eseményről film is készült, az utolsó Walzer címmel Martin Scorsese rendezésében. Amikor Clapton elkezdte a Further on Up the Road című dalt, gitárján elszakadt a pánt, amik helyrehozták, Robbie Robertson improvizált egy szólót. Néhányan úgy beszélnek róla, mint valami forradalmáról. Ez ostobaság, egyszerűen csak B.B. Kinget másolom, mondta egyszer Clapton. Remek ember is, nagy zenész, ez a fickó úgy énekel, mintha a Mississippi mellett született volna, mondta róla, válaszkép B.B. King. Őre is három dal érkezik, ahogy az lenni szokott általában az óra sztárjaitól. Két viszonylag újabb a 90-es évekből indít, itt lesz a Change the World, aztán a My Father's Eyes, és aztán egy őseri Clapton dal érkezik, ami tényleg egyszerűen fantasztikus, szerintem a rock történet egyik legmenőbb slágere már az elejétől fogva a gitárriffekkel. Kihagyhatatlan egy Eric Clapton hármasból, az lesz majd a Bad Love a végén, a lassú kezűvel itt a 98.6 Manna FM-en az Életöröm zenék között.

0: 98.6 Manna FM-en. Mindjárt Cutor Zoli és bandája érkeznek a Belmondó, akik már elég régóta tolják, úgyhogy jó néhány slágert adtak a magyar könnyű zenének. Talán az egyik legnagyobb folytatja majd a programajánlatok után. Ezzel egyébként egy megállás nélküli zenei folyam is elindul. Mindjárt jön a Lesz volt van.
1: Lesz volt van mindig egy nő, akit rám tíz majd az ég.
2: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című, összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
2: Élet, öröm, zene. Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, hogy lesz-e váltás az időjárásunkban, arra jó szolgálatot tesznek majd a friss információk végén elhangzó infók. És aztán indul az újabb óra, jönnek az újabb óra sztárjai, James Morrison és Teddy Swims 3-3 slágerét készítettem be, az óra pedig a Jonas Tesókkal indul. Mindjárt jön a Who's in your head.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
1: Reklám hangzott el.
5: Jelentősen nőttek a reálbérek, ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Újra elfogadták Romániában a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet az államfő augusztusban küldött vissza újra tárgyalásra a parlamentnek. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagy vadat pedig akkor lehet lelőni, ha emberéletet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat.
0: Időjárás.
5: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
6: Megvoltak az infók, dübörögnek az életöröm zenék tovább az éterben, két sztár specifikusan, ők lesznek majd az óra főszereplői, James Morrison, illetőleg az utóbbi idők legnagyobb felfedezetje, Teddy Swims érkezik pillanatokon belül 3-3 slágerrel. James-től jön majd az a dal, amivel megismerte a világ, a You Give Me Something, de majd hozom egyébként a Nelly Furtadóval közös slágerét is, Teddy Swims pedig itt lesz a Journey feldolgozással, amivel berobbant a köztudatba. Az lesz a Don't Stop Believin', de egyelőre a Jonas Brothers-szel indulunk. Én István Dániel vagyok, jó szórakozást kívánok! Yeah!

Ez a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 0-74-0986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat egész délután, ha nektek van, akkor küldjétek el, azért pedig jól továbbadom mindenkinek. Egyelőre az óra sztárjaira fókuszálunk, három igazi finom különlegességgel érkezik James Morrison, hiszen ő az óra egyik sztárja, jön majd a Broken Strings, de nem sokára majd a nagy sláger a You Give Me Something is. Hát ő 84-es születésű, angol származású, gyerekkorát a szegénység és a betegség jellemezte, még csak pár hetes volt, amikor szamárkőgés fertőzést kapott, akkor az orvosok 30% esélyt adtak a gyógyulására, és valószínűsítették, hogy ha túléli a betegséget, maradandó agykárosodást szenved, mivel 4 alkalommal szegényt újra kellett éleszteni. Hát szerencsére, ami a betegségből Jamesnek megmaradt, az csak a jellegzetes hangja. A szülei elváltak, amikor 4 éves volt, az iskolában önbizalom hiányban szenvedett, osztálytársai sokszor csúfolták a zene szeretete miatt, aztán tinédzser korában Cornwallba költöztek, ahol végre barátokat szerzett magának. Ez kemény, hogy ekkora sztár lett egy ilyen viszontagságos gyerekkor után. Gyerekek azért tudnak gonoszak lenni, mondjuk felnőni Cornwallban, hát az a nagy álmom. Ugye arra felé játszódik a Doc Martin sorozat, egy ilyen gyönyörű angol területet képzeljetek el, ahol erősen csapkodja a partot mindig a tenger, ezért ilyen erősen sziklás, gyönyörű nagy réteg, mezők, állatokkal. Kezdem irigyelni ezt a James-t. Na hát a zene iránti szeretetét szüleitől örökölte, anyukája a soul kedvelője, apukája pedig a folk és a country műfajt részesítette előnyben. Nagybátyja Joe tanítgatta gitározni. Tínédzserként fel is lépett egy helyi pubban, aztán fellépései más előadók dalait énekelte, néhány év múlva azonban elkezdett saját számokat írni. Zenei munkásságára igen nagy hatással volt Stevie Wonder, Otis Redding, Van Morrison és All Green. Debütáló dala, amit majd harmadikként hozok nektek, a You Give Me Something volt, ez meg is hozta számára a sikert, 5. lett az Egyesült Királyság top listáján. Ezt követően megjelent első nagy lemeze is, Undiscovered címmel. A lemezeladási listák élére tört, és 2006-ban az ő lemezét vették a legtöbben. Az album 4-szeres platina lemez lett. Aztán jött a második kis lemez, a Wonderful World, aztán a The Pieces Don't Fit Anymore, ez viszont már csak 30. lett, a címadó Undiscovered pedig csak a 63. helyig jutott. Viszont 2007-ben a Brit Awardson a legjobb brit énekesnek választották. 2008-ban Jason Mraz-zal is megjelentettek egy közös dalt, Details in the Fabric címmel, amely Jason We Sing, We Dance, We Steal Things című lemezén kapott helyet. 2008. szeptemberében jött a második albuma, aztán arról a You Make It Real, vagy a Song For You, a Truth For Me lett a lemezeladási listák éllovasa. 2011-ben az I Won't Let You Go következett, aztán az Waking, és tulajdonképpen itt már abszolút sikereket ért el minden fronton. 2015-ben jelentette be, hogy van még benne, és majd jön a 4. korongja. Egyébként James párkapcsolatban él, barátnőjével, Jill-lel közös gyerekük 2008-ban született, és az Elsie nevet kapta. Nagyjából ennyit találtam a magánéletéről, úgyhogy valószínűleg ezt nagyon őrzi, hogy a saját magáé legyen. Csak ami nyilván egyéni döntés. Igazából én azt gondolom, hogy a You Give Me Something tényleg a legnagyobb slágere volt, úgyhogy ez kihagyhatatlan egy James Morrison 3-asból, de azért volt még miből válogatnom. Már is a Broken Strings, és aztán a Nothing Ever Hurt Like You, itt a 98.6 Manna FM-en James Morrisonnal.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó munkát kívánok mindenkinek, és nagyon jó szórakozást. Hát a jó szórakozásra garancia, már is az óra sztárjainak 3-3 slágere. Teddy Swims érkezik elsőként a nagy-nagy dalával, amivel berobbant tulajdonképpen a könnyű zenébe, a Loose Control érkezik elsőként. Ő eléggé friss énekes, már ami a világ hírnevet jelenti. Ez a Teddy Swims egyébként tulajdonképpen egy művész név, Jayton Colin Dimsdale az eredeti neve. Zenében olyan műfajok keverednek, mint az R&B, a soul, a country és a pop. Kezdetben a YouTube csatornáján található feldolgozásokkal hívta fel magára a rajongók figyelmét még 2019 és 20 folyamán, aztán a harmadik Tough Love 2022-es középlemeze révén felkerült először az amerikai Billboard 200-as listára. Swims tavaly vált ismerti a Loose Control című kislemezével, amely világszerte több országban is a top 10-ben szerepelt. Idén pedig az amerikai Billboard 600-as listájának élére került. Az áttörést jelentő kislemezként számon tartott dalt megelőzve debütáló stúdióalbumának kiadása, az I Tried Everything But Therapy első része Ausztráliában és Hollandiában is a top 10-be került. Aztán az MTV Swims-t februárban idén kedvenc új előadónak nevezte. Egyébként a Georgia állambeli Conyersből érkezik hozzánk, apukája már korán megismertette vele a szólzenét, olyan előadókon keresztül, mint Marvin Gaye, Stevie Wonder vagy Al Green. Családja futballrajongó volt, már 10 éve focizott, amikor a Salem High School második évében az egyik tanára azt javasolta neki és néhány csapattársának, hogy jelentkezzenek egy musical színházi órára. A tanár azt is mondta, hogy csatlakozzon a kórushoz. Swims az előadás iránti szenvedélyét a középiskolai színházban szerzett tapasztalatai révén fedezte fel, ahol olyan musicalekben játszott, mint a József és a Színes szélesvásznú álomkabát, valamint Shakespeare darabokban. Elkezdett hangszereken is játszani, többek között zongorán és ukulelén, és énekesek YouTube videóit nézte, hogy fejlessze az ének technikáját. Hát ez egy érdekes történet, ugye a mai énekeseknek azt mondják, hogy könnyebb dolguk van, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, mert ott van a YouTube, ahová mindenféle dalokat fel tudnak tölteni, ezeket böngészik a különböző producerek, és így jóval könnyebben érvényesülnek. Hát Teddy Swims is hasonló cipőben járt. Zenei karrierét különböző Atlanta környéki zenekarokban kezdte, többek között a White Hart nevű alternatív rock zenekarban és az Aris nevű post-hardcore zenekarban, valamint soul és hair metal cover zenekarokban. Emellett az Elephants nevű progressive rock and R&B soul zenekar énekese is volt. 2019 elején Swims barátja Eddie Maxwell felkérte, hogy rappeljen néhány általa készített ütemre. Később a páros előzenekarrá vált egy Tyler Carterrel közös amerikai turnén. Ezen a turnén kezdett Teddy Swims néven fellépni, ami egy gyerekkori méretére utaló becenevéből ered. Júniusban közzétette első feldolgozását a YouTube-on, ez volt Michael Jacksontól a Rock With You, majd rendszeresen további feldolgozásokat közölt, például Louis Capalditól, Chris Stapletontól, illetőleg Amy Winehouse-tól. Aztán októberben jött Shania Twain You're Still the One című dalának feldolgozása, aztán ez lett a legnézettebb videója. 2024. januárjáig 153 millió megtekintéssel bír. Videói gyorsan milliós nézettségeket halmoztak fel, és miután júliusban függetlenül kiadta egyik kislemezét, a Night Off-ot, decemberben lemezszerződést kötött a Warner Records-szal. Hát így indul el mostanában. Leginkább 2024-25-26-ban egy sikertörténet. Ő is három dallal érkezik, jön az újabbak közül a God Went Crazy, aztán itt lesz majd a Loose Control, a végére pedig a Journey feldolgozás, a Don't Stop Believin', Teddy Swims hármasában a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt korunk egyik legmenőbb DJ-je, a norvég származású Kygo érkezik, aki egyébként már tulajdonképpen 10 éves kora óta zenélt, a szüleitől kapott egy ilyen speciális szintetizátort, és azon bondogatta szárnyait, aztán utána bekebelezte az egész világot. Jó sok slágerem van már, ezek közül az egyik legnagyobb folytatja a First Time. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat sack, I'd do it all.
1: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal az izegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második, harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túlra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a Paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a Paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul a lájt sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aránysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisborosjenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.
1: Élet, öröm, zene.

0: Már is indul az újabb óra itt a 98.6 Manna FM-en, teli életöröm zenékkel és angyalkákkal, hiszen ez lesz majd a következő óra tematikája az óra első felében. 6 angyeles dal érkezik, most külföldieket válogattam. A Julit Mix jön majd hozzánk, de itt lesz Rick Astley, a U2 vagy az M People és a Shaggy féle Angel is, az óra pedig a Kazabian slágerével indul.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
7: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
8: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
9: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Reklám hangzott el.
12: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
13: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben.
13: Időjárás.
12: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Manna délután.
0: És akkor indulunk. Megvoltak az információk, a zenék jönnek, és nagyon kedves téma lesz a terítéken ebben a 60 percben, hiszen angyalokat toborzunk majd. 6 angyeles szám érkezik, most leginkább külföldről, ugye az angel jelenti angolul az angyalt, úgyhogy ez minden dalban fellelhető lesz. Itt lesz majd a Eurythmics és a There Must Be an Angel, vagy Rick Astley idepasszoló témája, egy rock klasszikus, a U2 és az Angel of Harlem, de egyébként más műfajokban is, majd megnyilvánul Shaggy vagy az M People. Egyelőre indulunk a Casabiannal, jó szórakozás nekünk, és jó utat hazafelé.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM élet örömzenéke. Szépen fogy a szeptember, már túl vagyunk a felén, hiszen 16-a ugye mai nap, és most már lassacskán a végénő őszíjesre fordul az időjárás, viszont a hétvégén tök jó időnk lesz, szombaton és vasárnap is csak a gomoly felhők jellemezhetik majd az eget, amúgy 24-25 fokban lehet tök jókat kirándulni, ha valakinek ahhoz van kedve. Különben jó utat kívánok az a felé, a 0674986-os SMS és Viber szám abszolút aktív, én nézem, úgyhogy egyébként várom a közlekedési információkat, nagyon sokaknál a program a hazafelé tartó út, úgyhogy mi a helyzet a kifelé vezető utakon a fővárosban, erre vagyok kíváncsi, hogy aztán továbbadassam a hírt mindenkinek. Közben egyébként angyalkák száldogálnak át az éteren, 6 ingyeles dal érkezik pillanatokon belül, ha így tetszik. A Unit Mix, Rick Astley és a U2 már is startol, ebben a 60 percben az ő három nagy sikerük érkezik, a There Must Be an Angel elsőként. Hát a Unit Mix ugye két tagból áll, Annie Lennoxból és David Stewartból, ők már így nem léteznek, még a 2000-es évek elején is egyébként igen aktívak voltak, pont a napokban játszottam az utolsó nagy slágerüket itt valamelyik délután, az I Save the World Today-t, de kétség kívül egyébként a Risingjuk az a 80-as évek elején volt, akkor jelent meg a nagy albuma, a Sweet Dreams Are Made of This, ami egyébként a címadó dallal rögtön felírta őket a zenei térképre, és aztán volt még korongjuk, például ilyen volt a Touch albumuk, ami a Rolling Stone magazin 2019-ben kiadott minden idők 500 legjobb albumának listáján is szerepel, az album címadó dala is örökzöldé vált. Az együttes első nagy lemezén még a New Wave és Post-Punk műfajokban játszott, majd aztán a második albumukkal kezdve a könnyedebben befogadható, igazából ilyen commerce pop-rock, dance-rock műfajokra váltottak. Aztán Rick Astley érkezik, aki szintén nagy műfajváltó, hát mindig a kornak megfelelő stílusban muzsikált, és meg tudott újulni, ezt egyébként nagyon kevesen tudják elmondani magukról. Prémium fesztiválok vendége Rick Astley általában Magyarországon, szinte minden nyáron jön hozzánk. Minden évtizedben volt nagy albumban nagy slágere, úgyhogy nem ragad bele ebbe a 80-as évek vibe-ba, amivel egyébként megismertük. Akkor még nagyon sokan legyintettek, amikor meglátták, hogy na, itt van egy újabb kornak megfelelő Elvis imitátor, de hát Rick Astley bizonyította, hogy azért itt jóval többről van szó. Sok-sok műfajban kipróbálta magát, például hosszú időken át az egyik legnépszerűbb angliai rádió zenei műsorát vezette hétvégén. Hát eredetileg csak vendégnek hívták, de annyira megtetszett mindenkinek a beszédhangja, illetőleg a stílusa, hogy a csatorna hallgatók unszolására műsort kínált neki, úgyhogy heti rendszerességgel szórakoztatta így módon is a rajongókat. Neki is van angyalos témája, mindjárt jön az Angel on My Side, és aztán a YouTube érkezik hozzánk az első nagy sikereik egyikével, amivel beírták magukat végérvényesen a köztudatba. Ez lesz majd az Angel of Harlem. Ők egyébként annak ellenére, hogy azóta már rekorderek a Grammy-díjaikat tekintve, viszonylag képzetlen zenészekből verbúválódtak össze, és aztán úgy valahogy belerázottak ebbe az egész dologba. Amellett egyébként, hogy remek zenekarról van szó, általában mindig ott vannak a jótékonykodás élbolyában, hogyha valami mellett ki kell állni, akkor rögtön mennek és segítenek. Erről híres egyébként maga az együttes énekese Bono Vox is. No, hát ők érkeznek már is, aztán majd a következő körben az M-People, Shaggy és Robbie Williams, de egyelőre fókuszáljunk a Eurythmics-re. Jön a There Must Be an Angel az angyalkás dalok között. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt itt a hétvége, elképesztően megy ez a hét is, holnap után már péntek, jó idővel ráadásul, úgyhogy érdemes várni. Közben egyébként nagyon kedves a témánk. Angyalok repkednek össze-vissza a Manna FM éterében. Három ilyen jellegű dal már szólt, most teljesen más műfajok érkeznek, ez a változatosság igazi kulcsa. Mindjárt az M-People és az Angel Street, aztán majd Shaggy és az Angel, és aztán Robbie Williams és az Angels, ami a mai napig az egyik legnépszerűbb esküvői bevonuló zene, pedig egyébként abszolút nem ez a témája, leginkább szerintem inkább egy megemlékező temetésre lenne jó, de hát nyilvánvalóan azért gyönyörű dalról van szó. Szóval én például voltam olyan esküvőn, amire a Robbie Williams-féle Angels-re vonultak be. No, de egyelőre M-People, Heather Small-lal az élen. Hát a legenda szerint, amikor az énekesnő találkozott egy

manchesteri DJ-vel Mike Pickeringgel alakult meg az M-People formáció, itt nagyjából 1990-et írunk, az együttes azóta is aktív és világszerte tart koncerteket, melyek sikerei még ma is eszméletlen nagyok. 98-ig egyébként évenként, vagy még gyakrabban jelentettem meg újabbnál újabb albumokat, de 95 után a legközelebbit már csak 2005-ben dobták ki, amiken új dalok nem igazán hallatóak, inkább a korábbi remixek változatait tarkították a korongon. Heather Small egyébként önálló jogon is az M-People-ön kívül is óriási sztár. Angliában a londoni olimpia megnyitóján is például énekelt. Aztán majd érkezik hozzánk Orville Richard Burrell, ha így nem ugrik be a név, akkor az nem a véletlen műve, hiszen Shaggy néven ismertük őt meg. Jamaikai, amerikai zenész, énekes, DJ, színész, óriási slágerek kitalálója, megalkotóját. Ugye az én korosztályomnak szerintem az Oh Caroline-nál meg a Bombasztikkal robbant be a köztudatába még a 90-es években, és aztán utána jött az Angel. 7 alkalommal jelölték Grammy-díjra, amelyet 2 alkalommal meg is nyert. Hosszú ideig együtt koncertezett Stinger is, a közös felállásukban is többször jártak egyébként Magyarországon. De hát szerintem, ha létezik nagy Shaggy sláger, akkor ez az Angel lesz, amit én is hozok. És aztán a Robbie Williams dal, amit emlegettem, fut majd be harmadiként, az lesz az Angels. Hát Robbie karrierének a fénykora egyértelműen a 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig tartott, de az említett időszakban olyan hatalmas popikonná vált, hogy azóta sem okoz neki gondot stadionok és arénák megtöltése. A közelmúltban pedig ismét ráirányult a közfigyelem, ugyanis a Netflix készített róla egy dokumentumfilm sorozatot, amelyben őszintén beszél a függőségeiről és a magánéletéről is, és aztán később bemutatták a Bedörmen című életrajzi filmet, ebben a sztárt egy digitálisan kreált majom alakította. Részben utóbbi szolgáltatta az apropóját a nyáron elstartolt világkörüli turnéjának, amelyel ugye Budapestet is érintette, a lassan 30 éves szóló karrierje alatt pedig számtalan dalt írt, melyek a legnépszerűbbek a Spotify-on. Pillanatokon belül az Angels érkezik, ha nem lenne elég egyébként a Robbie életéről szóló dokukból vagy filmekből, akkor a Netflixen egyébként a Take That-ről is látható egy dokusorozat, azt végignéztem, azt hiszem 3 részes, az is elég jól boncolgatja azt, hogy tulajdonképpen mi okozta azt, hogy Robbie otthagyta a csapatot, aztán később visszatért hozzájuk, úgyhogy állítólag most tök jóban vannak Gary Barlow-val az énekesre, pedig aztán elég komoly viszályok voltak kettejük között. Olyannyira szívére vette Gary Barlow ezt, hogy volt olyan korszak az életének, hogy ki sem akart otthonról mozdulni. Úgyhogy kemény ez a showbiz. Már is van az Angel Street, az Angel és az Angels, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Mindjárt Mika érkezik, akit egyébként már nagyon sokan elföldeltek. Nagyjából egy 15 évvel ezelőtt óriási dalokat hozott el a Sziget Fesztiválra is. Egyébként külföldön azért látható volt, például a különböző tehetségkutatók mentori székében, de most újból aktív, új albummal rukkolt elő nemrégiben. Én azért a bevált darabokhoz nyúltam, már is szól a Celebrate.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Világ Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 FM-en csodálatosan elfogyasztottuk az előző 3 órát, ezzel pedig már indul is az esti szakasz, az már nem velem. István Dániel búcsúzik, de holnap találkozunk majd 2-kor legközelebb. Addig is jó szórakozást a Manna FM műsorához.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Bármikor jöhet a pack! A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes!
6: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
8: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok!
9: Chill van, bro! Épül a győztes járgány.
1: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Reklám hangzott el.
10: A média tanács elnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg idő lesz, de már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül, mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhattak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács érére, a javaslatot pedig a művelődési bizottság elé terjeszti. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. A járó beteg ellátás javításához az anyagi háttér mellett fontos a jó szervezés is. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi államtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, hogy a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. Tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között. Ezt emelték most magasabb szintre.
1: Időjárás.
10: Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúlon, holnap északnyugaton számíthatunk, kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok valószínű.
11: Manna Hits!
1: Manna Hits!

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
2: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt.

0: Anna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: A média tanácselnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg idő lesz, de már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanácselnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül, mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhattak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács érére, a javaslatot pedig a művelődési bizottság elé terjeszti. Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. A járó betegellátás javításához az anyagi háttér mellett fontos a jó szervezés is. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi államtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, hogy a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. Tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között, ezt emelték most magasabb szintre. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Manna sztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek. I've

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Ijjáj a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
9: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyv kiadó. Az öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben.
10: Időjárás.
9: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Két részes epizód, azaz duplázunk a mai digitális hétköznapjaink epizódban. Mindkét epizódnak, a mainak és a jövő hetének is a vendége dr. Tóth Judit Lenke, digitális szakjogász. Szia Judit, köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Természetesen itt van velünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő és Dimitrova Desziszlava is, úgyhogy most mind itt vagyunk és mind beszélgetni fogunk az egyik legégetőbb kérdésről, a mesterséges intelligencia és a jog viszonyára. Elég nagy a merítés, és közben itt vannak a legizgalmasabb és a legingoványosabb pontjai ennek a modern technológiának.
1: Így igaz, az AI Act bevezetésével ugye már 2024-ben elfogadásra került, és 2025-26-ban több ütemben kellett ezeket az AI Act szerinti kötelezettségeket bevezetni, és hát ugye jogalkotási boomban élünk az Európai Unióban. Mondanom sem kell, hogy megjelent még a Sima Data Act, ami a GDPR-nak a nagy testvére, adatos rendelet, mi csak így hívjuk, illetve hát ugye rengeteg féle jogalkotási ciklus van még ugye az adatokkal kapcsolatban. Adat vagy információ, ez sem mindegy.
0: Aha. És ez is akkor nevesítve van, azaz kategorizálva, hogy melyik mi és mire hogyan vonatkozik a jog.
1: Igen, pontosan. Ugye a GDPR, ez a személyes adatok védelme, és ugye az AI Act, az maga az Artificial Intelligence, tehát a mesterséges intelligenciáról szól. Ez mindenhol összeér, és ugye ez okozza a legnagyobb bizonytalanságot, hogy hogyan tudok megfelelni a GDPR támasztotta kötelezettségeknek úgy, hogy egyébként az AI Act szerint is megfelelek.
2: Wow, és ez hogy érinti a cégeket? Te mit látsz, mert 24-ben mondjuk életbe lépett, azóta másfél év eltelt, mi történt?
1: Ó, rengeteg minden, több ütemben próbálják meg bevezetni. Ugye a legnagyobb hozadéka ennek a Data Act-nek, hogy akik mesterséges intelligenciát fejlesztenek, vagy bármilyen mesterséges intelligenciát építenek be a folyamataikba, ott ugye muszáj kategóriába sorolni, kockázati kategóriába berakni a mesterséges intelligenciát, annak megfelelően, hogy ugye az emberiségre, vagy hát a felhasználókra ez milyen veszélyt hordoz. Ugye ennek mentén van alacsony, közepes és magas kockázati kategória, és ugye a tiltott tevékenységek. A tiltott tevékenységekbe tartoznak bele például ez a social scoring system, ami Kínában abszolút érdekes, és itt ugye Európai Unión belül ez borzasztó nagy felháborodást kelt, és ide tartoznak azok a prediktív büntető modellek. Most is kijött például egy ilyen film és trendinggel a mozikban, ez a Mercy törvényszék, hogy egy digitális tulajdonképpen algoritmus mondja meg rólunk, hogy bűnözők vagyunk-e vagy nem. És hát ugye ennek mértán kell egy csomó kötelezettséget felsorakoztatni, és hát ugye ezek több ütemben történnek. 2026 augusztusában lesz ugye a harmadik, és akkor ott a kockázatosokra mennek rá. Ugye a tiltottakról már meg kellett állapítani, hogy ez most tiltott tevékenységek közé tartozik, és a magas kockázati kategóriát meg most jönnek majd augusztusban, tehát érdemes felkészülni. Ugyanolyan szabályzatalkotás, ugyanaz, mint igazából a GDPR-nál, hogy folyamatokat kell átgondolni, felelősöket kell kinevezni, tulajdonképpen dokumentációt kell gyártani, át kell gondolni a folyamatainkat, hogy mi lesz, ami kockázatos, és hát ugye kockázati modelleket kell bevezetni.
2: És mivel említetted Kínát, meg ott van Amerika is, mivel itt Európában kicsit túlszabályozás van, mennyire sorol minket így versenyhatrányba? Abszolút. Ez az egész.
1: Abszolút. Sajnos nekem ez az a tapasztalatom, hogy ugye a DPO-k, az adatvédelmi felelősök, ilyen nagyobb cégeknél, akik örködnek a GDPR égisze alatt, élből elkaszálnak egy AI megfeleltetést, egy AI-os bevezetést, egy automatizmust, mert hogy AI-t azért nem mindenki tud adaptálni így a GDPR rendszerébe. És borzasztó nehéz, túlszabályozott, rengeteg fajta dokumentum kell, Igazából sok könnyebb tiltani.
3: Aláírom én is, ugyanígy a GDPR kapcsán találkoztam rengeteg olyannal, hogy megvolt a megoldás, megvolt minden, nagyon tetszett az ügyfélnek, de a jogász azt mondta, hogy ezt így nem.
1: Pontosan.
3: GDPR-ra hivatkozva, és ugye ott nincs appelláta, tehát itt nem is gondolkoztak tovább ebben a megoldásban. A Mercivel kapcsolatban még eszembe jutott az, hogy maga a bevitt adat, ugye az, amit beviszünk adatot, az rendkívül fontos, mert itt is ugye abból volt, hogy milyen adatokat kapott az AI, amit fel kellett dolgoznia, és ő ugye iszonyú gyorsan tudja mindezt feldolgozni, de nagyon nem mindegy az, hogy milyen adatokat viszünk be egy ilyen mesterséges intelligenciás analitikába.
1: Igen, ez teljesen igaz, ugye a bias, ez a történet, ez ugye innen jön, és ez is borzasztó nehéz megítélni, hogy egyébként hányszor van földolgozva maga az adat, és hogyan lesz ebből információ, hogy információt lehet-e beletáplálni, és azon keresztül tanítani, vagy igazából csak a nyers tanuló adatokat, tehát hogy igazából itt is az a probléma, hogy jogászok alkotnak definíciót, és igazából lehet, hogy a filozófia szakmát is be kéne vonni ebbe, mert nincsenek jó definícióink.
3: Amikor AI generált videóval tanítjuk az AI-t.
1: Hát az igen, az tehát is egy szép történet. Igen. Igen.
4: A nagyon szigorú GDPR itt Európában, az valóban véd minket, Judit?
1: Hát attól függ, hogy ki
4: mondjuk
1: ez
4: ahhoz
1: a...
4: képest, ahol nincs.
2: Meg kitől, nem? Mert mégis ott vagyunk az amerikai social médián, a Facebookon.
3: És kit véd?
4: Igen. Tehát akkor tulajdonképpen mi értelme van, hogyha olyan, mint egy szita?
1: Hát tulajdonképpen erre én is keresem, jó magam is keresem a választ, ugye a filozófia adatvédelmi és a filozófia területén, ezért kezdtem el PhD-zni ebben a témában, mert ugye rengeteg ügyfelem tette fel ezt a kérdést, és nem igazán tudtam megválaszolni, hogy akkor mi is a valós értelme ennek, hogy akkor a személyes adatokat védjük, holott azok igazából személyes információk, de közben a GDPR azt mondja, hogy ezek személyes adatok, kicsit ebbe az irányba kezdtünk el, én kezdtem el vizsgálódni, de hát ugye itt nagyon érdekes, mert a cégekre borzasztó sok kötelezettséget ró. Tehát, hogy előre kell tájékoztatni konkrétan tájékoztatók formájában, amikor ugye elkérjük a személyes adatokat. Ugyanakkor ez a világ másik felén teljesen máshogy működik, tehát ugye az Amerikai Egyesült Államok is adott egyébként egy direktívát, vagy egy ilyen irányelvet, hogy itt már pedig az AI területén belül törvényt, tehát rendeletet, vagy ugye hasonló jogszabályt hozni tilos, mert hogy az a versenyképességet csökkenti. Kínában ugye látjuk, hogy ott teljesen más a megítélése ennek, és ugye Európába beszorultunk, és van egy nagyon erős GDPR
2: lobby.
1: Adatvédelmi lobby, igen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
4: Lehet-e, vagy nem, inkább úgy kérdezem, hogy tudja-e, képes-e a jogrendszer követni azt az elképesztő tempót, amivel fejlődik és fejleszti magát, meket fejlesztik azok is, akiknek ez érdekük, a mesterséges intelligenciát?
1: Jogászként mondom, hogy csak futunk utána.
2: Hát meg ráadásul ők nem szakemberek, igen. Nem ők
4: kicsit
2: a fejlesztők.
4: Kicsit olyan, mint amikor azt gondolom, hogy egyszer, aki nálam csak 8 hónappal idősebb, hogy talán eljön egy pont, csak egyszer egy időpillanatig egykorúak leszünk. De kicsit így érzem, hogy mindig van egy olyan tehát mint a párhuzamosan szaladnátok, de egy kicsit mindig előrébb van a másik.
1: Igen.
4: És ez hova vezet le? Vannak ilyen előrejelzések? Tendenciavizsgálatok?
2: Petra, figyelj, nem azért van az egész, hogy akkor lehessen büntetni, és akkor a Európai Uniós kasszat kicsit feltölteni?
3: Biztos, hogy ez is benne van. Aha. A másik pedig az, hogy egész egyszerűen ki fogja termelni azt a réteget, azt a jogász réteget, akik erre specializálódnak, mint ahogy nem egy általános joggal, nem egy cégjoggal fog foglalkozni valaki, hanem egész egyszerűen el kell kezdeni foglalkozni azzal, aki az AI specifikus dolgokkal foglalkozik, mint ahogy te is.
4: Segítségetekre van az AI egyébként?
1: Abszolút, jól kell tudni használni egyébként, igen.
3: Így van.
1: De jó kérdés, folyamatokat, hát nekem már rengeteg olyan ügyfelem van, aki úgy jön hozzánk, hogy én köszönöm szépen, ezt az adatkezelési tájékoztatót a ChatGPT-vel megírattam, neked csak át kell nézni, tehát hogy nekem semmi dolgom nincsen, csak át kell nézni, hogy lehet ezt használni ugye a weboldalon, vagy valahol máshol. Tehát teljesen át fogja alakítani a szakmát, abszolút.
2: Igen. Pont néztem a hétvégén egy olyan videót, ahol egy kínai kiállításon a robotok táncoltak, és akkor az egyik német miniszter is ott volt a megnyitón, és akkor megcsodálta őket, és a videónak a leírásában az volt, hogy hát akkor már a németek is fejet hajtanak a kínaiak előtt, hogy mennyire lekörözték őket.
4: Hogyan lehetséges az, hogy azt gondoljuk, hogy a jogrendszer, amire való, ugye egy szabályozásra, egy büntethetőségre, a retorziók alkalmazására, stb., az egy ilyen folyamatos és olyan fluid valamit próbál keretek közé szorítani, amit szerintem egyébként nem lehet, de én nem vagyok szakértő, mert hogy ez önmagát fejleszti folyamatosan, és bennem mindig az a kérdés, hogy az, ami erre lehetős, tehát hogy azok a csalás formák, amik szintén minden nap fejlődnek, és amilyen aljas és elképesztően bődületes és arcpirító csalásokra képes már a mesterséges intelligencia, ez büntethető egyáltalán még akkor is, hogyha bizonyítható az, hogy itt egy deepfake-ről van szó, hogy itt visszaélés történt, hogy bűncselekmény történt,

0: meg milyen lehetőségei vannak ennek.
1: Csak hogy az már, amilyen károkat okozott, azt nem lehet visszacsinálni még akkor sem, hogyha megtaláljuk azt, aki ezt okozta.
2: Igen. De elrettentő ereje, ugye én a büntetőjogból jövök, ott is igen csekély az elrettentő ereje a jognak, de az éjjel kapcsolatban szerintem pont ugyanez van, nem?
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy itt ugye bejön megint még egy a platform jogról szóló, ugye ezek platformok. Platform az, amelyik létrehozza ezt a generált tartalmat, platform a Facebook, platform a Google, a Meta.
2: Terjesztési
0: tehát, hogy itt
2: platform,
0: ez a, így igen, van. Platformok. Ugye, és itt ez a Digital Service Act, meg ez a digitális szolgáltatásoknak a szabályozása gyakorlatilag kimondja, hogy itt már ugye a platformnak nem csak tűrni köteles, hanem valamilyen aktív tevőleges magatartást kell biztosítani ahhoz, hogy fel lehessen deríteni, detektálni ezeket a bűncselekményeket, csalásokat, a deepfake-eket tudjuk jelenteni, mint felhasználó, és erre van ugye ez a notice and take down, tehát hogy ha észlelem, akkor ugye le is szedik, ugye bizonyos határidőn belül, de hát ugye ezek ilyen nagyon hosszú idő, amíg ugye ezek megtörténnek. Tehát itt...
2: Addig százezrekhez jut el.
0: Igen, addig százezrekhez jut el. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt ugye ezt bátran le lehetne csökkenteni egyébként ezt az időszakot, ezt mondjuk 24 órára, és akkor ugye sokkal kevesebb emberhez jutna el. Vagy még egy alternatíva, most ez nagyon divatos ez a szó is, ez a KYC, hogy ezt a pénzmosási megelőzésben használják, ugye a platformoknak azonosítania kell azt az egyént, a természetes személyt, az ügyfelet, és ugye különböző ilyen módszertanokat vezetnek be arra, hogy hogyan tudják azonosítani magukat az online térben, tehát ilyen távoli autentikációnak nevezik ezt, és ugye elkezdték ezt bevezetni egyébként nagy amerikai cégek, és én azt gondolom, hogy innen már csak egy ugrás, hogy össze tudjuk kötni a metaadatokkal, illetve hát ugye, hogy melyik platformon ugye milyen álhír jelenik
1: okozott,
0: meg.
1: Hogy mi jelent meg.
0: Igen, mi jelent meg, vagy ugye metaadatokkal összekapcsolni ugye azt, hogy ki hozta ez nyilvánosságra, és ki készítette. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe az irányba megy.
1: Szerintetek, hogyha az ember úgy dönt, hogy nekem elegem van ebből, és leteszem az okostelefont.
3: Kiköltözik a hegyekbe.
1: Igen, de most nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy oké, nekem nem kell az okostelefon, nyilván az ember azért trekkelhető az előző lábnyomai alapján, de azt mondom, hogy én most itt húzok egy vonalat, akkor, és mondjuk leszedem magam mindenhonnan, ahonnan le lehet. Mert mondjuk a Facebook például nem engedi, hogy csak szüneteltetés van, meg nem tudom, hogyha nem láthatók a képeim, akkor azokat talán nem tudják leszedni. Meg tudom azt csinálni, hogy minimalizáljam a jelenlétemet, és a lehető, ezáltal a lehető legkisebb támadási felületet hagyjam magammal kapcsolatban? Nyilván én most Péter Petra itt nem fogok, tehát nem én vagyok a lényeg, hanem csak a módszerre vagyok kíváncsi.
2: Nem sokat érsz el vele. Hát ha valaki vissza akar élni például a te neveddel, hangoddal, akkor ha te nem vagy jelen az online térben, akkor is meg tudja tenni.
3: Aha. Hát maximum az Elon Musk projektbe beszállhatsz, és akkor kiköltözhetsz a holdra, akkor nem vagy trekkelhető talán.
2: Én nem vagyok biztos benne, tehát Elon Musk benne van, akkor ott is trekkel vele, ezt mindenki.
1: De akkor ezzel azt mondjuk, hogy lehetetlenségettől megmenekülni. Nem azt mondom, hogy mindenki...
3: Ha már ott vannak a dolgait...
0: Aha. Hát abszolút ebben az irányba megy egyébként ez a digital governance, tehát hogy a digitális kormányzás irányába, hogy mi egy ilyen adat, információ előállító organizáció leszünk gyakorlatilag.
3: Igen, organizmus.
1: A Hálózat csapdájában című film az most már sokkal könnyebben megtörténhet bárkivel. Nem mondom, hogy meg fog, emlékeztek Sandra Bullock.
2: Óriási
1: eltűnik, mind, kész, mintha nem létezett volna.
2: Kitörölték, aha, így van, sőt, felruháztak egy olyan identitással, ami ugye bűnözői volt. Igen. És ezért kezdték el üldözni.
1: Óriási film. És mikor a film? 20 évvel ezelőtt?
2: Beszéltünk egy másik filmből, a Point of Interestről, igen.
1: Vagy arra Point of Interest, igen. Mint hogyha tudták volna előre, hogy mi lesz a szitu, nekem mondjuk ez mindig. Jó, ez már egy kicsit ilyen
2: konspiráció.
3: Én azt akartam kérdezni, most a magyar gyakorlatból mit látsz, mennyire használják jól, vagy esetleg sajnos rossz szándéka cégek, hogy a versenytársat esetleg bűnbe vonjak?
0: Erre igazából nincsenek még statisztikai adatok, meg mérőszámok, tehát ugye nem tudjuk pont amiatt, mert hogy nincsenek specifikálva még ugye ezek a bűncselekmények, nem is nagyon van még statisztika rá, de ugye itt is nagyon összetett a helyzet. Volt már olyan ügyfelem, aki mondjuk más területen

0: Ugye ez a pénzmosási területen, aki ugye azzal keresett meg, hogy akkor hogyan tudják fölnyomni a drága konkurenciát, mert hogy ő rengeteget fizet azért, hogy compliance jogi rendszert építsen ki, a GDPR-nak megfeleljen, a pénzmosási megfeleltetésnek, abszolút ugye AI-t is alkalmaz, és hát ugye látja, hogy a szektorban egyébként a többiek nem. Ez egy jó kérdés, hogy mennyire etikus igazából. Ez már felvett más jellegű kérdéseket.
1: Találkoztál már olyannal, amikor a cégvezető így elhatározta, hogy ő most akkor be fogja vezetni az AI-t, és fogalma sincs, hogy mire?
0: Igen. Igen. Általában ez szokott lenni, hogy...
1: És úgy kell edukálni őt, hogy oké, rendben van, ezek a folyamataid, hova szeretnéd beszélni, és ott áll, és
2: de
1: nem tudja.
2: De ő csak követni akarja a trendet, vagy menő akar
1: így lenni? Ez most nagyon menő, és ezt most követni kell. Hogy igen. Hogyan, és egyáltalán alkalmazható-e az ő szakterületére az AI bármilyen formája, azzal nem is foglalkozik, de ő AI-t akar venni, és ezzel mondjuk sok cég vissza is él, ahogy én észrevettem, és azt mondja, hogy igen, ez az AI, amire neked szükséged van.
0: Igen.
1: Nem.
0: Igen, abszolút, abszolút. Hát nekünk jogászoknak ilyenkor borzasztó nehéz. Tehát ugye mi konkrétumokból tudunk kiindulni, tehát hogy ki lesz az adatkezelő, ki lesz az adatfeldolgozó, milyen adatokat fogok gyűjteni, azt hova továbbítom, tehát hogy már itt elakad a történet.
1: Így van.
0: Tehát szerintem, hogyha felmérjük a GDPR régisze alatt, hogy akkor itt milyen jellegű kötelezettségeknek kéne megfelelni, hát kibukna, hogy igazából fogalma sincs arról, hogy milyen irányba megy, vagy hogy mit szeretne igazából, mi a végcél.
2: Lehetséges az, hogy Európa, Kína, Amerika szabályozást tekintve, a jogalkotást és a jogi szabályozást tekintve valamikor majd
3: közös
2: valahogyan, igen, tehát hogy egy kicsit konvergálnának egymás irányába, vagy az érdekek azok soha nem fognak annyira hasonlóak lenni?
0: Én azt hiszem, hogy nem. Ugye teljesen más az analógia, meg teljesen más a két rendszer. Aha. Ugye egyrésztről ugye a GDPR, ugye a személyes adatok védelme, ugye az égisz, az gyakorlatilag ugye ez a Európának ugye ez az egyik alap pillére. Amerikában meg ugye teljesen más, tehát hogy ott
2: egyébként van értelme a GDPR-nak? Most akkor hadd tegyem fel itt a kérdést.
0: Még van 2 évem a filozófia PhD-ból, és majd utána válaszolok szívesen erre.
2: De most komolyan, tehát gyakorlatilag mindig szóba kerül.
1: Hivatalosan nem mondhatom azt,
3: igen,
1: hogy nincs.
3: Igen, miért nem nyilatkozhat?
0: Én azt mondom, hogy
1: de magánemberként azt mondom, hogy igen.
0: Uh-huh. Meg cégként is. Én azt gondolom, hogy egyébként átgondolják a folyamataikat. Tehát ugye a GDPR olyan kötelezettségeket ró a vállalkozásokra, hogy nem csak a papírgyártás, hanem hogy gondolják át megelőzőleg, hogy milyen adatkezeléseik lesznek, hogy ne tartsunk már 2012-es kettőben gyűjtött, nem tudom, adatbázis, mert annak már nincsen semmilyen értelme. Ugye ezeket kiszűri a GDPR, és ugye erre borzasztó jó volt, hogy egy kicsit letisztítsa ezeket a manővereket, ezeket az adatkezeléseket, és átláthatóbbá tegye. Tehát ugye az alapelveknek mindig van szerepe, én azt gondolom, hogy pontosság és napra készen tartás, hogy ne éljünk vissza az adatokkal. Tehát, hogy ez egy jó dolog, túl bürokratikus, és elveszítjük a célt a szemünk előtt.
3: És ha esetleg megnézzük a többi Európai Uniós országot és annak a felkészültséget, vagy mennyire használják ezeket meg Magyarország, és akkor esetleg ez lehet a zárszó.
0: Igen, tehát hogy az európai országoknál ugye mivel ez egy egységes általános adatvédelmi rendelet, ezért minden cégre kifejezetten pont ugyanúgy kellene ugye alkalmazni, teljesen mindegy, hogy az ugye egyéni vállalkozás, vagy KFT, de hát ugye vannak ilyen irányú törekvések mindig, hogy most ugye az AI Act kapcsán, hogy valahogy szinkronba kéne hozni, egy kicsit a kötelezettségeket le kéne dobálniuk a cégeknek, meg enyhíteni kéne az egyéni vállalkozóknak például, még a kis cégeknek, ugye a KKV szektornak, mert ez borzasztó nagy teher. Hát mi meglátjuk, hogy hova fut ki maga a szabályozás.
2: Dupla epizódunk van, 2 részes epizódunk a digitális hétköznapjainkban. A vendégünk most is, és a jövő héten is dr. Tóth Judit Lenke, digitális szakjogász. Köszönjük, hogy jöttél, és köszönjük, hogy jössz a jövő héten is.
0: Én is köszönöm.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción kell.

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi,

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neokortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézi kutak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak segít. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 000 forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 000 forintos óradíjjal dolgoztak. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. Már 600 000 regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concorde téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 000 jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concorde téren. Szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikusok egyik legfontosabb zarándok helyén mutat be újabb szabadtéri misét, ahova 150 000 embert várnak. A grönlandi és antarktiszi ég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öt-hatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet.
2: Időjárás.
4: Kora estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk esőre, záporra. A szél megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
5: Remélem mindenki kellemes hűs körülmények között adja át magát a mai beszélgetésünk hallgatásának. Vendégem egy filmproducer és galéria vezető, akivel elsősorban most nem a saját filmjéről fogunk beszélgetni, de hogy ki is ő, következzen röviden. Mai beszélgető partnerem Egerben járt iskolába, ahol már nagyon fiatalon a helyi filmklub gyakori látogatása alkalmával elköteleződött a filmek a filmcsinálás irányába. A tanulmányai befejezését követően úgy döntött, a gyakorlatból szerzi meg a tapasztalatait, és a filmgyárba szegődött, ahol világosítóként kezdett el dolgozni, várva a lehetőség, hogy felvételvezető vagy rendezőasszisztens lehessen. A számításra bejött, mert a MA Film akkori igazgatója megtette felvételvezető gyakornoknak, így sokat dolgozott együtt Enyedi Ildikóval, Siklósi Szilveszterrel, Timár Péterrel, Gyarmati Líviával, a Tanmesék, a Mielőtt befejezi röptét a Denevér, az Én 20. századom, a Recs és a Faludi György portréfilm forgatásán. Még az 1990-es évek elején egy képzőművészeti alappal összeállva többet magával létrehozta a Mongul Stúdió Budapest független alkotóközösséget. Egy cég alapító tagjaként a nemzetközi művészeti projektek producere volt. Többek között olyan művészeket hívtak meg Magyarországra, mint a Gilbert és George, az angol képzőművész páros, vagy Joel Peter Witkin, amerikai kortárs fotoművész, de Otto Dixről, a híres német expresszionista festőről is készítettek filmet, és koprodukcióban részt vettek Mészáros Balázs Márta a Magza című filmjében is. Eközben dolgozott a Budapest Filmstúdióban, adott gyártási tanácsokat az ország vezető kereskedelmi tévécsatornájának, de ő volt a Hídember című film főgyártás vezetője is. Ezután 2003-ban alapította meg a Cameo Film filmgyártó és filmforgalmazó stúdiót, mellyel 2012-ben létrehozta a Sanzon Film Kft-t is. Játékfilmeket, tévéfilmeket és műsorokat, dokumentumfilmeket, animációs filmeket, irodalmi vlogokat és egyéb médiatermékeket gyárt és gyártat. A mai beszélgetésünk többségében mégsem a saját produkcióiról fogom kérdezni, hanem a június 7-től 10-ig Veszprémben megrendezésre kerülő Magyar Mozgókép Fesztiválról, melynek az idén ő a fesztivál igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Csáki Attillát. Szervusz Attila!
6: Szervusz Viktor!
5: Meglepődtem, hogy nem Veszprémből jöttél. Neked még nem ott van bokros teendőd sok, vagy már nem ott van bokros teendőd sok?
6: Igen, jó volt, ahogy egyeztettünk, hogy háromkor tudok indulni, és akkor kérdezted, hogy honnan indulok háromkor Veszprémből. Szerencsére nem, benn voltam a egyetemen, a Színház és Filmvészeti Egyetemen, a Budai Campuson, és onnan indultam ide hozzád. Nagyon jó felvezető volt, élvezettel hallgattam ezt az elmúlt röpke 35 évet, sőt, még előbbre is visszatekintettünk. Így hallgatva olyan gyorsan elmegy.
5: Kimaradt esetleg valami fontos?
6: Minden fontos benne volt. Olyan érdekes, amikor először mondtad, hogy ez az Egerbe iskola és a filmklubban szerettem meg, hogy tényleg így volt. Emlékszem, harmadik, negyed év, éves voltam a középiskolába, és akkor láttam először, akkor figyeltem fel először, egy nagyon jó filmklub vezetőnk volt a Hernádi tanár úr, ez a Dobó István gimnázium, és ő vezetett be a filmeknek a világába, abba, hogy hogyan érdemes filmet nézni. Uh-huh. És emlékszem, ő mutatta meg nekünk, akkor jöttek ki a magyar filmek közül a Gotárnak a Megáll az idő, így van, akkor a Szomjas Györgynek a Eperjessel, mi volt az, te jó ég, a Gólyába megy le mindig az Eperjes, és a
5: Falfúró jut eszembe nekem mindig.
6: Falfúró után volt a Könnyű testi sértés.
5: Jaj, tényleg!
6: Könnyű testi sértés, az micsoda jó kis film volt. De szóval még, tehát hogy a Egerbe a filmklub, és emlékszem egyszer mentünk filmklubba, és mondta a Hernádi tanuló, hogy nézzük meg a Apokalipszis mostot, és hogy ő hívta figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy figyeljünk oda az eleje főcímre, és hogy amikor vége van a filmnek, ne álljunk fel, nézzük meg a vége főcímet, ugye abban van a nagyon komoly napalm bombázás. Igen. Az őserdőnek 10 percig lángol a dzsungel. És erre emlékszem, hogy akkor kezdtem el másképp nézni filmeket, hogy, uh-huh. hogy ennek ez az Apokalipszis most, és a magyar filmek, hogy tök más a film, mint amit én addig gondoltam róla.
5: És ez ilyen iskolai szakkör volt? Tehát magában az iskolában, a tanteremben néztétek a filmeket, vagy kimentetek moziba?
6: Kimentünk, ez Egri, nem is tudom, Pátria, vagy melyik mozi volt, uh-huh. a fő utcába, és a iskola keretein belül működött uh-huh. egy filmklub. Magyar tanár volt talán a Hernádi tanár úr, és ő volt, ő szervezte a filmklubot, és ő mesélt mindig az adott filmről.
5: Akkor te is vallod azt, hogy az, aki kézen fog és bevezet a filmek világába, az ez mennyire értő módon teszi, az sokat számít?
6: Sokat, sokat. Tehát az első értelmes közlés filmügyben, uh-huh. azon túl, hogy most jó vagy nem jó, ugye addig jutott az ember, hogy tetszik, nem tetszik, meg szerelmes ebbe a színésznőbe, vagy olyan szeretne lenni, mint az a színész. Ezen uh-huh. túl azért egy értő segítő kéz, az egy egész más vetületét mutatta a filmnek, aha. ami nekem rögtön nagyon-nagyon tetszett.
5: És akkor gyakorlatilag ott eldőlt, hogy a Csáki Attila az hatörik, ha szakad, a filmszakmában akar dolgozni?
6: Az, hogy a filmszakmában fog dolgozni, az azért még nem, de hogy érdekel, az eldőlt. Aha. Meg valamiféle művészet, kreativitás azért az akkor uh-huh. eldőlt.
5: Egyébként, hogyha nem lett volna ez a filmes eltolódás, akkor mondjuk neked mi volt addig az elképzelésed? Hogy mi leszek, ha nagy leszek?
6: Hát micsoda nehéz kérdés. Mindenképpen valami művészet, valami kreatív. Akkor én már rengeteget olvastam. Nagyapám az iskolaigazgató volt, és volt egy könyvtárszobánk. És a világirodalom, magyar irodalom, tehát faltól falig, négy falon irgalmatlan mennyiségű könyv. És én azt emlékszem, ilyen 11-12 éves koromban elkezdtem olvasni, és emlékszem, hogy nyarak, és egyszer csak 18-19-20 voltam, és szinte mindent kiolvastam, de mindent. Mai napig abból élek szerintem, hogy ismerem a világirodalmat és a magyar irodalmat.
5: Kik voltak a kedvenceid abban az időben?
6: Maupassant-nél rajongtam kamaszkoromba, emlékszem például. Nyilván a romantikusokat nagyon szerettem. Szerettem a krimit, és szerettem a groteszket. Hát most így nem tudnék kiemelni sokat, de emlékszem, már Boccaccio-t olvastam például 13-14 évesen. Azt is nagyon szerettem.
5: Akkor tényleg minden evő voltál ezek
6: igen,
5: szerint.
6: Igen.
5: És akkor ezek után, amikor jött a film, és akkor már végül kirajzolódott, hogy na akkor a film, akkor tényleg jött a filmgyár, és Egerből föl Budapestre?
6: Igen, így volt, és ha most ez bárkit érdekel, én nagyon szívesen elmesélem, hogy nekünk van egy ilyen családi vonatkozás, hogy az én nagybátyám az a Bükkfensíkon volt erdész. És az ő életéből a Déri Tibor írt a Déri Tibor írt egy forgatókönyvet, amit aztán a Fábria Makkal rendezett meg a Simon Menyhér születése címen. És az az én nagybátyámnak a története. Nekem a nagynéném az így születik egy ilyen menedékházban, és egy egész kis közösség fog össze, hogy ez a gyermek megszülessen. És ez a családi legendáriumba úgy beitta magát, amellett, hogy nagyon szerettem az öreget, és én is rendszeresen jártam hozzá föl nyaranta, és neki volt egy Bandi nevű szarvasa, és akkor mesélt ilyen eszméletlen jó sztorikat, hogy amikor forgatták a filmet, akkor a Bandi szarvas is játszott benne. A Bandi szarvas az később akkora sztár lett, hogy az összes május elsői felvonuláson részt vett például. Ez a fotó ott van az irodámban most is.
5: Ez egy ilyen háziasított szarvas volt?
6: Igen, igen. Meg akkor mesélte, hogy valami pótforgatást kellett csinálni, és az öreg az soha nem ült autóba. És akkor hozta fel a Bandi szarvast, és mesélte, hogy ott a Bükkfensíkon felszálltak a vonatra, elmentek Egerbe átszálltak a gyorsra, följöttek Budapestre, leszálltak a Keletibe, végiggyalogoltak a Rákóczi úton Bandi szarvassal. Igen, és az öreg mindig úgy tájékozatott, hogy a Duna. Tehát azt tudta, igen, hogy a Duna, tehát elment a Dunáig, akkor a Duna mellett addig, ameddig kell. Ugye budai oldal volt ez a Pasaréti filmgyár. És akkor elment a Dunaparton, nem tudom, ott van valami Buda magasságaig, és akkor ott át Pasaréten is leforgatták a jelenetet, és mesélt, hogy nagyon elfáradtak, utána együtt mentek kocsmázni Makkot mondta, a Szirtes Ádám játszotta az öreget, igen, és mondta, hogy mindenki oda ment a pénzügyőrbe egy sört inni, és hogy még a Bandi szarvas is kapott egy vödör sört, és akkor így, és akkor utána visszagyalogoltak a Keletibe, felszálltak a vonatra, és akkor mentek haza. De hát ezek inkább ilyen anekdoták.
5: De hát akkor ezek szerint ez lehet mondani, hogy ilyen eleve elrendelésnek is fogható föl? Vagy ez most már csak így utólag lássuk bele ebbe a helyzetbe?
6: Nagyon izgatott a dolog, meg az öreg mindig erről mesélt, mert az én mit tudom én, a mi családi mitológiában nincsen filmes alkotó, de így az öreg az össze volt kapcsolva a filmmel, és hozzá nyaranta jártak aztán a filmből írók, rendezők, színészek, filmszakmából, és aztán ebből az egész művész világból innen Budapestről jártak le hozzá kikapcsolódni oda az erdészházba, és akkor rengeteg történetet hallottam. Tehát talán ezt, ha valamit meg kéne fogni, de én inkább azt gondolom, hogy a világirodalomból, és ott is nagyon sokat olvastam művész életrajzokat. Festők, szobrászok, Magyar, a Munkácsi, a Toulouse-Lautrec, hát ezek ilyen populáris regények voltak, én nagyon élveztem, minden esetre a művész. Ott akkor olvastam, emlékszem a Kordának, a Szerencse fiait, De maga az életrajzok és egy kreatív életnek az életrajza az nagyon-nagyon vonzott. Uh-huh. És hát más összefüggés. Nem, ez valahol az emberben benne van szerintem. Tehát most nem keresek én nagyobb. Uh-huh. Nem tudom, ez ott van, aztán előjön.
5: Na, szép, beharangoztam itt az elején, hogy a magánéletedről, meg a saját projektjeidről nem annyit fogok kérdezni, és ebből belekezdtünk ebbe, de akkor ezek szerint majd a végén maradjon erre időnk, és akkor még ezt lehet folytatni, mert ugye, hogy hát lesz június 7-től 10-ig Veszprémben a Magyar Mozgókép Fesztivál, ugye, aminek az idén te vagy a fesztivál igazgatója. Hát hol tartanak az előkészületek? Mit lehet tudni már?
6: Finishben vagyunk, tehát most már 10 nap és elindul a Mozgókép Fesztivál. Mi azért olyan január-február óta dolgozunk a stábommal, vagy a stábunkkal, de ez a stáb már készítette a tavalyit és a tavaly előttit, és egy nagyon összehangolt csapatról beszélünk. Mondom, én olyan február környékén szálltam bele a munkákba, tehát hogy nagyon-nagyon egy intenzív időszak van mögöttünk, most már látjuk a fesztivált 4 nap, 7-től 10-ig, 7-én elindul a nemzetaranyai vetítéssel, ami ugye a legendás vízilabda válogatott történetét és a 3 aranyat dolgozza fel, tehát újra tudjuk élni ezeket a sikereket, szerintem egy nagyon jó választás a fesztivál indításnak, kellőképpen felturbóz minket a 4 napra, és aztán közel 70-80 filmalkotás 3 különböző városban, ugye Almádi, Balatonfüred, Veszprém, ott is különféle helyszíneken, Veszprémben is nyílt egy új mozi, és 3 helyszínen 4 napon keresztül filmek, azon belül is mozifilmek, televíziós filmek, sorozatok, dokumentumfilmek, animáció, rövid.
5: Körülbelül
6: hosszú.
5: Hány produkció kerül a közönség szem elé? Egy számot lehet mondani?
6: Hát 80-100 között, mert ebben vannak ugye a versenyfilmek, vannak olyanok, amik, tehát a versenyfilmek alatt értem, aki nem tudja, hogy azok a filmek, amik rákerültek az úgynevezett shortlistre, tehát a legjobb 5 minden kategóriából, meg a egyéni kategóriákba, de mivel több mint 200 film jelentkezett, és nem mindenki tudott rákerülni a shortlistre, de a kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, hogy érdemes bemutatni, vagy ott legyen a fesztiválon, tehát versenyfilmek ott vannak, ezek a versenyen kívüli filmek, amik neveztek, és tavalyi filmalkotások, és azt érezzük, hogy érdemes a közönséggel való találkozásra, főleg abból a szempontból, hogy úgy találkoznak ezek a filmek közönsége, hogy valóban, tehát ott vannak az alkotók egy-egy vetítés után, a filmalkotói, színészek, rendező, operatőr, producer beszélgetnek a filmre látogatókkal. Tehát van ez a szórás, és akkor az életműdíjak kapcsán válogatunk filmklasszikusokból, és egyébként is van még ilyen filmklasszikusaink, a reneszánsza van most az ilyen felújított régi filmeknek, amik még annó filmre, tehát materiálisan filmre, 35 mm-re forogtak, azoknak ilyen felújított változatait vetítjük a fesztiválon, nem csak mi, ez a világban minden most nagy divat, nekünk a szürkület lesz a...
5: Lehet azt tudni, hogy ki volt az, akik mondjuk előválogatták a shortlistre a filmet? Az is szakmai grémium volt, vagy ez pedig hasonlóan mondjuk, mint az Oscarhoz, ilyen akadémiai tagok által delegált jelölés volt?
6: Akadémia mindig részt vesz, évekig volt tendencia, vagy egy hagyomány, hogy a Filmakadémia jelölte a legjobb rövid filmeket. Tavaly elindult egy ilyen szakmai egyeztetés, hogy vonjunk be filmszakmai szervezeteket, hogy az előzsűri válogató csapatokba, tehát hogy mindenki, tehát az egész filmszakma vegyen részt benne. Volt, aki élt vele, volt, aki nem élt vele, és akkor végül idén 3 szakmai szervezet válogatott, Európa Kulturális Fővárosa 2023 szervezettől delegáltak kategóriánként egy-egy filmszakmai szakembert, akkor ugyanígy a Magyar a Nemzeti Filmintézettől és a Magyar Filmakadémiától. Tehát ez a 3 nagy szervezet delegált kategóriánként egy-egy tagot, és akkor ők szavaztak a legjobb, tehát a legjobb

0: volt tavaly ez a kezdeményezés, uh-huh. hogy tényleg a szakma válogassa le ezeket a filmeket, de hogy mondjam, nagyon nagy csodák nincsenek, tehát azért valahogy mindig a legjobbak ott vannak.
1: Nyilván nem is azért, csak mert mondjuk én is tagja vagyok az egyik szekciónak, és tudom, hogy a mi elnökünk, én a televíziós rendező szekcióban vagyok benne, és tudom, hogy az elnökünk a Skrapski Fruzsi hihetetlen dinamikával próbálja terelgetni a rendezőket, de hogy nagyon-nagyon passzívak a kedves rendező kollégák, tehát az a fajta eltökéltség, meg az a fajta véleménynyilvánítás, amire mondjuk például az amerikai filmakadémia elismerésénél, az Oscarnál például látunk példát évről évre, az valahogy még úgy nem bírt meghonosodni a magyar szakmában, én legalábbis így érzékelem. Te hogy látod ezt?
0: Hát ebben neked teljesen igazad van, jól látod. Vannak, hogy mondjam, hangulatok, vannak hullámok, amikor aktív a közönség, és van, amikor inaktív. Sokat beszélgettünk erről a Filmakadémia elnökével, a Novák Emillel. Én is mindig azt gondolnám, vagy én is azt támogatnám, vagy a magam erejével, vagy amit tudok, én akármerre megyek, mondom, hogy minél többen lép. Tehát az lenne a jó, hogyha a Filmakadémia valóban egy olyan ernyő szervezet lenne, ahol mindenki ott van és regisztrál, uh-huh. és valóban aztán akadémián szekciónként egy komoly, nem azt mondom, hogy szakszervezeti munka folyna, de egy komoly közösségi munka uh-huh. lenne, egy részvétel a film szakmai átalakulásokba, a filmipari változásokba. Nyilván ehhez nagyon sok irányított munka is kellene, de nagyon sok önkéntes munka kellene. Szerintem mi kevesek vagyunk ehhez, hogy ezen változtassunk.
1: Nekem még van ideám arra vonatkozólag, hogy ez még előbb-utóbb talán változni fog. De mielőtt még tovább mennénk ezen a vonalon, ugye lesznek premierek is a fesztiválon. Tehát látom, amit látsz a Szabó Mátyásnak a filmje például, ugye Vilmányi Benettel meg a Hartai Petrával a főszerepben, vagy a másik érintése, ugye Bruvári Tamásnak a filmje Orbán Leventével, meg Trokán Annával. Tehát, hogy nem csak tavalyi filmek lesznek, hanem azért ez mégiscsak egy jó bemutatkozási lehetőség a majd idén moziba kerülő filmeknek is.
0: Általában a filmfesztiválok, ha nézzük a nemzetközi platformokat, akkor a filmfesztiválok valóban a premierekről szólnak, és mindenki oda készül. Tehát amikor elkészül egy film, a gyártó, a forgalmazó igyekszik úgy pozícionálni a filmjét, hogy valami filmfesztiválon debütáljon, és akkor onnan már az tényleg olyan, mint egy ilyen ugródeszka, vagy uh-huh. egy dobbantó, hogy onnan elindulhat egy.
1: Hát ezt ugye, hogy látjuk például Cannes-ban, ugye most is ugye az Indiana Jones, vagy a Megfojtott Virágok a Vörös Szőnyegen versenyen kívül ugyan, de hát a világ legnagyobb filmfesztiváljáról indulni, az mégiscsak egy remek dolog.
0: És így is van az egész éves fesztiválnaptár. Ugye tudod, mm. hogy február az Berlin, akkor májusban Cannes, szeptember Toronto. Indul, akkor Toronto, Velence.
1: Igen.
0: Tehát a nagy fesztiválok, talán Karlovy Vary van valahol a nyár közepén. De hogy, és azt is tudjuk, de akkor hát ha van olyan, aki nem feltétlenül filmszakmai hallgatónk, hogy ugye moziba forgalmazni egy filmet, miért viszik be, ugye azért, hogy minél többen lássák ezeket a filmeket, és minél jobban forgalmazható legyen egy mozifilm. Na most mozikba bevinni tavasszal lehet filmeket, meg ősszel. Nyáron uborka szezon van, ha csak nem valami tipikusan nyári vígjáték van, vagy családi, vagy gyerek, de az nagyon, nagyon, tehát az nagyon be van célozva. Igen. De általában azért a mozidömping, tudjuk, tavasz, és ősz, nem véletlen a Cannes-i premierek, akkor még egy tavaszi hullám elindul, ugyanúgy a berlini február, hogy akkor az év elején beindítják a filmeket, Velence ősszel, tehát, hogy pang-pang-pang, hirtelen azt a 3-4 pár hónapú és intenzív forgalmazási lehetőséget kihasználják. Szóval, hogy ezért van ez a fesztivál naptár, és hogy fesztiválra gyúr mindenki premierekkel. Tekintet, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a nemzetközi forgalmazás.

0: forgalmazásban, akár egy magyar filmnek is, és a magyar filmek is igyekeznek megmérettetni magukat a nemzetközi fesztiválokon. De hogy talán a magyar nyelvnek a piciny területe, a forgalmazás mértéke, tehát fontos, hogy mikor jövünk ki egy filmmel, de nem tudnak akkora blockbusterek, akkora forgalmazási kapacitások lenni, mint nemzetközibe. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a Magyar Filmfesztivál, a Magyar Mozgóképfesztivál nyáron van, és ezzel gyakorlatilag a premierek lehetősége elég szűk, mert nyáron nem kezdünk premiért, de viszont azt gondolom, hogy a magyar filmek szempontjából meg egy picit a szakmának együtt lenni, egy olyan helyen lenni, ahol jó idő van, ugye a legnagyobb fesztiválok is Vízpart, jó időben Cannes, Velence, tehát még jó idő van.
1: Sebastian.
0: Igen, tehát ezért a Veszprém Balaton régió fesztiválja egy teli találat nyáron, de a fesztivál szempontjából és a együttlét, az ünnep, a mustra szempontjából lehet, hogy így premier szempontjából egy kicsit nem annyira jó, mert már a filmek egy része kijött tavasszal, tehát már nem premier, aki pedig premierre hajt, az inkább megvárná az őszt, és nem jön ki nyáron, hogy ne pofogtassa el a patronjait.
1: De azért mondom, hogy ilyenkor az, ahogy van egy ilyen nagy esemény, ahol el lehet indítani a filmet, azért az a későbbi promócióban jól használható, nem?
0: Így van, azért vannak premierek, tehát most is lesznek, és forgalmazók pontosan jól látják, hogy egy fesztiválra hangolt premier, ha az jól sikerült. Ugye a fesztiválnak is az az érdeke, hogy promotálja a saját filmét, tehát ha a fesztivál is beszáll a know-how-val, hogy tol egy filmet, az a filmnek mindenféleképpen.
1: Hát az, hogy most Veszprém, ugye a Európa kulturális fővárosa, ez gondolom inkább előny, mint hátrány a rendezvény szempontjából.
0: Feltétlenül előnynek gondolom, és egy olyan előny, ami nincs is más egy évben. Tehát, hogy egyrészt, hogy 2023, tehát idén Európa kulturális fővárosa, de azt gondolom, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivál is a legkiemelkedőbb a magyar filmfesztiválok sorában. A legnagyobb kapacitással rendelkező fesztivál, a legtöbb filmet felvonultató fesztivál, a teljes magyar film mozgóképet készítő spektrumot.
1: Hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ugye ez a rendezvény hivatott az egykori magyar filmszemlének a szerepét átvenni, ahol ugye a szakma együtt kellene, hogy legyen.
0: Hát igen, ez a cél. Az biztos, hogy a kollégáim, én úgy dolgozunk, tehát hogy mi legyünk együtt, szakma találkozzon, a szakma egymással is találkozzon, a filmkészítők találkozzanak a egyéb filmszakma körül dolgozó kollégákkal, de közben nagyon fontos a néző. Én mindig azt mondom, hogy nem szabad el, tehát hogy nem lehet szem elől téveszteni a nézőt, azért készül a film. Tehát mondhat bárki bármit, ha az örökkévalóságnak dolgozunk, akkor is úgy, hogy az örökkévalóságig minél többen lássák. Tehát a nézőnél nem lehet fontosabb. És minden film, amit néznek, amire jegyet váltanak, amire figyelem irányul, az fontos.
1: Mitől lesz egy fesztivál a szakma ünnepe? Abban egyetértünk, hogy kell, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd a szakma két oldala között, de hát a filmszakmában, pláne Magyarországon mindig is érzékelhető volt a politikai vélemények alapján kialakult polarizáció. Egy ilyen esemény tud ezen a helyzeten változtatni? Közele tudja hozni, vagy párbeszédre tudja bírni a távol állókat?
0: Én mindenféleképpen arra törekszem. Tehát nekem semmiféle más elképzelésem, indítatásom nincs ezzel a fesztivállal. Sehogy sem szeretném hangolni. Két fontos szempontom van a fesztiválon. Egyrészt, hogy minél többen legyünk, minél több néző legyen, tehát hogy emeljük a tavalyi számot, és hogy minél több filmet mutassunk be. De nem, persze nem vagyok hülye, tehát látom, hogy mi történik a filmszakmában, és pontosan látom, hogy, milyen erőviszonyok vannak. Én igyekszem ezen felülemelkedni. Tehát nyilván, mint fesztiváligazgató, nem is kérdés. Tehát nekem egyik film ugyanolyan fontos, mint a másik, egyik színész, másik filmalkotók, a filmek minősége, tehát a díjak is arról szólnak, hogy most nem megnyeri valaki, és akkor most az lenyomta a többit, hanem kapja valaki, mert csinált valami olyan produktumot. De filmkészítőként is, ha én úgy csinálok filmet, hogy azzal foglalkozom, hogy ki milyen, nem tudom én, pártállású, vallású, hovatartozású, mit tudom én. Tehát ha ilyen szempontokat nézek, akkor az egy öngyilkosság. Hát nem kérhetem el a néző, nem tudom én, identity kártyáját, amikor jegyet vált a moziba, hogy ő most, tehát hogy én nem ennek vagy annak csinálok filmet. Tehát szerintem ez egy nagyon szűk látókörűségre van, én ezt igyekszem figyelmen kívül hagyni.
1: Mert én is ennek az iránynak vagyok az elkötelezettje, hogy egy szakma akkor tud erős lenni, hogy az előbb már itt az akadémiai aktivitás kapcsán is beszéltünk erről, hogyha van egy erőteljes kommunikáció, amire mondjuk ezek az összezárt alkalmak inkább alkalmasak, hogy véleményt cseréljünk, hogy azt mondjuk, hogy szerintünk ez így, szerintünk ez úgy, mert szerintem akkor lesz ennek a dolognak eredménye, mert hogy azt látom egyébként, hogy a filmek is olyan többé-kevésbé olyan bátortalanok. Például most ugye itt van a Nemzet aranyai, és hogy az a film az viszont meg nem bátortalan. Tehát egy olyan komoly, itt volt a vendégem, az Elkonyi Tamás, a filmnek a producere, rendezője, hogy egy olyan komoly tréning gyakorlatilag, hogy kell sikeresnek lenni, és ezt hogy kell feldolgozni, meg hogy lehet. Tehát ugye nagyon-nagyon motiváló, de mondjuk pont az ilyen mozi élményeket hiányolom a magyar filmekből. Most jó, persze nyilván most kellenek olyan filmek is, mondjuk, mint a Szelíd, vagy a Leri, vagy a Magasságok és Mélységek, de hogy például miért nem készül Magyarországon az utóbbi időben egy jó és színvonalas vígjáték, arra nehézen tudok választ adni.
0: Nekem van sejtésem, az egyik legnehezebb műfaj. Tehát egy jó vígjátékot csinálni, az szakmailag egy nagyon nagy kihívás, nagyon nehéz csinálni, de tényleg az, hogy az működjön, hogy minőségi legyen, nézőket vonzon, tényleg vígjáték legyen, nehéz műfaj.
1: Nem lehet, hogy az akadálya ennek, hogy azok a forgatókönyvírók, akik az utóbbi idők vígjátékait jegyzik, azok így a hónuk alatt csak maguknak megmutogatva készítették, és mondjuk egy-két scriptdoktort vagy szakértőt, hogyha megkérdeztek volna, akkor nem lehet, hogy sikeresebb lett volna? Te, mint producer egyébként, erről mit gondolsz, hogy akkor jó a forgatókönyv, ha csak egy valaki írja, vagy hogyha azért néhány azért elmondják róla a véleményüket?
0: Én azt gondolom, hogy nem vagyok író, sajnos producer vagyok, próbálok olyan filmeket csinálni, ami minél több emberhez eljut, és aztán amikor moziba viszem, is próbálom úgy forgalmazni, hogy minél több emberhez eljusson. Nem tudom, hogy mi lehet erre a recept, vagy a megoldás. Nyilván sok filmet kell csinálni, ami igaza, és ez így is van a világban, hogy sok film készül, és nem jó, valamennyire kiszámítható, hogy mi fogja az érre röpíteni a legjobbakat. Szóval, hogy milyen forgatókönyv. Én amikor magam példáját tudom mondani, hogy én úgy szoktam dolgozni, hogy vagy úgy szeretek, hogy már az ötlettől valahogy részt venni, próbálom mindig a legjobbakat megnyerni. Tehát a forgatókönyvírókból is a legjobbakkal dolgozzam, vagy szerintem legyen egy jó forgatókönyv, de fontos nekem egy pár ember véleménye, dramaturg, író, bárki, filmtörténész, azoknak megmutatom, véleményt mondanak, és azt szeretem, a komolyan veszi az író is, meg minden. Jó, akkor picit át kell hangolni, mert ahogy valaki dolgozik egy könyvön, meg egy filmterven, és akaratlanul is nagyon benne van, és nem, hát nagyon nehéz hátralépni, hogy kívülről lásd. Én szeretem több ember véleményét meghallgatni, és úgy készíteni filmet. Saját példámat tudok mondani, a Fricsi és Aranka című film, ami elindult egy ötletből, hogy miért nem mutatnánk meg a És egy olyan egyszerű ötletből, ugye ott lakunk a feleségemmel, a Juhász Annával, aki a kreatív producere volt a filmnek, ott lakunk a Bartók Béla út környékén, Anna nyilván, mint irodalmár, a vezető kávéházakba csinált irodalmi esteket, a történelmi kávéházakba, a Hadik Centrál, stb. És nagyon jól ismerte ezt a század elő irodalmi világát, de hogy sétálgattunk a Bartók Béla úton, és minden férfi, tehát Karinti, Frigyes út, ott lakik Csontvári, Mixát, Móric, férfiak, és ezek ugye a Karinti, Kosztolányi Dezsőt, hogy a férfiak zöme egy nő miatt költözött át Budára, Budapestről, ez a Bőmaranka volt, hogy erről a nőről kéne filmet csinálni. És akkor megszületett az ötlet, hogy jó, akkor, és kidolgoztunk egy ötletet, hogy mi lenne ez, és már az ötletben ott voltunk, felkértünk egy forgatókönyvírót, aki megírta, dramaturgok dolgoztak rajta, aztán mikor már megszületett a könyv, mi kértünk fel egy rendezőt, hogy rendezze meg, majd ami magyar filmeknél nem annyira szokás, hogy a rendezőt a legnagyobb tisztelettel is vettük a film végéből, és egy vágó vágta a filmet, és egy hangmérnök utómunkázta, tehát nem volt egy ilyen, hogy mondjam, rendezőcentrikus film, és most nem pejoratív értelemben mondom, hanem
1: inkább az magyar, amerikai minta módjára, igen, hogy a producer irányította a folyamatot.
0: Tehát a magyar szokásjogokat próbáltam felülírni, és nem nincs előjele, amit mondok, hogy ez most rossz lenne, mert mindenben van, mert rengeteg jó példa van, hogy jó filmek készülnek. Csak a saját példámat tudom mondani, és elkészült egy jó film. Nézik, forgalmazásban is részt vettünk a kampányban, a kreatív dolgokban, a színészek kiválasztásában, a castingban. Tehát azt gondolom, hogy egy klasszikus produceri munka van, és szerintem az a fajta szeretet és az a fajta örömmel való filmkészítés, ahogyan ez a film készült, én azt gondolom, hogy ez átjött. Tehát, hogy átment a stábba is, a színészekbe is, a filmet készítőbe, forgalmazókba is, és a nézőkbe is. Teltházakat csinált a film, és nagyon nagy sikere van a mai napig.
1: Tehát a befektetett munka az ott van a vászon ezek szerint.
0: Igen, szóval hogy kéne filmet csinálni, mindenki olyan filmet szeretne csinálni, amit sokan néznek, és akkor itt jön a másik nehézség, hogy igen, mik azok a platformok, ahol most ezek a film, hogy moziba járási szokások, vagy tévé, vagy streaming, vagy online, tehát hogy tudod elérni a nézőt.
1: Hát a kedvenc mondásom, hogy egy jó film az sok mindent el tud mondani a szereplőiről, egy rossz viszont mindent a rendezőjéről.
0: Hát igen, és akkor még ott van a forgatókönyvről beszéltünk, hogy nyilván a szakmabeliek majd unják, de hogy rossz forgatókönyvből még jó film nem készül.
1: Igen.
0: Jó forgatókönyvet el lehet rontani,
1: igen,
0: de rossz forgatókönyvből
1: ezek a nagy, ezek a nagy igazságok. De hát ugye azok, akik a Filmakadémia életműdíját kapják, azok tudnának ezekről beszélni. Ugye Esztergályos Cecília, Mészáros Márta, Revicki Gábor, Romwalter Béla, akit ugye Ricsiként ismerünk a legtöbben, és Ternoszki Béla, ugye ők lesznek az életműdíjasok. Velük is te egyeztetsz például, vagy a te csapatod egyeztet arra vonatkozólag, hogy akkor mikor érkeznek, hogy érkeznek, mi történik ott velük, milyen bejátszó emlékezik meg az ő pályafutásukról. Erre neked mind rálátásod van?
0: Egy csapatban dolgozunk, úgyhogy egyeztetünk. Nyilván vannak nekem is javaslataim, hogy mondjuk egy-egy ilyen életmű élő klasszikusokról beszélünk, irgalmatlan életművek, tehát évtizedek vannak mögöttük. Hogy melyik filmet válasszuk ki, és aztán nyilván annak kapcsán beszélgetünk majd róluk. Nem nagyon volt kérdés például Ternoszki Bélánál, hogy a Macskafogót vegyük elő, tehát ez annyira népszerű, és nem lehet megunni azt a filmet.
1: Igen.
0: A Mészáros Márta életmű szintén gigantikus, szerintem az utolsó Mamut Márta, aki még köztünk van, és még lehet ünnepelni, és lehet rá figyelni. Tehát ott is egy óriási életmű van, ott egy korai filmet választottunk, a Kovács Katival a főszerepben, az egy nagyon érdekes, különleges film. A Esztergályos Ceciliánál szintén egy különleges filmet veszítettünk, és nem a Ceciliának, a művésznőnek a úgynevezett nagy filmjei, a te, vagy a hattyú halála, uh-huh. Vagy a bujék, sokan ismerik, hanem már egy viszonylag későbbi film, egy 80-as vagy 90-es évek kultfilmje volt a Monori Mész Andrásnak a Meteó. Egy ilyen nagyon furcsa szubkultúra film, és ezt választottuk ki, ezt tettük be a fesztiválra, akkor most nem is tudom, hogy van, és a Ron Walter Ritchie-nél pedig az egy fontos díjnak gondolom, mert mindig valahogy a filmalkotókat díjazzák egy ilyen életműnél.
1: Igen.
0: És végre odafigyelünk egy picit az alkotók mögött állókra, azokra a háttéremberekre, akik igen. nélkül nincs film.
1: Igen, mert a Ritchie nem kapcsolja be a lámpát, nem viszi ki a lámpát, és nem kapcsolja be a lámpát.
0: Igen, és nem ad annyit cuccot, amennyit megérdemelne egy film, hanem csak annyit, amennyit a produceri büdzsé enged, de ő mindig többet ad, úgyhogy szóval nélküle nagyon sok film nem készülhetett volna el, úgyhogy ezt díjazza a fesztivál. Ez is természetesen a Filmakadémiával együttműködve adjuk ezeket a díjakat. És mondom, nem kérdezted, de eszembe jutott valami. Mondod a életműveket, hogy azért biztos észrevetted, ez ma már nem jellemző. Tehát, hogy életművek létrejöttek valahogy a 2000-es évek elején től már ez nincs. De nem csak a nemzeti filmgyártásunkban, hanem a világ filmgyártásában. És szerintem a Sorrentinónak a Nagy Szépség című filmje, az pont erről szól, hogy a Dolce Vitának vége. Uh-huh. Nincs az, hogy egy-egy nagy nemzet a filmalkotója, és most beszélhetünk a magyarokról is, hát kapásból föl tudnánk sorolni hányat. Most mondtuk a Mészáros Mártát, mert itt van a fesztiválon, de Makkároly, Szabó István, Jancsó Miklós, darálhatnám a végtelenség. Szári. Micsoda életművek. És de ha mondjuk azt mondjuk, hogy Olaszország, akkor tudnánk mondani a Fellinit és színészekit is, hogy a Mastroianni, és ugyanez meg lenne a spanyoloknál, a franciáknál, hát tényleg sorolhatnál.
1: Igen, a németeknél is.
0: Igen. Nagy oroszok, Tarkovszki, szóval, hogy irgalmatlan életművek vannak egy-egy alkotónak. Nem tudsz ma ilyet mondani. Tehát az, hogy egy-egy nemzeti filmgyártásban legyen, ilyen már nincs. Régiók vannak, földrészek, nem tudom, egy-egy nagy fesztiválon, ugye nyilván a hollywoodi filmgyártás ezt is újra hangolta ezeket a klasszikus nagyvilágfesztiválokat. Ez van, ez a filmipar, törvényszerű, de hogy ezek az életművek nincs ilyen. Ennek szóval a Dolce Vitának vége.
1: De mi lehet ennek a hátterében szerinted?
0: Nézői szokások, kultúra, film, kommercionálódás, multikulturalizmus, globalizmus, hát a fene tudja, kultúrának is a nem is tudom.
1: Nem lehet, hogy azért, mert hogy annyi tartalmat kapunk már minden irányból, hogy devalválódik ezáltal a minőség?
0: Hát biztos valahol itt lehetne megfogni, hogy amikor film volt, és beszélünk egy életmű, ezek a filmalkotók tudták azt, amire a közönség vágyott. Uh-huh. És lehet, hogy már nem kíváncsi erre a fogyasztó, hogy bárkitől bárhonnan megkaphatja, összemixelik, ebből tegyünk bele egy picit, legyen benne egy kis romantika, legyen benne egy sztár, legyen ez, az, kész a film, de nem csak a filmre igaz, tehát hogy ez most olyan egy nagyon botorság lenne ezt mondani, mindenre igaz az életünkben, hogy felhigult, és dömping van.
1: Leszek egy picit az ördög ügyvédje, ismersz annyira, hogy tudod, hogy a cinikus vagyok most, de hogy nem lehet, hogy ezek az életművek azért lettek olyan nagy életművek, mert hogy nem volt más, amit nézni lehetett volna mellette?
0: Nem gondolom, tehát hogy nem gondolom így. Egyébként.
1: Jó, én sem.
0: Nem?
1: Tehát hogy most azért megkérdőjelezni egy Fellinit, vagy egy Bunyelt, mert igen. kevesebb volt akkor a filmalkotó körülötte.
0: Nem, más világ volt. Tényleg valahogy a jobban elvált a minőségi szórakoztatás, a minőségi kultúra, értékeknek valamiféle láthatósága, és tényleg nem merném azt mondani, hogy jobb vagy nem jobb, vagy értékesebb, vagy értéktelenebb, hanem a láthatóság, vagy a kontúrok jobban beazonosíthatók voltak. Ma már úgy eltűnni látszanak. Hát figyelj, ha tudnám a receptet, akkor nyilván az én filmjeimet néznék a streaming szolgáltatók csatornáin, de ez nem így van. Úgyhogy sajnos bedobom a törölközőt erre. Nem tudom a választ.
1: Hát ugye a képzőművészet meg a film a két fő irányod, ahol dolgozol, és gyakorlatilag most ennek mind a két művészeti ágnak azért igen komoly kompetenciával kell szembenéznie a mesterséges intelligenciával. Hogyan látod ennek a kettőnek a jövőjét most? Új fejlemények.
0: Megmondom őszintén, a mesterséges intelligenciát még nem is értem, hogy ott mi történik. Tehát amikor mesterséges intelligenciára gondolok, mindig egy ilyen blödli film jut eszembe, hogy szkennelik az arcot, és akkor utána kidobja egy méterrel az automata, hogy az illetőnek, hogy ő kicsoda, micsoda, és akkor én mindig egy ilyen bőrleszket látok, hogy ül benne 3-4 ember, és lapoz egy lexikont, és tulajdonképpen ők nézik, hogy ki ez az ember, és megpróbálják fölcsapni a lexikonból, és hogy valódi emberek állnak mögötte. Szóval nem tudom, hogy lesz. Nekem a galéria, meg a képzőművészet szintén nagyon fontos. Mindig nagyon szerettem. Rengeteg képzőművész barátom van. Én magam is úgy lettem galerista, hogy vonzódom a képzőművészethez. Szeretem nagyon, nagyon komplexen egy adott képben tudja sűríteni azt, amit más nem. Tehát tudnak úgy látni a kiemelt, nem tudom, tehetségek, hogy leképezik azt a világot, egy képbe tudják sűríteni, egy festménybe, amit látnak, vagy amit tapasztalnak. És szóval, hogy galerista is így lettem, hogy sok képzőművész barátom van, jártam hozzá a műtermeikbe, én a film kapcsán viszonylag jobban kerestem, és akkor támogattam őket. És aztán, mikor már a támogatás elérte egy bizonyos összeget, akkor mondtam, hogy most már akkor kérek szépen egy képet. És így elég komoly gyűjteményem van, de hogy ez a fajta szeretet, ami az alkotók felé, vagy a figyelem fölé, alkotók felé, vagy figyelem, és nem csak szeretet irányul, ez vitt oda, hogy csináljunk egy képzőművészeti galériát, és akkor kiállítjuk a barátainknak a képeit.
1: De hogy szerinted a mesterséges intelligencia az át tudja venni a művészet szerepét? Tehát most csak egy példa, hogy ugye közelmúltban volt egy hír arról, hogy az egyik legnagyobb zenei megosztó portál az több ezer dalt távolított el a playlistjeiről, amelyeket mesterséges intelligencia gyártott, és robotok hallgattak. Tehát ez egy olyan utopisztikus világ már, amit úgy én olyan nagyon nehezen akarok befogadni. De hogy lehet, hogy a jövő nézőszámai is hasonlóak lesznek, hogy a streaming szolgáltatóra mesterséges intelligencia írt, forgatott valamit, amit robotok néznek, és akkor az lesz a követendő trend, mert hogy nézd, milyen sokan nézi?
0: Hát nem tudom a választ, de tehát én humanista vagyok, tehát hogy én nem tudom kihagyni az embert, az alkotást, de ugyanígy az Istenit mögüle, a világot, a gondolkodást, a szeretetet, a szívet, azt nem tudom. Tehát bennem több van, mint az agy, az értelem és a logika. De már nem is tudom, filmes valami nagy figurának az életrajzába olvastam, hogy mi a lényeg a filmben. És akkor ő azt mondta, hogy csörögjön a kassa. Tehát, hogy nem én mondom, de hogy van egy ilyen megközelítés, és most ezt tudnám válaszul mondani neked erre a mesterséges intelligenciára. Tehát, hogyha a befektetők, ha a forgalmazói szokások, ha nem tudom én, a piac az diktálja, hogy ez működik, és ez jó, ez termeli a bevételt, akkor ez lesz, akkor nincs mese.
1: A Csáky Attila producer milyen filmre ül be legszívesebben a moziba, vagy milyen filmet kapcsol be a kis képernyőn?
0: Mindent szeretek, én nagyon szeretem az életrajzokat, nagyon szeretem a valós történeteket, tehát a történelmi filmeket, mondtam az életrajzokat, nagyon szeretem a szórakoztató filmeket, mert én is azért ülök be, hogy szórakozzak, meg szoktam nézni mindig az ilyen nagyon előremutató nagy blockbustereket, hogy a technika hol tart, hogy mit csinálunk, de ugyanúgy nagyon szeretem a művészfilmeket, a tipikusan szerzői filmeket, ahol valóban egy alkotó valami kísérletező dolgot csinál, és akkor most hirtelen eszembe jut a SF-e, hogy azt is azért nagyon szeretem csinálni, mert a fiatalokban látom azt az innovációt, hogy egy teljesen új logika, gondolat mentén csinálnak filmeket. Tehát azért mögöttem is már van több mint 3 évtized, és nagyon szeretem az új dolgokat, az innovatív dolgokat, de kifejezetten szeretem.
1: Milyenek a mostani fiatalok az SF-én? Érződik már rajtuk ez a YZ, vagy már nem is betűvel jelölhető modern generációs hatás?
0: Abszolút érezni, teljesen másképp gondolkoznak. Nagyon sok olyan azok a alapok, amikre mi azt gondoljuk, hogy alapok, az nekik nem alap. Tehát, hogy amin mi mondjuk, vagy az én generációm is épített és építkezett, az már nem feltétlenül igaz. De közben meg nagyon nyitottak, és sokkal többet tudnak, mint mi. Nem gondolom sem jobbnak, sem rosszabbnak, mai, friss, nagyon előremutató, nem véletlenül, tehát a mából üzen majd, tehát használja azt, ami eddig volt, és de hogy pont talán ez a feladat is ott az egyetem, hogy viszont azokat a szakmai alapokat, amik nélkül meg nem lehet, azt sajátítsák el. Tehát, hogy fontos az, hogy a saját hangjukat megtalálják, a saját történeteiket, a saját maguk útján menjenek, nincs beledumálás, se ilyen, se olyan, hogy se terelgetés, hogy ez így jobb lenne, vagy ezért, vagy történetileg, vagy inspirációilag, az nem. De viszont az, hogy a szakma, hogy kell világítani, hogy kell rendezni, vágni, stb., azt viszont tudni kell. Tehát ezt el kell sajátítani, mert azt nem lehet csak úgy zsigerből.
1: Az, hogy a mai fiatalok azok már tényleg egészen elképesztő mennyiségű audiovizuális tartalmat fogyasztanak, ez az esztétikai érzékükben hagy nyomot?
0: Nem látok ilyet, tehát hogy ez nem tetten érhető. Amit azt gondolom, hogy tetten érhető, az a koncentráció. Tehát, hogy vajon mennyi ideig tehát ők maguk is a figyelmüket oda tenni valamire, vagy a figyelmet fenntartani. És ez most az egyetemtől független, de hogy nézve a nagy blockbustereket, hogy mintha ott is azt látnám, hogy a figyelem fenntartásról szól, tehát már egy átfogó dramaturgia, vagy egy átfogó íve egy filmnek nem nagyon van, hanem olyan, mintha ha sok pici íve, tehát sokszor 5 perc egy film, sokszor 10 perc, ugyanúgy valami felvezetés, dráma, csihipuhi akció, nem tudom mi, lecsenget, kezdődik előről. Tehát mire a végére érünk, már el is felejtettük, hogy mi volt honnan indultunk. Tehát mintha egy ilyet látnék, egy ilyen
1: epizódszerűség.
0: Igen, vagy mint a videójáték, hogy mindig egy új helyre, egy új oda megy, most oda, és mindig keresem, még valami inger, még valami interakció legyen. De közönségfilmekről beszélek most, nem művészfilmekről, vagy szerzői filmekről.
1: Mondjuk a közönségfilmek mellett a szerzői filmek is hasonlóan tudják ezt a tematikát. Egyre többször én azt látom, hogy ez most így a korszakunkra ilyen nagyon-nagyon jellemző lett sajnos.
0: Én így tudnám megfejteni, mert hogy igaz mind a kettő. Tehát igaz az is, hogy nem tudnak, csak nagyon rövid ideig tudnak koncentrálni, közben meg azt látjuk, hogy ma már egy nagy mozifilm 2 óra alatt nincsen, tehát inkább 2,5 óra, meg 3, borzasztó hosszú. Igen. Tehát, hogy ez látszólag ellentmond egymásnak, és akkor valahol szerintem itt lehet a megoldás, hogy sok pici, apró történet van egy nagy történetben.
1: Azért lep meg egyébként, hogy nem érződik rajtuk ez a fajta esztétikai edukálódás, mert hogy azt gondolnám, hogy ugye nagyon az a streamingnek köszönhetően, a streaming szolgáltatóknak is köszönhetően azért nagyon sok jó minőségi tartalmat érhetünk el, és azt gondolná az ember, hogy ez a vizuális környezet ez inspirálja az új generációt. De akkor ezek szerint ez nincs rájuk ilyen hatással? Vagy nagyon sok YouTube-ot meg TikTokot néznek, ahol meg szintén olyan gyenge a minőség esztétikailag.
0: Nem, a magas minőség az jellemző, meg a naprakészség, meg az innováció, az abszolút jellemző, hanem inkább azt mondom, hogy nincs ez a parttalanság, vagy tehát, hogy van egy nagyon átgondolt összeszedettség. Én inkább erre gondoltam, lehet, hogy félreérthető voltam. Tehát erre mondom, hogy ebbe van egy ilyen klasszikus hozzáállás, tehát hogy egy valódi szakmunkának fogják fel a filmkészítést, aminek úgy is kell hozzáállni.
1: Lehet ilyet mondani, hogy irigyek vagyunk a mostani fiatalokra, mert hogy nekik mennyivel több lehetőségük van inspirálódni ahhoz képest versus, ami nekünk volt annak idején?
0: Hát szerintem ez biztos, hogy minden generáció el tudja mondani, nem? Tehát ez biztos hallottuk a nagyszüleinktől, mi is, hogy jaj, nekik milyen könnyű, mi. Hát én ilyenekben nem mernék belebonyolódni, nem, ebből szerintem csak rosszul jön ki az ember, nem tudom.
1: Jó, hát akkor hagyni kell őket. De hogy ugye mondtad, hogy az életművek, mint olyanok, azok sokkal nehezebben épülnek. Lehet akkor legalább olyat mondani, hogy mondjuk a mostani generáció rendezői közül ki az, aki szerinted markánsan képviselheti például mondjuk a 2020-as éveket? Látsz ilyet?
0: Engedd meg, hogy ne válaszoljak rá. Révén, hogy mint fesztiváligazgató ülök most itt, és nem emelnék most ki senki alkotót, senki filmet, mert nem lenne illendő tőlem, és nekem egyformán most minden film és filmalkotó fontos, és ez tényleg így is gondolom, nem is állok másképp ehhez, de ha mégis valamit válaszolnom kellene, én azt mondanám, hogy ami engem most nagyon érdekel, valóban a Filmművészeti Egyetemen, hogy milyen filmek készülnek, és hogy a mostani, akár a most diplomázó rendező és operatőr, mesterszakos osztály, hogy milyen diplomafilmeket fog csinálni, tehát az osztály, aki most a modellváltás után kezdett, és most az első, aki diplomázik, és már ugye a vizsgafilmjeikből vannak olyanok, akiknek nagyon komoly fesztivál útjuk van, tehát mérhető hazai és nemzetközi siker is. Tehát erre most kifejezetten nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekik milyen lesz a diplomafilmjük, és ők milyen pályát fognak befutni. Tehát az övékére kifejezetten. És mint filmalkotókra, tehát nem mint, hogy mondjam, tanítványok.
1: Tehát lehet azt mondani, hogy azért a magyar film az továbbra is fejlődik, és jó úton halad előre?
0: Én ebben 100%-ig biztos vagyok. Tehát egy olyan filmipar szárnyal ma Magyarországon, pontosan tudjuk az éves filmes költéseket, a magyarországi filmes költéseket, a nemzetközit is, meg a magyart is.
1: Ami milliárdos tételekről beszélünk.
0: Több százmilliárdos tételekről, és ez már a GDP-ben is mérhető, ráadásul devizában mérhető. Ugyanazok a filmszakemberek, tehát ugyanaz a világosító kameraman, díszletépítés dolgozik egy magyar filmben, mint a Dűnébe, ugyanaz a CGI-os, ugyanaz a kameramozgató ember, ugyanaz a lámpapark, ugyanaz a sminkes, stb. Tehát, hogy a magyar filmszakmát kiadó emberek 70-80%-a az ugyanúgy dolgozik nemzetközi filmekben, mint magyar filmekben, tehát lát, együtt lélegzik a nemzetközi filmiparral. Magyarországon ráadásul most talán London után a második legnagyobb bázis itt Európában. Én azt gondolom, hogy ez átrezeg a magyar filmekre, tehát hogy látják, tapasztalják, együtt vannak, és De hát látszik is, hogy azért közel a film, a Mozgókép Fesztiválra is közel 200 film jelentkezett, és ez még mindig nem az összes, ami az elmúlt egy évben készült. Szóval, hogy mint a jéghegy csúcsa, vagy hogy mondanám, tehát hogy ki fogja termelni, mindig ki, tehát egy ilyen ipar, egy ilyen szárnyaló filmipar, az kitermeli magából a tehetségeket, nem lehet, hogy nem. Lehet, hogy lesznek fájdalmas hiányok, hogy valami nem készül el, de szerintem ami elkészül, az jó, hogy elkészül.
1: És akkor ezzel lehet majd találkozni ennek a jéghegynek a bizonyos csúcsával június 7-től 10-ig. Eddig minden évben nagyon jó idő volt a fesztiválon, most is megrendeltétek a jó időt előre?
0: Megrendeltük a jó időt, tervezünk az Almádi strandra vetítéseket, lehet közben lángost tenni, meg hekket, kifejezetten családi programok a vízparton, konkrétan a Balatonparton. Tervezünk nyáresti vetítéseket a Füredi Tagore sétájon. Ez a klasszikus ilyen este van, jön a hűs szellő a Balaton felől, és ott a Tagore sétányon ez a szabadtéri mozi élmény. És akkor meg lesz ez a glamúros, csillogó fesztiválpalota élmény Veszprémbe, a Hangvillába, lesz a kis művészmozi élmény a Fotonba, most nyílt egy új, nagyon előremutató kis hely, és játszóhely, és egy ilyen kulturális központ. Szóval megrendeltük a jó időt, a jó hangulatot, ezt fogja fokozni a különféle koncertek, kísérőprogramok, kiállítások, esti DJ-szettek. Fölkértem, én ötletem volt, bocsánat, nem fényezni szeretném magam, de hogy ezek az éjszakai partikra, tudom, hogy rengeteg kollégám DJ-zik. És azt találtam ki, hogy hívjunk el rendező, vágó, színész kollega, tudom, hogy szereti a tracklisteket keverni, és például filmesek fogják csinálni az éjszakai bulikat is. Szóval minden a film körül forog majd itt 4 napig.
1: Hát remek, akkor én biztos ott leszek, és majd akkor biztos ott is találkozunk, és hát aki ezek után kedvet kapott a részvételhez, és még nincs meg előre jegye, akkor az mindenféleképpen. Annyit még segítsünk, hogy a rendezvénynek a honlap címét azt el tudjuk mondani, vagy csak elég, ha csak a Facebookon követi valaki a Veszprém 2023 eseményeket.
0: Facebookon is megtalálható, meg az oldalunkon is. Oldalon több információ van, de bárki beüti Magyar Mozgókép Fesztivál, ki fogja dobni, és ott mindent megtalál különféle bontásokban, a filmek szerint, napi programok szerint, stb. És rendkívül jó áron elérhetők, de tényleg 500 forintos jelképes áron megnézhetjük a legújabb filmeket, de a napi jegyek is nagyon olcsóak, az egész fesztivál badge szinte egy mozi jegy ára, és hogyha valaki mondjuk diák, vagy nyugdíjas, vagy szakmai, akkor még olcsóbban tud menni. Szóval én azt gondolom, hogy ha valaki be akarja pótolni, vagy előre akar gondolkozni, akkor ebbe a 4 napba érdemes.
1: Még egy fontos így a végére, hogy tavaly is úgy volt, hogy Balaton-Almádi, Balatonfüred és Veszprém között busz vitte a fesztiválozókat, tehát hogyha mondjuk valaki a Balatonparton lángosozik és Veszprémbe akar átmenni mozizni vagy DJ-szettet hallgatni, akkor annak nem gyalog kell visszabandukolni a Veszprémből Füredre majd, ugye?
0: Így van, és bátran lehet tervezni, tehát nyugodtan össze lehet állítani egy olyan programot, hogy meg délelőtt megnézem Veszprémbe ezt, akkor délután Almádiba ezt, Füreden a nem tudom én, este a szabadtéri mozir, és akkor estére vissza, késő este meg visszaérek Veszprém Óváros terére egy jó koncertre, és aztán még táncolok is egy jót. Tehát, hogy ilyen kis shuttle buszok fogják vinni, igen, a fesztiválozókat.
1: Igen, ugye, és ugye erre nyugodtan föl lehet készülni, mert ez egy fontos információ még a bátortalanok számára.
0: Abszolút, és tehát nem kell kocsiba ülni, úgyhogy nyugodtan élvezhetjük a nyarat annak minden kincsével együtt.
1: Csak legyen hozzá elég szóda.
0: Így van.
1: Hát remek, nagyon szépen köszönöm. Csáki Attilával, a Magyar Mozgókép Fesztivál igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, nagyon jól éreztem magam.
1: Köszönjük, gyere máskor is.
0: Köszönöm.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Eddig tartott mai beszélgetésünk Csáki Attilával, a Magyar Mozgókép Fesztivál igazgatójával. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is hálás, külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál, jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Marad az enyhe idő, de egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül. Mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a médiatanács élére. A javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Északa a Dunántúl északi részén holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz. Keleten akár 30 fok is lehet.
2: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS. Az érzelmi szünet nem magány. Ne félj tőle. Hello, én Bali Mónika vagyok, és itt van velem természetesen Pajor Tamás és vendégeink, Szilágyi Tamás, pszichológus barátunk, aki ezúttal nem egyedül jött, hanem a feleségével, Kuis Lillával. Sziasztok!
5: Sziasztok, köszi a meghívást!
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
4: Na, a mai témánk, húha, kemény lesz, de azt is mondhatnám, hogy gondolkodtunk azon, hogy a nyári szezonban milyen téma az, ami megmozgatja az embereket a futball, VB és a politika mellett. Hát gondoltam, dobjuk be a magány és a művészet, és ezek kapcsolata és a művésznek a magánya témát. Előtte azonban egy rövid kis bemutatása a vendégeinknek. Tamás barátunk, pszichológus, a Nyílt Osztály TikTok és Insta csatorna tulajdonosa és tartalomgyártója, már nem is tudom, egy éve jársz ide hozzánk. Lilla animációs rendezőként, majd a mesterszakon vizuális nevelő tanárként végzett, és szuper jó önéletrajzi ihletésű képregényt írt, olvastam, csak semmi szédítő magasság ez a címe. Képregény író képzőművész a Lilla, mert festő is, a Tamásra meg még azt el kell mondani, sörfőző vállalkozó. Tehát magány és művészet, akkor a mélyre ússzunk rögtön az elején. Azt mondja a WHO, hogy a magány globális közegészségügyi probléma. És megnéztem néhány statisztikát, például a Stada Health Report 2024-es eredményei alapján a magyaroknak, a fiataloknak, 18 és 24 év közöttieknek, azt mondja, nagy része, konkrétan 10-ből 7-en úgy érzik, hogy ők magányosak. A felmérés szerint nagyon zúzós. Igen, a magyar a 7. legmagányosabb európai nemzet, ami még nem is annyira gáz, mert képzeljétek el, hogy Lengyelország, Finnország, Svédország megelőznek bennünket. És mit mondanak a magyarok, aztán átadom a szót, hogyan kell orvosolni, ezért is hívtunk egy művészt, meg egy pszichológust ebbe a beszélgetésbe, hogyan kell orvosolni a magányt. Azt mondják a magyarok, hogy a jobb gazdasági helyzet leginkább a megoldás. A szabadidős tevékenységeket vegyük már komolyan, mert ez is megoldaná a problémát. Kevesebb online tartalomfogyasztás, és még azt is hozzáteszi ez a felmérés, hogy hozzáférést adjunk terápiához az idősebbek számára, akik mondjuk és akik rosszabb anyagi körülmények között élnek. Hát, a véleményed?
5: Na most egyébként ez, hogy a jobb gazdasági helyzet ezt így megoldaná, ez, hogyha így rögtön az elején ránézünk, akkor úgy tűnhet, hogy fú, hát ez így jó kifogás, tudod, az ellen,
4: én
5: hogy
4: miért
5: nem találkozunk.
1: De akkor még Svédország nem annyira rossz anyagi helyzetű ország.
4: Finnország.
5: És ennek ellenére egyébként, hogy egy picit jobban belegondolunk, akkor valamilyen szinten ennek tényleg van relevanciája. Tehát jelenleg egy picit ez a fajta gazdasági berendezkedés, ami ugye azt már mindenki tudja, hogy nagyjából a 70-es évek óta a produktivitás nem fogja lekövetni a reálbéreknek a növekedése. Tehát gyakorlatilag a 70-es évek óta a legesleg gazdagabb réteg gazdagodik csak jobban a produktivitás növekedése miatt. Most eljutott oda nálunk Magyarországunk 2026-ban, hogyha azt szeretnénk, hogy úgy a jelenlegi standardek szerint jó életet éljünk, akkor azért a családi és a baráti kapcsolatainkat is be kell, hogy áldozzuk. Tehát ez a fajta élet, amit mondjuk a milleniáloknak annó, amikor gyerekek voltak, akkor ígértek, hogy te keményen tanulsz, meg keményen dolgozol, és cserébe meg lesz sok szabadidőd, meg sok időt tudsz eltölteni a családoddal, meg a barátaiddal, ez nem annyira van így. Mert hogy a jelenlegi Y generáció, tehát a mostani 30-40 év közöttiek nagyjából, ez egy picit azért ennél tágabb, az folyamatosan dolgozik azért, hogy tudjon magának lakhatást biztosítani, meg esetleg a családját el tudja tartani. És nálunk az, hogy mondjuk valaki 35 évesen egy olyan baráti társasággal rendelkezzen, akik minden szerdán összegyűlnek sörözgetni, társasjátékozni, kártyázni, akármi, ez félig meddig az álom kategóriába tartozik.
1: Ez hihetetlenül riasztó és igazságtalan visszaélés a létezéssel, mert végül is az ember nem arra van, hogy fenntartsa önmagát. Itt valami olyan kérlelhetetlen ilyen utonállás történik a lét és az ember között, ami hasonló ahhoz, mint amikor egy pénzszállítmány vagy egy érték nem tud célba jutni, mert útközben kirabolják. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Az ilyen rendszereket meg kell dönteni, és ha nem döntik meg ezeket a rendszereket, akkor megdőlnek maguktól, mert az emberek nem fogják bírni. És jó, hogy nem bírják, nem fogják elfogadni azt, hogy a létezésnek erről kell szólnia.
4: Megoldási javaslatai a magyaroknak. Mi a véleményed erről, Lilla? És kérlek, hogy húzd közelebb egy kicsit a mikrofont, emeld följebb, úgy szuper.
6: Én most még egyelőre figyelek, hogy miről beszélgetnek, vagy hogy miket mondanak a fiúk.
4: A magyarok megoldási javaslatai, jobb gazdasági helyzet, kevesebb gazdasági online.
6: Helyzet. Ugye művészként én sokat találkozom a magánnyal, mivel otthonról dolgozom egyedül, és amióta a gyerekeim elég nagyok ahhoz, hogy mind a ketten óvodában és iskolában legyenek, azóta a hétköznapjaimat egyedül töltöm, és ezt nem annyira szeretem. És én is keresem a megoldást, hogy hogy lehetne javítani a helyzeten, milyen opciói vannak egy képzőművésznek, közösségi iroda, ami még mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt egy elég divatos dolog volt, hogy összegyűltek a művészek egy közösségi ilyen műteremházban, régen működött a Tűzraktér, a Korvintetőn is voltak ilyen közösségi házak, aztán ezek később annyira drágák lettek, akkor itt a gazdasági helyzetre visszatérünk, hogy megfizethetetlenné vált, kidolgozhatatlanná vált, és a koronavírus pedig szépen megtanította az embereknek, hogy ugyanezt a nappali sarkában is meg lehet oldani ingyen, vagy legalábbis tehát amennyibe kerül a házadnak a bérleti díja, vagy a rezsie, és hogy milyen felesleges egyébként minden nap 30 percet az esőben odautazni a műteremházba, hogy ott a többiekkel együtt alkos, amikor lehetne otthon is maradni. Igen, erre még nem tudom a megoldást, de én is keresem.
4: De az online ellen vagy te is, mert ugye ez is ott volt a felmérésben, hogy a kevesebb online jelenléttel bírunk, akkor talán még győztesen jöhetünk ki ebből a magány elleni küzdelemből.
6: Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy az online az egy olyan helyzet, ami elhiteti velünk, hogy egyébként közösségben vagyunk, hiszen egész nap online kapcsolatban vagyok esetleg a művésztársaimmal, Messengeren, meg Zoomon, meg amikor egy projekten dolgozom, akkor a kollégáimmal, és elhiteti velem, hogy én közösségben vagyok, miközben van, hogy olyan emberrel dolgozom együtt, akivel soha az életben nem találkoztam személyesen, és azt sem tudom, hogy hogy néz ki. És ez megint csak egy elég nyomasztó érzés nekem. Ugye mondtad, hogy animációs filmrendező vagyok, nemrég megpróbáltunk egy animációs projektbe beleugrani, ami a végül meghiúsult, de az is benne volt a meghiúsulásban, hogy kiderült, hogy az animációs filmeket is úgy készítik már, hogy nincsenek stúdiók, hanem mindenki otthonról dolgozik, és egy ilyen online mappa rendszerbe tölti föl a megkapott munkát, akivel együtt dolgozik, és vannak olyan emberek, akikkel szintén a rendező soha nem is találkozik. És ez megint egy nagyon ijesztő dolog számomra.
5: Illetve hát ami szerintem a művészetnek egy nagy tragédiája, az, hogy szinte elvárja a jelenlegi kor az online jelenlétet minden művésztől, és alapvetően a művészet nagyon sokszor egy befelé forduló.
4: Hát igen.
5: Dolog. A művészek nem annyira extrovertáltak. Sokszor egyébként a színpadon lévő művészek nagy
1: sem, de azért ez alkati kérdés azért. De abban egyetértünk, hogy a művészet halála, hogyha állandóan a produktumok felmutatásáról kell szólnia, mert akkor az alkotó munka és annak az igazi mélysége elvész. És ez egy valóban óriási veszély.
5: Mert ugye ezzel, hogy minden így megdrágult, és az emberek nem annyira tudnak költeni mondjuk művészetre, ezzel azért ugye a galériák és a galeristák is egy picit háttérbe szorultak, hiszen mondjuk a festmények tekintetében, amiket ugye Lila is csinált régen, már inkább Instagramon választják ki az emberek azt, hogy ők mondjuk kitől vesznek festményt, és így ezáltal a kurátorok, illetve a kurátori tevékenység nagyon kezd hasonlítani mondjuk a rádiónak, vagy a lemezkiadóknak a kurátori tevékenységének a jelentőség vesztéséhez. Tehát alapvetően a hangosság fogja eldönteni azt, hogy ki lesz látható, és nem nagyon van olyan köztes szakértői elem, egy étteremkritikus, egy zenekritikus, egy műkritikus, aki segítené ezt a szelekciót.
4: Amitől annyira emberi.
5: És mondjuk megvédené a nagy közönséget adott esetben attól a szeméttől, amitől jó lenne megvédeni a nagy közönséget. Ezek a köztes emberek, ezek megszűnőben vannak, és ez elég rosszul hangzik nekem.
1: A tőke
7: forgatónyomatéka barbarizálja a világot.
4: Hozom a következő kutatást. A Harvard és a Michigan Egyetem kutatásai következnek. Talán a HVG-n olvastam erről, hogy a forrást is megjelöljem. 25%-kal nagyobb a stroke kockázata, visszatérünk a magányra, illetve a két témát mi fonjuk folyamatosan össze. Tehát amikor a vizsgálat elején több éves vizsgálatról van szó, ha már a vizsgálat elején magányosnak vallja magát az adott vizsgálati személy, akkor az ő esetében 25%-kal nagyobb lesz a stroke-nak a kockázata. Természetesen az elhízás és mindenféle szív probléma jelentkezik, ez kimutatható, és van még itt egy másik, egy egészségügyi magazinban jelent meg pár évvel ezelőtt, hogy konkrét a kijelentés, magányosnak lenni olyan, testünk állapotára, tehát a fiziológiánkra, mintha valaki naponta 15 szál cigarettát elszívna. Ez népetegség.
7: És ha még magányos, és még elszív 15 szál cigarettát, az már 30.
5: Szerintem ez konkrétan én is említettem egyébként ezt a számot.
4: Na, hol, mikor?
5: Hogy ilyen 15-20 szál cigaretta egy krónikus magány. Mert hogy van egy csomó olyan dolog, amit így nem veszünk figyelembe. Ugye mostanában sokat beszélgetünk Rillával arról, hogy minden egy csereütlet az életben. Nem nagyon van ingyen ebéd. Mindig az van, hogy adsz valamit és kapsz valamit cserébe.

0: okozó valami. És ami hazugságba egy picit így bele nyugtattuk magunkat, az az, hogy ezt ki tudjuk elégíteni ilyen sűrített módon. Hogy akkor írok 15 embernek az interneten, Messengeren, és akkor gyakorlatilag kielégítettem a magányomat, vagy becsatlakozok egy streambe, ahol ott van 1500 ember, és akkor velük így csetelek, és ez kielégíti a magányomat, de valójában nem fogja. Ez egy paradoxon.
1: És itt jön be az AI pszichológusok szerepe. És értéke, mert hogy ez sem elvetendő, néztem az egyik videódban egy összefoglalót erről, Tamás, hogy mi is ennek az értéke, és mire használjuk?
0: Na, és ez nagyon trükkös, mert valójában a magányérzésünk az akkor tud csökkenni, hogyha kapcsolódás érzést érzünk. Ha azt érezzük, hogy valaki ténylegesen odafigyel ránk. Mindig fel szoktam hozni a podcastet. Ez például egy olyan dolog, ami abszolút csökkenti ezt a magányérzést.
1: Ezért van ennyi podcaster, meg podcast hallgató?
0: Uh-huh. Igen, szerintem a podcastereknek... Igen,
2: mert a podcastben ugye emberek...
1: Beszélgetés, nézed, és hallgatod.
0: Hát, hogyha körbenézel a YouTube-on, vagy az interneten, egy csomó olyan podcast van, hogy van 20 darab megtekintése. Most ez azért fizet mondjuk, hogyha monetizálod 20 forintot a YouTube, érted? Tehát ezt soha nem fognak megtérülni. Egy podcast akkor se térül meg, hogyha 50 ezer megtekintése van, mert egy podcast stúdió többbe kerül. Nem, ezt azért csinálják az emberek, hogy végre ne lehessen lemondani a beszélgetéseket, és eltöltsünk telefonpiszkálás nélkül egy órát egymással.
1: De közben nézik azért, hidd el, nézik a telefont is, meg közben főznek, meg telefon néznek.
2: Azért bizizgáltam a telefonon, mert erről eszembe jutott egy fontos dolog, és valakinek írnom kellett egy rövid SMS-t.
0: Ezt akinek nem inge, ne vegye magára.
2: Én magamra vettem, mert nem ingben vagyok, nem trikóban.
1: Hawaii pólóban. Jó, és az AI pszichológusra azért még csatolját kérlek, mielőtt a Lillát megbombázom.
0: Nagyon érdekes, mert egyébként ugye, hogyha úgy érzed, hogy valaki odafigyel rá. És az, hogy valaki odafigyel rád, arra egyébként vannak tök jó jelzések, például az, hogy tükröz, tehát, hogy te mondasz nekem valamit, és akkor én azt mondom erre, hogy igen, mert hogy ezt ezért mondtad, és ez ebből a szempontból egy jó gondolat, én akkor ezt tükrözöm, van egy ilyen stratégia, csak az utolsó mondatot félig meddig megismétled, és akkor te azt mondod, hogy igen, és hogy megismételjük az utolsó mondatot, ez tök jó gondolat. Na, ezeket ugye nagyon-nagyon frankon tudja lehozni az AI, és tudunk egyfajta kapcsolódás érzést érezni, és szerintem, hogyha arca is lesz, akkor de ez még veszélyesebb lesz.
2: Ez nagyon veszélyes, ez életveszélyes.
0: De hogy már takarózhatunk ezzel, meg nyivákolhatunk emiatt, vagy pedig azt mondhatjuk, hogy nehogy már egy robot lenyomjon minket emberi kapcsolódásba, ez azért elég bizarr.
2: De most... itt a lázadás szerintem beindulhat a normális embereknél.
0: És a Lilla ugye állandóan keresi ezeket a művész közegeket, csak hát ugye a gazdasági helyzetre visszatérve, mondjuk egy képregény fesztiválnak, vagy egy művészeti közösségnek a 0 forint támogatás jutott az elmúlt időszakban, és mindent saját pénzből kellett létrehozni. És így megcsináltad ezeket a kis meetingeket, de hogyha az összes sütit, meg ropit, meg csokit, meg terembéletet, meg mindent neked kell fizetni, mert egy petákod nincs erre, és tagdíjat sem nagyon szeretnének fizetni az emberek, vagy összedobni ebbe, akkor ezek ugye szét fognak hullani.
2: Jó, de viszont azt ne felejtsd el, hogy nagyon fontos, hogy több magánrepülőt a magyaroknak. Tehát a magyarok egy részén, nem olyan nagy részén, de nekik viszont nagyon jó lesz, és ez nekünk is.
1: És ott ők nem magányosak, ugye? Beszélgessünk a szükséges alkotói magányról, amire szüksége van egy művésznek. Annyira jó, hogy Tamás felhoztad, hogy nagyon sok színpadon álló és filmben szereplő színművész a munkájában kiéli az extrovertáltságot, de alapvetően teljesen introvertált ember. Rám is jellemző ez a munkámon kívül, de egy képzőművésznek, te, aki naponta alkotsz, tehát festőművész vagy, ezt mondjuk el azért még egyszer.
3: Azért hívom magam képzőművésznek, mert ugye a képregény, festészet, tehát hogy sokféle ilyen alkotóművészeti tevékenységben részt veszek.
1: Mondtad az elején, hogy azért már kell a magány, de azért már téged zavar, és keresed a kapcsolódási pontokat. Biztos, hogy nem online, mert szerintem a média zajban, és itt mi erről nagyon sokat beszélünk a média zajról, sőt a spirituális zajról is, nagyon nehéz elvonulni egy embernek. Hol van a művésznek a határa? Amikor már sok a magány, és

0: és ott van az igény is, hogy azért kell, van két kisgyereked, meg egy férjed, aki lehet, hogy még otthon is pszichologizál.
1: Igen, az van, hogy amikor a magány olyan szinten elhatalmasodik rajtam, ami talán a könyvemben is benne van, tehát mondjuk egyetemistaként, amikor nem volt párom, és kerestem a helyem a világban, és ezt az űrt a barátaimmal próbáltam betölteni, akkor ez egy nagyon intenzív időszak volt, tehát a baráti kapcsolataim szempontjából egy életre szóló, hiszen több barátom azóta is 15-20 éve is szoros barátom lett, viszont nem tudtam alkotni. Tehát, hogy ebben a ilyen körülmények között nem tudtam elmélyedni saját magamban, mert rettegtem attól, hogy mit fogok ott találni. Tehát folyamatosan megpróbáltam kifelé fordulni, és keresni a kapcsolódást, a biztonságot más emberekkel. Amikor férjem lett és családom, akkor a szabadidőm az így hirtelen elképesztően lecsökkent, egy ideig ijesztően lecsökkent, és azt se tudtam, hogy hol lesz ebből a kiút. Majd amikor már a gyerekeim elértek egy bizonyos kort, akkor most így úgy tudok neki ülni, alkotni, hogy tudom, hogy van mögöttem egy elég erős háttér. Tehát, hogy nem félek el süllyedni a saját mélységemben, mert tudom, hogy 3-4-kor föl kell onnan kelnem, és el kell mennem az óvodába, és haza kell hozni a kisfiamat, meg a nagylányomat, és velük onnantól kezdve hétköznapi családi életet kell élni, tehát levest kell főzni, meg házi feladatot kell írni, meg legózni kell, és emiatt soha nem tudok így elveszni ebben a mélységben, ami szerintem nekem rám jó hatással van, mert sokkal bátrabban merek hozzányúlni. Egyébként szükség van erre, tehát, hogy ilyenkor születnek a jó gondolatok, ilyenkor jönnek a jó történetek, a legizgalmasabb festmények, amikor tudok otthon egyedül lenni, és senki nem figyel. Tehát,
0: és mennyi idő még lecsendesedsz, amikor megérkezel ebbe a jó alkotó magányba?
1: Ez hullámzó, és van, hogy egy hónapig sem tudom ezt elérni, mert hogy annyira másban van az életem, és egyébként akkor itt egy pici becsatolás, amikor Instagram videókat készítek, az nagyon sokat ront ezen. Pedig szeretek Instagram videókat készíteni, van benne valami filmes kihívás, hiszen mégiscsak van egy ilyen filmes végzettségem is, és ha ott pozitív visszajelzést kapok, tehát jól fut egy videóm, akkor utána hetekig azon pörgök, hogy milyen új videót kellene készíteni, és nem tudok visszasüllyedni a saját kis belső világomba. Tehát ez egy ördögi kör, amikor már jó régóta nem működik az Instagram, akkor félre tudom dobni, és vissza tudok menni oda, hogy akkor festenem kellene, vagy könyvet írnom. És sokszor az van, ha sikerül ebbe elmélyednem, akkor viszont van, hogy hetekig benne vagyok. Amúgy ez jó, tehát szeretem ezt az érzést, de fárasztó is. Tehát utána most, amikor elkészült a könyvem, pont egy éve fejeztem be a könyvem, egy éve nem tudtam képregényt írni, azóta festek. Mert annyira intenzív volt ez az élmény ebben létezni, pláne a végén, a befejezés előtt már nagyon-nagyon intenzíven hatott rám, hogy kellett szünet, hogy ezt kipihenjem. Most már várom a szeptembert, mert azt gondolom, hogy amikor majd újra stabilan az iskolában és az óvodában tudom a gyerekek, akkor újra el fogok merni mélyedni ebben.
0: Nagyon-nagyon kevés videót nézek, engem rendkívül felzaklatnak ezek a pörgő, és nagyon dinamikus, és gyors, tehát nagyon vágott videók, állandó dinamikaváltás, meg nagyon-nagyon idegesít.
2: Ó, de ez olyan, Mónika, mint a cigi egyébként. Na. Hogy ha valaki nem dohányzik, és beleszív egy szál cigibe, akkor az elején köhög tőle.
0: Ó, én akkor köhögök. Évek óta köhögök, hallod, Máté? Ez a baj velem.
2: Szóval azért, amiatt ne érezd magad rosszul,
0: nem
2: hogy
0: ezt
2: a cigitől te még köhögsz. Azért vagy rá stresszelve, mert arra van fölépítve az egész dolog, hogy egy irracionális töltetet adjon neked dopaminba, amitől egyébként be lehet szédülni, meg rosszul lehet lenni. Azért deszenzitizálódnak az emberek a dopaminra, hogyha ezt hosszú ideig használják, és azért lesznek nyugtalanok, mint egy szerhasználó, mert dopamin hiányos állapotba kell, hogy kerülj a normális életbe, ahhoz, hogy el tud viselni azt a mennyiségű dopamint, amit ezek a rövid videók adnak. Tehát gyakorlatilag az van, hogy már nem köhögsz a cigitől, de hogy már nem érzel szagokat, tudod.
0: Aha. Mikor készültem, meg kellett, hogy nézzem természetesen az Insta oldaladat, és ott rögtön az első videó, amit megnéztem, meghallgattam, nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, úgyhogy jól szűrtem. És ebben azt mondod, hogy kellenek az érzelmi szünetek. Erre ezt lovagoltam meg a címben, hogy az érzelmi szünet az nem magány, nem azt jelenti, hogy én magányos vagyok, és az emberek mégis félnek tőle. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért van szükség ezekre az érzelmi szünetekre, akár szakmai szempontból, akár a te szempontodból, Tamás, aki nagy, évtizedek óta nagyon felpörgetett életet él, vagy egy képzőművész, hogy látja ezt? Érzelmi szünetek, hát ez kincs, ez a fogalom.
3: Én azt a terápiát próbálom alkalmazni önmagam számára, amit részben Tamás is, meg más hozzáértő pszichológus barátaim mondanak, de amire egyébként már ezeket a beszélgetéseket megelőzően is valahogy magamtól rájöttem belülről, amit én úgy hívok, hogy szent semmit tevés, tehát egyfajta ilyen lepárlódás, ilyen desztillálódás, amikor viszonylag hosszú időn keresztül, hát jó lenne még hosszabb időn keresztül, mert minél több van ebből, annál jobb, de akár már egy fél óra is, 3-4 óra is nagyon-nagyon jó, vagy még ennél kevesebb is nagyon jó tud lenni.
0: És te kimész ilyenkor sokszor a természetbe?
3: Hát az egyébként is megyek, de ilyenkor általában még ez se számít, mert inkább az számít, hogy minél kevesebb ingerénsz, ülök egy fotelben, és nézek ki magamból, és még azt sem nézem, amit látok, hanem csak így lefelé kontemplálok, és azért jó ez, mert ilyenkor azt tapasztalom, hogy elkezdenek leválni az emberről ezek a hamis késztetések. Uh-huh. Megfelelni akarás, kötelességtudás, bűntudat, kárhoztatás, félelmek, és az ezek által kiváltott cselekvési kényszerek. Uh-huh. És amikor az ember ezeknek így sorozatosan ellenáll, és mer nemet mondani magában ezekre. Ezek is apró tűszúrásszerű impulzusokként így záporoznak ilyenkor egy jó ideig, és amikor mindenki így mindegyiknek ilyen páncélként ellentart az ember, és hamisnak tartja, lehet, hogy van igazsága, de abban a pillanatban nem ez a dolgom, hanem semmi sem a dolgom, és ez egy csodálatos dolog. Akkor egy idő után így elkezd szép lassan ez oldódni, és az ember elkezdi felfedezni egy mélyebb valót. Most ebben nem megyek bele, hogy ez mi, mert nagyon nehéz ezt meghatározni, de ha bibliai terminológiát akarok használni, akkor ez valószínűleg ez a szellem. Az emberi szellem területe, ha pszichológiait, akkor a tudat talan felé való közeledés, vagy az elpszt, hogyha Jung uh-huh. híres meghatározását az ember igazi valójáról. Tehát nyilván ennél szakszerűbben is sokkal precízebben ki lehet fejezni, de most a meghatározást a független az ember elkezdi érezni azt, hogy ez most tényleg én vagyok, és akkor nincs akkora gáz, mint amit gondoltam, ugye a hétköznapok során a kattogásban, hogy milyen nagy bajban vagyok, csak lefolytom, hogy gyorsan ne törődjünk vele, hogy bajban vagyunk. De érdekes, amikor lefúrunk oda mélyre, akkor rájövünk, hogy nem vagyunk olyan nagy bajban. Én, mint hívő, erre én azt tudom mondani, valószínűleg azért, mert az Isten szeret bennünket, és ott ezt mélyen elkezdjük megérezni, és ezért szűnik meg az a szorongásteli állapot. Úgyhogy én ezt próbálom gyakorolni, sajnos sokkal kevesebbszer, mint érzem, hogy kéne, de az is valami.
0: Az érzelmi szünetekre én akkor éreztem rá ezeknek az ízére, a finom ízére, amikor elkezdtem felépülni kiégésből, ami egy kórházi műtőágyon végződött, meg fel is épültem, de ott már a felépülésben rájöttem, hogy ezt meg kéne tanulni, ezeket az érzelmi szüneteket. És most meg azt tanulom, hogy az érzelmi szünetek után ki tudom csatornázni, ki tudom vezetni a gondolatokat, megértéseket, akár teológiai, akár pszichológiai megértéseket, és írásterápiába kezdtem, és ezt kitettem a nyilvánosság elé, hetente egyszer egy hatalmas nagy szövegfal, ami nem trendi, de közben megtanultam, képzeljétek el, csak hogyha már ennyit beszélünk az online világról, hogy ezt úgy hívják, hogy Facebook jegyzet, amiket csinálok, tehát ugye a saját vélemény megfogalmazása nyilván sok átéléssel, és nekem ez rengeteget segít, és nem érdekel, hogy csak több százan olvassák, van, amit több ezren, de hát az is egy óriási dolog, hogy én ezt megmerem lépni, hogy kiteszem magam a nyilvánosság elé, olyan lelki lemesztelenedés, de már nem érzem úgy, hogy gáz van velem.
2: Ja, hát passzus egyébként, már most egy ilyen keresztény rádióban több százan olvassák, amikor egyébként Jézus 12 embernek tanított, és itt teljesen rendben volt.
0: Jaj, de jó, ezért jön vissza ez a
3: film. Változást hozott, szóval nehéz nominalizálni.
2: Meg már úgy vagyunk vele, hogy csak több ezren nézik. Hát
3: igen. És elég nagy változást hozott a történelemben. Az a
0: 12 lúzer. Hogy úgy igen, indultak,
3: hogy
0: ugye?
3: 12 kis egyszerű emberke elkezdte követni az igazságot. Pénz nélkül, fegyver nélkül, hatalom nélkül, minden nélkül, aztán elég nagy dolog lett belőle.
0: Lilla, érzelmi szünetek, miért érezted azt a késztetést, hogy erről egy külön videót készíts?
1: Keresem én is a saját inspirációmnak a forrását, és végig kell gondolnom.
2: Alapvetően addig, amíg Lilla végig gondolja, addig, mint adminisztrátora az emberi működésnek, elmondom, hogy mi az, ami történik e mögött, az egész mögött. Vagy alapvetően kétféle működésünk van. Az egyik úgy hívják, hogy TPN, vagy Task Positive Network, és ez akkor működik az agyunkban, amikor aktívan cselekszünk. Ebben a helyzetben te ráfókuszálsz egy cselekvésre, és ebben az üzemmódban, ebben a TPN üzemmódban te aktívan részt veszel valamiben. A másikat pedig úgy hívják, hogy DMN, vagy Default Mode Network, és ez érdekes módon, ez a DMN egy kicsit mostanában így átment abba, hogy így démonizálva lett az emberek számára, mert...
3: És nem keverendő össze a DMA-val.
2: Mert ez egy passzív rendszerező üzemmód. Egy ilyen kószáló agy.
3: Default
2: Mode Network, DMN.
3: Igen.
2: És az az egésznek a lényege, hogy ha nem csinálsz semmit, akkor az agyad elkezdi rendszerezni saját magát. Tehát, hogy te ugye úgy képzeld el ezt az egészet, mint mondjuk, hogyha egy séf lennél, és te folyamatosan készíted a kajákat, és közben dobálod félre ugye a serpenyőket, mert neked nincs arra időd, hogy mindent elmos.
0: Igen.
2: És egy idő után elkezd viszonylag nagy rendetlenség lenni. A Default Mode Network az akkor van, amikor éppen nem kell kaját készíteni, és akkor azt tudod mondani, hogy akkor most rendbe rakjuk ezt a dolgot. Vagy még egy másik metafora az, hogy mondjuk egy könyvtárba haigálod be a könyveket, és akkor na nézzük meg, hogy mik vannak a földön, mik ezek a könyvek. Ugyanis a DMN a múltból veszi az információt, és a jelenjét értelmezi az embernek azáltal, hogy adott esetben szimulálja a jövőt. Biztos volt már ilyen, Tamásra tuti volt már ilyen, hogy autóval mentél valahova, valaki rosszul eléd ment, vagy valami, és akkor te elkezdted szimulálni a jövőt, hogy mit tennék ezzel az emberrel, hogyha most itt szembeállnék vele, hogy mi történne, és akkor egy idő után, miután egy rahedli jövőt leszimuláltál, akkor azt mondja az agyat, hogy mindegy, jó van ez így, ahogy csináltam. És akkor te a könyvet beteszed oda, hogy ő volt a hülye. És akkor ez így rendben van. Egyébként ott van egy megfejtetlen, kategorizálatlan információ, ami szimplán csak egy stressz. És még nincsen lezárva azzal, hogy ő volt a hülye, én szerintem jól csináltam, jó van ez így, megyünk tovább. Nem tudsz tovább lépni, hogyha nem töltesz időt ebben a DMN-ben. Nagyon-nagyon fontos, és jelenleg ott vagyunk, hogyha egy gyalog átkelő helynél pirosra vált a lámpa, és lenne egy perced ebben a DMN-ben, akkor előkapod a telefont, és azt is a TPN-be fogod eltölteni. Uh-huh. És hogy...
3: Fú, ebben nagyon nagy önfegyelem kell.
2: A 4 órás képernyő idő a telefonodon, az így nem tűnik olyan nagyon-nagyon soknak, de valójában ez az összes idő kb., amit magadra szállhatsz egy nap, és mindet ebbe töltöd el. Szóval Mónika, hogyha van kedved majd egyszer egy kísérletre, nem most, hanem majd otthon, vagy akárkinek, aki hallgatja, próbáld meg azt, hogy kinézel egy fehér falat, odaülsz a fehér fal elé, közvetlenül, úgy, hogy teljesen a szemed előtt legyen, és 20 percen keresztül nézd ezt a fehér falat. Aztán nézd meg, hogy mi történik benned. Ez egy nagyon-nagyon érdekes terápia, és egyébként bizonyítottan 1-2 héten keresztül, hogyha ezt csinálod napi egyszer, akkor masszív változások kezdődnek.
3: Ezt megcsinálom.
2: És 20 percről beszélünk, Tamás. Szóval nagyon-nagyon fontos.
0: Napi 20 percről.
2: Nekünk, a mi párkapcsolatunkban alapvetően én vagyok az, aki a nyughatatlanabb, a TPM felé megy el, cselekedni
3: most
2: akarok.
3: A TPN az mindenkinek is volt.
2: Az aktív cselekvő. Test pozitív network.
3: Test pozitív network. Okay.
2: És akkor Lilla az, aki ebben úgy visszahúz, és azt mondja, hogy egyébként jó ebben a helyzetben nem csinálni semmit, és hogy elfogadhatjuk azt, hogy most nem vagyunk tökéletesek, vagy perfektek ebben a helyzetben. És talán a művészet az ebben a fajta merengő, kreatív állapotban fogja tudni megtalálni önmagát. Hogyha végig gondoljátok az elmúlt pár éveteknek a kreatív ötleteit és a legzseniálisabb dolgait, akkor azt általában akkor csináltad, amikor valamilyen merengő állapotban voltál, és mégis haszontalannak érzed ezt az állapotot, mert azt közvetíti számodra a nagyvállalat, hogy még 2 órát kéne dolgoznod, mert én szeretném még 20%-kal növelni a profitomat.
3: Igen, Lilla, egyébként állandóan tapasztalom meg ilyen állapotokban, hogy amikor sikerül így lefúrni, és úgy eléri az ember az önvalóját valahogy, akkor viszont írdatlanul megnő a kreativitás. Uh-huh. Aránytalanul.
0: Az érzelmi szünetekben te mit szoktál csinálni a fehér fal nézésén túl?
1: Igen, az a helyzet, és éppen ezt szerettem volna mondani, hogy nekem nem elég 20 perc, tehát, hogy én nem működök ilyen jól órákban és percekben, ahogy az előbb is mondtam, van olyan, hogy egy hónapig nem tudok dolgozni, utána egy hónapig nagyon intenzíven dolgozom. Tehát nekem az érzelmi szünethez hetekre van szükségem, és most nagyon szépen rákényszerít erre a nyári szünet. Uh-huh. És évek óta ez az első nyári szünet, amit most nagyon-nagyon élvezek. Mert nem tudok dolgozni, legalábbis nagyon kicsit tudok dolgozni, tényleg csak egy picit festeni, mert ahhoz nem baj, ha nem vagyok annyira bevonódva, de érzem, ahogy tisztul ki mindenki, tehát főleg Tomi hozott itt példákat, de otthon van egy példánk erre, egy olyan számítógép, ahol rengeteg ablak meg van nyitva, és hogy már nem fér el több ablak, és már nem tudok az ablakok között eligazodni, és most érzem, hogy csukom be az ablakokat, és lesz terem, lesz a memóriában újra hely arra, hogy alkossak, és ilyenkor gyűjtöm, és azt remélem, hogy mire eljutok a nyári szünet végére, addigra annyira intenzíven összegyűlik bennem egy csomó inspiráció, iklet és ötlet, hogy utána pedig ezt ilyen nagyon aktívan bele fogom tudni vetni magam a munkába. És egyébként igen, ilyenkor takarítok, rendet rakok a műtermemben, rendet rakok az asztalomon, felfeszítem a vásznaimat, előkészítem, mert ezzel tudok haladni, tehát ilyen klasszikus munkát tudok végezni, hiszen ott van 2 óra hosszám, hogy valamit csináljak, de nincs még kapacitásom, vagy lehetőségem elmélyedni. És készülök arra, amikor majd lesz, hogy ne akkor kelljen elkezdenem festéket vásárolni, amikor már tudok festeni.
0: A 21. században szerintetek mi adja a művészetnek az igazi értékét, amit természetesen forintosítani szoktak, de most tekintsünk már el ettől. Számos televíziós műsor is készül már erről, hogy régi tárgyakat otthon megtalálnak az emberek, és akkor beviszik a szakértőkhöz, ki mennyit ajánl érte, de ott még azért marad egy-két emberi vonást, ezt szeretem, hogy így készülnek ezek a műsorok, de annyira átalakult a művészet, hogy már a filmek is annyira pörögnek, hogy ott sincs, ahogy te mondtad ezt a videóban, hogy már ott sincs érzelmi szünet, igen, nincsenek hosszú, eszembe jutottak, figyeljetek, a Jane Austen regények. Igen. Hát 30 oldalon keresztül semmi nem történik, csak az érzésekről, megélt érzésekről olvasunk. Ma már az ember átkapcsol, vagy félreteszi azt a könyvet. Na, Itt mi az érték? Mind a hároman kapcsolódhattok ehhez, hiszen a művészetben otthon vagytok.
1: Szerintem itt fontos megkülönböztetni azokat a filmeket, amik nem művészeti értékből jönnek létre, hanem csak valamilyen promócióból, reklámból, valamilyen egyéb
3: tevékenység
1: eladásából, a hatodik része, vagy a 12. része valaminek egy megrendelés alapján, vagy tehát igen, elvárás alapján jön létre azokkal a filmekkel szemben, amiket pedig az a rendezőnek vagy az írónak ez a szerelem projektje, amiben ő szeretne valami fontos gondolatot átadni, és ahogy mi emberek az emberiségben haladunk a Maslow piramison fölfelé, és egyre inkább egy csomó mindenünk megvan, úgy elkezdünk gondolkodni a létezésünk értelmén, és talán ez erre a művészet egy jó terület lehet, hogy gondolatokat ébresszen.
0: Ó, de szép ez.
2: Mostanában egy csomószor szerencsére, vagy nagy szerencsémre kapok meghívásokat ilyen művészmozikba, hogy mint pszichológus beszéljek filmek után, és egyébként az ilyen automatás kólától, meg popcorn gőztől távolabb ezekben a kis művészmozikban még mindig nagyon-nagyon értékes filmeket lehet látni. Szóval alapvetően ne a filmeket temessük, hanem a mainstreamet, mert alapvetően a mainstream lett egyre erősebb, és egyre exkluzívabb, és egyre inkább monopól helyzetben, mert hogy már szinte csak ebből lehet pénzt keresni. De azért alapvetően a művészet még mindig ott rejtőzik ezekben a pici zugokban, saját pénzből elkészített filmekben, és profit nélküli baráti társaságok által összerakott projektekkel. Ugye ez az, amiről sokat beszélünk Lillával, hogy ha a művészeti támogatási rendszer esetleg arra lenne kíváncsi, hogy mi lenne az ő szerepe, akkor szerintem az lenne, vagy szerintünk az lenne a szerepe, hogy alapvetően a valódi művészetet, ami már maga a nis jellege miatt is alapvetően piacképtelen lesz egy olyan piacon, ahol csak a mainstream tud menni, támogassa meg, és ez egy olyan jellegű összefogás a társadalom részéről, ahol szerintem sokan egyet tudunk abba érteni, hogy az adónk egy bizonyos részét költsünk el arra, hogy emberek szép dolgokat létrehozhassanak, amiket alapból nem tudnának létrehozni támogatás nélkül, mert nem tudnának a piacon érvényesülni vele.
0: Amen.
3: Ugye ilyenekre gondolsz, mint a Halálos iramban 8, meg a Bosszúállók 7. Tehát én nekem ezek a...
1: Most vagy soha.
2: Igen.
3: De egyébként nagyon egyetértek veled, és ezért van az, hogy főleg egy ilyen kis országban, mint Magyarország, szerintem az államnak igenis részt kell vennie a kultúra támogatásában. Ez nagyon nagy kérdés, nagyon nagy pro-kontra érvek sorakoznak fel, de, és ez nem mindig sikerül, amennyire lehet értéksemlegesen. Szóval a kurzusművészet az rosszabb, mint a kapitalista termelése se a széria dolgoknak, mert ott legalább csak egy ilyen neutrális, kellemetlen forgató nyomaték a pénz diktál. De amikor az ideológia diktál, annál hazugabb és pusztítóbb úgymond művek nem születnek.
2: Ó, nem, annak nem szabad részt venni ebben a rangsorolásban. Alapvetően két dolog van, kettő darab tengely. Az egyik tengely az a nettó művészeti értéke egy projektnek, a másik tengely pedig a piac képessége, a profitabilitása ennek a projektnek. És az kell priorizálni, aminek a legkisebb a profitabilitása és a piac képessége, és emellett a legnagyobb művészeti értéke van.
0: A közelmúltban felvételiztem ismét egy fősulira, és éveket vártam, hogy lássam már, hogy mi az utamnak a következő állomása az intézményesített oktatási rendszerben, és képzeljétek el, hogy feltették nekem azt a kérdést is. Ez egy mesterszak, tehát nem egy komoly tárgyi tudás kellett itt. hogy melyik az a művészeti alkotás, amelyik a legközelebb áll az én szívemhez, vagy akár a személyiségemet, vagy a hitem fejlődését leginkább kifejezi, és nekem a szobrászat az, ami annyira megfoghatatlan, annyira lenyűgöző, annyira isteni, hogy egy hatalmas kőtömbből mire képesek az emberek, és két alkotást választottam, de amit, mivel ez a beszélgetés nem rólam szól, már van itt egy művész velünk, téged mi inspirál, és melyik az a művészeti ág, ami nagyon közel áll hozzád, milyen művészetet fogyasztasz röviden?
1: Nagyon szerettem a történeteket, és mindig is nagyon szerettem rajzolni. Tehát így kerültem az animációs rendező szakra, ami egyébként sajnos nem az én igazi terepem, mert nem tudok filmet készíteni rendesen, nagyon rossz a ritmus érzékem, és ez teljesen elvágja azt, hogy én egyedül rendezőként egy olyan látásmódot tudjak, amiben érzem a filmnek a ritmusát. Később sokáig, évekig festettem, mert nagyon szeretem a manuális ilyen textúrákat, a festéket, a színeket. Így kerültem az animációs rendezés után a festészethez közelebb, majd később pedig a képregény úgy jött, hogy ha már szeretem a történeteket, és szeretem a képeket, akkor ezt össze tudom éleszteni egy képregényé, és innentől kezdve tudtam történeteket átadni. Folyamatosan alakul bennem, hogy én melyik művészeti ágban érzem magam otthon, ezért is mondtam, hogy talán képzőművészként hivatkoznék saját magamra, és nem tényleg nagy hatásra vannak, egyébként az irodalom is, tehát irodalomból érettségiztem emelt szinten, úgy voltam vele, ha nem vesznek föl a Momira, akkor elmegyek valamilyen filmkritika vagy irodalom irányba. Tehát minden, ezért is a művészfilmeket is nagyon-nagyon szeretem. És akkor a művész képregényeket, aminek nagyon kicsi itthon a piaca, meg kicsi rá az érdeklődés, de a világon egyre inkább szélesedik, hiszen egy olyan műfaj, amit viszonylag gyorsan lehet fogyasztani, tehát akár a Reels videó pörgetéshez szokott fiatalok is egyébként komoly irodalmi értéket tudnak a magukével tenni. Most épp az 1984-nek a képregény verzióját olvasom, és nem is gondoltam volna, hogy ez tetszeni fog nekem. Szerettem a regényt.
0: Igen, én is.
1: És nem gondoltam, hogy működik képregényben, de nagyon jól működik képregényben.
0: És ami nem a te erősséged, melyik az a művészeti ág, amiből mégis inspirálódsz?
1: A zene.
0: Aha.
1: Borzaszt. Tehát pont emiatt az ritmusérzék hiányom miatt én elképesztően analfabéta vagyok a zenében, és azért szerettem a magyar zenéket, mert hogy minden apró részletét értem a szövegnek. Nyilván egy pop számnak, egy angol számnak értem a szövegét, de hogy a mélységeit azt a magyar zenének értem, és nagyon szeretem, amikor a zenének a szövege egy vers, és akkor festés közben, vagy képregényírás közben hallgatok rengeteg magyar zenét. A mostaniakat is nagyon szeretem, a 20 évvel ezelőttieket, és éppen mikor milyen hangulatban vagyok.
3: És ez nem viszi el a fókusz az állatokat, és főleg amikor egy ilyen intenzív szöveg megszólal, és te meg épp rajzolsz, akkor nem defókuszál?
1: De van olyan, amikor igen, olyankor igyekszem instrumentális zenét választani, tehát amikor a történeten dolgozom, akkor csak olyan zenét hallgatok, ami vagy reflektál a történetemre, vagy nincsen benne szöveg, de nagyon sokszor van egy oldalnál, hogy ki kell festenem, ki kell húznom tussal, utána ki kell festenem, és az órák a közben már bármilyen zenét tudok hallgatni.
0: Ó, de gyönyörű. Pár percünk maradt ebből a nagyon-nagyon értékes beszélgetésből, nagyon élvezem. Tamás, kitettél egy videót, amihez a side note az volt, hogy why we expect more from technology and less from each other? Miért várunk el többet a technológiától, és sokkal kevesebbet, vagyis egészen keveset magunktól, és te Alone Together, ez volt azt a címe, egy Turkel nevű íróra hivatkoztál. Társas magány, ez itt a téma, jól emlékszem. Ezzel zárjuk már le, kérlek, ezt a beszélgetést, hogy hogyan veszük észre a csapdákat, a piros lámpákat, és hogyan tudunk ebből kijönni. Csak hogy adjunk már valami gyakorlati módszert a beszélgetés végére.
2: Én számítottam erre a kérdésre, Mónika, bevallom őszintén, úgyhogy írtam magamnak egy piros lámpa listát.
0: Jaj, de jó, látod, ezért jársz te ide negyed évente hozzánk a stúdióba.
2: Szóval figyeljetek, piros lámpák, amik arra utalhatnak, hogy társas magányban vagyunk. Nem bírjuk a csendet. Minden olyan pillanatban, amikor valamilyen várakozásban vagyunk, akkor elővesszük a telefonunkat. A pihenésünket is produktivitási projektként kezeljük. Uh-huh. Nagyon sokat kommunikálunk, viszont nagyon kevés valódi kapcsolatunk van. Ahogy a Carson Coma mondta, 100 haverom van, barátom egy sem. Effektus. A nehéz érzésekre rögtön ingerrel akarunk válaszolni. Ugye ezek mind olyan dolgok, hogy teljesen el vagyunk csúszva.
0: És ez csak a magányra utal?
2: Minden pozitív élmény közben megjelenik a kérdés, hogy ezt hogyan lehetne megosztani másokkal. Az egyedüllét szorongást vált ki. Állandóan fáradtak vagyunk, de nem tudunk leállni. Kapcsolatunkban jelen vagyunk, de közben félig online. Tehát ez... az a szituáció.
3: Elég sok találat, nagy a találati arány szerintem.
2: Nem akartam a Tamásra nézni egyszer sem a lista közben.
3: Nem, egyébként azért nem érzem magam, de bevallanám azt is teljes mértékben magányosnak, vagy a társas magány szimptoma emblémájának, mert hogy viszont tudom, hogy tényleg vannak nagyon mély és nagyon őszinte kapcsolatok, de ez az állandó szétszórtság, defókuszáltság, egyszerre több irányba való figyelési kísérlet, a szabadidő feldarabolása, ezek óriási veszélyek, sőt csapdák, amiből biztos, hogy ki kell jönni.
2: Ezt neveztük ugye mi Lillával úgy, hogy túl sok ablakszindróma, amit ő is mondott, vagy egy olyan böngésző, amiben megvan nyitva 30 ablak, abból kettőből szól valamilyen zene, vagy valamilyen hang, nem is tudod, hogy melyikből. Egyszerűen kellenek azok az idők, hogy ezeket így be tud zárni, mert alapvetően kapcsolódni egymáshoz, azt csak akkor tudunk, hogyha így le vagyunk higgadva, és nem azt érezzük ebben, hogy ez egy ilyen hatalmas lehetőség költséggel járó, egy ilyen kihagyott zicser, amikor te egyébként gyúrhatnál is, vagy nem tudom, csinálhatnál valami produktívat, átnézhetnéd a befektetési portfóliódat.
1: Készíthetnél egy Insta videót,
2: és ehelyett meg emberekkel beszélgetni. Ezzel nyugtatják magukat az emberek, hogy jó, akkor beszélgessünk, de akkor legyen belőle podcast, és akkor abból legyenek Instagram videók, meg legyen belőle valamilyen produktív.
3: És akkor más nem az, amiről, ami miatt az egész. Egyébként ezt a Byung-Chul Han zseniálisan úgy fogalmazza meg, dél-koreai Németországban élő filozófus, az egyik legnagyobb ilyen mai szociál filozófus.
0: Mondd a nevét még egyszer.
3: Byung-Chul Han, hogy a kell zsarnokságát, ami a régi típusú berendezkedéseket jellemezte, felváltotta a lehet zsarnoksága. Tehát az, hogy nem kívülről jön a kényszerítés, hanem belülre költözött az adatkapitalizmusnak a zsarnoka, és belülről hajt bennünket, tulajdonképpen egy nagyobb zsarnokságba taszítva az embert.
2: Mert mindig jelen vagy, mert a kell zsarnokságában valamikor elhagyod a munkahelyedet, és akárki is fogta a kezében a korbácsot, ő is hazamegy és elalszik. Igen. Most viszont egész nap a kezedben van a korbács. Igen. És bármikor, amikor úgy adódik, hogy lehetné produktívabb, vagy szebb, vagy mit tudom én mi, akkor rácsapsz egyet a hátadra. És azért mennek el az emberek ugye mostanában utazni, vagy nagyon-nagyon messzire, mert hogy akkor ott a repülőtéren leteszed a kezedből a korbácsot, és azt mondják, hogy ez milyen csodálatos volt. De valójában egyébként Budapest is, meg Magyarország is csodálatos, csak nem távolodunk el eléggé.
3: És az a rossz, amikor a repülőtér után se teszed le.
2: Az rossz. Igen, na hát akkor kell hosszabb út. Van olyan, hogy ez a
3: korbácsot otthon kell hagyni.
2: Van olyan, hogy csak egy hét mire a kezedből hajlandó vagy kiengedni a korbácsot, akkor az azt jelenti, hogy egy hosszabb pihenésre van szükséged. De az, hogy mi most így jelenleg alul töltjük az időt saját magunkkal, mert hogy félünk kettesbe lenni saját magunkkal, az azért probléma. És nem úgy kell orvosolni ezt a fajta magányérzést, mint ahogy gondoljuk, hogy orvosolni kell. Tehát nem véletlenül van az, hogy ahogy valakinek gyógyul egy kicsit az idegrendszere, és fejlődik az önbecsülése, akkor inkább egy picit az egyedüllét felé fog húzni. Nem véletlenül mondja sok vallási hagyomány azt, hogy az ember középpontja az egy enyhén introvertált ember.
0: Ó, de szép. Legyen ez a zárszó, a végszó, a konklúzió meg korbácsot letenni, ablakokat bezárni, elkezdeni bezárni. Kuizs Lillának és Szilágyi Tamásnak nagyon köszönjük, hogy meglátogattak bennünket a Cross GPS-ben.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: A Cross GPS premierekkel a Cross Online Rádióban és a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7-kor találkozol a Manna FM-en a hanganyaggal, szombatonként este 6-tól, ha még a Cross Rádió YouTube csatornájára nem iratkoztál fel, akkor kérlek, tedd azt meg. Hú, de jól éreztem magam ebben a beszélgetésben. Bali Mónika vagyok, és jövök
3: én
0: meg
3: is,
0: a Bajor Tomival.
3: Én is, folytatjuk majd legközelebb is.
0: Sziasztok!
4: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Életörömzene.
6: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
4: Időjárás.
6: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
4: Manna Hit. Manna

0: Zamanla Hit.
1: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now I'm still waiting. The song is deeply personal.
2: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk.

0: saying nekem.
1: Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Cody Towel with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different
3: olyan
2: things
3: vagy, mint én, megtapasztalattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Roma 14. 11-től 12-ig. Mert meg van írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Elismeri, tiszteli és dicséri őt. Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik most nem hisznek benne, egy nap meghajtják majd a térdüket ő előtte. És ez izgalmas időszak lesz, nem igaz? Nos, legalábbis számunkra az lesz. Nem tudom, hogy mennyire lesz izgalmas azoknak, akik egész életük során nem hittek benne, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy hisznek, de az életükben kompromisszumokat kötöttek. Nézzük meg a következő verset. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. Maga fog az ítéletkor elszámolni az Istennek. Egy pillanatra gondoljuk ezt át alaposan. Akármennyi időnk van itt, akármilyen jól érezzük magunkat, nem számít milyen nagyszerű itt, egy nap mindannyian megállunk majd Isten előtt, és elszámolunk az életünkkel. Ha időnként úgy érzed, hogy nehéz kitartanod a hited mellett, és hívőnek maradni ebben a világban, akkor hidd el, ha eljön majd ez a nap, akkor te borzasztóan örülni fogsz, hogy nem lesz miért szégyenkezned. Akik hisznek, azoknak nem lesz részük vádlásban, ezt mondja a Biblia a János 3:18-ban. Azoknak, akik hisznek. Nem hiszem, hogy amiről számot kell majd adnunk Istennek, az olyasmi lesz, hogy most a mennybe kerülök-e vagy a pokolba. Szerintem a hívők esetében olyasmikről lesz szó, hogy mihez kezdtünk az időnkkel. Mihez kezdtünk a pénzünkkel. Hogyan bántunk az emberekkel? Volt-e jó gyümölcsünk, amit felmutathattunk az életünkben? Tudjátok, manapság mindenki nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt. Ha megkérdezném, hogy elfoglalt vagy-e, akkor legtöbben igennel felelnétek. Ha megkérdezném, hogy nagyon elfoglalt vagy, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy igen, de tudjátok, Isten soha nem kéri, hogy elfoglaltak legyünk. Ő azt kéri, hogy gyümölcsözőek legyünk. Azt mondtam, Isten soha nem kéri, hogy elfoglalt légy. És szomorú, de időnként olyan elfoglaltak vagyunk, hogy semmi más nem csinálunk. Csak engedjük, hogy a szoros időbeosztásunk frusztráltá tegyen minket. És végül semmi jó gyümölcsöt nem termünk. Szóval azt szeretném, hogy ez egy szela legyen, ami azt jelenti, hogy megállunk és nyugodtan végig gondoljuk ezt. Szeretném, hogy ez egy szela pillanat legyen nekünk, mielőtt még igazán neki kezdenénk a konferenciának. Egy nap minden térd meghajol majd. Minden nyelv megvallja, hogy ő az Isten. Mindenki megáll majd ő előtte. És elszámol majd, nem valaki másért, hanem önmagáért. És szeretném, hogy mindannyian, akik a tévében néztek minket, nem számít, melyik országban éltek, hogy milyen nyelvet beszéltek, ha halljátok most ezt az üzenetet, főleg, ha olyas valaki vagy, aki még nem döntötte el, hogy elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, hogy teljes szívvel szeretni fogod Istent, akkor szeretném, ha megértenéd, hogy eljön majd az idő, amikor megállsz majd Isten előtt, hogy elszámolj az életeddel. És bár ez egy kiózanító gondolat, talán olyasmi, amin nem szívesen gondolkozunk, de mégis muszáj megfontolnunk ezt, mert az a nap eljön majd. És ha nem beszélek erről nektek, akkor nem végzem jól a dolgomat. És amikor megállok majd Isten előtt, hogy számot adjak neki, akkor lehet, hogy megkérdezi majd, nos, miért nem prédikáltál egy kicsit több keményebb eledelt, hogy az emberek tényleg megértsék, hogy eljön majd a nap, amikor számot adnak az életükről. Szerintem ez olyasmi, amivel teljesen tisztába kell lennünk. Tud valaki mosolyogni és áment mondani? Amen. Nos, ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy miként kerüljük el a megtévesztést. A Máté 24-ben, ami a végidők jeleiről szól, egyébként hányan gondoljátok, hogy a végidőkben élünk? Nos, érdekes, de minden generáció ezt gondolta, Pál generációját is beleértve. De ha Pál azt gondolta, hogy a végidőkben élt, akkor szerintem mi még végebb időkben élünk, mint Pál. Szóval bármikor is jön vissza Jézus, mi sokkal közelebb vagyunk ahhoz, mint Pál volt. És Pál azt mondta az embereknek, hogy körültekintően kell élniük. Hogy józanul és komolyan kell élniük, nem pedig ostoba emberekként, akik azt hiszik, hogy a holnap sosem jön el, mert a holnap bizony eljön, ezért azt tanította nekik, hogy körültekintően viselkedjenek, és világosságként éljenek a sötét világban. Szerintem Krisztusban hívő emberekként időnként nem értjük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy Krisztus bennünk van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Nos, tudtátok, hogy hívőkként ti vagytok az Isten dicsőségének a reménysége? Ezt meg kell értenünk. Ti vagytok a reménysége annak, hogy Isten megdicsőüljön. Mi világszerte, akik Jézus Krisztusban hiszünk, nekünk kell a világosságnak lenni a sötét helyeken és a föld sójának. Az Isten képviselő hívők adnak ízt a világhoz. Isten nélkül nincs íz, hanem minden ízetlen, unalmas és egyhangú. Kijózanító az a gondolat, hogy Krisztus jelenléte bennem nem csak arra ad reményt, hogy egyszer dicsőségessé válok, de az ő jelenléte ad reménységet arra is, hogy ő megkapja majd azt a dicsőséget, ami kijár neki. Egy másik kijózanító gondolat. Jézus elmondta, hogy mik lesznek a jelei a végidőknek. És az egyik dolog, amit említett, az az volt, hogy az utolsó időkben sok lesz a megtévesztés. Azt mondta, vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre benneteket. Felelősséget helyezett ránk. De jó ég, remélem soha nem leszek megtévesztésben. Bár csak soha ne történne velem ilyesmi. Nem lehet ilyen passzív a hozzáállásunk. A passzív hozzáállás nyitott ajtó a sátán számára, hogy jöjjön és tönkretegye az életünket. Aktívnak kell lennünk, agresszívnak kell lennünk, és jól informáltnak. A megtévesztés egy szörnyű dolog, és rengeteg van belőle. A megtévesztés azt jelenti, hogy elhiszünk egy hazugságot. Így vagy úgy, de a sátán meggyőz minket valamiről, ami nem igaz. De ha elhisszük, akkor az számunkra igazzá válik. Még azt is kimerném jelenteni, és kérlek, ne sértődjetek meg ezen, de lehetséges, hogy ebben az épületben is szinte mindenki, mindig azt mondom, hogy szinte, mert ha valaki hajlana rá, hogy megsértődjön, akkor gondolhatja azt, hogy ő az az egy, akire nem vonatkozik. Szóval kimerném jelenteni, hogy ebben az épületben valószínűleg szinte mindenki megtévesztésben van az élete egyes területein, engem is beleértve. Van valami, amit igaznak hiszel, és ezért valóságá vált számodra. Pedig egyáltalán nem igaz. Lehet, hogy azt gondolod, tettél valamit, amire nem nyerhetsz megbocsátást, de ez nem igaz. Azonban, ha elhiszed, akkor soha nem fogod elfogadni azt a megbocsátást, amit Isten már elkészített számodra, mert minden, amit elfogadunk, azt hit által tesszük. Ezért, ha a sátán elhiteti velünk a hazugságot, akkor folyamatosan tőle fogadunk majd el dolgokat, ahelyett, hogy Istentől fogadnánk el. Összezavarodunk, és nem tudjuk majd, hogy mi a baj velünk. Ha elhiszed, hogy nem vagy szerethető, ha arra számítasz, hogy visszautasítanak, akkor pontosan ez fog történni veled. Ezzel kinyitottuk az ajtót az ellenségnek, és ő jön, hogy tönkretegye az életünket. Nos, mi az egyetlen megoldás a megtévesztésre? Hát az igazság. Nem tudom, hogy értjük-e, mennyire értékes ez a könyv. Szeretem felmutatni ezt a könyvet a világnak. Ahogy arra sok milliónyi emberre gondolok, akik most lehet, hogy éppen ezt a csodálatos könyvet nézik. Emberek Afrikában, emberek Indiában, Ázsiában, Európában, emberek a világ minden táján, emberek az Amazonas dzsungelének mélyén, emberek, akik kunyhóban laknak, emberek bárhol a világon. Azt akarom mondani nektek, hogy ez itt a világ reménysége, az Isten igéje. Jézus azt mondta, ha megmaradtok a beszédeimben, akkor ismeri fogjátok az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Halleluja! Milyen nagyszerű dolog ez. Ez volt az egyik első ige, amit Isten megértetett velem, amikor 1976-ban odaszánt keresztényé váltam. Mindig azt mondom, hogy amikor odaszánt keresztényé váltam, mert sokáig voltam keresztény azelőtt is, hogy odaszánt keresztényé lettem volna. És hiszem, hogy eleget ismertem Krisztusból, Megértettem, hogy kegyelemből van üdvösségem. Igazán hittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hittem, hogyha abban az állapotban maradok, akkor is a mennybe kerültem volna, ha meghalok. Szeretem úgy megfogalmazni ezt, hogy eléggé ismertem Krisztust ahhoz, hogy ne kerüljek a pokorra, de nem eléggé ahhoz, hogy győztes életet éljek. Szóval hadd kérdezzem meg tőled, hogy mennyire akarod ismerni Krisztust? Csak éppen annyira, hogy túléld a napokat, és remélhetőleg besúrranhass a mennybe a hátsó bejáraton? Vagy szeretnél igazán világosság lenni a sötét világban? Tényleg szeretnéd, hogy használjon Isten? Szeretnél gyümölcsöző lenni? Szeretnél olyas valaki lenni, akire Isten büszke lehet? Akkor tudod, mit jelent ez? Hívőként kétféle úton járhatunk, a keskeny úton és a széles úton. A keskeny út az életre vezet. A széles út pedig a pusztulás felé. Nos, a széles úton persze könnyebb rajta maradni. Ott sok hely van számodra, és az összes testies podgyászodnak. De tudod mit? Lépj csak rá a keskeny útra, és néhány dolognak mennie kell majd. Mert egyszerűen nem lesz számára hely. Annyira fontos, én tényleg hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjük józanabbul szemlélni azt, ahogyan élünk, hogy mit mondunk a világnak, és hogy mit mond a gyülekezet a világnak. Muszáj, hogy mind meggyőződjünk arról, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük azért, hogy Isten minden napon megdicsőülhessen az életünkben. Amen. Nem igazán tudom, Isten miért ezt az üzenetet választotta számomra ezen a helyen. A legutóbbi város, ahol jártam, ott egész hétvégén arról beszéltem, hogy Isten mennyire szereti őket, és hogy Isten milyen kegyelmes és irgalmas, és hogy milyen megbocsájtó, és hogy Isten megváltoztatja majd őket, és nem kell testből cselekedniük. Azzal kezdtem a konferenciát, hogy ez az egész most rólatok fog szólni. Nos, ez is rólatok fog szólni, de inkább arról, hogy hogyan szabaduljatok meg magatoktól. Ezen a hétvégén most elbúcsúzunk tőletek. Viszlát! Viszlát! Ó, de az örömötök növekedni fog, a békességetek pedig meg fog sokszorozódni. Tudjátok, az 1 Mózes 3 végére, vagy az 1 Mózes 3 elején, a Biblia első könyvében a sátán már elérte, hogy megtévessze Évát. Két fejezet, meg még egy kicsi, vagy nem is tudom mennyi idő alatt. Szóval elgondolkoztató, hogy vajon mennyi megtévesztés halmozódott fel máig, amikor sok-sok ezer éve volt arra, hogy dolgozzon az embereken. Sok rossz dolgot hiszünk el Istenről. Sok ember azt hiszi, hogy Isten a problémájuk forrása. Istenem, miért tetted ezt velem? Miért engedted, hogy ez megtörténjen? Nem ez az igazság. De soha nem fogod tudni az igazságot Istenről, amíg meg nem ismered őt, az ő jellemét az igéjén keresztül. Nos, Joyce, én próbáltam a Bibliát olvasni, de nem értem. Nem. Először is, nem hiszem, hogy Krisztus elfogadása és a Szent Szellem ereje nélkül olvashatnád úgy a Bibliát, hogy meg is értsd, mert ő fog neked kijelentést adni, viszont elkezdheted, és ahogy elkezded olvasni, Isten betölti majd az életedet, és világosságot ad neked. Ma már rengeteg olyan fordítás van, ami könnyűvé teszi a megértést. Ezért nem kifogás az, hogy nem érted. Tudjátok, én hogy kezdtem, amikor a 20-as éveimben jártam? Tudjátok, mit olvastam? Egy gyerekeknek szóló Bibliát. És ez nem szégyen. Ha másként nem érted, akkor szerezz egy gyerek Bibliát, vagy szerezz egy Én kicsi állatkertem sorozatot, tudjátok melyiket, szóval kezd egy Én kicsi állatkertem sorozattal, amit 4 éveseknek írtak. De ne mondd, hogy én nem értem a Bibliát, és ne legyen ez kifogás arra, hogy soha ne olvasd. Ez a legnagyszerűbb könyv az egész világon. A Jelenések 12 azt tanítja, hogy a sátán a megtévesztő, a nagy megtévesztő, mert más se csinál. Ha megnézed a megtévesztés szót a görög szótárban, akkor azt jelenti, hogy csalni, megtéveszteni, rászedni, Vagyis hamis benyomást kell tenni. Röviden elgondolkoztam, hogy mennyi hamis benyomás van a világban manapság. Vajon mi történne, ha mindenről lekerülne a máz? Vajon milyen ronda dolgokat látnánk? Hány hirdetés van, ami azt ígéri, hogy ez vagy az a válasz mindenre? Pedig az egész csak hamisság. Hány ember kelt hamis benyomást? Hány vallásos ember kelt hamis benyomást? Amikor a többi úgynevezett szent vallásos barátaival van, akkor nagyon vallásosan és szentül viselkedik, de otthon a zárt ajtók mögött valóságos rémálom az ember. De tudjátok, amikor eljön az a nap, és megállunk az Isten előtt, hogy számot adjunk magunkról, akkor minden felszínes másztól mentesen fogunk ott állni. Szóval lehet, hogy ideje van jó alaposan megvizsgálni önmagunkat. Tudjátok, mielőtt Isten komolyan megérintette az életemet 1976-ban, elég sok vallásosság volt bennem, és egyáltalán nem éltem győztes életet, de amikor ez megtörtént, akkor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, és az első dolgok egyike, ami megtörtént velem, az volt, hogy Isten rávett arra, hogy komolyan megvizsgáljam önmagamat. Ideje volt, hogy többé nem másokat vádoljak a saját problémáimért, hogy felelősséget vállaljak az életemért, a viselkedésemért, hogy többé ne a múltamat okoljam a rossz viselkedésemért, és eldöntsem, hogy ideje van felnőni. Azt mondtam ma este, Matt Redmannek, lehetséges, hogy ezen a hétvégén nem fogunk annyit nevetni. Azt felelte, ó, mindig ezt mondod, de aztán megnevetteted az embereket. Tudjátok mit? Remélem, hogy élvezitek az itt létet, de akárhogy is van. Muszáj, hogy keményebb eledelt is fogyasszunk. Tudjátok, Jézus időnként azt mondja, bizony mondom nektek. És ez nem egy rossz dolog, igazán mondom nektek. Én szeretném, ha mindannyian, tudjátok, lehet, hogy ez most elcsépeltnek hangzik majd, de én időnként sajnálom Istent. Tudom, hogy nincs rászorulva a sajnálatunkra, de időnként azon kapom magam, hogy bocsánatot kérek tőle mások miatt. Ilyenekre gondolok, hogy Istenem, úgy sajnálom, hogy el kell viselned azt a sok képtelenséget, ami a gyülekezetben van manapság, meg a világban lévő ostobaságokat. Tudjátok, a világ nagy zűrzavarban van. És arról próbálok prédikálni ezen a hétvégén, hogy hogyan legyünk istenfélőek egy istentelen világban. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne csapjon be minket az a sok megalkuvás, ami a világban van. Mi nem köthetünk kompromisszumokat. Tudnunk kell, hogy miben hiszünk, és fel kell készülnünk, hogy megállunk azon, és kiállunk azért, amiben hiszünk. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy időnként szenvednünk kell ezért. A mai modern gyülekezetben a szenvedés nem egy népszerű elgondolás. Úgy értem, szinte meg is kövezhetnek azért, ha kiejted a szádon a szenvedés szót. De Jézus azt mondta, sokkal jobban jártok, ha az igazságért szenvedtek, mint ha bűnösként szenvedtek. Amen. Azt jelenti, ravasz. Bekapni a horgot, kelepce, csapda, eltévejedni a helyes útról. Most nagyon figyeljetek, ez a vine szótárból származik. A megtévesztés szó azokat is jelképezi, akik üres szavakkal tévesztenek meg, és lekicsinylik, most figyeljetek, lekicsinylik a bűn valódi tulajdonságát. Nos, pontosan itt tartunk ma. Tudjátok, a bűnt? A bűnt ma már nem is hívjuk bűnnek. A bűnt ma már úgy hívjuk, függőség, kötelék, a problémánk, az akadályunk, az a dolog, amivel küzdünk, vagy a legnevetségesebb dolog, hogy most már az, amihez jogunk van. Jogunk van ahhoz, hogy bűnös dolgokat tegyünk. Nos, tudjátok mit? Isten tiszteletben tartja a döntésedet, hogy a pokolba mehess, ha ezt szeretnéd. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válasz. Ó, igen, megvan a jogunk a szabad választáshoz. Tudjátok mit? Isten hosszú tűrő és irgalmas. Türelmes és keményen dolgozik azon, hogy kihúzza az embereket a bűnből, át az ő megbocsájtásába és irgalmába is. Hiszem tényleg, hogy most is ezt próbálja tenni a szavaimon keresztül. És persze tudom, hogy ti itt vagytok, és értékelem is, hogy itt vagytok. De én nem csak hozzátok beszélek, vagy most leginkább nem hozzátok, hanem azokhoz az emberekhez világszerte, akik ide kapcsoltak erre az adásra, és azt hiszik, hogy véletlenül volt. Isten megpróbál beszélni hozzátok, megpróbálja megértetni veletek, hogy mennyire fontosak vagytok neki, hogy mennyire szeret benneteket, és mennyivel jobb életet tartogat számotokra a mostaninál. És lehet, hogy nem sokat tudsz Istenről, és azt hiszed, hogy az ő hatótávolságán kívül vagy, de hadd mondjam el neked, hogy Istennek hosszú karjai vannak, és ő képes lenyúlni érted, kihúzni a gödörből, és megmenteni téged. De a megtérés szó elsősorban azt jelenti, hogy meg kell bánnunk a bűneinket. Nem a problémáinkat, az akadályainkat, a függőségünket, a kötelékünket, azt, amivel küszködünk, hanem meg kell bánnunk a bűneinket. Istenem, bűnös vagyok, és sajnálom a bűneimet. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. De Jézus Krisztus vére által mindenki megigazulhat, és megbékélhet Istennel. Isten ígéretei nekünk szólnak. Mindannyian új emberekké válhatunk, mind kivétel nélkül.
1: Elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkértetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 16-a van. 1893-ban 133 éve született a mai napon Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Budapesten látott napvilágot. 1917-ben szintén Budapesten orvosi oklevelet szerzett, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. A 20-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsompaprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat. 47-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rossz indulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora. A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét. Korvin Láncot és Kossuth díjat is átvehetett. 54 éve 1972-ben hunyt el Nárai Szabó István vegyészmérnök, a savánló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Budapesten hunyt el. Nárai Szabó István a Budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karán 1922-ben diplomázott, 26-ban pedig műszaki doktorátus szerzett. Ösztöndíja Berlinben és Manchesterben folytatott kutatómunkát, 31-től a Szegedi Eötvös Loránd kollégium igazgatója lett. 47-ben a magyar közösség tagjaként a köztársaság elleni összeesküvés alaptalan vádjával tartóztatták le. 4 évre ítélték el, majd 2 évre internálták. 56 után nyugdíjba vonulásáig a Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézet tudományos tanácsadója volt. Tudományos és kutató munkájának középpontjában a szilikátok szerkezetének felderítése és rendszertalának kidolgozása állt. Nevéhez fűződik a savánló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálása. 133 éve született szintén a mai napon Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. A világban Sir Alexander Korda néven ismerik. 141 filmnek volt a producere, illetve rendezője. A brit filmipar egyik meghatározó alakja és a London Films brit filmstúdió alapítója. 129 éve hunyt el Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett. Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott, 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 71-től a Pesti Egyetem elemi matematikai előadója, földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett a Tudományos Akadémia almanakjának szerkesztésében. 115 éve született szintén a mai napon Benedek Tibor színész konferencié, fia Benedek Miklós színművész, unokája pedig Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. 114 éve 1912-ben látott napvilágot Sárosi György labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi jogi doktorátust is szerzett. Annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőséget szerezte Magyarországon. Sárosi doktor a népszerű Gyurkát egész magyarországi sporttevékenysége a Ferencvároshoz fűzte. Klubcsapatával 5 bajnokságot nyert, és tagja volt a Fradi 100%-os bajnokcsapatának. 1931-ben volt először válogatott, 43-ig 61 mérkőzésen 42 gólt szerzett. Tagja volt a 34-es és a 38-as világbajnokságon részt vett, és ez utóbbin ezüstérmet nyert magyar csapatnak. Sok emlékezetes közép-európai kupa mérkőzés hőse is volt. 1948-ban Olaszországba távozott, és ott is fejezte be labdarúgó pályafutását, majd edzőként dolgozott. Legnagyobb sikerét az 51-52-es idényben ért el, amikor a Juventusszal bajnokságot nyert. 92-ben a Ferencváros aranydiplomával tüntette ki az akkor 80 éves volt játékosát.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Freddie Mercury legendás budapesti koncertje 4K-ban tér például vissza, újra mozivásznon a Queen történelmi fellépése. 40 év után teljesen restaurált változatban tér vissza a csapat 86-os budapesti koncertfilmje. A Freddie Mercury vezette zenekar legendás népstadionbeli fellépését megörökítő Queen Budapest világpremierével nyílik meg a budapesti klasszikus filmmaraton, majd szeptember 19-én a közönség is láthatja az Uránia moziba. A film egyik legemlékezetesebb pillanata ma is az, amikor Freddie Mercury magyarul énekelt el a tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt. 86. július 27-én olyan koncertet rendeztek Budapesten, amilyenre korábban még nem volt példa a Vasfüggöny mögött. A Queen a Magic Tour keretében lépett fel a Népstadionban, mintegy 80 ezer néző előtt, miközben a stadionon kívül további tízezrek próbáltak legalább valamit hallani az eseményből. A koncert azóta nem csak a magyar zene és kultúrtörténet egyik meghatározó pillanatává vált, hanem a Queen történetének is fontos fejezete lett. Ez volt Freddie Mercury utolsó turnéja a zenekarral, így a Budapesten készült felvételek ma már különösen értékesek. A fellépést megörökítő koncertfilm most olyan minőségben tér vissza, ahogyan korábban még senki sem látta. A teljesen restaurált Queen Budapest koncertfilm világpremierjét 2026. szeptember közepén tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a budapesti klasszikus filmmaraton nyitógáláján. Ez az esemény azonban zárt körű és csak meghívóval látogatható. Egy évvel ezelőtt 2025. szeptember 20-án nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a Time Out Market Budapest, amely az elmúlt 12 hónap alatt a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai és közösségi találkozó központjává vált. A Blaha Lujza téri ikonikus Corvin Palace első emeletén található market első születésnapját szeptember 14 és 20 között egész héten át tartó programsorozattal, különleges ajánlatokkal, élőzenével és családi nappal ünnepli. A Time Out Market egy évvel ezelőtt azzal a céllal érkezett Budapestre, hogy egyetlen helyen tegye elérhetővé a város és az ország elismert séfjeinek fogásait és feltörekvő kulináris tehetségeinek különlegességeit. A közép- és kelet-európai régió első Time Out Marketjeként megnyílt gasztronómiai és kulturális központ az elmúlt egy évben hamar megtelt élettel. A 11 különböző konyha, valamint a bor, sör és spirit fókuszú bárok kínálata mellett zenei és kulturális programok, borkóstolók, sportközvetítések és családi események is hozzájárultak ahhoz, hogy a market a fiataloktól a családokon át az idősebb generációkig sokak kedvelt találkozó helyévé váljon. Rendkívül izgalmas év áll mögöttünk, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a saját csapatunknak és a 11 éttermünknek. Az elmúlt egy évben folyamatosan figyeltük a vendégek visszajelzéseit, és ezek alapján alakítottuk a kínálatot és a programokat. Kellemes meglepetés volt, hogy a vártnál jóval erősebb helyi törzs közönség alakult ki, akik a változatos étel és italkínálat mellett a zenei, kulturális és családi programok miatt is visszatérnek. A market így az elmúlt egy évben nem csak egy gasztronómiai helyszínné, hanem valódi közösségi térré is vált. Éppen ezért az első születésnapunkat sem egyetlen nap, hanem az egész héten át ünnepeljük, mondta Balogh Olivér, a Time Out Market Budapest társ tulajdonosa. Közben Budapesten felavatták a Halhatatlanok társulata 8 új tagjának lábnyomát. Az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán 8 kiemelkedő művész lábnyomát helyezték el ünnepélyes keretek között. Az eseményen a társulat 30 éves történetét és a kulturális örökség fontosságát méltatták a résztvevők. A ceremóniára az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán került sor. Az idei évben 8 művész csatlakozott a társulathoz. Küles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművészek lábnyomát örökítették meg bronzban. Rónai Egon, a Halhatatlanok Társulata Alapítvány kuratóriumi tagja és az esemény műsorvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy a szervezet az elmúlt 3 évtizedben a minőség egyik oszlopává vált. Kiemelte, hogy a társulat egy nemes közösség, amelynek tagjai kizárólag olyan művészek lehetnek, akik sokat tettek a kultúráért, a művészetért és a társadalomért. Közben egy hétvégére ingyen megnyílnak Budapest máskor elzárt épületei, az Országházba is be lehet jutni. Szeptember 19-én és 20-án olyan budapesti épületek ajtaja is megnyílnak, amelyekbe máskor egyáltalán nem, vagy csak ritkán juthat be a nagy közönség. A Kulturális Örökség Napjai 2026 programjában az Országház, a Sándor Palota, az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum, egy működő áramalakító és több történelmi palota is ingyenesen látogatható lesz. Van azonban, ahová előzetes regisztráció nélkül esélytelen bejutni. Budapest tele van olyan különleges épületekkel, amelyek mellett akár naponta elsétálhatunk anélkül, hogy valaha látnánk, ki mi rejtőzik a kapuk mögött. Szeptember 3. hétvégén azonban rövid időre megváltozik a helyzet. A kulturális örökség napjait idén tehát szeptember 19-én és 20-án rendezik meg. A kezdeményezés keretében országszerte számos műemlék, középület, palota, múzeum és ipartörténeti helyszín várja ingyenes programokkal a látogatókat. Az idei rendezvény központi témája a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Különösen azok az épületek kerülnek előtérbe, amelyek megőrzése, felújítása vagy új funkcióval való megtöltése komoly kihívást jelent. Fontos azonban, hogy az ingyeneség nem mindenhol jelent szabad bejárást. Több népszerű helyszínen előzetesen regisztrálni kell, máshol csak korlátozott létszámú csoportokat engednek be. Szigorú parkolási szabályokra kell figyelni közben a budapesti repülőtéren. Bár a nyári szabadságolások véget értek, a repülőtéri utasforgalom ősszel sem csökken. A kellemesebb időjárást és kedvezőbb repülőjegyárakat kihasználva egyre többen választják a szeptember-októberi városlátogatásokat vagy az utószezoni tengerparti pihenést. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre induló autósoknak azonban nem csak az utazás előkészületeire, hanem a megváltozott és szigorodott parkolási viszonyokra is érdemes figyelniük. A terminálok közvetlen közelében érvényben lévő behajtási és parkolási szabályokat a többség mára megszokta. A tapasztalatok szerint azonban sokan még mindig nincsenek tisztában az érvényben lévő szabályokkal és tarifákkal, így az áthajtási idő túllépése kényelmetlen perceket és nem várt plusz költségeket okozhat. A terminál előtti szűkös ingyenes időkeret valóban mindössze annyira alkalmas, hogy gyorsan kiugorjon valaki az autóból egy csomaggal, de húzamosabb várakozásra vagy búcsúzkodásra már nincs lehetőség. Azt látjuk, hogy az utazók többsége már tudatosan keresi az alternatívákat, mivel sem a terminál közeli magas napi díjakat, sem a kapkodást nem szeretnénk felvállalni, számolt be róla Rácz Béla, a Mopark marketing igazgatója. A szakértő szerint az utóbbi években egyértelmű szemléletváltás történt az utazási szokásokban. A reptér közvetlen környékén található transfer szolgáltatást kínáló külső parkolók igénybevétele már nem csak a kisebb büdzsével utazók, hanem a családok és az üzleti útra indulók körében is az egyik legnépszerűbb megoldássá vált. A reptértől mindössze néhány percre elhelyezkedő őrzött parkolókomplexumokból dedikált transferjáratok viszik a terminálig az utasokat és csomagjaikat, elkerülve a terminál körüli torlódásokat és költségeket. Többek között arra hívta fel a figyelmet a szakember, hogy érdemes ugyanúgy, ahogy máskor is parkolás közben kipakolni az utastérből a látható dolgokat, hiszen attól függetlenül, hogy ezek a helyek őrzöttek, ezek a csomagok ilyenkor sincsenek biztonságban. Nem sokára majd programajánlatok érkeznek.

0: Hihetetlen.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 16-a van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 400 új helyszínen használható a MOL Bubi Budapesten. Október elején teljes terheléssel tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Nőtt a kiadó lakások kínálata az Airbnb tilalom óta Terézvárosban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentősen bővült a MOL Bubi állomás hálózata Budapesten. Szeptember 15-től több mint 400 mobi pontot kapcsoltak be a közbringa rendszerbe. A fejlesztésnek köszönhetően a kerékpárokat a főváros jóval több pontján lehet felvenni és leadni. A mobi pontokat eredetileg a közösségi és saját tulajdonú rollerek, valamint kerékpárok rendezett tárolására alakították ki. A Budapesti Közlekedési Központ ezeket fokozatosan bevonja a MOL Bubi rendszerébe is, így a már meglévő infrastruktúra segítségével sűríthető a közbringa hálózat. A változás több városrészben jelentősen csökkentheti a Bubi állomások közötti távolságot, míg korábban jellemzően 300-400 métert kellett megtenni két helyszín között. Egyes területeken most már akár 100-150 méterenként is lehet olyan pont, ahol a kerékpárokat fel lehet venni vagy le lehet adni. A bővítés ezzel még nem ért véget. A BKK tervei szerint az ősz folyamán további mintegy 400 mobipont válhat a MOL Bubi hálózatának részévé. A fejlesztések eredményeként 2027 elejére már több mint 1100 budapesti helyszínen lehet majd felvenni vagy letenni a közbringákat. A BKK célja, hogy a sűrűbb hálózattal a MOL Bubi rövidebb városi utazásokhoz még könnyebben elérhető közlekedési lehetőségé váljon. Október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet tartanak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a két nap során a vonatok még utasok nélkül, de a tervezett nappali csúcsidős menetrendnek megfelelően közlekednek majd, órákon keresztül akár 160 km-es óránkénti sebességgel. A próba célja annak vizsgálata, hogyan működik a vasútvonal és valamennyi kapcsolódó rendszer a későbbi személyi forgalomhoz hasonló terhelés mellett. A személyszállítás megindításának időpontjáról csak a kétnapos teszt lezárása és az eredmények kiértékelése után születhet végleges döntés. Az elmúlt hónapokban már több műszaki vizsgálatot és próbát végeztek a vonalon. Vitézi Dávid szerint ezek során kisebb hibák és problémák is előkerültek, amelyek többségét már kijavították, a fennmaradó munkák pedig jelenleg is zajlanak. A beruházó, a kivitelezők, a MÁV, a független szakértők és a vasúti hatóság képviselői kedden ismét egyeztettek a személyforgalom elindításának feltételeiről. A miniszter közlése szerint a vonatbefolyásoló rendszer eddigi vizsgálatai során nem találtak biztonságkritikus hibát. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy utasokat csak akkor engednek majd a vonatra, ha valamennyi biztonsági ellenőrzés megfelelő eredménnyel zárul, és ezt a hatóságok, valamint a független szakértők is megerősítik. A teszt idején a 150-es vasútvonal mentén található utasforgalmat kiszolgáló létesítmények még munkaterületnek számítanak. Ezeken kizárólag a vizsgálatokat végző szakemberek és a szükséges személyzet tartózkodhat, így az állomások és más létesítmények egyelőre nem látogathatók. Októbertől ugyanakkor jelentősen megnő a közlekedő vonatok száma a vonalon, emiatt arra kérik a környéken élőket és közlekedőket, hogy a vasúti átjáróknál fokozott figyelemmel haladjanak, és a síneken kizárólag a kijelölt átjáróknál szabadjelzés mellett keljenek át. A Budapest-Belgrád vasútvonal személyforgalmának elindítása tehát már közeledik, konkrét kezdési időpontot azonban egyelőre még nem jelentettek be. Erről az október 3-ai és 4-ei teljes terheléses próba eredményeinek értékelése után dönthetnek. Csaknem egyharmadával nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata Terézvárosban azóta, hogy januárban életbe lépett a rövid távú szálláshely szolgáltatás tiltása. Soproni Tamás, a 6. kerület polgármestere az ingatlan.com adataira hivatkozva arról számolt be, hogy közben az átlagos bérleti díjak is mérséklődtek. A közölt adatok szerint a hosszú távra kínált terézvárosi lakások száma 32%-kal emelkedett. Az átlagos havi bérleti díj eközben 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent. A polgármester összehasonlítása szerint ugyanezen időszakban Budapest egészében átlagosan mintegy 5%-kal nőttek a bérleti díjak. Terézvárosban január 1-e óta tilos a magán és egyéb szálláshelyek rövid távú kiadása. A kerület vezetése a szabályozás egyik céljaként korábban azt jelölte meg, hogy több lakás kerüljön vissza a hosszú távú bérleti piacra, és erősödjön a lakó funkció a 6. kerületben. Soproni Tamás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rövid távú lakáskiadás korlátozása önmagában nem oldja meg a lakhatási problémákat. A kerület ezért évente mintegy 30 üresen álló, rossz állapotú önkormányzati bérlakást is felújít, hogy azokat ismét lakhatási célra lehessen használni. A 6. kerület az új település tervében is erősíteni szeretné a lakófunkció védelmét. A tervek szerint olyan épületet, amely a közelmúltban még lakófunkciót is betöltött, a jövőben nem lehet majd szállodává alakítani. A kerület vezetése szerint több egymást kiegészítő intézkedésre van szükség ahhoz, hogy hosszabb távon több lakás maradjon elérhető a helyben élők számára. Vizsgálatot indított a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy jegyellenőr erőszakkal távolított el egy utast a 4-es-6-os villamosról. Az eset még múlt pénteken történt az Oktogonnál, a történtekről pedig egy másik utas videófelvételt készített. A beszámolók szerint egy zavartan viselkedő nő összeszólalkozott az ellenőrrel a villamoson. A konfliktus az Oktogon megállónál fajult el, ahol a felvétel szerint az ellenőr előbb a földre lökte a nőt, majd lehúzta a járműről. A történtekről készült videó nyilvánosságra került, az ügyben pedig a BKK belső vizsgálatot indított. Ennek során azt tisztázhatják, hogy pontosan mi előzte meg a konfliktust, illetve szabályosan járta el az ellenőr az utassal szemben. Az RTL Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint az esetnek büntetőjogi következményei is lehetnek. A jogi felelősség és az esetleges büntetés megállapítása azonban a hatósági eljárás feladata, így ennek kimenetele egyelőre nem ismert. A BKK vizsgálatának eredményéről egyelőre nem közöltek további részleteket. Azonnali hatálya felfüggesztette egy budapesti húsüzem működését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gírosz húst és húspogácsákat is előállító létesítményben augusztus végén az éjszakai műszak alatt tartottak ellenőrzést, amelyen több súlyos élelmiszer higiéniai hiányosságot tártak fel. Az ellenőrök szerint az üzem több helyisége szennyezett és rossz műszaki állapotú volt. Sérült, repedezett burkolatokat, pergő festéket és pókhálókat is találtak, az öltözőben pedig jelentős mennyiségű rovartetemet. A bontó és filéző helyiségben erősen szennyezettek voltak a csatorna szemek, a padlón pedig több helyen víz állt. A kézmosás, a mosogatás és az eszközök fertőtlenítésének megfelelő feltételeket sem biztosították mindenhol. Az egyik kézmosót a benne tárolt eszközök miatt nem lehetett használni, egy alapanyag hűtőben pedig csomagolóanyagot és más hulladékot tartalmazó kukát is találtak. A dokumentumok vizsgálatakor további szabálytalanságokra is fény derült. A hatóság szerint az üzemben olyan állatfajokat is feldolgoztak, amelyekre a vállalkozás nem rendelkezett engedéllyel, és az ellenőrzés idején egyik dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve. Emiatt a munkavégzésüket is megtiltották. A NÉBIH összesen 123 tételt, mintegy 4 tonna élelmiszert és takarmányt vont ki azonnal a forgalomból. Ezek között nem nyomon követhető lejárt, illetve engedély nélkül előállított termékek is voltak. A tételek forgalmazását és felhasználását megtiltották, és hatósági zár alá helyezték őket. Az üzem csak a feltárt hiányosságok teljes megszüntetése és egy újabb hatósági ellenőrzés után folytathatja működését. A vállalkozással szembeni eljárás és a bírság összegének megállapítása még folyamatban van. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy még a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonaló épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további értekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantázia hős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Dunaipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: Budapest Update.
1: Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék. Mindezekről a Vilább Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük. Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük, ahol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek. Újra a vendégem Katona Csaba történész, és a budapesti történetek között most jönnek a piacok története, a piaci sztorik. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szerbusztok, én köszönöm az érdeklődést.
1: No, kezdjük ott, hogy hány piaca van Budapestnek, illetve a piac és a vásárcsarnok az megkülönböztetést érdemel-e?
2: Megkülönböztetést érdemel, és a piacok fontos számát azt nehéz is volna megmondani, a vásárcsarnoki kérdéseket viszonylag könnyebb. Helyzet a következő, hogy a piac az alapvetően egy szabadtéri árusítási formát akar. Ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nincs lefedve, csak a ősi formája az tényleg az volt, hogy kiálltak egy téren, és árusítani kezdtek. Nyilván az eső, a rossz idő, ennek nagyon-nagyon nem tett jót. De például gondoljunk arra a elnevezésre, hogy piac tér, ami minden rendes falu helyen megvolt, és ennek általában kétféle formájával találkoztunk. Nagyon sokszor lehet vele úgy találkozni, hogy egy szabályos nézet a téllap alakú tér, amit nyilvánvalóan tudatosan alakítottak ki úgy, hogy a tág téren le lehessen pakolni az árukat. Nagyon messzire vissza lehet menni, gondoljunk a középkori tanulmányainkra, az áru megállító jogra, ami ugye arról szól, hogy egy középkori árus, ha keresztül megy egy településen, a település megkaphatta azt a jogot, hogy megállítsa a kereskedőt, és arra kötelező, hogy ott is áruljon. Ehhez nyilván kellett egy tér. A másik ilyen forma, például Kassa főtere ilyen, az nem más, mint a orsó alakú forma, amikor azt látjuk, hogy egy út, ami keresztül vezet a településen, ami köré szerveződött igazából a település, az ilyen orsó alakot ölt, olyan felülről nézve, olyan értelemben, hogy folyamatosan kitágul, a házak a szélére szorulnak, és itt is igazából a piac helyről beszélünk. És ez a fajta piacozás nyilvánvalóan a 19. században, hogy menjünk előre az időben, Pest-Budán azért már picit archaikusnak számított. Vegyünk néhány történeti példát. Például Marhavásár nem is piac volt a mai Széchenyi téren, tehát ott, ahol ma az Akadémia palotája magasodik. Hát azért ma nehéz elképzelni, hogy marhákat tereljenek be a városba, azok ott rágyáznak, mindenféle zajjal, hanggal, szaggal jár ez a tevékenység. Vagy például ott, ahol az Erzsébet térnek a pesti hídfője van, ott volt ekkor a haltér, az meg a halpiacra állít emléket. Na most ugye a halpiacnál egy magyarán fogalmazni büdösebbet nagyon nehéz elképzelni. De a Kálvin térnek Szénapiac volt a neve, nem véletlenül hívták így, Szénatér se véletlenül ezt a nevet viseli. Tehát igazából azt kellett mondani, hogy Pestet szanaszét tarkították ezek a piacok, és majd ezeket váltja föl részben a vásárcsarnok rendszer, de az egy külön történet.
1: Aha, és még mielőtt a vásárcsarnok rendszer külön történetére rátérnénk, Csaba, azt mondd meg nekem, hogy milyen szerepet foglalt el a piac a budapesti emberek életében anno?
2: Kétféle szerepe volt, az elsődleges nyilvánvalóan az alapvető élelmiszer alapanyagok beszerzése. Tehát a városi életmód azzal járt, hogy már nem saját magunk termeljük meg az alapanyagokat, közül különösképpen szükség volt egy beszerző helyre. Hát ezeket ma áruházláncoktól kezdve a nagy plázákon át, különféle üzletláncokig mindenhol meg lehet oldani, de azért régen a friss terméket egész egyszerűen kiszállították a piacra. Uh-huh. Más kérdés, hogy aztán ugye szakosodtak is ezek egy idő után zöldségpiac, és így tovább, és így tovább. De másfelől volt egy társadalmi szerepe. Tehát ne felejtsük el, hogy a régikor embere az nem volt birtokában. Olyan eszközöknek, mint amiknek ma rendelkezésre állnak, az internetről kezdve minden. Tehát a régikor emberének a legnagyobb élménye a másik emberrel való beszélgetés, a találkozás volt. Ebből következően a piacoknak és a vásároknak volt egy társadalmi szerepe, és nyilvános tér volt. Kimegyek a piacra, beszélgetek, csütök egy jó vásárt, megisztuk az áldomást a partneremmel, akitől mondjuk vettem valamit. Kialakult mellette egy ilyen másodlagos funkció, hogy a piacra azért is megyek, hogy találkozok az ismerősökkel, hogy beszélgessek, hogy fogyasszak valami finomat, jellemzően egyébként valamilyen sör, bort, ilyesmit, de megjelent mellette valamiféle étel is. Tehát igazából egy legalább annyira fontos volt a társadalmi, mint a gazdasági szerepe a piacoknak, és ezt a funkcióját tulajdonképpen ma is őrzi a piacot, ahol még működik.
1: Érdekes téma újra a budapesti történetek sorozatunkban, a piacok története, erről beszélgetünk a mai napon. Vendégemmel Katona Csaba történésszel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek újra, Katona Csaba történész a vendégen, vele beszélgetünk tovább a budapesti piacok történetéről, és akkor most a vásárcsarnokok története.
2: A vásárcsarnok az egy tipikusan városi történet, és Budapesten ennek megvan a maga sajátos históriája. Az egésznek a lényege az volt, hogy Budapest terjeszkedett, és ugye 1873-tól létezik a város Budapest néven, bár már korábban is nevezték így. De hivatalosan 1873-tól. Nos, a korábban külteleki, külvárosi területnek számító részek lassan, de biztosan belvárosi részé váltak. Nyilvánvalóan, hogy a zajos, a forgalmat gátoló, adott esetben üdős, kaotikus piacokat valahogy be kell számolni, vagy ki kell szorítani, vagy legalábbis kisebb területre kell szorítani, de a közélelmezés meg a növekvő létszámú városban valahogy meg kellett oldani. Ez más városoknál is problémát jelentett. Budapest egyébként jellemzően Bécs mintáját követte, Bécs meg Párizsét. Az első igazi klasszikus vásárcsarnok még 1840-es években Párizsban épült föl, az volt a neve, hogy Le Halle, sajnos ma már nincs meg, de a dolognak a lényege mégiscsak az, hogy behozta azt a funkciót, aminek a lényege az volt, hogy a városi közélelmezést el lehessen látni alapanyagokkal, de ide már nem élő állatokat tereltek ki jellemző módon, hanem az alapanyagokat lehetett megvásárolni. Kulturáltabb körülmények között, szervezettebb körülmények között, fedett helyen, az eső, az időjárás, ez semmilyen szinten ne befolyásolja, hogy mi folyik itt. Na, ennek következtében aztán Budapesten is fölmerült a gondolat, hogy hasonló rendszert kéne létrehozni. A korabeli budapesti önkormányzat az úgy nézett ki, hogy más volt a felépítés, mint a mainak. Ma ugye van főpolgármester, aki az adminisztráció feje, és vannak kerületi polgármesterek. Hát igen is voltak kerületek, 10 kerülete volt eredendően Budapestnek, ezeknek nem volt polgármestere, ezek választókerületek voltak. Ellenben volt főpolgármester, polgármester és alpolgármester. Miért fontos ez nekünk? Mert a polgármester játszott új szerepet a vásárcsarnok rendszerben. A főpolgármester nem azt a posztot töltötte be, amit ma, az a név ugyanaz. Igazából ugyanaz a funkciója volt, mint ami a vegyéknél a főispánnál, tehát az államhatalom meghosszabbított keze volt lefelé. A polgármester volt az, akit a közgyűlés választott, és ő pedig az önkormányzatot képviselte fölfelé, tehát akit akkor polgármesternek hívtak, ő volt lényegében a mai főpolgármesternek megfelelő jogkörök birtokosa, és volt a helyettes, ez volt az alpolgármester. A polgármestert úgy hívták, hogy Kammermajer Károly. Ezt hívták a három Károly időszakának, főpolgármester Rád Károly, polgármester Kammermajer Károly, alpolgármester Gerlóci Károly. 25 éven át töltötte be ezeket a posztokat, és Kammermajer Károly 1890-es években, mikor érezte, hogy az ereje hanyatlik, és már nem akar újraindulni egy választásért, elhatározta, hogy egy vásárcsarnok rendszerrel még hozzájárul Budapest fejlesztéséhez. Követte a párizsi mintát, és így született a gondolat, hogy felépítsik a központi vásárcsarnokot. Na de hát nem jutott el oda mindenki a hatalmasság túlzott Budapestről. Következésképpen vásárcsarnok rendszerben kezdett gondolkodni, és így születtek meg aztán azok a vásárcsarnokok, amelyeknek egy része ma is funkcionál, abban a formában, hogy vásárcsarnok, például a Hunyadi téri, most fogják felújítani, megint más csarnokok, mondjuk a Hold utcai, az már nem ezt a pozíciót, nem ezt a feladatot tölti be, de ekkor született meg. És mennyire jellemző a korabeli polgári gondolkodásra, hogy Kammermajer, mikor lát, hogy elindul a projekt, lemondott a pozíciójáról, mert az elején hanyatlott betegség kínoszta. Nem az volt fontos számára, hogy az ő nevéhez kössék feltétlenül ezt a projektet, hanem az, hogy ez megvalósuljon. És amikor átadták 1896-ba a nagy központi vásárcsarnokot, mi már egyszerű polgárként volt jelen, de mindenki tudta, hogy az ő kezdeményezése volt, hatalmas tapsban volt része, és így jött létre a budapesti vásárcsarnok hálózat, jellemző módon a budai épült fel utoljára, a Battyányi téri.
1: A műsor vendége Katona Csaba történész, akivel a budapesti történetek sorozatunkban most a piacok történetéről beszélgetünk, és a vásárcsarnokok történetéről, és hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Katona Csaba történész a vendégem, újra budapesti történetek. A mini sorozatunkban most a piacok történetéről beszélgetünk. Csaba mesélt már a piacokról, a történetükről, a vásárcsarnokok történetéről. Arról még nem beszéltünk, hogy milyen emberek jártak oda annak idején. Kik jelentek meg a piacokon, és hogyan változott a piac közönségének az összetétele, és hogyan változott át egy olyan találka helyi, ahol mondjuk meg is reggelizünk, meg is ebédelünk.
2: Ugye a piacra járás az alapvetően egy kötelezettség volt. Tehát kezdetén nem azért ment ki bárki a piacra, mert jól akarta érezni magát. Ma például nagyon jellemző, hogy azért megyek ki, mert megszokott programom, hogy találkozom az ismerősökkel.
1: És ezt ők egyet a bosnyákon mondjuk, igen.
2: Pontosan, és még egy dolog, hogy azt se felejtsük el, hogy ismerős alatt nem csak a barátokat, haverokat, cimborákat értjük, hanem akár azt a eladót is, akinek a tőzsvevője vagyok. Mert vele is szívesen beszélek. Tehát ha van egy állandó gombaárusítom, vagy állandó hentesem, akkor hozzá fogok menni. Na most a helyzet a következő. Nyilván szegényebb emberek, alacsonyabb társadalmi státuszú emberek maguk mentek ki a piacra, a tehetősebbek sokkal inkább a cselédséget küldték ki, hogy elvégezzék ezt a fajta munkát. De hát, hogy a társadalom változik, úgy a piac közönsége is változik. Tehát 1945 után azért már nagyon nehéz lett volna elképzelni, hogy bárki azt mondja, hogy na, leküldöm a szolgálattevőmet, az ugye ilyen már nem volt abban a társadalomban. Következésképpen hát bizony a tehetősebb emberek is arra szorultak, még annak a társadalomnak az elitje is, hogy akár maga menjen le a piacra, jellemzően női munka volt egyébként, de a férfiak is megjelentek. És innentől kezdve azt lehet mondani, bizonyos értelemben demokratizálódott a piaci közönség. Majd egy idő után, mivel a beszerzés már nagyon sokféle módon meg lehet oldani, igazából tényleg kapott egy ilyen kettes számú funkciót. Hadd mondjak egy távoli példát. Boston városának a kellős közepén Massachusettsben Quincy Marketnek hívják a hatalmas közel, most már 200 éves piacépületet. Ez egy emeletes, hatalmas csarnok. És ma már ott klasszikus piaci tevékenység nem folyik, ellenben csak is kizárólag vendéglátóipari egységek vannak ott, ahol végig lehet kóstolni mindenféle gasztronómiai csodának a termékeit. Na most ebből következik az, hogy ez a teljes funkcióváltás sok helyen bekövetkezett, gondolom csak a Hold utcára, de igazából én azt látom, hogy ma azzal azzal ötvözettel tudunk találkozni, hogy piacra járni ma már nagyon sok embernek élmény. Tehát a találkozás az emberekkel, társadalmi tér, nyilvános társadalmi tér, publikus társadalmi tér, a fogyasztás öröme, amikor az ételitalnak a elfogyasztása már örömet okoz, meg a barátokkal való találkozás, akár randi hely, ugyanakkor azonban megmaradt a klasszikus funkciója is, csak sokszor most már ez úgy működik, hogy elmegyek, találkozom a piacon valakivel, és hazafelé, ha meglátok valami szép gombát, mondjuk egy varganyát, vagy rókagombát, vagy mondjuk meglátok egy szép darab szalonnát, akkor ha már arra jártam, megveszem, úgyis el fog fogyni. Tehát igazából az ősi funkció ma már azt gondolom, hogy nagyon előtesen keveredik a modernre.
1: Csaba, azt jól látom zárásképpen, még erről beszéljünk egy kicsit, hogy kiegészült a klasszikus piackultúra,

0: megjelent. Hát arról nem beszélve, hogy emellett még azzal is lehet találkozni, hogy a kistermelők megfordítva ezt a dolgot ma már elsősorban az online téren árulnak, de azért mégiscsak kimennek a klasszikus piacokra, ha másért nem, azért megkóstoltassák a termékeiket, és lehet, hogy szeretnek egy olyan állandó megrendelőt, aki majd az online térből fog tőle rendelni.
1: Nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ahol él, ott milyen helyeken tud bevásárolni, milyen helyeken tud jókat enni, ezért is beszélgetünk Rendre Katona Csaba történésszel itt a műsorban, a budapesti történetek sorozatokban, minden érdekességről, ami Budapesthez kötődik. Tettük ezt ma is, a piac és a vásárcsarnok történetekkel és sztorikkal. Csaba, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Hallom, hogy úton vagy, úgyhogy elengedünk, de ezekre a történetekre szükségünk volt tőled. Köszönjük
0: most
1: szépen.
0: Most sétáltam el, ha nem is a budapesti, de a Váci piac mellett, és mosolyogtam is egyet elmenvén, úgyhogy visszafelé szerintem benézek.
1: Jó, és teszed, nagyon jó kis hely a Váci piac. Köszönjük, hogy ránk értél, legközelebb találkozunk.
0: Köszönöm, minden jót kívánok, szervusztok.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében.

0: 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan lesz igazán gyönyörű a bőr és a smink 50 felett? A szakértők szerint vannak nélkülözhetetlen trükkök az üde hatáshoz, úgyhogy elárulták a sminkesek, hogy milyen termékeket kell használni ahhoz, hogy 50 felett igazán üde és ragyogó hatást keltsen a bőr, hiszen ez az, ami viszonylag hamar elkezd eltűnni, főleg a hölgyeknél okoz ez problémát. A különböző életszakaszunkban a bőrünk is mindig más-más ápolást és smink trükköket igényel. Különböző szépségtermékekre és kozmetikumokra van szükségünk 20 évesen, 30-40-50 évesen, és a fölött is ahhoz, hogy igazán gyönyörű eredményeket érhessünk el. Szakértők vették sorra a Vogue oldalán, hogy mik azok a krémek, szérumok, összetevők, sminkek, dekorkozmetikumok, amik 50 felett segítenek az embernek az arcát újra olyan üdévé, ragyogóvá, barackszerűvé tenni, mint fiatalkorunkban, és mik azok, amiknek ebben a korban minden nő fürdőszobájában, sőt a sminktáskájában ott lenne a helye. Már persze, hogyha valaki sminkes típus, hogyha nem, akkor csak a krémekről kell gondoskodni. A hialuron savas termékek szerintem nem okoznak meglepetést, mindannyian tudjuk, hogy erre szükség van. Caroline Barnes, a Max Factor brit smink nagykövete szerint a megfelelő bőrápolás minden életkorban fontos, már 20 éves korunkban is, és sminkelés előtt mindig elő kell készíteni a bőrt, hogy igazán szép legyen a hatás. Ő például kifejezetten a hialuron savas termékeket ajánlja mindenkinek, ezek ugyanis segítenek ragyogóvá tenni az arcot, sőt, ő azt ajánlja, hogy a szemkörnyéken a smink fölé is érdemes felvinni belőle egy kicsit ütögető apró mozdulatokkal, hogy még frissebb eredményt érjünk el, ugye a szemkörüli bőrt soha nem dörzsöljük, mert az a testünkön a legvékonyabb bőr nagyon könnyen ráncosodik. Krémes pirosító vagy highlighter, ugye ez a nagy kérdés 50 fölött. Sharon Dowsett sminkes a puder helyett például a krémes textúrájút ajánlja, főleg a krémes pirosítókat, amik felfrissítik és hidratálják a bőrt. Régen is trükk volt, most is az ugyanolyan életképes és ugyanolyan jól működik, hogy a rúzsunkkal egy kicsit az orcára is pöttyözünk, és ezt apró simító és ütögető mozdulatokkal szétterítjük, hogy halványabb legyen. Nicky Wolf sminkes szerint pedig szintén a krémes pirosítók a jók, de emellett a krémes, nem csillogó highlightereket, azaz kiemelőket is javasolja, amik nagyon előnyösen tudnak mutatni az arc finom vonalain, a szem alatti csonton például, az orrnak, az orrnyerektől lefelé az egyenes vonalon például kihangsúlyozandó azt a vonalat. Aztán vannak azok a bizonyos illuminating, élénkítő smink alapok, úgyhogy az erősen fedő formulák, alapozók helyett sokkal inkább érdemes az áttetsző, ragyogó, élénkítő és ragyogást fokozó kozmetikumokat és sminktermékeket használni, azt mondják a szakemberek, mert hogy ezek képesek javítani az arc kinézetét, és fokozzák azt a ragyogó, friss sugárzást, ami igazából csak olyan 20-30 környékén van, meg smink nélkül is. Az emberen jó ötlet ezért olyanokra szavazni, és azokat választani, amelynek a neve tartalmazza az illumination vagy illuminating szavakat. Ezek vonzzák, és aztán szétszórják az arcra érkező fényt. Neil Young sminkes szerint például ez képes hozzájárulni az arcszín egységesítéséhez. Az alapozót illetően pedig minden szakértő egyetért abban, hogy csak is a könnyű és ragyogás fokozó formulák azok, amik igazán szolgálják a legjobban az érett bőrnek a kinézetét. Szemöldök fixálót is ajánlanak használni, és a megfelelő szemceruzát, ezt is nagyon fontos, hogy úgy válasszuk ki, hogy ne is allergizáljon, és ezt az igazán ragyogó tekintethez szükséges titkokat, mint Nicky Wolf mondta el, szintén egy híres sminkes, aki azt mondja, hogy a krémszínű szemceruza az természetes, de mégis kiemeli a szemeket. Dowsett szerint pedig megfelelőek például erre a célra a barna, a sötét kék, vagy a szilvaszínű árnyalatuk is, főleg a kék szemnél, amikkel csak egyszerűen ki kell húzni az alsó vagy a felső szemhéjét a szempillák tövénél, és újjal elkenni a vonalakat. A nude rúzs, vagyis a testszínű árnyalatok azok, amik jót tesznek, használjunk még szempillagöndörítőt, és arra is oda kell figyelni, hogy a túlhangsúlyos smink és a túlerős vonalak azok mindig még inkább öregítik az embert, úgyhogy 45-50 felett már érdemes ezekre nagyon odafigyelni, amiket most a szakértők segítségével összegyűjtöttünk és elmondtunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: úgysem felelni.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Francia finomság következik most itt a receptrovatban. Azt fontos tudni a francia konyhával kapcsolatban, hogy el kell felejtsük azt a tévképzetet, hogy ez valami extrém úri furfang, két falatnyi semmiség, egy kis felhabosított szarvasgombás és szál páfrány, drága ritka alapanyagok, egyáltalán nem erről van szó. A francia konyhának a lényegi része és a nagyszerűség az pontosan az egytál ételekben rejlik. Gondoljunk csak a burgundi marhára, azaz a bœuf bourguignonra, ugye? Az is egy ilyen egytál ételes történet. Tagadhatatlan nyilván, hogy nagyon gazdag a mezőgazdasága, a természettel meglévő bölcsharmónia és a minőség iránti oldhatatlan szenvedélyük valóban jelen van a francia konyhában, de azért a nálunk felelhető nyersanyagokból is nagyon jól elkészíthető a legtöbbjük. Vannak olyan alap ételeik, amiket simán el tudunk készíteni, mi is viszont nagyszerűek a maguk egyszerűségében. Ilyen például a galette, ugye az a teljes kiöllésű lisztből készült nagy palacsinta, amit ők sósan esznek, majd arról is fogok mesélni, de ma egy kis kist fogunk készíteni. A kis az egy tésztaétel, egy töltött tésztaétel, tulajdonképpen egy lepény. Ez a legegyszerűbb és a legjobban variálható étel. Gyerekek, hogyha megtanuljátok ennek, már bocsánat, hogy legyerekezlek benneteket, ilyenkor én magamhoz is beszélek egy kicsit. Szóval, ha ennek megtanuljátok a tésztáját, akkor gyakorlatilag akár édesen, akár sosan, bárhol, bármikor el tudjátok készíteni. Ez egy omlós tészta, ágyon pihenő, gazdag feltétel, megpakolt, tejszínes tojással összesütött lepény. Reggelire, uzsonnára, akár ebédre, akár mondjuk egy szelet, hát szaftos hús mellé, vagy egy sült hús mellé kiválóan működik, de önmagában is isteni finom. Eredetileg vasserpenyőkben készítették, a német határ közelében lévő részén Franciaországnak, és a név eredete is erre utal, ugye a közeli szomszédságra, mert a kis szó a német Kuchenből franciásodott, és ma már egész Franciaországban elterjedt és nagyon kedvelt étel. Valójában egy sós pite, amit vegetáriánus, húsos, halas verzióban is el lehet készíteni lazacca, garnélával, de el lehet készíteni édesen is. A klasszikus kis Lorraine, amely a nevében rejlő régió szülötte, tehát ez jelöl egy földrajzi részt is, viszonylag kevés hozzávalóval operál, van benne jó minőség, húsos szalonna, tojás, magas zsírtartalmú, házi tejfel, ugye ezt mindent házi alapanyagból készítették. Ha egy kevés kis hagymát is adtok a szalonnához, akkor már kis elzászi kisről van szó, elzesz ilyen kis, azonban hogyha van benne egy kis kemény sajt is, akkor már megint másféle kis és másféle nevű kis az eredmény. Na, hogy hogyan is készül? Hogyha a tölteléket nézzük, akkor tulajdonképpen ebbe a tölteléket körül ölelő vagy közé folyó krémbe van túró, krémsajt, mascarpone, többféle reszelt sajt, lehet benne zappehely, a fűszerezéssel is millióféle variációt készíthetünk. Készíthetünk apró pici kist, mint itthon ugye a dióhabos kosárka, csak egy sós tésztával készül. Vendégek számára abszolút ideális, családi vacsorának tökéletes, és higgyétek el, hogyha egyszerre rákaptok, nagyon gyakran fogjátok készíteni, mert nagyon egyszerű és nagyszerű, valóban elképesztő finom tud lenni. Az eredeti alapreceptje a tésztának az 25 deka finom liszt, 7 deka vaj, nem margarin, nem kókuszsír, nem kókuszsír is lehet, nem ugyanaz lesz az íze, de nem margarin kell hozzá, nem egyéb kell hozzá 7 deka vaj, és 5,5 deka sült zsír. Lehet kapni a boltokban egyébként olyan típusú dobozos zsírt, amiben nincsen semmi más, csak valóban a zsír, de sült zsír. Szóval mondom még egyszer, 25 deka liszt, 7 deka vaj, 5,5 deka sült zsír és 2 tojás. Kikeverjük a lisztet a hideg vajjal, elmorzsoljuk a zsírral együtt, hozzáadjuk a 2 tojást, hogy összeálljon. A tésztát be kell csavarni folpakba, és minimum fél órára hűtőbe tenni, egy órára még jobb. Ugye ugyanúgy kell pihentetni, mint a linzer tésztát, mert hogy tulajdonképpen arról beszélünk. És akkor mondjuk itt van egy alaptöltelék, 25 deka a húsos szalonna, 2 hagyma, kell hozzá mondjuk egy deci tejszín és egy deci tejföl, egy deci langyos tej, egy bő marék reszelt kemény sajtna, ez innentől kezdve lehet grampadamo, lehet parmezán, lehet grüjé sajt, lehet comté, egy kávéskanál fehérbors, egy kávéskanál szerecsendió és 2 tojás, hogyha valaki úgy, mint én nem szereti a fehérborsot, mert egy kicsit olyan hányás aromája van, legalábbis szerintem bors, de tényleg, akkor nyugodtan használjon fekete borsot. A töltelék, ez a szalonnát és a hagymát össze kell pirítani, a többi hozzávalóval összekeverni, kiszedni a tésztát a hűtőből, lisztes deszkán kinyújtani, belefektetni egy pitetálba. Most ez lehet egy alacsony oldalú jénai, lehet egy hullámos szélű kőtál, ebbe is szokták csinálni, lehet vasserpenyő, kinek mi fér el a sütőjében. A tálat magát nem kell kikenni, mert a tészta elég zsíros ahhoz, hogy a késztétát könnyen tésztát ki tudjuk szedni a formából. Szépen a tésztán formán túllógó felesleges szélét levágjuk, az alját meg kell szurkálni villával, és beleöntjük a tölteléket. A sajtot bele is lehet keverni vagy rászórni a végén, és ami fontos, 180 fokon 40 perc alatt kell pirulásig sütni. Gyerekek, isteni! Ha kisebb a forma és magasabb a széle, akkor lehet egy szinte tojás rántotta-szerű belsőt, egy omlett-szerű belső tölteléket készíteni neki sok-sok erdei gombával és aprított olajbogyóval. Ha zöldségesebbekre vágyunk, akkor ott van a cukkini és paprikás kés, aztán ott van a túros paradicsomos kés, aztán ott van, ami csak kék sajttal készül. Leveles tésztát is lehet használni alapként, kész leveles tésztát. Mennyi, és ehhez már tényleg csak a képzelet szab határt, hogy mi mindent teszünk bele töltelénként. Hajrá, ez az Aduász!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ki gondolná, hogy az orvosi szén, vagyis a széntabletta, amit ugye legtöbbször és legtöbben csak egyféle felhasználási módon és egyféle okból használtunk idáig, egy konkrétan könnyen beszerezhető, olcsó és rengeteg mindenre használható házi praktikához vezethet. Hogyha például ugye mondjuk vírusos és baktérium okozta hasmenés, ételmérkezés kezelésére régóta alkalmazzuk. Ezt mindannyian tudják, ez az úgynevezett karboaktivátus, vagyis az aktív szén, vagy más néven orvosi aktivált szén. 1550-ből már papírusztekercsen is említik, hogy mennyire jótékony hatással bír az emberi szervezet számára, de 1831-ben egy francia professzor, Touré, akadémikus kollégái szeme láttára ezt figyelt, halálos mennyiségű strichnint vett be, ezt ugye Agatha Christie regényekben is többször lehet hallani, ez egy méreg, és ennek a hatását aktív szén segítségével semlegesíteni tudta, így aztán túlélte az esetet. Ez azt bizonyította, hogy az aktív szén rendkívül hatásosan képes különböző gyomor és bélrendszeri mérgezések megszüntetésére, megállítására. Ez nagyon fontos, tehát magát a folyamatot is meg tudja állítani. De fogfehérítőként remek jól alkalmazható, ugye most már szoktunk látni fekete fogkrémet, tehát ez annyira nem meglepő, hogyha te a kávé, dohány vagy vörösbor által okozott lerakódásokat, elszíneződéseket szeretnék eltávolítani a fogainkról, akkor használjunk szenet. Elsőre furának tűnhet, de érdemes kipróbálni, hiszen annak ellenére, hogy a szén korom fekete, mégis fehér fogakat varázsol. Be kell kenni a fogainkat a gyógyszertárban vásárolt szénporral, majd szépen dörzsöljük át fogkefével alaposan, és mossuk le, hogy a széntablettát vásárolt, azt értelemszerűen össze kell törni. Nagyon szépen el tudja távolítani a méreganyagokat a szervezetből és a környezetünkből ugyanígy. Megszünteti a szagokat, a baktériumokat, a penészt, a kórokozókat. Gondoljunk csak arra, hogy például a cicák almos edényében szokott lenni a kis felső szellőzőrács alatt egy szénszűrő, ugye? Nagyon sok helyen, sok olyan szerkezetben van szénszűrő, ahol szűrni kell ugye a kórokozókat, a penészt vagy a baktériumokat. Hogyha vásárolunk tasakos szénport és elhelyezzük a szobában több helyen, akkor kiválóan jól léptünk fel a penész, a kórokozók, a baktériumok ellen, és ebben az esetben és ebben az időszakban, ami most zajlik, ugye a járvány miatt kifejezetten hasznos tud lenni. A fürdőszobába, a hálóba és a hűtőszekrénybe is nyugodtan lehet alkalmazni pontosan ugyanezzel a céllal, és aztán két év használat után a szenet el kell ásni a kertben, és így még jobban meg tudjuk őrizni a föld nedvesség tartalmát. Zseniális módszer. Aztán arcpakolásként is tök jól működik, nagyon jó hatással van, ugyanis a bőrre meg tudja tisztítani a szennyeződésektől. Nagyon kell vigyázni viszont, mert hogyha először alkalmazunk szénből készült arcmaszkot, kipirosodhat tőle az arcunk. Előfordulhat az is, hogy néhány napig nem múlik el a pirosodás, viszont az eredmény pótolhatatlan, mert a pórusokat át tisztítja meg a bőr mélyebb rétegeit is. Ettől aztán nagyon szép sejmes, puha, fényes, egészséges lesz a bőrünk. Először 20-25 percig kell hagyni hatni, hetente háromszor alkalmazni. Aztán használhatjuk samponként, és lehet használni a szervezet méregtelenítésére, mert hogy a szén az egyik legjobb természetes tisztítószer, nagyon hatékony, számos méreganyagot semlegesíteni képes, ahogy az elején meséltem. Ajánlott néha szénkúrát tartani, ezzel kapcsolatban számos információ található egyébként a neten. Arra érdemes mindenképpen vigyázni, hogy semmilyen előírt gyógyszerrel egy időben ne alkalmazzunk szenet, mert hogy a szén ezt is méreganyagnak minősít és hatástalanítja. Úgyhogy erre mindenképpen figyelni kell, szóval orvosi szénre fel. Aminek a legegyszerűbb beszerzési forrása természetesen a gyógyszertál, az orvosi széntablettát, hogy mondtam korábban, össze lehet törni. Ezt, ahogy porítottuk, ebből tudunk készíteni arcpakolást. Érdemes ennek utána járni a neten, nagyon sokféle készíthető belőle. Az arcpirosodással vigyázunk, és érdemes ilyenkor konzultálni a kozmetikussal, kozmetológussal, de az egészen biztos, hogy az orvosi szén a szépségápolásban és a háztartásban is nagyon hasznos tud lenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon izgalmas és nagyon érdekes téma ma. Végre az AI-ról, vagyis az MI-ről, azaz a mesterség és intelligenciáról fogunk beszélgetni, hogy mi ez, eszik-e vagy isszák. Nagyon sokat hallunk róla, tudjuk, hogy ez létezik, tudjuk, hogy a technológiában ez már egyre fejlődik, tudjuk, hogy milyen messzire visz vagy vihet bennünket, de hogy tulajdonképpen mi is ez, hogyan is, miként és miért kezdtük el használni. Miben a legizgalmasabb az AI segítségét kérni, ezekről mindről szó lesz ma. A Manna délelőtt vendége Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök közgazdász, az Alphasonic vezetője, aki tulajdonképpen mondhatjuk, hogy AI szakértő és annak a nagy kutatója. Szia Deszti, jó reggelt kívánok!
2: Szia Petra, jó reggelt!
1: Na kezdjük onnan, hogy mi is az AI, vagyis az MI? Mi a mesterséges intelligencia? Miért fejlesztették ki? Mikor lett ez népszerű? Hogyan került ez a közember, a hétköznapi ember kezébe? Nyilván ez is katonai célokkal indult annak idején.
2: Uh-huh. A mesterséges intelligencia egy gépi kijelzőn megjelenő intelligencia, és a szimulálja az emberi viselkedés, gondolkodást, és speciális problémák megoldására lehet azt tanítani, mi és az üzleti világban, amivel foglalkozunk, napi szinten használjuk, illetve folyamatosan tanítjuk a cégeket, hogy azt a megoldást, amit szolgáltatunk, az hogy tud segíteni, hogy hatékonyabban tudjanak működni, biztonságosan, illetve a kollégáiknak az életét egyszerűvé lehetne tenni. Viszont én úgy látom, hogy a mesterséges intelligencia nem egy mai gyerek, 1900-as évek elején kezdődött, és bár a legnagyobb lépések az 50-es években, de anélkül nem jöhetett volna létre, hogy még az elődeink jó pár száz évvel vagy ezer évvel ezelőtt is nem gondoltak arra, hogy gépekkel vagy eszközök segítségével tudjanak elvégezni a feladatukat. Én szerintem nem kell félni a mesterséges intelligenciától, mert vagyis az emberek, mi vagyunk azok, amelyek létrehoztak, és inkább tanulni kell, kreatívan kell használni, és olyan célokra kell fordítani, amelyek segítik az életünket.
1: Uh-huh. A mesterséges intelligencia kérdés feltevéssel és azáltal tanul. Tehát mi is tanítjuk őt. Ez hogyan lehetséges, Deszti?
2: Hát ugye az, amivel mi foglalkozunk, ott úgy tanítjuk folyamatosan, hogy kap gépi adatokat, mondjuk képeket, illetve vannak azok a mérnökök, amelyek folyamatosan mindegy kis kutyust, akkor abba az irányba indítják ezt a gépi tanítást, hogy a végén az eszköz a sokkal gyorsabban tudja is pontosan felismerni dolgokat, mert néha vannak olyan feladatok, amelyekhez mi emberek sokkal több időt vennénk igénybe megcsinálni, meg néha benne is bonyolódunk dolgokba. Pont az egyik ismerősöm nem rég írt, hogy egy programozó lehet, hogy előtte órákon át keresett egy hibát, de most beteszi a programsorokat egy ilyen szoftverbe, mondjuk legyen akár a ChatGPT-nek az egyik változata, és akkor az elég gyorsan megmondja neki, hogy hol van a hiba, és hogy lehet azt kijavítani, úgyhogy ebből a szempontból ugyanúgy, ahogy ma eszünkbe sincsen, hogy egy lovas kocsival elindulni a szomszédvárosba, hanem kocsiba szállunk. Én úgy gondolom, hogy érdemes megismerni és használni.
1: Uh-huh. Amikor elkezdjük használni a mesterséges intelligenciát, az nyilván ennek a következménye, hogy eldöntöttük, hogy nem félünk tőle, nagyon sokan félnek tőle, és bár mondtad itt az imént korábban néhány perccel ezelőtt, hogy nem kell tőle félni, azért mégiscsak az ember azt gondolja, hogy egyszer csak ez majd elkezd helyettünk gondolkodni, vagy döntéseket hoz, mint az elszabaduló robotok, ami nyilván egy utópia, de mégis egy valid félelem azáltal, hogy emberszerűen viselkedik egy gép. Hogyan lehet kibékülni ezzel? Mi az első lépés? Hogyan kezdjük el akkor óvatosan használni ezt? Azok számára kérdezem tőled, akik tartanak az AI-tól.
2: Igen, abban teljesen igazad van, és már léteznek olyan vállalatok, például Kínában van egy vállalat, amely a telekommunikációs piacon dolgozik, és ott egy ilyen mesterséges intelligencia robot a menedzsere annak a cégnek, aki tényleg az alapján nézi a dolgokat, hogy néznek ki a statisztikák, és nem, hogy szereti vagy nem szereti az egyik munkatársat, és ez alapján mit enged meg neki. Egyfelől ez mindenképpen én szerintem pozitív, mert egy vállalat, hogyha nem eredményorientált, akkor nem tud hosszú távon túljönni egy piacon. Másfelől meg azért mondjuk emberek és emberek között vannak olyan interakciók, ahol közbejátszik az affinitás, vagy egy pozitív kommunikáció is, esetleg olyat is megengednek nekünk, amelyre lehet, hogy egy gép nemet mondana, úgyhogy ebből a szempontból ezt a dualitás, hogy félni, vagy nem félni, vagy megtanulni, jól használni, én úgy gondolom, hogy ha megnézzünk akár egy okos telefont, vagy egy Facebookot, vagy más felületet, ezek már nagyon régóta használnak a mesterséges intelligenciát olyan értelemben, hogyha egy e-mailt szeretnék begépelni, akár bediktálhatom, és akkor a telefonon begépeli, vagy pedig a Facebook az alapján mutat nekünk tartalmakat, hogy mit néztünk előzetesen. Én a cégek részéről úgy gondolom, hogy mondjuk akár szövegírásra, vagy kreatív képek készítésére az ilyen AI alapú asszisztenseket, még a legkisebb cég, vagy egy magánember is el tudja használni. Legelső lépésnek.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgettünk mesterséges intelligenciával és ennek a használatával kapcsolatban. A vendégem Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, az Alfa Sonic vezetője. Hamarosan folytatjuk, és a vásárlásokkal, illetve a nők által használt mesterséges intelligencia formákkal és fajtákkal fogunk foglalkozni egy kicsit.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, az Alfa Sonic vezetője. A mesterséges intelligenciáról, vagyis magyarul MI-ről, angolul AI-ról beszélgettünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk a sok fontos információ után, amit Desszitől már megtudtunk ezzel kapcsolatban, hogy milyen formáját és milyen fajtáit használják a mesterséges intelligenciának a nők, és hogyan alakul és idomul a nők vásárlási szokásaihoz, kereséseihez a mesterséges intelligencia. Van-e egy olyan formája vagy fajtája, amivel kifejezetten és különösen a nőknek tud segíteni ez?
2: Én egyfelől úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia segítségével, hogyha a nők megfelelően elkezdik használni és tanulják, akkor versenyképesebbek tudnak lenni, mert akkor jobb döntéseket hoznak, és mindenképpen globálisan fel tudnak zárkozni, mert a legutolsó kutatások azt mutatják, hogy kb. A 25% a felhasználóknak hölgyek, és a nagyobbik a 75% azok férfiak. Tegyük föl, legyen egy hölgy, akár Indiába is szeretne valamit piacra dobni, akkor a globális hálót tudja használni, egy ilyen szoftver segítségével le tudja fordítani a termékének a leírását különböző nyelveken, és akkor akár egy megosztott portálon keresztül tudja ezeket írni. Így én azt gondolom, hogy ez mindenképpen segít, de hogyha megnézzünk egy Instagramot, ahol nem csak rangszabott tartalmakat fognak mutatni a felületek, de már egyre több olyan mesterséges intelligencia influencert is hoznak létre a cégek, abból a szempontból, hogy sokkal jobban idomó az üzleti elképzeléseikhez egy ilyen mesterségesen létrehozott valaki, mint egy mondjuk egy olyan influencer, aki szeszélyes lehet, vagy nem megfelel viszonyul a termékéhez.
1: Deszi, anyaként egy nő, aki próbálja a gyerekét egészséges szintű eszközhasználatra, vagy mondjuk ebben az esetben a mesterséges intelligencia használatára tanítani, vagy kordában tartani, mire érdemes ügyelnie egy anyukának ezzel kapcsolatban?
2: Hát nagyon jogos a kérdésed, mert ugye nekem is van két gyerekem, az egyik tínédzser, és akkor mindenképpen saját tapasztalatból beszélve azt mondom, hogy értelmes és minőségi időt kell fordítani, akar úgy, hogy mondjuk naponta elmenni, sétálni, beszélgetni vele, társasjátékozni, mert a mai fiatalok annyira bele vannak bolondulva, ha lehet úgy mondani, a technológiába, hogy akár két gyerek úgy is tud játszani, hogy ugyanabban a szobában van, és akkor egy gépi játékon keresztül kommunikál a helyet, hogy mondjuk fizikálisan beszélgetne egymással, így ez nagyon jogos kérdés, és itt szerintem vissza kell menni az alapokhoz.
1: Amikor visszamegyünk az alapokhoz, az mit jelent, Deszi? Mik azok a sarokpontok, amiket be kell tartani, ami nem csak a gyereknek az eszköz használatával, vagy a digitális térben való létezéssel, jelenléttel, vagy az ott töltött idő mennyiségével, hosszával kapcsolatos, hanem mondjuk a milyenkel is?
2: Hát mivel ma a technológia annyira sok lehetőséget ad, így magunk is bele vagyunk bolondulva, és így egyre kevesebb időnk áll rendelkezésre, a minőségi időtöltésre, és itt szerintem mindenki saját magának kell akarat erőt venni, egy mondjuk akar időmenedzsmentet, időtimingot bevenni, és akkor abba betenni azokat a momentumokat, amikor a természetben van, vagy olyan tevékenységet folytat, amelyen meg tudja őrizni a saját kreativitását, illetve a gyerekét is kreativitásra, munkára buzdítani, illetve megmutatni neki, hogy mi emberek ahhoz, hogy megvalósítsunk valamit a fizikai világban, annál több időkre van szükség, mint amikor mondjuk egy géppel játszunk valamit, és akkor innentől oda toljuk mondjuk egy lábdát, lehet, hogy a fizikai viharban sokkal többet kell azzal gyakorolni, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy megőrizünk azt, hogy egymással folyamatosan kommunikáljunk, illetve én a gyerekemet minden nap kérem, hogy 10 oldalt legalább olvasson el, mert ezek olyan skillek, amelyek nélkülözhetetlenek, és nagyon fontos például arra is kérni, hogy hogy írjon, mert mindenki a gépírást szereti, az sokkal egyszerűbb, gyorsabb, ki lehet javítani, de viszont, hogyha saját magunknak a fejlődésünkre, illetve a szinttartásra nem figyelünk oda, akkor kevésbé leszünk képesek kreatívan és okosan használni a technológiát, én úgy látom.
1: Na hát ilyen és ehhez hasonló érdekességek még továbbra is az AI-jal, vagyis az MI-vel, azaz a mesterség és intelligenciával kapcsolatban. Vendégem Dimitrova Desziszlava szakértőként nagyon sok mindent tud majd nekünk még elmondani. Villamosmérnök közgazdász, az Alphasonic vezetője. Úgyhogy hamarosan folytatjuk azzal, hogy ezért megnyugtatjuk a hallgatókat, hogy nem ördögtől való a mesterséges intelligencia, és bizony, hogyha így használjuk, és így vezetjük rá a gyerekeket is ennek a használatára, mint ahogy Deszi az imént elmondta, akkor nagyon hasznos is tud lenni. Hogy mi mindenben jó, például hogyan segíti a tanulást, erről is szó lesz, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Dimitrova Desztislava, villamosmérnök, közgazdász, az Alphasonic vezetője, aki AI szakértőként segít nekünk eligazodni abban a világban, ami a mesterséges intelligencia, vagyis MI, angolul AI világát jelenti, amiben vastagon és bőven benne vagyunk mindannyian, van, aki tud róla, van, aki nem, de nagyon sok pontját az életünknek behálozza és meghatározza akár a mesterséges intelligencia. Mi az, amiben ez hasznos, hogy ezért szóljunk mellette is, hiszen nagyon sok mindent lehet tőle tanulni, és nagyon sok mindenben lehet a segítségünkre, tehát nem ördögtől való dolog ez, de hát mindig ott van az emberi faktor, hogy magamnak mennyit engedek meg, és milyen határokat szabok. Miben hasznos a mesterséges intelligencia, Desszi?
2: Én úgy látom, hogy mondjuk a kreatív dolgoknak a létrehozásában mindenképpen, mert ugye manapság egy cégnek a értékesítését a PR, illetve a marketing támogatja, és ahhoz, hogy a saját iparágunknak megfelelő tartalmakat tudunk készíteni, mondjuk kevesebb idő alatt, hogy akkor a fennmaradó időt tudjunk inkább olyan munkára folytatni, mivel előre tud lépni a cég, így a marketingnek, a kreatív dolgoknak a létrehozásában, illetve a szövegírásban. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor egyszerűen copy-paste-tel felhasználjuk azt a szöveget, hanem mi magunk megszabjuk, hogy milyen irányba szeretnénk kérni segítséget, és akár kaphatunk egy rövid syllabust, amelyel meg tudjuk írni egy szöveget, akkor személyre szabott tanulásra is lehet használni, mert ugye mondjuk rengeteg ismerősöm van, aki a bilingó segítségével tanul nyelveket, és ezáltal még képesebb lesz. Vannak olyan programozók, amelyek egy adott nyelvet egy ilyen szoftver segítségével próbálják minél gyorsabban elsajátítani. Ne is beszélve arról, hogy hangasszisztenseket is lehet alkalmazni, ahhoz nem szükséges, hogy valaki ott legyen a telefon mellett, amennyibe előzetesen ugye fel vannak véve, illetve be vannak tanítva ezek a gépek, hogy milyen válaszokat adjanak az ügyfeleknek, de hogyha megnézzük mondjuk egy biznisz fiók a Facebookon, ott is lehet használni a Facebooknak a chatbot funkcióit.
1: Desszi, veszélyben vannak-e bizonyos típusú szakmák, állások az mesterséges intelligencia miatt?
2: Igen, én úgy látom, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk, hogyha visszamegyünk az időbe, és vannak olyan funkciók, vagy olyan feladatok, amelyekhez már gépek csinálják ezeket, ugyanúgy itt is én úgy gondolom, hogy azok, akik mondjuk call centeresek, hogy vannak már olyan cégek, amelyek valamennyire kiváltják a call centereket gépekkel. Én nemrég az egyik, hogyha megnevezhetem persze, a Tesla-nak az egyik interjúját hallgattam, érdeklődök ugye a neten, beírek, hogy melyik kocsi iránt érdeklődnek, és egy ilyen chatbot felhívja őket. Meglepő volt számomra tapasztalni, hogy mennyire igaz emberhez hasonlítható az a beszélgetés, mennyire szerteágazó, és akkor annak megfelelően viszi az ügyfelet abba az irányba, amely az ő kérdéseinek megadja a

0: szét. Én saját magam is egy amerikai légitársaságnak a chatbotjával beszélgettem nem olyan rég, és elég szépen tudtam elintézni az ügyeket, és csak a legvégén szükséges volt egy emberi beavatkozásra, ott értelemszerűen ugye volt várakozási idő. Na, ezzel azt szerettem volna mondani, hogy az ilyen technológiák segítségével a cégek szerintem sokkal nagyobb ügyfélélményt tudnak biztosítani, kevesebb várakozási idővel és teljesebb körül szolgáltatással. Szóval igen, vannak azok a szakmák, amelyeknél igen, oktatni kell ahhoz, hogy még szofisztikáltabb feladatokat tudjanak csinálni, és akkor nem gépi robotokként ellátni őket.
1: Na jó, de azért végezetül annyit tegyünk hozzá, bárki, aki most megijedne, ne tegye. Ember nélkül nem működne semmi, tehát, hogy bármennyire is léteznek olyan okos gépek, olyan önvezető autók, és annyi okos mesterséges intelligencia, ami tőlünk tanul, ott van mindig az emberi faktor és a tényező, az érzelmekkel, a létezés nagyszerűségével, amit kiegészíteni nagyon jól tud a mesterséges intelligencia, ha mi is intelligensen és okosan közelítünk hozzá, ugye igazam van?
0: Igen, én is pontosan így gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem létezne, hogyha mi magunk nem hoztuk létre. Szóval mi vagyunk az alap, az indító, mi vagyunk az a kreatív lény, vagy emberi lények, amelyek ezt csinálják, és tőlünk függ az, hogy hogy lesz alkalmazva, illetve milyen irányt vesz. Szóval én azt gondolom, hogy megvan adva nekünk a lecke, hogy még képesebbek legyünk, még ügyesebbek legyünk, és szálljunk időt a saját fejlődésünkre és a képességeinkre.
1: Deszi, nagyon szépen köszönöm ezt a sok fontos információt. Deszi még a vendégünk lesz többször, Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, akivel nagyon sok irányból tudunk közgazdasági és technológiai, digitális, illetve mesterséges intelligenciabeli kérdésekről és azokkal kapcsolatban beszélgetni. Köszönjük szépen az idődet.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És applikáción keresztül.

0: Et que c'est pantage, mais au bout.
1: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Az olívabogyó amellett, hogy tele van vitaminnal, ráadásul a mediterrán konyha egyik kihagyhatatlan alapanyaga is nagyon-nagyon finom. Töltve töltetlenül maggal anélkül elképesztően jó íze van, és nagyon finomakat tudunk vele főzni. Hát zseniális élettani hatásai vannak. Például kordában tudjuk tartani az olívabogyó segítségével a koleszterin szintünket, segít a szív- és érrendszernek, de még a krónikus gyulladásos folyamatokat is visszaszoríthatjuk vele. Hogy mit érdemes tudni egészség és szépség szempontjából az olívabogyóról? Hát íme. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Olaszországban, Görögországban, valamennyi mediterrán területen, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a teljes Mediterráneumban a gasztronómia egyik kihagyhatatlan alapanyaga az olívabogyó. Szemre két nagy különbség van az olívabogyó között. Az egyik változat zöld, a másik pedig fekete. Ennek pedig alapvetően az az oka, hogy más érési szakaszban dolgozzák fel őket. A zöld fajtát ősszel, a feketét pedig januárban és februárban szedik le. Van még egy fajta, ugye az már egy típus, a kalamata olívabogyó, ami nagyméretű, és a feketéhez hasonlít, de inkább egy sötét bordó szín. Na de hogy miért fontos olívabogyót enni? Az egészségünk és a szépségünk szempontjából elsősorban azért, mert tele van értékes tápanyagokkal, az egyik legszuperebb természetes gyulladás csökkentő, nem is gondolná az ember. Minek utána nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, ez a hatása kétségtelenül megvan, és ezek az antioxidánsok felelnek a mi sejtjeink épségének megőrzéséért, így aztán számos betegség kialakulásának vehetjük elejét, hogyha beépítjük az étrendünkbe az olívabogyót. A, B, C és D vitamin is van benne bőségesen, így aztán az immunrendszerünknek, a bőrünknek, az idegrendszerünknek és a szemünk egészségének is nagyon sokat segíthetünk akkor, hogyha rendszeresen fogyasztunk normál mennyiségben olívabogyót, mert hát napi 2-3 szem az még nem fog csodát tenni, de azért, hogyha rendszeresen adunk akár kis köretként az ételeinkhez olívabogyót, akkor már nagyot léptünk előre az egészségünk és a szépségünk megtartásának érdekében. Az ásványi anyagokat illetően van benne kálcium, vas, magnézium és kálium, úgyhogy a vérképződést, a csontjaink egészségét, valamint az izmaink fejlődését is segíti. Telítetlen zsírokat tudunk bejuttatni a szervezetünkbe vele, úgyhogy ezért nagyon előnyös a mediterrán konyha egyébként, meg a mediterrán táplálkozás is. Sőt, hogyha emlékeztek rá, akkor szó volt már az egyik vitamin Szerdán Senker Horváth Kinga dietetikussal a mediterrán diétára, ami gyakorlatilag ezeket a szuper élelmiszereket juttatja a szervezetünkbe nagy mennyiségben és rendszeresen. Szóval számos olyan alapanyagot tartalmaz ez az étrend, ami tele van telítetlen zsírsavakkal, zsírokkal, az olívabogyó is ezek közé tartozik. Több kutatás is rámutatott, hogy többek között például ennek köszönhetően a mediterrán régióban kevesebb a hasnyálmiriggyel és vastagbéllel kapcsolatos megbetegedések aránya. Azért ez nagyon nem mindegy. Mivel érdemes fogyasztani? Hát gyakorlatilag remekül passzol minden húsételhez. Talán a csirke mellé tálalják fel a leggyakrabban, de a tonhal mellett is zseniálisan működik egy kis kapribogyóval, tonhalkrém esetén például az olívabogyó váló ízfokozó. Nagyon szépen felesel egymással a tonhal, a tojás és az olívabogyó íze. Azok számára, akik diétáznak, jó hír az is, hogy a saláták egyik kihagyhatatlan alapanyaga alig van benne kalória. Hogyha sütéshez, főzéshez szeretnénk olivát használni, az oliva olajat sem hagyhatjuk ki a felsorolásból. Ugye ez többek között csökkenti a puffadást, a gyomorégést, serkenti az emésztést, de jobban figyeljünk oda, hogy melyik olajat milyen célra alkalmazzuk, ugyanis nem mindegyik alkalmas a nagy hőfokon történő sütésre, mert nagyon alacsony az égéspontja az olívaolajnak. Úgyhogy érdemes körülnézni, érdemes beépíteni az étrendünkbe az olívabogyót, érdemes elmenni olyan boltokba is, például görög élelmiszerboltba, vagy az arab élelmiszerboltokba, ahol lehet kapni dekára kimérve akár töltött, akár fűszerezett marinált olívabogyót, ami önmagában is nagyon finom, de egy kis fokhagymás pirítóssal, amire rákenünk egy kis fetát, és csipegetünk hozzá ilyen fűszeres olívabogyót, na azért az nagy világ.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 000 forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 000 forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Időjárás.
4: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
5: Manna Hits.
0: Manna Hits.